Diszkrét báj kicsiny pocakkal. Álomkaleidoszkóp határgyőző írásai alapján.

0: Nem ohajtanak egy csésze teát? Itt a téli kertben szoktuk elfogyasztani.
1: Köszönjük. Igen. Köszönjük.
2: Ebben a klímában jót tesz a tea.
0: Tudom, maguk nem szoktak hozzá. Az orosz birodalomban az év legnagyobb részében hótakaró van.
2: Nem tudom. Soha nem jártam az orosz birodalomban.
0: De hiszen onnan jönnek. Nem onnan jönnek? Hát Vienna után mi van?
2: Igaza van, Miss Finnegan. A nagy szarmatas ígság a szétlőtt Corvin közzel a kellős közepén.
0: Ó, no, és amikor a kozák svadronok rendet csináltak, adtak mindjárt rendesen enni?
2: Nem kozákok voltak, hanem mongolkák.
1: És nem svadronok, hanem harckocsik.
0: Micsoda?
2: Harckocsi oszlopok, Miss Finnegan. Szétlőttek mindent, ahol okkalok nélkül felkelőket gyanítottak.
0: Ez a másság. A kozákok rendesen viselkednek. Feltéve, hogy nem dühítik fel őket.
2: Hát...
0: Tudom, amit tudok. Atyai nagybátyám a gyarmati hivatalban szolgált. Nekünk is sok bajunk volt a szikkekkel annak idején. No. És a kozákok megkezdték a leves osztást. Mi volt azután?
1: Nem kezdtek levesosztást. 10 méterről lőni kezdték a házakat.
0: Mennyi az mérföldben?
2: Semmennyi mérföldben. 12 lépés.
0: Szegény kertek. Mennyit szenvedhettem. Annak is csak a házak úrnői látták kár.
2: Látták, Miss Finnegan. Olyan is volt, hogy betörtek a házakba. A nőket a pincétől a padlásig kergették, és ha 10 éves volt, ha 70, ha holt, ha eleven...
0: Kekszek? Ne kínáltassák magukat.
1: Köszönöm. Hozzánk is betörtek.
0: De miért engedték be őket?
2: Hogy ez nem jutott eszünkbe?
0: Nonsense! Az én ajtómon ugyan kopoghatnának. Ők ugyanak. Fülem botját sem mozdítanám.
2: Van egy jó módszerük botfülűek számára.
0: És pedig?
2: Egy köteg kézigránátot behajítanak, mielőtt megtudakolnák, hogy a háziak milyennek találják az aznapi időjárást.
0: Az én házam?
2: Akár a Canterbury érsek házában.
1: A miénk nagy bérház volt. Ott volt a lakásunk.
0: Akkor értem. Szegény negyedben. Sok a modortalan ember.
1: Szent igaz, Miss Finnegan. Azért lőtték szitává a falat a törpe papagáj kalitkája mögött, mert szegény kis jószág össze-vissza röpködött, mint az eszeveszett. Még el nem találták.
0: Egy bajzsvigát.
1: Az törpe papagáj.
0: Hát imádom. Meg tudok halni, értük. És mit mondott? Beszélt?
1: Addig, amíg le nem lőtték. Azt mondta, hozott Isten ritka vendég. Hozott Isten ritka vendég. Nagyon szépen tudta mondani.
0: What?
2: Hozott Isten ritka vendég. Welcome, welcome, dearest guest.
0: És ezt magyarul mondta?
1: Magyarul, Miss Finnegan.
0: Na! Most rajta adtam magukat. You little liars! Akármilyen messziről jöttek, ezt az őrületes bődültséget nem fogják elhitetni velem. Egy Pancsörigárd nem beszél magyarul? Olyan nincs!

0: szóban csak, amikor a teknőcipar megindult, mi nálunk Yorkshire-ben, elsőként Sir Donald kapcsolt.
1: Ó, valóban?
0: Úgy bizony. Teknőc részvényekbe fektette mindenit. Mondtam is a társamnak, figyelje meg, itt valami készül.
2: Szelet citromot a serjézben.
3: Igen, citromot, köszönöm.
4: Jég kockát?
0: Ha, köszönöm, jöhet. Mondtam Lawrence-nek.
4: Feleség cserez?
0: Ha elegen vagyunk hozzá. Egy szó, mint száz, Sir Donald teknőc részvényekbe fektette mindenét, és a devalválás után...
1: Bocsánat, de egy nő hiányzik.
5: Ki az a kis huncut aglegény, aki... Aha! Miért nem hoztál mévőt, Sir Mook?
4: Gyengékedik. Hívjuk be a svédlányt!
1: Nagyszerű! Hívjuk be!
2: Nem lesz kifogása ellene?
0: Miért lenne, ha látja, hogy egyenrangúként kezeljük?
4: Hey, akkor tehát, kis figyelmet kérek. Megkérem az urakat, hogy az óramutató járásával megegyezzék.
6: Cserebere?
4: Úgy van, szörmó.
6: Halé!
4: Tehát az óramutató járásával megegyezőleg Kiki adja tovább a felesége Erin övének kulcsát. Jó szórakozás.
2: Köszönöm, drágám.
0: Parancsolj, kérlek. Ott hagytam el, hogy a teknőc részvények háromszorosukra ugrottak a devalválás után. De ez még nincs semmi, mert Sir Donald ezután megszerezte a dél-afrikai koncessziót és teknőc flottát szervezett.
1: A fene egye meg, gyerekek, ez nem megy be. Jeffrey vagy, ki vagy te, Harry?
5: Ne hülyéskedj, Billy. Billy a férjem, azt se tudod.
1: Ne haragudj, Billy.
0: Semmi.
1: Még nem mutatkoztunk, de Eric Peabody.
0: Bill McCready.
1: Bocsáss meg, Bill, de ez a jó kulcs?
0: Jó. Ne haragudj, öregem, azt hiszem az erényöv kulcs helyett az autó kulcsot adtam oda.
1: Cseréljük!
0: Öregszem! Cseréljük ki a percet.
4: Neked pedig itt van Audrey kulcsa, Billy.
0: Köszönöm, Jack. Köszönöm, hanem aki azt hiszi, hogy Sir Donald beérte Dél-Afrikával, az nagyon téved. Nem olyan fából faragták.
1: Nem akar, ez sem akar beremenni.
0: A kulcs?
1: Nem. Az erényövet már kinyitottam.
3: Bill, te olyan ügyes vagy. Nem segítenél a behelyezést?
0: Feleségemnek mindent.
3: Drága vagy.
1: Köszönöm, Bill.
0: Szó sem érdemel. Viszont jól nyissátok ki a fületeket, mert Sir Donald történetének még csak most jön a java. Teknőc üzletből szerzett jövedelmét, ugyanis a Suvix Business beforgatta át, és főhadi szállását Hacsó Eurázsiába helyezte.
4: Trafalgar World Kispest Limited. Nekem aztán igazán nem kell bemutatni.
0: Csak nem.
4: De, utazó ügynök voltam. A Pitvaros Ambrose falva, Tóth Komlós vonalon.
0: Te jártál Tóth Komlóson?
4: Onnan indultam bevetésre.
0: De hiszen akkor szomszédok voltunk. Görömbölt napolca a só.
1: Gyönyörű, vajon az enyém odébb volt.
0: Hol, ha szabad tudnom?
1: Gencs, úgy, nudlában mint.
4: Az aztán a közé.
7: Megkiszem azt. Kocsa, amerre én jártam.
1: És pedig Sir Mook.
7: Arács visontad. Na most
4: az arácsi rajon. Suvixban. Valami szörnyéges.
7: Megfelelkezetlen.
3: Usta, szecső.
1: Leszküld.
3: Kakami. Hunya.
4: Cserebökény.
8: Ébresztő.
1: Takta szada.
8: Vigyét
1: szóra.
8: Ébresztő.
1: Mi?
8: Mindjárt indul a Ványai vonat. Ha nem kell fel lekésni, aludsz előtti csatlakozást. Suvixra, Vigyét szóra.
1: Nem tudok. Nem.
9: Az ilyen neked annyit és kodál, mint valamit a szentelk víz. Ide vigyázz!
1: Nem tudom.
9: Megértette? Maradjon!
6: Én kérem, sehová sem megyek. Olyan...
0: Nagyszerű, nagyszerű szörmú. Ne hagyja abba, folytassa.
6: Olyan erdővidékeken kecmeregtem keresztül, doktor, amihez képest az európaiak törpes szegényes pagonyok. A síkon pedig a szél vért sajtol a fedetlen testre. És a pórusokat évezredek óta morzsolt finom porral tömködik tele.
0: Folytassa, folytassa, szörmok, hallgatom. Merre van ez a vidék?
6: A világ teteje mellett, ahol a part 6000 métert szakad, és apró, egymás mellé települt jurtákban szegény nép él. A világ fenekén. És kinek csabony, kinek apostag, hol gyoma, hol Endrőd a neve. Óra szám levegtem a félelmetes mélység fölött egy háncsvonatú fészekben. Ami nagyon vág, mert úgy kell beleülni, hogy a két lába a levegőbe lóg az utasnak, és maga darálja két kézzel a göcsörtös csiga szerkezetet. Alatta felhőfoszlányok húznak el. Ha tiszta az idő, megáll az ember, beakasztja a daráló csigát, lenéz, és a mocsarak és erdők járhatatlan vakfoltja közepén felfedezi szeghalmot. Horhosa a retteget berettyó. Bal partján hosszú, üvegtetős épületcsíkok, a népművészet konfekció gyártelepei, a benszülött munkás negyedekkel. Buzsák, meg kalotaszeg, másik partján az európai negyed kaszárnyáival, ágyúival. Körös körül bölömdongók, a bénító, sújtású elektromos zűzű, a harapós csecse és a pillangó skorpió. Mikor először kerültem szemtől szembe velük, és szerencsésen megúsztam a találkozást, csak mulatnom kellett, hogy Európában gombostűre tűzdelik a pillangókat. Máshol az égő cigaretta távol tartja a szúnyogokat, amerre én jártam, ott maguk a szúnyogok is cigarettáznak.
0: Jó, hát fölöttébb figyelemre méltó.
6: Tévedtem el káposzta erdőben, ahol a levegőből lecsüngő lepedő levelek, kés és fűrész nélkül, lehetetlenné teszik az áthatolást. A benszülött pitvarnak nevezi az ilyen mesterséges, ajtóformájú bújtatókat. A lepedő levelek között, a tisztásokon, ragadozó nyulak tanyáznak. Ezért előbb jobb kukucskálójukat fúrni az óriás lapon. Nehogy az ember vaktában átbújjon, és egyszeriben egy csorda kellős közepén találja magát.
0: És ezek is dohányoznak?
6: Szenvedélyesen. És a prédát látnak? Három ugrással ott teremnek, a fülükkel agyonütik az embert, és szétszakadják. Leginkább falkában támadnak az utazóra. Ha mégis magányosan, akkor elég, ha az ember a szemük közé világít a reflektorral. Ilyenkor veszedelmes fülüket végiglapítják magukon, és lomhán elüketnek.
0: Hát, ez csodálatos volt, Sir Mook, nagyszerű. Ma nagyon sokat haladtunk. Jövő kedden folytatjuk.
6: Gyógytenisz?
0: A legtöbb, amit egyelőre tehetünk. De az se vigye túlzásba. Heti egy-két alkalom maximum. És most, ha megbocsát, 11 órára McFarquhar művésznő jelentkezett be.
6: Az isteni Mirabel.
0: Igen.
6: A Kennedy és Kleopátrában lenyűgöző volt.
0: Minden van az és mindenhol. Viszontlátásra, Sir Mook.
6: Az ég áldja a Philpott professzor.
0: Az ugandai Elektrában.
10: a rágalom iskolájában, az Oscar díjkiosztón, a Playboyban, és az egyetemi csónakházban valaha, valamikor.
11: Freddy! Freddy!
10: Brenda!
11: Igen! Brenda!
10: Ilyen közelről, még sosem láttam ilyen közelről azóta, hogy akarom mondani.
11: Azóta, hogy? Mióta, hogy? Kis mafla. Látok maga ennél sokkal közelebbről. Láttuk, nem láttuk egymást. Mindez a múlté. A múlt. Nagy múval és neklisében.
10: Mintha csak ma volna. Brenda. Tudja, hogy azóta nagyapa lettem?
11: Nem látszik meg. Nekem eszem ágában sem volt. Még alakítani sem. Soha. Más a szerepköröm.
10: Együtt gyerekeskedtünk.
11: De hogy? De mennyi? Azok a nagy bújások, titkos babrágatások, csókolózások. Isten! Csak elgondolni is. De hát a véletlenek kormányozhatatlanok.
10: Akár az álmok.
11: De hagyjuk a múltat, édesem. És maradjunk a szörnyű valónál.
10: Brenda, én...
11: Maga csak ne! Ez most az én monológom. Jó itt magánál. Jó ez a hűvös bőrhencser. Csak még azt a párnát a dollármilliókra biztosított fenekem alá.
10: Tessék!
11: Köszönöm. Begyűröm. Így. És belefogok. Segítsen rajtam, Freddy! Mint orvoshoz fordulok magához.
10: Mi a panasza, Brenda?
11: A panaszom! Édeske! Mi a panaszom, professzor úr? Mik a tüneteim? Hogy egyébből sem állok, és a tüneteim nem volnának, én se volnék. Puszi, puszi. A fő bajom, kicsim, hogy ezzel az én légió panaszommal nem házalok, mert nem házalhatok. Olajat a kárőrvendezés tüzére. Vagyis az első panaszom, hogy senkinek sem panaszolhatom el. Legkevésbé azoknak, akik ennek az átok komédiás mesterségnek a kőkeresztjét viselik a nyakukon. Ők az ilyet vagy nem értik, vagy nem érzik. Röhögni rajta. Jó is volna. Mi a panasza annak, aki közel jár az ideg összeroppanáshoz, és elege van? Jaj! De nagyon! Elege! Hülye gyerek arcjáték gyakorlatok a tükör előtt. Végszókapkodás. Bemondás, időzítés. A derültség moraja a nézőtéren, a kegment tréfájára. De a marha jó nép a művésznő rögtönzésének véli. Ez! Ebből az összement tejből, ebből az aludt tejből az agyam helyén. Azt hiszitek, telik valamire?
10: Én csak annyit mondhatok, Brenda.
11: Hogy valaha szellemes voltam! Igen, az voltam. Ezért megpuszilom magát, értem? Hamvas 20 éves hülyönc koromban, amikor a világra még Brenda néven nyitogattam a csipám.

0: Kimaszkírozom, és az szerint elegettem.
1: Rendben.
0: Mindenről csak szerepfoszlányok jutnak eszembe. Ne, hol vagyok én? Istenem! Freddy! A színész mesterség! Engem kilakoltattak önmagamból! Én nem vagyok semmiben! Nem lakom sehol! Hajléktalan léleknek lenni! A testem szabad ege alatt ődöngeni hajléktalanul! Erre ítéltek! Freddy!
1: Brenda, kedves...
0: Még ne is bőgjek! Nem bőgök. De fogok! Az a Brenda, kis aranyom, aki voltam. És maga még ismert Freddy. Ismert azt a tehetetlen, ágról szakadt, taknyán csúszó, soha egy filléréses színi növendéket. Az a Brenda elérhetetlen torony magasságban pompázik fölöttem, a fény üdvöz árjában. Látja! Látja. Most is. Már ha mondom, se magamat mondom. Micsoda hülye össze-vissza beszéd. Pompázik a fény üdvöz árjában. Ez a színpad, ami beszél belőlem. Már nem tudom a saját gondolataimat kifejezni a saját szavaimmal. A moslék. Csak a moslék. Az dől belőle. Amitől olyan büdösnek érzem a számat, hogy... Mint ha fél perce rókáztam volna. A fene ott egye meg. A fene ott ette volna meg. Tört volna le a lábam, hogy először a deszkájára rátettem. Freddy! A színész mesterséget! Tudja, mi kell hozzá? Jó adag selejtesség. Lelki hitványság. Sőt, közönségesség kell ahhoz, hogy valaki komédiás legyen. Hogy ki komédiázza magából, és ki lúgozza azt, aki valaha volt. Aki lehetett volna. Én, édes Isten, mi lesz velem?
1: Hát, ha így áll a dolog, és miért is kételkednék benne, hogy így áll, ahogy mondja édes Brenda, talán mondhatok valamit, úgy, mint a barátja és jó embere, vagyis, mint magánember, és nem, mint orvos. Mert a színész mesterségen se segíteni, se változtatni, injekció sorozattal, amit esetleg beadnék magának, nem tudunk. És ha a színpadi világ olyan, amilyennek maga mondja, abból még nem következik, hogy a színész mesterség nem érzi a bőrében nagyon is jól magát. Csak éppen maga nem érzi többé jól magát a mestersége bőrében. Mintsem, hogy elvérezzen egy olyan, hogy is mondjam, csak oltáron, amelynek szertartásait leajasítónak találja. Azt kérdem tehát magamtól, édesem, hogy nem volna-e jobb?
0: Mi?
1: Azt mondja, megelégelte, hogy odáig jutott vele. Félő, hogy magám már csak ez az egy segíthet. Brenda...
0: De mi?
1: Faképnél hagyni a színpadot.

Én hagyjam ott a színpadot? Ha jól tudom, és még eszemnél vagyok, orvosi tanácsért jöttem, és nem azért, hogy valaki, és még csak nem is színházi ember eltanácsoljon a pályától. Takarodjak le a színpadokról a maga szép szemért, mert ilyen vizenyős két gülőt ugyan hol találok? Mi? Látott maga engem a megtört szívek házában, az agáta és az oroszlánokban, az üvegcipőben? Hagyjam ott a színpadot.

0: Olyan Szindiát vágtam a pofájukba, amilyet még nem látott a világ! Olyan médeját még a Stratfordi öreg falak nem basztak, és azóta se tudják levakarni, olyan sikere van a szagomnak, amit magam után hagyta. Érti? Lépjek le! Professzor úr!
1: De drága, szép Brenda, megfarkál kisasszony, biztosítom.
0: Majd meglátom, mekkora bornyú képet fog vágni, és mit szólnak az emberek. Ha a holnapi újság lepedőkön azt olvassák, a konzultáns szoknyapecér nagyapa úr, aki a seggem dugója is csak szeretne lenni, de nem lesz, a seggem megdugója se, eltanácsolta Miss Mirabel megfárkárt a színpadról. Mert tudom, Istenem, akkora botrányt még nem csaptak, amekkorát nekem a sajtó csapni fog. De már, hogy az orvosi kamara mit fog szólni a panasz beadványomhoz, ezért a megerőszakolási kísérletét egy ilyen hideg facol bűnutánzott karapér azt nem tudom.
1: De Miss McFarkel...
0: Szerencséje, hogy rohannom kell! Próbám van Günther Hobsborn új darabjában, amelynek főszerepéből Miss Mirabel McFarkert ki akarja semmizni. Rúgni! És általában ki kutya pisázni a színpadokon. Bevűthetnék magának, de... ahogy ott látom egy rakáson, félek, még megsajnálom. Tudja mit? Örökre megszabadulni a maga látványától. Valóságos újjászületés. A jutalomjátékom. Pá! És köszönet, át lesz utalva. És ez akart engem leparancsolni a színpadokról. Ez a kis pacak!
2: Ajtócsapkodás. Ágyúdorej. Halálsikolj. Látja? Erről beszélek. Odalent javában áll a bár, idefent meg még el sem kezdődött a félfogadás. Pedig mindjárt dél.
3: Jó helyen várakozunk egyáltalán. Ez az őrangyalok ablaka?
2: Persze, hogy ez. Csak már lekopott a felirat. Egy szelet diszmosajtot. Jó fokhagymás.
3: Köszönöm, nem.
2: Uborkálas?
3: Olyan ideges vagyok, hogy egy falat sem menne le a torkomon.
2: Na ugye. Pedig a maga pocakosának legfeljebb a lelkébe másztak bele. De attól még professzor marad. Viszont hogyan lesz?
4: Kérdem én, hogyan lesz az én kis lalikámból? A Halbiológiai Intézet fő adminisztrátora 2021-ben, ahogy a passzusában áll, az a dühöngő gondok már kibiztosította a géppisztolyát a tornaszertárban. És hol vagyunk még 2021-től? Tökéletes fejetlenség.
5: Ez az, ide vezet a privatizáció. Már azt se tudni, mi ez. A gondviselés isteni nyilvántartása, vagy az istentelenség csáki szalmája?
2: Hát, arra mondjuk én is kíváncsi vagyok. Mit szól majd Lalika lelke ahhoz, hogy ripsz-rapsz lóduljon az üdvösségre, amikor Alzheimer koros szép öregségre számított a szeretet otthonban? És mit mondok neki én? Azt, hogy egy csukott ablak előtt malmoztam a szárnyaimmal, amíg a kis testét lepuffantották? Mert idefent valami pancser összekeverte a papírjait?
3: Mindenkinek megvan a maga keresztje. Philpott professzorhoz különben annyit azért tudni kell, hogy diákkorában az Oxfordi 8-as tartalékkormányosa volt.
2: Lalika pedig már az anyja hasában videózott.
3: Hát a maga védence, kolléga?
5: Előfeszített vasbeton szakértő.
3: Az meg micsoda?
5: Rossz se tudja. De Tóth Komlóson szeretik, mert ráérő idejében igen jó tacsbíró.

0: 7000 évig eltartott, amíg rájött az emberiség. De akkor nagyon rájött. Rá, mint a bolondóra. És milyen egyetemes volt ez a közvetlen belátás. Milyen elsöprő a konformistaság. Milyen elragadóan látványos innen a közvetítő állásból. Ez a, mondhatnók, világok háborúja, melyben a sokféle Isten küzdelméből az emberlélek kizárólagos birtoklásáért a 8. évezred küszöbén végre az egyetlen igaz istenség került ki győztesen. Egy világbajnoki turnamentum világkupa döntőjén történt, mely azóta a Szent Gól parádé mennyekbe szállásának neveztetik. Az ő ünnepe.
1: Istenségének igazándisága meglátszott azon, hogy ő ellenében a vetélyt...
2: Templom toronygom baranyozó, hogy azt szeretne lenni, folyton csak ezt hajtogatja a balesete óta. Templom toronygom baranyozó.
3: Azt nekem elegánskodálni! De ha nem megy ki a képből a vödrébe, mentem utána lódítom a szörvóknak. A vigyettás üveget hozzad be, Pityu! De siekségben lemaradsz!
0: A nagy tévélelátón 12 milliárd néző szorongott a meghitten vibráló kékes fényben. A szertartás 4-3-ra állt, s már csak egyetlen gól hiányzott ahhoz, hogy Butragueño egyenlítsen, és utána a tüneményes Hadzsi Begics legendás jobbjával behelyezze a döntő gólt, amikor a gól gála parádék csillaga rögzítő fáslival balvádlián Sánchez a tőle megszokott boszorkányos lábmunkával kicselezte Villardót és magához ragadta a kezdeményezést a középpályán. Ezek után már csak a Gary Lineker, Passarella, Bruciaga hármas technikás adogatójátéka kellett, hogy a bámulatos kapu érzékéről íres Platini lába elé helyezzék a labdát, aki a hihetetlen gólérzékkel rendelkező Szinkónak továbbítja, és a csodacsapat sztárja megszökve a Lothar Nunes Sánchez triótól, s lerázva a lábikrájától akadékoskodó Menottit, már-már a kapura igazítja a védhetetlen, amikor, mit idétlenkedem itt ezzel az amikorral? Van itt még, lehet itt még amikor? Az évszázad góljának előérzetében?
3: Most mutasd meg, Zsiga! Zsiko!
1: Vigyett, tiéd alatt a mondok!
3: Zsiga! Zsiko!
1: Ott vagy már!
3: Zsiga! Zsiko! Isten, Pityukám!
0: Ekkor történt. A csodacsapat sztárjának hüsztjéről lepattam, és a földre döntött Mlinarczyk bordatöréses melléről visszavágódó labda a hihetetlen jó ütemben érkező Diego Maradona elé pattan, és Maradona maga se tudja miért, maga se tudja, hogy...
3: Gyertyát rúg! Azta! ...70%-os kamióját!
0: Akkora égre szálló gyertya, amekkorát a labdarúgás emlékezete nem őrzött meg mindez idáig, mert még soha sem látott. A labda száll, száll...
3: Még mindig száll!
1: Egyre magasabbra,
4: egyre följebb és följebb!
3: Most már hagyta csak igazán az urak kadálni, hogy kórháztok el!
2: Nem igaz, hogy részeg volt, nem a paraszt szekérát rossz helyen.
1: Hova lett a labda?
3: Azt a recsezáti rész, pampütyülőrözes rész angyalát! Maguk is látták, amit én!
0: Hogy ki mit látott, nem látott, arról megoszlottak az elragadtatott tanúvallomások. Ki a labda eltűnéséről beszélt a szemek elől, ki misztikus szertefoszlásáról, ki meg arról, hogy gigászi repülő csészáj kerekségűvé nőve dagadva, kegyesen mosolyogva eltűnt az űrben. Akár így, akár úgy, az a labda soha többé nem tért vissza erre a földre. Az a labda már nem közönséges, mondhatni rugalmi labda volt, hanem az úrlabda epifániája. Az istenség megmutatkozott.
3: Erre kocintunk, Pityukám! Jöjjön Skodáné, az magának se lát!
2: Na!
3: Az obszeidom, fene a jó dolgát, érti a magukat nagyon! Fejlesztendőkig rohasztja hozzá a naspolyát, meg a szottyos miglót a sütfiában! Ekkora hullamos aukádok vanni!
0: És jött éve csodáka, hullottak garmadával, tétemények mirált. Második hálaadó és engesztelő szent visszavágó labdaviadalai pedig meghozták azt a térítő csataordítást, mely előtt más istennek és más vallásnak immáron nem volt megállása. Az igaz szurkolók sörös üvegeikkel leözönlöttek a lelátóról, hogy megakadályozzák az ellenhuligánok felözönlését. És felgyújtották a tribünt, és a díszpát, és felgyújtották a lelátót, és a fogadóiroda felhőkarcolóját, és mészárolták a gyalázatost látástól vakulásig, és labdaisten az igaznak kezébe adta az edomitát minden marhájával, edzőjével, felszerelésével és apró jószágával egyetemben. És ütteték és veretteték a vandál, és öleték és vágattaték az ellenszurkoló, s aki nem volt benne, hogy benne égjen a felgyűjtött ellentribűnben, azt megfogták és belehaigálták, hogy benne égjen. És égett a lelátóság ezere, és lángolt a filiszteusság tízezere, és ezer annyi embert áldoztak labdaistennek, ahány gólt a mi kapunkba az ellen behelyezni nem átallott. És volt nyárson forgatott fújbíró fegyelmi felsütése, és volt sok jó illatú emberáldozat, és tetszett az emberáldozatok füstje labdaistennek, és így szólott: Gerd Müller, Matthäus, Eusebio, Di Stefano, Bobby Charlton és Puskás Zsip füle hallatára. Én vagyok a labda, az egy.

0: Sikon neve.
1: Most és mindörökké.
0: Ámen.
1: Asszony nélkül járkáló mankó vagyok, uram.
0: Sokat szenvedek a beleimmel.
1: Nagyon szeretnék a kutyámról hírt hallani.
2: A pápista zságét darabig még makacsul tartja magát, de sorsát az sem kerülheti el. A pipaszárlábú pápa, 29. Kalixtus, tesz egy utolsó elkeseredett kísérletet, a Péter templomot Szent Pelészékes egyházra kereszteli át, ő maga bíborosi segédlettel középcsatárnak öltözik, és háttér alkudozásba kezd a Dinamóval meg a Real Madriddal. Csak hogy a labdarúgó szövetség résen van és lecsap. Az argentin bíró a szabálytalanságért megítéli a pápa büntető rúgását. A rúgást ezúttal labdamentesen Wilkins eszközli az Everton színeiben. A távoli lövések specialistájának szabadrúgása a pápát egyszerűen leradírozza a pályán. Ez alatt a műholdra szerelt űrhangszórókról 12 milliárd egylabdahívő ütemes lábdobogása és kegyes bömbölése tölti be az eget. Maradona si, Calixtus no, Calixtus no, Maradona si. Ő volt a közúhaj testetöltése. Így történt, hogy 29. Calixtus eltűntével ballisztikus röppáján az új szentatya megválasztására összeülő labdarúgó konklávé az egyetlen jelöltet, a gépuskalábú csatár Diego Maradonát választotta. Trónjának elfoglalása ünnepén Urbi et Orbi és első homiliája gyanán a 168 cm magas, 78 kg súlyú szentatya a szószékről 11-est rúgott. A labda a kupola és a márványpadló közt boltozatról szobrokra, síremlékekről ablakokra, ide-oda pattanva mély hatást tett a szurkolókra, és az alapos rombolásból ítélve valamiképp az minden sportújság vasárnapi számában írva vagyon, őszentsége pápai trónra léptének soha el nem múló emléket állított.

0: Look. Öt, három, egy.
1: A konyhában terítsek, vagy bent?
2: Se konyha, se szoba, 00 X.
1: Akkor meg hogy legyen?
2: Úgy legyen, hogy a pénzedet megkaptad. Pisilés megvolt, sipíc hazafelé.
1: Mi ütött elé? Árpi!
2: Is maga engem, ne árpízzon! Aludni akarok. Ki van fizetve? Mozgás, mozgás!
1: Fizetve?
2: Indulandusz.
1: Te hogy beszélsz velem?
2: Olajra, mamuci, olajra. Egy percet adok.
1: Úgy beszélsz velem, mint valami utcanővel.
2: Hát Szűz Máriának nem vagy az a kimondottan.
1: Na, mint valami közönséges kurvával.
2: Teli találat. És csapd a rajtót magad után.
3: Mit létettem?
1: Miért lesz így engem? Mi? Hát ezt érdemlem én 25 év után.
2: Mi?
1: 25 évi hűségért. 25 évi kutya hűségért. Ezt érdemlem én.
2: Ez bezsongott. Három órája sincs, hogy felszedtelek a sportvendéglő előtt.
1: 25 éve mosok rád, főzök rád. 25 éve, amióta a feleséged vagyok.
2: Mi?
1: Harpikám.
2: Harpikám.
1: Mindenem, egyetlenem. Nem ismersz meg.
2: A kutya Krisztusát. Ez tisztára becsavarodott.
1: Egyetlenem, boldogságom.
2: Megáll az eszem.
1: Tyutyi, tyutyikom.
2: Én hülye, hogy pont egy ilyet.
1: Szegény beteg tyutyikám.
2: Csak azt hiányzik, hogy rendőrségi ügy legyen belőle.
1: Ápolni.
2: Őrület.
1: 25 év után ez lesz az én keresztem. Ápolni, mint halálig.
2: Még csak azt hiányzik.
1: Én édes beteg tyutyikám.
2: Elég a komédiázásból. Micike vagy macuka vagy, hogy a felébe hívják.
1: Hát már a nevemet se tudod. Hát már meg se ismered a te Ibolykád, a tyutyi.
2: Mi?
1: Tyutyikám. Tyutyusom.
2: Bám, misém. Mentőket, rendőrséget. Maga mondta. Nem maga mondta, hogy előre fizessem, máskülönben nem jön. Ki fizette? Ki van fizetve? És most aló mars!
1: Árpikám, a gyerekeinkre. A tisztességben, becsületben eltöltött 25 évünkre, ha nem is. A gyerekeinkre. Csak emlékszel?
2: Mi?
1: Jóska, kis Böbe, a Gyula, aki diplomás. Böbénket most látogattuk a klinikán császármetszéssel. Kivitte a virágot. Gyugyi, Gyugyikám, én vagyok a te Ibid, Ibolyád. Gondolkodsz!
2: Ilyen helyzetbe kerülni?
1: Nézd rá!
2: Ilyen helyzetbe hozni engem?
1: Jóságos ég! Mit szólnak majd a szomszédok? Csoda, hogy még nem kopogtak át. Mit szól az egész utca, hogy fut, aki Árpád az ezüst lakodalmára nem ismeri meg a feleségét, és azt vágja a képébe, hogy három órával ezelőtt csípte fel?
2: Ne őrítsen meg végképp. Hát csak nem tagadja, hogy három órája sincs. Hogy maga az a sportvendéglő előtti kurva, akit felcsíptem és előre kifizettem. Ott van a pénzem a retiküljében. Ott a bizonyíték. És még tagadná, hogy ki van fizetve?
1: Nem! Nem én! Nem tagadom, te rohadék, előfeszített szemétláda! Azt, hogy hétről hétre, 25 éven át a kurváid! Igen, és a kurváid után mászkáltál! Míg
2: hogy...
1: én tisztességből feláldoztam magam a jó híremnek, a gyerekeimnek, akiket felneveltem! Szépen járattam, csak hogy ne tudják meg az apjuk, hol hajtott a kurvák után! Mert ilyen jó bolondot még egyet nem látott a világ! Ilyen hülye, ilyen hülyén tisztességes feleséget, aki neked én voltam! Futak, járpá!
2: Torkig vagyok!
1: Az Ibolyka, akinek Ibolyka!
2: Ibolyka!
1: Ibi, olyat még nem hordott a hátán a föld!
2: Hordott, nem hordott, bánom is én! Három órája van itt, kérem! Ne csináljon botrányt! Távozzék békével!
1: De most már nem tudom, hogy összeszakadt! Felármázom az egész házat! Nem és nem! Ott még nem tartunk, hogy elverjél a háztól az ezüst lakodalmamon!
2: Ha botrány legyen, botrány! ha az állásomba kerül a betontervnél. Hát az állásomba kerül. Ha nem távozik innen egy percen belül, hívom a rendőrséget.
1: Próbáld meg!
2: Az én lakásom, annak telefonálok, akinek akarok.
1: Az ő lakása, annak telefonál, akinek akar.
4: Igen, igen, illet akarok.
1: Csak szeretnék.
2: Mit akar? Mit akar az lakása?
1: Szólíts a keresztnevemet.
2: Tegye le, mit akar azzal?
1: Eszedbe juttatni.
2: Dobja el és takarodjon.
1: Eszedbe juttatni, hogy fut, aki Árpád név vagyok.
2: Takarodjál!
1: Tedd le azt a széket, Tyutyi! Tedd le szépen.
2: Azonnal odaeresztesz a telefonhoz.
1: Tedd le, Árpi! Nem állok jót magamért!
2: A kurva keserves teremtés itt a büdös jó édesanyádnak is, aki kurvának szült, és ide jössz nekem becsavarodni!
1: Ne, Árpi! Ne folyt, dugas! Ne folyt! Ibo, Árpi!
4: Ibolyka, a feleségem hasba szúr az ezüst lakodalmukra. Ibi, a vérem, telefonálja.
1: Van eszembe. Ahol a maga alá húgyozott. A jó nagy túcsa. Úgy kell neki, minek kekeckedett. Stex. Cigi. Tampon. Lábom közt a kelengyén. Na, kisanyám, ezt megcsináltad. Ez volt az utolsó fuvar ebben a városban. Úgy lesz, ahogy akarta. Becsapom az ajtót magam után. Egy perc. És hanyagolva. Új város. Új Szerko. Még szerencs, hogy a pénzt lekopott előre. A tárcáját nem mutattam neki. Nem is fogom. Jó lány vagyok. Írtó rendes lány, felügyelő úr. Frankon. Tiszta munka. Csak a tócsába. Bele ne lépjek. Ha szerencsém van, még elérem a bányai szemét.

üdvözöljük. Ön a mennyei gondviselés ügyfélszolgálatát hívta. Ha az üdvösség, üdvözülhetőség legújabb módozatairól szeretne hallani, nyomja meg az 1-es gombot. Ha vallástörténeti felvilágosítást kíván, nyomja meg a 2-es gombot. Ha a Krisztus Urunk tövis koszorús szívéhez óhajt bebocsátást kieszközölni, kérem, nyomja meg a 3-as gombot. Köszönöm. Üdv, 1-es gomb. Üdvösség, 2-es gomb. Üdvözülhetőség, 3-as gomb. Köszönöm. Ha csak jámbor kételyek környékezik, nyomja meg az 1-es gombot. Ha már egészen közel jár üdvössége eljátszásához, nyomja meg a 2-es gombot. Köszönöm. Röpima, 1-es gomb. Gyors fohász, 2-es gomb. Esdeklés, 3-as gomb. Ha pedig a Gyehenna tűztengere már a talpát perzseli, nyomja meg a 4-es gombot, és várja meg a kárhozat alosztálykezelőség ügyeletes nagyangyalának jelentkezését.

0: Popmester három hadaró ritmusa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ide riszáló mozdulat, mulat, mulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az égmező, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltár jó a szédület, szüret, szüret, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Elmondom álmaton álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ide riszáló mozdulat, mulat, mulat, mulat. Mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltár jó a szédület, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál jó, halál jó, halál jó, ja, mulat. Mulat, mulat, mulat, mulat, mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az étteren, ugat a világ, ugat, ugat a világ, ugat, hiszi a hangos humbugot, ugat, ugat, ugat, éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, üget, üget a világ, üget, vak lovakon a vén, tyüket, üget, üget, üget, ha nem üget, lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, tarol, tarol a világ, tarol a pofasör, a potya, bor, tarol, tarol, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a sebes, a jó bugás, arat a világ, arat, arat a világ, arat, csinics, haj, csili, kanal, arat, arat, arat, arat, aki nem arat, mert semmije, annak mindjárt van miért inni, a siker a világ, siker, siker a világ, siker, világ sikerre inni kell, siker, siker, siker, belefogam, mire rádöbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, sajog, sajog a világ, sajog, babai kínban, a bajok, sajog, sajog, sajog, kirázza, ikrája, ikreik, garázda, szapora, mindenik, borul a világ, borul, borul a világ, borul, belenyugodik, ján, borul, borul, borul, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, csorog, csorog. Csorog a világ, csorog, kana kilincsen, kun, csorog, csorog, csorog, csorog. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, dürög, dürög a világ, dürög, amerre arra sündörög, durog, direg, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, harap, harap a világ, harap, kell a rög, minden talp alatt, harap, harap, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, kerek, kerek a világ, kerek, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, kerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, lakik, lakik a világ, lakik, pincétől toronypadlatig, lakik, lakik, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, ja, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat.
1: Felvonásból. Libeg a világ, libeg, libeg a világ, libeg, neki libeg a semminek, libeg, libeg, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lobog, lobog a világ, lobog, lepik a villancsillagok, lobog, lobog, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, düböl, düböl a világ, düböl, kikibújik a bőriből, düböl, düböl, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyező, dobol a világ, dobol, dobol a világ, dobol, magasodik a lárma bolt, dobol, dobol, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma, dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez, ura üri rakétára kap, len cipel a batyú árada, cipel a világ, cipel, cipel a világ, cipel, takarodik a göncivel, cipel, cipel, cipel, aki nem cipel, mert rongya se, télire húdik a férge se, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton, unosunk talan, boldog, boldog talan, ha már a tejú is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál jó, ja, halál jó, ja, halál jó, ja, mulat, mulat.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal húgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Biceg! Mi? Hogy biceg? Ki vagy?
0: Uram, én a...
1: Disznó, akinek a lába combi kuszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátor a gyomra korog.
1: A szobroki?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátor a gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez, ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sükkérezzem benne, messziről kövessetek, ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitok vele. Majmolja a nincsen, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi?
0: De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába,
1: akivel társalkodó, he?
0: Ízlés és mérték, tetrák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál.
1: Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok? A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derengés.

kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek, csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása, csak gyémántpor legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveg garatján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából. Órasarok, Heliane című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utca piacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőz és emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s ki szidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésem, s kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében.

tűz benn. Elmondható, hogy nagyokra törtem, elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal újult fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek fűszál küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

Dadogós, öreg baba bottal jár, hátul jár, hittel járja, ahogy a szél által jár, utolér, utoljára. Karom fogja édes pár, kedves kar, hites párja, sejem sállal bagyulál, betakar, bugyolálja. Felviszi a kőbúbos, kandallós baba ólba, körülperdül, hamaros, tüzeszít, huhukolja, szikra pattan, fája gyúl, szene gyúl, tüze gyullad, lángzó nyelvek fáintúl, nyalakod, nyúlakodnak. Karja szárnya kerepel, kőpadlós örömházba, holott lelket belever, addig ráz, addig rázza. Párás szeme üvegét párától talanítja, feje alá lámpától, spárnástól felkattintja. Öreg baba doromból könyvre könyv olvasódik, sok a betűsorokból sorra sor elmosódik. Feje táján friss piték, kürtös fánk illatárja, tükrén látja édesét, ajtaját, avatárja. Borsodóját felforral, cukorral felforralja, jóval intőn óval tart, szóval tart, jóval tartja. Mondókája keldegél, elregél, elregéli, még a reggelt majd megél, csak megél, tám megéri. Öreg mamusz, elalusz, alamusz, agmammogja, életálmát lábkeltétől fejnyugtáig elcammogja.

kesergő, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem, magahányon fújom ringom, félreáll a farmatringom, mátkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne tyúkon kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznófüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alapfogják bojtáromat. Kumborbála, mint próbálja, másfél mázsa rengő hája. Ejszem! Végkattyának papa zaptya, van imának foganatja. Körke olyan herda, ezer helyet kaniberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja. Rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságon. Ülöngélő kántorének beadott a keszőcímnek. Kutamású más legényem, kármentőben nevet élőm. Hallod már is szalajtláris, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kiskárolva. Ejszem! Kutyára dér jön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücs ki buksengel az ajtón. Félmeszely jársz, leves csontja, kujononként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömő, koszlott gatyás ez a lúfosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felprédálja, szárítóbú szűzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukoricagór és benne, ami nem az úré, te bandás túl tolvaj gazda, fellármázlak a falvakba, ejszem, furkóbonkós vasvillások, jő nagy szorongattatáson, cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért, rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed, ki bajusza, ha szikráfány, belesápad a szivárvány. Táncra perdő justorára, háton cserdül mustborára, ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, özvegységre, így mén bajom, feleségbe.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

0: Jó napot kívánunk, Csabány György vagyok, Hammer Ferenccel ülök itt. Feri, mondhatom Feri?
1: Feri.
0: Feri, Hammer az Feri. Feri, ez így?
1: Igen, az a nevem.
0: És a névjegyed nem is ez van?
1: Nem.
0: Sokféle névjegyed van?
1: Nem, egyféle van.
0: Egyféle.
1: Csináltattam magamnak.
0: És azon mi van? Azon Ferenc van, fogadjunk.
1: Persze, azon az van rajta, hogy
0: megnézi. Most az. Hosszasan keres.
1: Lázasan keres.
0: Van névjegy tartója. Egyébként komoly ember.
1: Nem névjegy tartó, ez
0: kérdez. Mi?
1: Hát én kártya tartom, minden szenszor.
0: Kártya. Nekem tessék, adod?
1: Itt van
0: Öribe.
1: Itt haza egy
0: szóval Hammer, ezen Ferenc van természetesen, Hammer Feri, de hát az is egy kicsit olyan érdekes helyzet, hogy milyen, tehát mindig valami nevet kell adnunk, hogy milyen relációban ülünk itt, aha, mert hogy a Ferenc, vagy Feri a Tilos Rádió alapítója is, de itt nincsen pontos kánon ebbe a kérdéskörbe, de akkor azt hagyd kérdezzem meg, hogy akkor a te verziód az hogy néz ki.
1: Már hogy értem?
0: Hát, hogy mint hogy a tilos alapító az azt jelenti, hogy van valami alapítói, van valamilyen élethelyzet, vagy szituáció, vagy...
1: Alapítói őstörténet?
0: Hát, ja.
1: Alapítói őstörténet szerintem, mint mindenki gondolom úgy szokta mondani, hogy és akkor ott voltunk a tilos az A-ban.
0: Igen, ez
1: így. Tehát, hogy ez alapvetően, az egy ilyen életmód klubnak volt tekinthető, meg egy ilyen kocsmának, szóval délután este felé, meg reggelente, meg minden ott voltak ott az emberek, és aztán ott több mindenféle projektek voltak, és akkor ez volt az egyik ilyen projekt, hogy akkor visszajött valaki, visszajöttek Hollandiából, azt hiszem, és hogy hát éppen egy rádióadót is sikerült, azt hiszem, hazahozni, hogy akkor ez már milyen frankó lenne, hogy akkor most már csinálnánk tilos rádió, csinálnánk kalóz rádió, és akkor ez így le. És akkor... És aztán onnan minden ment magától.
0: És te ismerted azok az urakat, akik ott ilyen spontán, ilyen olyan networkingből, vagy egyszerűen csak a Palotai úrtól kértél egy kávét, vagy egy
1: sót? Nem, hát ott összebarátkoztam. Mondom, ez inkább olyan volt, mint egy klub akkoriban a tilos az el szerintem. Tehát, hogy ott alapvetően sütt időt töltöttek az emberek, tehát mint velem előfordult, hogy jöttem az egyetemről, és akkor ott oda mentem. Ott voltam egész délután. Vagy az egyetem helyett van. És akkor sok, tehát ott volt, hogy ott dolgoztam, dolgokat ott csináltam, ott találkoztam emberekkel, meg ilyesmi, és aztán akikkel ott együtt elkezdtük csinálni, azokat félig meddig onnan ismertük, aztán voltak új fiúk is, akik máshonnan jöttek, azokat nem ismertem, de aztán hamar összeismerkedtünk, és ilyen kis csoportokban dolgozott mindenki vitte az adást, mert ha jól emlékszem, ugye hétfő, szerda, péntek volt talán az akkor az adás, napi 2 óra volt talán, azt
0: hiszem,
1: 93,3-on volt, azt hiszem, és akkor az volt, hogy mindenki a kis csapatjával készítette el a műsort, és akkor vitte el a magnót, hordozható magnót, meg az adót, meg az antennát egy olyan magas helyre, ahol ezt le kellett. És akkor ott kellett várni, amíg le nem ment az adás, ez nem volt olyan nagyon. És akkor ebben ilyen kis csapatok voltak, és akkor én voltam így a Kerényi Gyurival, meg a Kádár Tamással.
0: Aha, és akkor éreztél valamit, hogy most mert hogy a sajtószabadság napja van, tehát ilyen zicsereket meg fog próbálni.
1: Abszolút,
0: hogy
1: persze.
0: Te most akkor itt a sajtószabadságon
1: tágít. Igen, persze. Persze, az azért, tehát egyrészt én akkor azért már tanultam szociológiát, akkor, tehát akkor én már ilyen elég, hát már ki is jártam talán már éppen az egyetemet akkoriban. Tehát,
0: hát ez 91.
1: Igen, na azért mondom, tehát akkor én már éppen végeztem is, és éppen pont akkor végeztem. Tehát az, hogy milyen szerepe van, és ráadásul ugye akkoriban Magyarországon elég sok beszéd volt ezekről a dolgokról, mert akkor jöttek létre a demokráciának, meg a kapitalizmusnak az alapintézményei, és érdeklődő fiatalember voltam, és engem ugyanúgy is érdekeltek.

0: ezek a dolgok, és azért mondjuk az elég menő volt, hogy ott az ember ügyetlenkedik ilyen rossz drótokkal, meg banándugókkal, meg minden, és akkor két hét múlva a New York Times ír róla egy cikket mondjuk. Ez mondjuk nem volt szokványos akkoriban. Ma sem olyan nagyon.
1: És a szociológus, a történelem szociológia szakon végeztél, és ez a média iránti érzét, mondhatnánk, nem tudom pontosan, hogy definiálnád magad, de nem is kell, de ilyen média szociológ elég sokat foglalkoztál.
0: Igen, de akkoriban még nem. Tehát én engem akkoriban teljesen más dolgok érdekeltek, sőt, amikor rá 8-10 évre, kb. Amikor igen, az kb. 7 évre volt rá, amikor elkezdtem az ELTE-n tanítani médiát, a média szakon, de még akkor sem médiát, hanem inkább ilyen politológia szerűséget, és én tulajdonképpen ott az egyetemen tanultam meg ezt a... Tehát
1: ott kezdett a mint média.
0: Aha,
1: mint
0: igen. Egyébként kezdtem olyan dolgokat tanítani, és akkor ezeket úgy megtanultam az egyetemen nagyjából. Tehát ugye, mint a klasszikus példákban az 50-es években, amikor az orosz tanár két leckével van a diákjai előtt. Tehát én is nagyjából így csináltam.
1: Szakirodalom, autodidakta, önképzés.
0: Igen, abszolút.
1: De hát ez tök jó, nem?
0: Persze, hogy...
1: Azóta is képzed magad folyamatosan, lifelong learning, minden.
0: Hát persze, hogy...
1: És mikor kezdtél el zenélni? Már így, hát azt is tudom, hogy az ilyen korán, de tehát nekem akkor is elég fura, illetve nagyon érdekes, jó értelembe véve, hogy tulajdonképpen néha te egy punk zenekarszerű élethelyzetben punk zenekarosat játszotok, vagy szóval nyilván ez egy szakrális, rituális cucc, hogy akkor ott így összeborzoljátok a hajatokat, és
0: ja, hát ez olyan kulturált testmozgás, tényleg úgy átmozgatja az embert, hogy különösen 50 fölött azért fontos, hogy az ember ne csak az elméjét csiszolja, hanem adott esetben az izmait is, és akkor rekesz izmait is, azt is lehet erősen acélosítani ebben a gyakorlatban, és ezen kívül pedig ez egy nagyon mulatságos élmény együtt lenni ezekkel a fiúkkal, akikkel csináljuk ezt a dolgot. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az események, és aztán, hogyha az ember a passziójáé még pénzt is kap, hát az már több.
1: De most hogy kívánom, kb. Mondjuk egy évben hány koncertetek van? Ez egy Lopunk nevű zenekar.
0: 10 kb.
1: 10, hát mondjuk havonta egy, nem pörgetitek túl, nem. De néha van, hogy összejöttek.
0: Igen, legközelebb november 11-én a Korvintetőn fogunk játszani.
1: És ilyen próbálni is kell? Vagy egy
0: szoktunk, nem igen.
1: Szoktunk. Rendesen?
0: Nem.
1: Egy, két, három,
0: nem rendesen. Ciszt az nincsen, azt hiszem, igen, mert hogy azt hiszem a kottát olvasni, azt senki nem tud a zenekarból. Illetve én tudok egy picit. De én viszont nem nyúlok hozzá a hangszerekhez.
1: Te énekelsz. Te recsitálsz, tehát én hangokat adsz ki.
0: Mikrofonkezelő vagyok.
1: És csak van szöveg, tanulsz, vannak ilyen izék?
0: Persze, az nagyon fontos. Hát ezeket, mert azért úgy, az sokszor van, hogy úgy legagyízzák a kollégák ezeket a számokat, hogyha nem tudnak angolul, meg ilyesmi. És aztán, hát nekem is volt, hogy hirtelenében meg kellett tanulni 6-8 számot, mert helyettesíteni kellett mást, és akkor az mondjuk nem volt egyszerű, és akkor én is egy kicsit gagyiztam. De aztán utána rájöttem.
1: Az mit jelent, hogy ilyen sálálálálálá?
0: Hát például és akkor rájöttem arra viszont, és ez mondjuk már lehet, hogy egy folyosón lakunk az esztétika szakkal, és akkor hogy a pontosság az egy nagyon érdekes esztétikai élmény. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy ez most valami van, és ez olyan pontos, akkor az önmagában tud egy esztétikai élményt nyújtani, és akkor erre figyeltem, és akkor rájöttem arra, hogy sokkal hatásosabbak ezek a számok, hogyha az ember pontosan próbálja csinálni őket, és akkor ez az egyik, a másik, az viszont ezzel szemben viszont van egy másik érdekesség, hogy én hát úgy elég jól tudok angolul, és akkor hát én ezeket megtanultam, ezeket a szövegeket az internetről leszettem, és megtanultam. És aztán egy idő után, és tulajdonképpen a, A többiek kezdtek el noszogatni, hogy, hogy valami nem jó, hogy, hogy ez kicsit olyan, olyan ez, mint hogyha ilyen angol óra lenne tulajdonképpen. Hogy, és akkor kezdtem el azt csinálni, hogy tulajdonképpen az angol szöveget mondom, de bizonyos fontos refréneket, meg fontos sorokat úgy énekelek, mint akkor, amikor még nem értettem őket. Tehát akkor viszont tényleg gagyizok, de egyszerűen azért, mert én nem véletlenül értettem azt úgy, mert az én magyar fülemnek pontosan annyi értelme volt ennek. És viszont, hogyha ezt, én ezt így csinálom, például Ramon számoknál ez rendszerint előjön, akkor ez paradox módon annak ellenére, hogy gagyizok, de mégiscsak angolosabbnak tűnik, mint amit én angol tudással mondanék. Szóval ez, ezek olyan érdekes dolgok.
1: De ezt mondhatjuk azt, hogy ez punk zene, vagy punk
0: basszus. Persze.
1: De ez azért, mert amikor te fiatal voltál, akkor volt a punk.
0: Persze,
1: a fénykorában, és igen. Akkor ilyen, nem tudom, a megfelelő együtteseket, nem vagyok nagy punk szakértő, ez
0: persze,
1: az a Police, vagy nem tudom. Vagy
0: nem, hát a Sex Pistols, Ramos,
1: Sex Pistols,
0: Strangers, Damned, meg ilyesmi. Persze akkor még Strangersnek hívtuk például pár évig. Hát figyelj, senki nem tudott angolul. Ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, hogy ez tényleg ilyen, mint az ilyen tapogatózása a nagy ködbe, hogy mi ez, meg mit jelent, meg mi, hogy kell érteni, úgyhogy.
1: De a punk az nekem valamiért ilyen lázadó dolognak tűnik, vagy dühös, vagy család, csúnyán beszélnek meg.
0: Igen.
1: Uh-huh. És hát is be, így csúnyán beszélve énekeltek.
0: Hát miért, mert szerinted kisípoljuk helyette, vagy hogy?
1: Nem, csak azért azon gondolkozom, hogy tehát, hogy most mi itt egy rádióba ülünk, és nyilván akkor itt ilyen, van egyfajta ilyen közmegegyezés, hogy mit nem mondunk a rádióban.
0: Ó, igen, ez egyébként ez nekem is eszembe jutott már sokszor, hogyha az erkölcsökre és a közkultúrára annyira érzékeny cenzoroknak fontos, hogy ezek a fiatalság testi-lelki fejlődését minden bizonnyal nagyon súlyosan befolyásoló megnyilatkozások ne legyenek benne. De ugyanakkor viszont minden baj nélkül berakunk akármilyen angol nyelvű számot, amiben hát nagyon randán beszélnek, és akkor ez ugye azt eredményez, hogy ezek a rettenetes hatások, amiket a média így gyakorol a fiatal gyermekek, meg a fiataloknak a testi és a lelki fejlődésében, ez csak magyarul történik, mert angolul feltehetőleg nem.
1: De hát pont a fiatalok kezdenek el most már egész jól beszélni angolul,
0: hát ezért,
1: nem utolsóbb az internet
0: hát van,
1: használata és hatása.
0: Így van, így van.
1: És az teljesen természetes nyilván, hogy az interneten ezek egy-egyben hozzáférhetők minden korlátozás nélkül, és ez még inkább így lesz.
0: Persze, hát különösen a zene. Különösen az elem, azért jó minőségi mozgókép azért van, hogy nem annyira hozzáférhető, vagy például könyvek, folyóiratok, azok néha eléggé kell kepeszteni, hogy az ember meg tudja szerezni magának, de a zene az még az a legjobban hozzáférhető.
1: Meg, tehát most például van ez a nap, és akkor úgy gondolkoztunk rajta. Én kifejezetten azt gondolom, hogy a sajtószabadság kérdéskörébe tartozik, hogy elég vad zenéket is le lehessen játszani. Ugye ebben nem mindig értek egyet itt a kollégákkal, mert én azt gondolom, hogy a Tilos Rádiónak az lenne a feladata, hogy főleg olyan zenéket játszon le, ami sehol máshol nem mehetne le. Tehát az összes kereskedelmi és közszolgálati ízebe a zenei szerkesztő hanyat dobná magát, hogyha meghalaná John Zorn és a Yamantakai-nak az előbb bejátszott kis művét, és hogy itt meg lehet, tehát ez is egyfajta ilyen cenzúra, nem cenzúra, de hát ez egy közösségrádió, itt mehet, de este 10-től lesz egy olyan blokk, ahol magyarul is olyan számok fognak lemenni, ami most napközben is mehetne, de nem fog menni, mert hát...
0: Hát igen, ez egy fontos kérdés, és ahogy így mennek így, vannak így a fejlemények a médiában, meg az infokommunikációban, meg a digitális iparban, azért azt látom, hogy az ilyen jellegű fontos felmutatása azoknak a tartalmaknak, amik komerciális, inkább mint politikai okok miatt nem kapnak helyet a nagy mainstream médiában. Ez egy egyre fontosabb dolog, mert korábban azért, hogyha belegondolsz, például csak visszatérve a punkra, az, hogy a Sex Pistols az úgy végezte, ahogy végezte, annak többek között a John Peel-nek, a BBC rádió legendás szerkesztőjének is nagy szerepe volt, hogy azok után, hogy gyakorlatilag az összes hirdető és az összes média csatorna és az összes még a wurlitzereket üzemeltető kocsma szövetség, vagy tudod, amiben a lemezek voltak. Mm-hmm. Mind kiakadtak a God Save the Queen után. Akkor a John Peel azért ugye már játszott a BBC-be, és akkor volt állítólag valami olyan hogy akkor hívták őt a raportra, hogy hát hallott, hogy van ez a szörnyű szennyzene, hogy hát nem is értik, hogy lehet, és akkor mondta, hogy ja, persze, mi már 3 hete semmi más se játsszuk csak ezeket. Na már most, amit ezzel akarok mondani, ez az, hogy ide kellett ugye egy bátor szerkesztő, és ez a bátor szerkesztő itt momentán a BBC-ben dolgozott, de ugyanilyen bátor menedzserek és szerkesztők kellettek kapitalista lemezkiadó vállalatokhoz, akik adott esetben be tudtak vállalni ilyen karcosabb New Wave zenéket, amik először azért nem biztos, hogy olyan nagyon közönségbarátak. Az XTC-nek az első lemeze például, hát azért ez nem egy ilyen lagzilajcsi dolog. És ennek ellenére mindenféle szakmai legitimáció alapján, mondván, hogy hát, mit tudom én, nem most jöttünk le a fáról, van free jazz is a világon, attól, hogy mainstream nem szereti, attól az még lehet, hogy sikeres lesz,
1: stb. Sőt, lehet, hogy később lesz a mainstream.
0: Így van, és akkor ezt át tudták nyomni. Na most ugye egészen, és akkor persze nagyon vicces, hogy eközben ezeket a kapitalista lemezkiadó vállalatokat, az alternatívok persze mindig is ekészték, hogy persze nekik mindig csak a lóvé meg minden, de hát ugye azért nem szabad elfelejteni, itt azért befektetett pénz is volt, meg minden, tehát itt volt. De ennek most ugye sok szempontból vége van, mert először is nem lemezekről beszélünk, hanem számokról, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a lemez, tehát amikor 10 darabjával áruljuk a számokat, és nem egyesével, az ugye ez egy teljesen más algoritmust hoz létre a zene forgalmazásával kapcsolatban, és ráadásul ez nagyon sokszor a terjesztő az nem a konvencionális lemezbolt a Váci utcában, hanem az emberek terjesztik a különféle tartalom megosztó oldalakon. Tehát a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy a Facebook-on, vagy mit tudom én. Na most itt ilyenkor megint csak azt lehet mondani, mint a média kutató, azt mondhatnám, hogy hát akkor ez aztán a piros betűs ünnep a média elmélet kalendáriumában, hiszen az embereknek a kezébe adtuk a döntés lehetőségét arról, hogy olyan zenét hallgassanak, amilyet akarnak, az emberek kiszolgálják magukat, alulról jövő, bázisdemokratikus, tehát tényleg, mint a csodálatos. Na, és akkor nézzük meg, mi a végeredmény. Ugye csupa olyan zenekar hoz létre ez a kultúra, meg olyan zenéket, amik tulajdonképpen mind arra vágynak, hogy bekerüljenek a Petőfi Rádióba, mondjuk.
1: Nem mind, de igen.
0: Szóval de úgy zömmel. Tehát, igen. Hogy és egyszerűen tehát az alulról jövő zenékből egyszerűen nagyon sokszor nincs benne a bátorság, nem arra nézve, hogy másmilyenek legyenek, mint a többiek, azért, mert hogy attól félnek, hogy akkor majd nem fognak tetszeni, vagy stb.
1: A Punk zenekar az természetesen nem fog játszódni a Petőfi Rádióban egy darabig még.
0: Én ezt semmit nem lehet sohasem kizárni, de mert ez olyan...
1: Hát még elindulhatsz akár valami tehetségkutatón, vagy ilyen.
0: Múltkor ránk írtak a...
1: Valami kertévés?
0: Igen, az RTL klubból valamelyik ilyen meg aztán,
1: hogy nem
0: meg
1: aztán.
0: Igen, hogy esetleg bemennénk-e, és hát ezt a nagyon udvariasan elhárítottam ezt a megtisztelő.
1: Igen. Nem.
0: Igen.
1: Csak mert nekem az a, ugye az foglalkoztat, hogy a net, hát meg ezek az egyéb, tehát igen, hogy nem egy bakelitet veszünk, ami egy tárgy és egy ipari termék, hanem ez ugye sokkal rugalmasabb, de hogy a net az nagyon keményen felborítja, illetve idézőjelbe teszi ezeket a szabályokat. Hát tehát szerintem ez... már az is marhasság, hogy este 10-kor lehet, hogy beteszünk egy olyan számot, amit tudom én, ha a punk kultúránál maradunk, akkor a Flash zenekar cenzor számával elindulunk, vagy a tudósok zenekarnak, ha angolul mondom, fák, vagy nem tudom pontosan mi a helyes fordítás című darabját, mert ugye angol ezt mondhatjuk, és mi este 10-kor azt gondoljuk, hogy alszanak a gyerekek, nem? Vagy mit gondolunk?
0: Hát egyébként rendes gyerekek azok alszanak szerintem.
1: Rendes gyerekek.
0: Na de komolyan, tehát szerintem, most ezt most tök komolyan mondom, tehát hogyha az embernek vannak gyerekei, akkor szerintem nagyon kitol magával is, meg a gyerekeivel is, hogyha nem szoktatja rá őket egy olyan életmódra, ami...
1: Ez te vagy, ugye, akinek vannak például.
0: Persze.
1: Na most hány évesek?
0: Hát 19 meg 21. Aha. Most már azért ez már elmúlt.
1: És ők 10-kor alszanak.
0: Hát nem, de nagyon sokáig. Tehát ilyen 10-12 éves korukig szerintem.
1: Jó, akkor nem te vagy a tipikus példa. Általában azt szokták mondani, hogy ugye az a probléma, hogy kicsin gyerekekhez olyan tartalom jut el, ami megborítja. Nyilván esetleg más érzékeny nyugdíjas nénikhez is, de alapvetően ez szokott lenni. Na most erre van egy védekezés, hogy ki van írva a tévébe is, hogy 12 éven aluli gyerek szülői felügyelet nélkül nem, vagy stb. De ez a netre semmilyen módon nem. Tehát hogy lehet, szerinted lehet a gyerekeket az internet korlátozni? Nyilván gyerekeidet már nem, azért nem vagy jó példa, 14 éves gyerekeket lehet.
0: Hát szóval szerintem ezek akkor működik jól, hogyha ezek a dolgok már messze-messze sokkal korábban meg vannak beszélve, mint amikor ez az adott esetben sor kerül valami problémára. Tehát ez egy ilyen nagyon banális, egyszerű dolog, hogyha az ember foglalkozik a gyerekeivel, és nyíltan beszél ezekről a kérdésekről, és már azelőtt megbeszél ilyen dolgokat, hogy mit tudom én, mi a pornó például, vagy mi az az erőszak, vagy az, hogy hogyan függ össze az embereknek az életmódja, vagy az embereknek a sorsa azzal például, hogy milyen kultúrát fogyaszt. Tehát ezek ilyen egyszerű, banális kérdések. Hogyha erről sokat beszél az ember, akkor szerintem meg alapvetően, tehát nem csak a média fogyasztásról beszél sokat az ember, hanem egy csomó más dologról is sokat beszél, akkor szerintem ezek egyszerűen nem lesznek problémák. És akkor már tulajdonképpen bármi történhet. És ezzel együtt persze én egyáltalán nem akarom lebecsülni azokat az erőfeszítéseket, vagy kezdeményezéseket, hogy hát az ördög nem alszik, azért mit tudom én, egy kicsit lekorlátozzuk a hozzáférhető internetes tartalmaknak a...
1: Le lehet?
0: Szerintem nem minden gyerek egy vele született geek, hacker, tehát azért, tehát néha a tanítványaimon is fogom a fejemet, hogy hát néha, komolyan mondtad, média szakosok is néha annyira műveletlenek az ilyen digitális készségek tekintetében, tehát hogy ez egy mítosz azért, hogy a gyerekek mindent megtalálnak, hát egy csomó gyerek megtalál, de egy csomó gyerek egyáltalán nem talál meg, szerintem. Vagy azért nem, mert nem érdekli például. Tehát, hogy tehát sokféle. Tehát szóval alapvetően, de ez nem csak az internetes, problémás internetes tartalmakra igaz, hanem gyakorlatilag az összes problémára, az összes veszélyre, az összes kockázatra, ami előkerülhet egy gyerek vagy egy tizenéves élete során. Szóval ezeket a meccseket akkor kell lenyomni, amikor azok még nem problémák.
1: De most egy felelős szülő attitűdjéből beszélsz, és nagyon szép, amit mondasz, és én is próbálok ebbe hinni. Én most abból az irányból kötekszem, hogy most én pedig egy rádióban ülök, vagy ennek a képviselője vagyok, ebben a rádióban napközben nem illik olyan dolgokat mondani, bizonyos dolgok, időnként kapunk ilyen kis 50 000-es büntetést,
0: világos, mert persze.
1: Arról beszélnek, hogy, és akkor most ezt nem mondom meg, hogy igen. Miről, egy tudományos cikk szerint a nem tudom mi, de az kiüti a biztosítékot, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes képmutatás, és hát itt komolyan a technika fejlődésére, meg az internetre. Most a Tilos Rádió egyébként is tudna, de eleve nyert egy pályázatot, hogy különböző alternatív streameket indítson, és komolyan felmerült az, hogy indítson egy streamet, ami természetesen nem fogható autóba vagy FM-en, de hát úgyis egyre többen hallgatják a rádiót interneten, okostelefonon keresztül, és ez nyilván kitágítja a lehetőségeket, tehát ezt Kaliforniától nem tudom én meddig, Ausztráliáig is meg lehet tenni, és ha egy ugyanez az alternatív stream most azon beszélnénk, akkor beszélhetnénk csúnyán is, vagy kimondhatnák azokat a szavakat, és mivel egyre inkább így lesz, ez egyre inkább nevetségesebb lesz az, hogy most akkor nagyon kell figyelnünk arra, hogy mit mondhatunk, mert mások is figyelik, hogy
0: hát, igen, de ugyanakkor tehát más szempontból meg egy kicsit ez egy olyan kérdés, hogy a képmutatást ezt nem ítélem el őszintén szóval, mert tulajdonképpen a kettős norma az egy nagyon fontos értéke a mi civilizációnknak, mert hogyha nem lenne kettős norma, akkor állandóan csak egymást beleznénk és egymást öldökölnénk. És tulajdonképpen én az optimális nevelés, vagy az a nevelés, amik sikeres, azt gondolom ennek a céljának, hogy akkor az a gyerek az soha ne beszéljen csúnyán, hanem azt, hogy, akkor beszéljen csúnyán, amikor annak megvan ott a helye, meg az ideje, és nem keveri össze a szezont a fazonnal. És hogyha erre képes, erre a distinkcióra, hisz az egész élet semmi más, csak különféle különbségtevéseknek és distinkcióknak a mestersége, akkor azt mondom, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt, és akkor felőlem úgy beszél a barátaival, ahogy akar egyébként. Mert hogy ott azért, hát hagyj beszéljen már úgy, ahogy akar. Ugye?
1: És akkor a kettős norma jegyében, akkor az tök oké, hogy van egy alternatív stream a Tilosnak, ahol meg úgy beszélnek a műsorkészítők, ahogy akarnak.
0: Hogyha ez fontos, tehát hogy azért mondom.
1: Hát van rá lehetőség, és van rá igény az, hogy mi lesz, hogy milyen lesz pontosan, hogy még nem megy, illetve időnként kísérleti jelleggel megy meg a bankit.
0: Nem, egyébként ezek az ilyen pukkasztások, meg normaszegések, meg devianciák azért ennél fontosabbak szerintem, mert hogy egy kicsit analóg saját magával a sajtószabadsággal egyébként, mert a sajtószabadság sem önmagában csak azért fontos, amiért az benne van az összes ilyen demokrácia tankönyvben, meg média kutató tankönyvben, hogy hát azért nagyon fontos a szabad média, mert így elszámoltatható a politika, mert így fejezhetik ki saját, mindenki saját magát, a gondolatait, vagy azt, hogy vagy azért, mert hogy így lehet közös ügyeket megbeszélni. Amúgy különben elszigetelt kis kreclikben élnénk, és akkor ezt én mind aláírom, és én ezt nagyjából úgy el is ismerem, hogy ez így van, de emellett van még egy másik fontos funkciója szerintem a szabad sajtónak, vagy a szólásszabadságnak, a szabad szólásnak, és pedig az, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen marker, mint egy ilyen jelző dolog. Mert tudnilik, tehát kb. Olyan, mint amikor nézünk egy jéghegyet, és amikor látjuk a tengeren a jéghegyet, és látjuk, hogy kiáll, akkor azt is sejthetjük, hogy alatta van egy 25-ször akkora bazinagy. Na most, és a sajtószabadságnak a természete, meg a formája, az megmutat egy csomó elrejtett dolgot. Gondoljunk abba bele, hogyha például van neked mondjuk 10 millió forintod, akkor 10 millió forintból összetudsz hozni egy olyan online pilot kis oldalt, dolgozik benne néhány ember néhány hónapig, amiben, hogyha jó szakmai munka folyik, meg ilyesmi, eléggé meg lehet meg lehet nehezíteni egy pár politikusnak az életét, vagy a hatalomgyakorlásnak a küllőiből lehet azért egy-két botot tenni azzal, hogy mondjuk megírja, hogy az ember a legfőbb ügyésznek a sofőrje az éppen kihozott 200 milliárd forintot, vagy mit tudom, hogy egy ilyen népi metaforával éljek. Na most 10 millió forintból ezt meg lehet csinálni, hát ez egy használt nyugati autó, nem? Vagy...
1: jó autó, igen.
0: Hát azt mondom, egy kis fagyizót lehet talán be. Tehát ez nem egy olyan iszonyatosan nagy vállalkozás, amivel egy relatíve nagy bosszúságot lehet okozni a hatalomgyakorlóknak, és éppen ezért tekinthetünk a hatalomgyakorlókra nagy tisztelettel, amikor képesek megtartóztatni magukat attól, hogy ilyen nagy bosszúságot okozó gonosztevőket nem korlátozzák az ő tevékenységükben, pedig lehet, hogy lenne rá eszközük. Ugye? És akkor beszélhetünk sajtószabadságról, hogyha abban a politikai elitben és a demokrácia intézményeiben megvan az elszánás és az akarat arra, hogy ezeket a bizonyos normákat betartsák, annak ellenére, hogy ez nagyon kifizetődne rövid távon, hogyha ezeket néha sikerülne elhallgattatni, igaz? Na most ebből viszont következtethetünk arra, hogyha ilyen nagy haszonnal járó dolgok esetében is meg tudják magukat fékezni, akkor, hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk jóval nagyobb erőfeszítést kellene tenni azért mondjuk, hogy mondjuk a piacot tönkretegyék azért, hogy a saját érdekeiknek megfelelően történjenek a dolgok, akkor ott is úgy fognak csinálni. Tehát, hogy hogyha már nagyobb lenne az erőfeszítés, akkor mondjuk a kereskedelmet tönkretenni a saját érdekeiknek megfelelően, akkor ha már nem tették a szabad sajtóval, akkor már sokkal kevésbé valószínű, hogy a kereskedelemmel megteszik, igaz? Tehát ebből az következik, hogyha van egy ország, amiben a hatalom tiszteletben tartja a szabad szólást és a szabad sajtót, akkor abból azt gondolhatjuk, vagy azt következhetjük, hogy a kevésbé necces ügyekben is tiszteletre méltó módon jár.
1: És azt mondod, hogy akkor ezzel mint egy valamilyen értelme a demokrácia mérhetjük?
0: Így van, ezért is van.
1: Demokrácia méter.
0: Így van. Tehát ez egy nagyon jó markere annak, hogy amúgy hogy mennek a dolgok ebben a bizonyos országban, és azért szeretik olyan nagy kedvel összehasonlítgatni ezek a különféle sajtószabadság központok ezeket a dolgok, ezeket az állapotokat, azzal együtt egyébként, hogy empirikus kutatásokat nézve azért ezek nem nagyon pontosak. Tehát az, hogy két médiakultúrát összehasonlítani, és lepontozni, hogy akkor te leszel a 22-t, te meg 27, azért az beláthatjuk, hogy azért nem.
1: Hát mert ilyen bonyolult szemben a magyar helyzetben is, ugye, ez nagyon érdekes, hogy az állam a állami reklámokkal, tehát hogy ez, hogy akkor most hogy borogatja a piacot, vagy most tényleg nem tudjuk, hogy kik a tulajdonosai
0: sajtótermékeknek. Tehát piac, egy jól működő piac, az egy rendkívül fontos fundamentum egy jól működő sajtószabadságnak, és hogyha az nincsen, akkor onnantól kezdve már azt lehet mondani, hogy kicsit semmi sem lesz már onnan.
1: Azért én még annyit hozzátennék, hogy ez a sajtószabadság mérce, ez azon gondolkoztam, miért jöttél, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy egy adott országban milyen, hát hogy mondjam, a demokráciának milyen egyéb ellensúlyai vannak, vagy nagyon egyszerűen akarom mondani, milyen csúnya dolgok vannak. Uh-huh. Mert ugye az annál érdekesebb, mert lehet, hogy Svájcban annyira nem érdekes, vagy nem tudom, most tételezünk valami jól működő demokratikus országot, ott nem annyira érdekes, hogy mint a napi sajtó most mennyire szabad, vagy mit ír meg, vagy hogy van, mint ha mondjuk ezt Türkmenisztánba, vagy valahol máshol néznénk, ahol ugye hát lenne mit megírni. Uh-huh. Tehát, hogy az ugye más a szorzója, tehát ez a
0: Hát igen, de ugyanakkor viszont itt van egy ilyen önmagát gerjesztő ilyen örvény is ebben, hogy minél szabadabb a sajtó, akkor emiatt elképzelhető, hogy annál nagyobb konzekvenciája, annál vagy nagyobb következményei vannak annak, hogy mit ír le. Tehát, hogyha például mondjuk egy német tartományi miniszterről megírja azt az újság, hogy ő a levél, az irodai levélpapírján küldött egy levelet mondjuk az unokaöcsének, az iskolaigazgatójának, ami Magyarországon meg nem is érti az ember, hogy ez most miért lenne, akkor ezt már adott esetben hivatali visszaélésnek és nyomásgyakorlásnak és nepotizmusnak értette az az év aktuális.
1: Erkölcsileg.
0: És szó nélkül vette a táskáját és lemondott, szóval, hogy tehát természetesen. Tehát, hogy akkor ennek ilyen következményei.
1: Azt jelenti, hogy a következő műsor itt toporog a hátunk mögött?
2: Az Anáik is pontosak lesznek, és van 9 bejátszásunk, de én bírnám, hogyha mert tudna maradni, és elfolyna velünk ebben.
0: Maradhatok meg egy kicsit?
2: Ha van időd, mert a Larry Flint című filmről fogunk beszélni, lesznek bejátszások, és akkor annak kapcsán csak két bejátszás között körülbelül 5 percünk van mindig. Tehát, hogy nagyon szigorúan kell tartanunk a ritmust, mert az egész így építkezik. Szerintem most indítsuk el az elsőt, és ezzel menjünk át a következő műsorba.
1: És akkor most az egyik műsor átmegy a másik.
2: Hallatszunk? Jók ezek a mikrofonok? Mert reggel probléma volt a Gulyás Marci mikrofonjával. Itt van még füles, hogy én is halljam.
1: Persze.
3: Hello.
2: Sziasztok.
3: Volt szignál.
1: És akkor megvan, hogy mi fog ráindulni?
2: Igen, akkor most indítsuk az első bejátszást.
4: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
2: Nem. Nem, álljunk le.
3: Ez gyorsan. Is jó.
2: Nem.
3: Csak ez majd máskor jön.
2: Álljunk le.
3: De ezt nem vezetjük át, Gyuri, hogy mi fog történni?
1: Tegyünk be egy zenét, és akkor...
2: Akkor vezessük fel azzal, hogy egy olyan filmről fogunk beszélgetni, ami
4: egy
2: konkrétan
4: le.
2: Igen, akkor a sajtószabadság egyik emblémája. És hogyha valaki nem látta a filmet, akkor körülbelül így az elejét elmondom, hogy van egy Hustler Gogo
3: Club. Milos Forman, Larry Flint, provokátorok.
2: Igen.
3: Ez a film címe.
2: Milos Forman filmje, igen, aki 68-ban disszidált Amerikában, és már híres rendező volt, amikor ezt a filmet rendezte. Na, szóval van egy ilyen toplesz bár, és akkor ott ilyen csajok vetköznek, és hát gondolja a főszereplőnk Larry Flint, aki egyébként egy valóságos figura, és mai napig is él, hogy hirdetni ezt a toplesz márt, ilyen belső hírlevéle, és akkor elmegy egy nyomdába, ahol azt mondja a nyomdász, hogy de hát ezek személyem sértő képek, és mondja, hogy nem érdekes, mert csak ilyen belső használatra lesz, de közben elkezdi nézegetni a Playboyt, és hát rájön, hogy tulajdonképpen a Playboy sem szól másról, igaz, vannak benne cikkek, hogy tulajdonképpen ő is indíthatná egy olyasmi lapot, mint a Playboy, és akkor most jöhet az első bejátszás.
5: Oda néz, milyen szép cicik.
6: Szép cicik, de úgy tűnik nem igaziak. Nem értem ezt a magazint, ez az egész...
5: Nézd a fenekét, igazán.
6: Homályos képek, sok-sok cikk, nem tudom, mi a fenéről szól. Olvassátok a Playboyt? Igen. Mhm. És tetszett? Bocs, drágám. És tetszett az a cikk a mostani számban a sztereó lemezjátszók szakszerű használatáról?
7: Azt hiszem, azt kihagytam. Hé! Hey.
6: És megfogadtátok a tanácsot arról, hogyan kell készíteni tökéletes martinit?
7: Hé, Larry, menj már odébb, vigyázz onnan!
6: Kinek szól ez az újság, könyörgő? Mert nekem ebből úgy tűnik, hogy aki nem keres 20 000 dollárnál többet egy évben, az nem is répázik. 7 millió ember veszi rendszeresen, és senki sem olvassa. Uraim, a Playboy becsapja önöket.
2: Tehát ez volt az első bejátszásunk, borzalmasan hangzanak ezek a magyar szinkronok, tehát eredetiben annyira klassz eredetiben, hogy legszeresebben... Igen.
1: Fáj.
2: Szóval az első felismerés, hogy ugye csinálnak egy lapot, amit senki nem olvas, viszont mindenki vásárol. És,
1: de hát azért, mert nézik a képeket.
2: Igen.
1: De ezt, tehát ugye ezt a Ferenctől is akartam kérdezni, tehát hogy biztos láttad a Larry Flintet.
0: Nem.
1: Nem? Házi feladat. Akkor nehéz erről beszélni.
2: Tehát nem nehéz, az tehát hogy azt állítja, hogy arra jön rá, hogy a Playboy becsapja az olvasókat, mert egy olyan terméket ad el újság címszó alatt, amiben nyilván megjelenek cikkek, amit senki sem olvas, mert mindenki csak a mesztelen csajokat nézegeti, hogy...
1: És egyet tovább megy, mert a Hustlerben nemi szervek is vannak, tehát hogy a személy, az áll, tehát ez az álbecsapós izért, és akkor ugye ez az amerikai, tehát egy csomó jelenet a bíróságon játszódik, ugye, hogy mi a szólásszabadság
3: kérdése, hogy az
1: amerikai alkotmány első kiegészítésebe megnéztem egyébként, azt hiszem, hogy az valami bonyolultabb dolog, egyszerűen az van csak benne, hogy a szólásszabadságot védi az amerikai alkotmány.
3: Pont.
1: Ez az egy,
0: egy fél mondat. The Congress shall no make laws regarding the regulation of free expression.
1: Nyilván a bírósági szakirodalomban, meg a precedens jogban van egy csomó kérdés, és ez körül mozog a Larry Flint, hogy igen, tehát hogy tehát ugye akkor is kell védeni a szólás szabadságát, hogyha az akár ízléstelen, vagy gusztustalan, vagy...
3: Vagy ha nekem nem tetszik.
2: És azt mondja, hogy azért meg, hogy megmutatják a nemi szerveket, a teremtőnél kell reklamálni, mert hogy ő csinálta ilyen.
1: És hát persze nyilván összehúzzák egyéb gazságokat, tehát hogy a tévéiradóban lehet látni, hogy valaki autógarambolva 4 ember szétlocsan, vagy éppen most Aleppóban hány hula van.
3: Na, tessék,
1: sokat. Hula van, vagy egy gyilkosság van, vagy nem tudom.
2: Hát egyetek közel, mert besipol.
1: Ahol véres fejű emberek fekszenek a földön, azt lehet, de...
2: Akkor szerintem hallgassuk meg pont ezt a részt, ezt az álcázott cenzúra, ez a következő 33 másodperces bejátszás.
8: És talán egy társadalom nem szabhatja meg a saját normáit?
6: Nem. Az csupán álcázott cenzúra. Ez az ország épp annyira az enyém, mint amennyire az öné, Mr. Lees. És ha önnek nem tetszik a Hustler magazin, ne olvassa!
8: Én nem is. De mi van azokkal az ártatlan gyerekekkel, akik bámulják a magazinját az élelmiszerboltokban?
6: Hát... Nézze, ha egy kölyköt elkapnak a kocsmában, amint sört iszik, azért még nem tiltják be a Heinekent országszerte.
1: Hát Budweiser nyilván az eredetibe, de a Heineken is jó, mert azon meg van a magyar Heineken, a vörös csillag még?
3: Van. De hát Borsodit kéne mondani, nem?
1: Önkényuralmi jelként.
3: De nem Borsodit kéne mondani?
1: Borsodit? Mert...
2: Tudom, hát akkor még nem volt.
3: Akkor még nem volt Borsodi, amikor volt
1: Heineken.
2: Nem, mert hogy ez a film ugye az 50-es évek körül születik a Larry Flint, és akkor ez a 70-es évek közepe ez a sztori.
3: 70-es évek közepén Magyarországon Heineken, még kevés, de Amerikában
1: se. Jó, okay. De ezt nem akkor.
3: Jó, rendben.
1: A DVD-ken.
3: Ugye. De hogy a szabadság?
2: Hát igen, hogy azért, mert meg lehet vásárolni, vagy akár egy fiatal kezébe kerülhet, attól még nem kell.
3: Én emlékszem arra, hogy esztétika szak, Balassa Péter, nem akarok nagyon... tehát, hogy nagyon boldog vagyok, hogy nagyon klassz, hogy meg lehetett azt élni, hogy jártam úgy egyetemre, hogy megtiltották a bölcsészkar folyosóján az esztétika szakon a dohányzást, illetve azzal párhuzamosan volt valami kis gond az egyetem másik szárnyában, elloptak egy számítógép darabot. És akkor az került bevezetésre, hogy mindenkinek kifele és befele menet belenézhettek a táskájába. És a Balassa tanár úr éppen valamilyen órát, azt hiszem, utána varázsegyetelemeztük minden héten, és az óra elején azt mondta, hogy ezt komolyan gondolják, hogy még nem állnak kinn az utcán az egyetem előtt. Hagyják, hogy belenézzenek a táskájukba, és hogy nem dohányozhatnak a folyosón, dohányzik valakit. Én akkor, és végig dohányoztuk az órát, és én akkor megértettem valamit abból, hogy tehát hogyha feladom, akkor baj van. És a Larry Flynt meg pont ezt tudja ilyen nagyon szabadon, és ráadásul egy nagyon komoly, megfellebbezhetetlen dolog egy pornó, valami minden irányból támadhatatlan és támadható csak és kizárólag.
2: Mert meg az a csodálatos még benne, hogy egy tök civil szóval, hogy egy
3: abszolút.
2: Ilyen rendes amerikai alkoholista papa, valahol a világ végén két gyerek, ugye ez egy testvérpár, ez a Larry Flynt és a nem tudom, hogy hívják a másikat.
1: Figyelj, nagyon érdekes, hogy ugye ezt egy Milos Forman nevű ember csinálta meg ezt a filmet, és amikor a filmet bemutatták, nagyon jól indult a film, mert nagyon jó a film, remek színészekkel, és ugye egy idő után elkezdték betámadni a New York Times-nek
3: különböző cikket.
1: Hát, hogy az egész filmet elkezdték elkézni, és akkor a Forman írt egy válaszlevelet, hogy hát ő a fasizmusban nőtt föl, az egy elég radikális a sajtószabadság szempontjából, és aztán a kommunizmusban az a megint másik a dolog, és akkor itt most, hát akkor most itt mi itt a probléma pontosan, mert hát ezt nyilván egy kelet-európai ember tudta igazán jól megcsinálni, amellett, hogy nagy mester volt, és akkor ugye kiderült, hogy két irányból támadták, egyrészt feministák, de nem arccal, tehát már akkor is voltak ilyen lobbiak, amik hátulról, a másik pedig az derült ki később, hogy a konkurens filmstúdió működtetett egy elég komoly ilyen dezinformációs troll hálózatot, az Oscar, mert ugye nevezték az Oscarra a Woody Harrelsont is.
3: A Körti lábzat, szóval, hogy igen, mondjuk Körti lábról azért emlékezzünk meg, hogyha a feministák tiltakoznak, hogy mennyire csodálatos volt a film.
1: Tulajdonképpen abban rögtön nem volt túl sikeres a film anyagilag, mert eléggé megijedtek, hogy akkor itt most akkor Jézus Mária, tehát a pornográfia és a nőjogi, vagy ez a politikai korrektség nevében komolyan becsúsztak páros lábbal a dolognak. Aztán persze nyilván minden...
3: Hát hiszen Amerika.
1: De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondja, hogy a szart is védeni kell tulajdonképpen, tehát hogy nem lehet...
3: Alapvető jog.
1: Most nem tudom, hogy kell-e, vagy ez hol a határ, meg ez Amerika... Te voltál, éltél egy ideig.
0: Kaptam egy darabig. Nem is azon gondolkoztam, hogy itt hogy akkor, amikor a 70-es években nem az ilyen erotikus magazinokat, hanem pornófilmeket kezdték el hát tulajdonképpen bírósági eljárás alá vonni, és pontosan abból a megfontolásból, hogy nem az első alkotmány kiegészítés alá sem, hanem azért, hogy például megvalósít olyan egyenlőtlenségeket.
3: Jó, hát ez jogos.
0: Vagy az, hogy hogyan bánnak sokszor ezekben a filmekben a nőkkel, meg ilyesmi. És hozzáteszem, hogy ez sem volt egy könnyű meccs, mert ebben is voltak jobbról is, balról is sikerek és sikertelenségek. Tehát a lényeg az volt, hogy végül is azt a fajta pornográfiát és azt a fajta szókimondó erotikus kifejezésmódokat egyébként egyáltalán nem a bíróságok szüntették meg, hanem éppenséggel a piac.
3: A kereslet?
0: Hát persze, mert ugye most volt tavaly, hogy úgy jelent meg a Playboy, hogy benne nem volt benne mesztelen csak.
3: Ja. És tehát a filmen meg a netten vajon? Hát ugye az megszabadította
1: ezt. Net, és tehát már nem annyira érdekes.
3: Hát nem kell lapozni, hanem
0: hát tehát hogy egyszerűen azok az olvasók, akiknek ők szánják ezt a magazint, azok hát hogy talán nevetségesnek tartják azt, hogy ilyen nagyon kifotoshopolt,
3: nagyon
0: attraktív nők úgy ott kepesztenek, hogy
3: mutassanak. Ha minden hónapban nem vesznek ilyet.
0: Szóval, hogy, tehát, hogy az olyan, mert aki az ember, hogyha gondolom az ilyen, ilyen tartalmat szeret, akkor az erre specializálódott helyekre megy, ahol viszont nagy kanállal kap ennél sokkal, sokkal szókimondóbbat. Tehát pont ez a lényeg, hogy itt most hülyeskedünk, hogy hát legyen benne egy kis amerikai irodalom is, de közben legyen ott a centerfoldban azért legyen ott egy nagyon attraktív mesztelenő. Ez már olyan.
1: Na de azért, mert ez ilyen tehát, hogy az árukapcsolás, hogy egy motor, hogyan csinálunk egy igazi Martinit, két nő. Hát a Hustler az egyel tovább ment, mert abban voltak nemi szervek, igen. Tehát nyilván a piacon.
0: És egyszerűen az is elképzelhető, hogy tehát nem egyszerűen csak a hardcore pornónak a győzelme tulajdonképpen az, ami ilyen módon kiszorította a mesztelenőket a Playboyból, hanem egyszerűen az, hogy elképzelhető, hogy például az új olvasók közönsége a Playboynak például, hogy azok nők is például, és akkor például lehet, hogy mondjuk egy nő mondjuk nem annyira víg, hogyha nézegeti
1: ezeket. Akkor csípendél fiúkat kellene rakni.
0: Akkor
2: vígabb, hogyha.
0: És aztán, és egyrészt másrészt meg, hogy még azt ad. Meg hogy, tehát, hogy egyszerűen szóval az erotikus szókimondásnak úgy tűnik, hogy más az algoritmusa, meg más a normája, és amiben egyszerűen ez itt már úgy tűnt, hogy teher volt már a Playboynak, mint sem egy fontos eladható.
1: Bele fog bukni.
2: Na, akkor hallgassuk meg a következő bejátszást, mert ugye konkrétan erről szól. Ez Edward Norton, az ügyvéd, aki védi Larry Flintet.
9: Esküd, hölgyek és urak! A mai napon már eleget hallottak, és nem akarom újra és újra elismételni az egészet. De vissza kell vonulniuk, és döntést kell hozniuk. És van még egy dolog, amit szeretnék világossá tenni, mielőtt döntenek. Nem akarom meggyőzni önöket arról, hogy helyes az, amit Larry Flint csinál. Nekem sem tetszik, amit Larry Flint csinál. De az már tetszik, hogy én olyan országban élek, ahol önök és én önállóan dönthetünk. Szeretek olyan országban élni, ahol vehetek mondjuk Hustler magazint, és ha akarom, elolvashatom, vagy kidobhatom a szemétbe, ha odavalónak ítélem. Sőt, kinyilváníthatom a véleményem azzal, hogy meg se veszem. Örülök, hogy megvan ez a jogom. Ez fontos nekem, és önöknek is fontos kell, hogy legyen. Komolyan. Ugyanis mi szabad országban élünk. Tudom, sokszor mondogatjuk, de szerintem gyakran elfelejtjük, mit is jelent ez. Ismételjük meg. Mi egy szabad országban élünk. És ez egy magasztos eszme, ez egy csodálatos módja az életnek. De ennek a szabadságnak ára van az, hogy néha el kell viselnünk dolgokat, amiket nem feltétlenül szeretünk. Mikor dönteni mennek, szabadon gondolhatnak Larry Flintről és a Hustler magazinról akármit, amit csak akarnak. De kérdezzék meg maguktól, vajon helyettünk is dönthetnek-e? Mert a szabadság, aminek itt a teremben mindenki örvend, most a szószoros értelmében a kezükben van. És ha mi falakat kezdünk emelni az ellen, amit némelyikünk obszcénnek tart, könnyen lehet, hogy egyik reggel arra ébredünk, hogy immár falak állnak körülöttünk, a legkülönbözőbb helyeken, ahol nem is vártuk. És nem látunk semmit, és nem tehetünk semmit.
3: Jaj, mindig szerelmes leszek Edward Nortonban már, amikor ő mondja, amikor ezt elmondja.
1: Ez nem az Edward Norton mondta.
2: Ezt az Edward Norton magyar hangja mondta.
3: De hogy ja, tehát hogy az eredetibe. Ja.
1: Ja,
3: de hogy milyen egyszerűen van megfogalmazva benne minden, nem?
1: Hát figyelj, jó forgatókönyvírói voltak a Formannak, de most azt érzem, hogy ez egy nagyon romantikus kor lehetett. Ugye ez ja, az előbb szóba került, ez a, volt hát egy dok, mellett... van egy dokfilm, ez az Inside of Deep Throat, a mély torokról, illetve ugyanennek a, ugyanennek, gyakorlatilag ugyanez a sztori, hogy a börtön, a, igen.
2: Betelefonálunk van, szia!
3: Halló!
10: Sziasztok, Edward Norton, hello!
3: Ja, szevasz!
1: Hello,
10: Edward! Hallgatom ezt a szerintetet, és nagyon szeretem a filmet, meg remek film egyébként. de alapvetően szerintem egy óriási hazugságra épül. Melyik pedig az, amit szeretünk itt Magyarországon félreérteni, hogy az Egyesült Államok az nem szabad ország. Az állampolgároknak komoly problémák vannak ezzel, főleg az elmúlt 10-20 évben, főleg 2001 után, szeptember 11 után. Tehát, hogy azért hogy arról is lehetne esetleg fejteni, hogy milyen mértékben csorbulnak a szabadságjogok ebben a nagy dumás Amerikában.
3: Jó, oké, szeretnék néha annyira szabad lenni, amennyire ők nem azok.
10: Vetettek át olajvezetékeket, és bármikor a Patriotek kapcsán bemehetnek a házadba, és elvihetnek szó nélkül, bírósági ítélet nélkül. Tehát ez már sok-sok-sok éve pedig az nem egy szabad ország. Hogy erről esetleg erősnek kell
3: emlékezni,
10: amellett, hogy a Larry Flint, mint film, és amit képvisel, ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó film, meg jó is, amit képvisel, csak hogy ez Hollywoodnak egy óriási becsapása, hogy a közvetíti az Egyesült Államokról, hogy ez egy szabad ország lenne.
3: Egy klassz, nagy hazafias filmet láttunk a Larry Flintben szerintem.
10: Igen, ez egy átverés, aminek nagyon sok sebből végzett dolga.
2: Okay. De ide állnak, remek.
10: Igen.
3: Ja, de jó nézni.
1: Oké, köszi, hello.
2: Köszi.
1: Tehát egyrészt a minden film átverés. A dokumentumfilm az azt játsza, hogy
2: az
1: nem.
2: Az az egyik legnagyobb átverés.
1: Azt játsza, hogy nem. Ez de közben az objektív, de a film az, ez egy mese. Tehát a film nem azt mutatja meg, hogy milyen Amerika, vagy mi, amiről szól, hanem az egy az ideák. Tehát, hogy attól ez tök érvényes, hogy nem tudom most mi van. Egy fogalmam sincs, hogy mennyire szabad ország Amerika, meg mihez képest.
3: Jó, de még mondjuk mindig viccelődnek a Trumppal, ami Magyarországon például nem szokás, hogy politikusokkal viccelődünk. Tehát lehet, hogy nem szabadok.
2: Hát meg ez egy keresztény kultúrkörbe érvényes szót.
3: De a Ferire nézek, mert ő biztos, hogy ebben...
0: Ja, hát ez, tehát szerintem azért elég, az előbb is beszéltünk arról, hogy például vannak ezek az demokratikus országrangsorok, amik azt hivatottak megmutatni a világnak, hogy melyik ország mennyire demokratikus, az, hogy ezeket nagyon nehéz ilyen egyszerű mérőszámok szerint.
3: De Amerika benne van az első 10-ben?
0: Általában benne van, igen. Most ugye a probléma az, hogy minden politikai rendszert a saját maga által szabott és saját maga által tiszteletben tartott normák szerint lehet tekintetbe venni. Na most elképzelhető, hogy tehát például ilyen alapon, például Amerikában bizony egy kisvárosban lakni, az nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint Manhattanben lakni, vagy San Franciscóban lakni, amikor mondjuk az ember bemegy idegenként egy kisvárosnak, egy ilyen tipikus amerikai kertvárosnak az utcájába, és ráhívják a rendőrt, mert hogy idegen van az utcában. Tehát ez most...
1: Ez te voltál az, ez,
0: aki... Nem, tehát ezt lát, tehát ismerősömmel történt meg. Tehát, hogy, tehát egyszerűen azért, mert hogy...
3: Ismerjük, akik itt laknak.
0: Mert hogy az egy deviancia, hogy egy idegen van az utcán. Ugye? Tehát, hogy
3: gyalog.
0: De ugyanakkor viszont, és akkor emiatt akkor azt lehet mondani, hogy akkor, vagy például csak az, hogy igen, komoly szomszéd terror figyelhető meg, például akkor, amikor az ember a gyepet nem nyírja le rendszeresen, és akkor, mert hogy itt...
3: Randa.
0: Nem, annál sokkal nagyobb probléma, mert akkor a szomszédságra az a vízió
3: hárulhat,
0: hogy itt olyan emberek vannak, akik nem írják a gyepiket,
3: és akkor
0: adott esetben például a környéknek az ingatlanpiaci besorolásába adott esetben, tehát ez egy kollektív érdek.
1: Idegenek sétálnak.
0: Így van, és akkor az úgy van, nincs levágva a fül, akkor átmennek, hogy
3: Erromlott a fűnyíró.
1: Szomszéd.
0: Ugye? Na most ugye a probléma, tehát itt megint csak az van, és éppen ezért, akinek mondjuk a mániája az, hogy ő gazt termeljen a kertjébe, az igen rosszul teszi, hogyha Amerikába megy.
2: Viszont,
0: és ugyanígy megvannak, vagy például a Dogville című film, az az nagyon sok tekintetben ez egy nagyon pontos leírása a nagy városi központoktól távol eső kisvárosi életformának. És az nem egy szabad, de ugyanakkor viszont mégiscsak azt lehet mondani, hogy, és szeptember 11 valóban ebbe belekavart ebbe a dologba, hogy nagyon sok vonatkozásában az életnek az amerikai szabadságjogok azok még mindig példamutatóak.
1: Tehát például a sajtó szabadság ügyében azért.
0: Igen, szóval, hogy tehát mindezzel csak azt akarom mondani, hogy

0: amerikai társaság megvesz, egy nudista társaság, egy komplett ilyen kisebb várost, és akkor oda beköltöznek, és a postás is meztelenül viszi a leveleket, meg a boltba is be lehet menni meztelenül, meg nem tudom, és hogy viszont ennek a ez nagyon morbid, vagy nem is tudom, tehát hogy az előnyei is ott vannak, hogy nem mennek be egyik városba, a másikba idegenek.
1: Ruhában be lehet menni ruhástól?
0: Ja, be lehet menni ruhástól, aztán.
2: Hát csak kilóksz a sorból, halló?
0: Szia!
3: Halló? Kilóksz.
0: Igen, itt vagy.
3: Jó, van, oké, mert oké, köszönöm. Egy kérdésem lett volna még az előző amerikai betelefonálóhoz kapcsolódva, hogy még azt érdemes körüljárni, hogy a demokrácia és a liberalizmus a sok eszmeiség talaján álló Amerika, az hogy lehet, hogy mind, tehát a több mint 100 éve két pártra osztik a szenátusban, hogy a demokrata meg a republikánus van, még Európában alig találni olyan kormányzatot a mi kis országunkat kivéve, ahol ne lenne 3-4-5 párt koalícióban, ami igazából egy demokratikus verzió, vagy legalábbis egy, ha nem is demokratikus, de legalább egy megbeszélős, több a liberalizmusnak egy nagyobb dimenzióját kinyitó dolog. Amerikában pedig azt látjuk, hogy mindig két párt közé, még most, amikor nem lehet választani a két jelölt közül, akkor is 40%-on állnak a jelöltek, plusz-minusz 10%, holott az egy csomó dolog lehetne, és miért nem tud ott kijönni az, hogy több hely, több-többből tudok választani. Miért van az, hogy...
2: Szerintem az alapfékek erősebbek az egészben.
3: Vagy micsoda?
2: Az alapfékei a közös tudásnak, meg elvárásnak.
4: Én őszintén szóval...
3: Alapfékei a közös tudásnak. Hát ez olyat mondtál...
2: Hát egy ilyen fából vaskarikát, de mégis igaz.
4: Én azt szeretném mondani, hogy...
3: Várjál, alaptudásnak a fékei?
2: Igen.
3: Mi az alaptudás, és mik a fékek az alaptudás?
2: A demokrácia...
3: Alaptudásnak miért kell fék az alaptudásnak? Alaptudás az, amiből mindenki nő. Azt nem kell fékezni. Hát... ezek, tehát ezt nem értem. Tehát az a lényeg, amit akartam mondani, hogy ott mindig csak két párt van, több mint 100 éve, aztán 2-3 független szenátor kerül be ezekben a alsó-felsőházakban, nem tudom, hogy pontosan hogy van, de mindig a republikánus, illetve a demokrata annak megfelelő, a kornak megfelelő elnevezéssel. Tehát én arra gondolok, hogy Amerika egy erőszakos és képmutató ország, és az erőforrásokhoz való hozzáférésért egyszerűen szövetkezni kell. Beolvasztja magába a két párt, tehát hogy először van 8, és akkor látják, hogy mit tudom, egyenként nem érünk semmit, az egyik összeszövetkezik a másikkal, az eszemben lévő, a tó másik partján lévő összeszövetkezik a másik kettővel, és addig, amíg mi nem találunk ki az erőforrásokhoz való hozzáférésre egy másik algoritmust, addig mindig két párt lesz. És hogyha az Amerikai Egyesült Államok politikai kormányzata adja nekünk a példát, az szerintem zsákutca. És azt nem értem, hogy itt, mit tudom én, 18.000-20.000 kilométerre távolságtól attól az országtól, miért kell nekünk azt, vagy a másik oldalt, a szovjet, orosz, kommunista, nem tudom milyen, német, akármi. Tehát Magyarország, ami egy nagyon különleges ország, én nem itt születtem, de jó, megtanultam nyelvet, mert különleges országra találtam, és a kultúrája és a nyelve is van, lenyűgöz engem. Hogy miért nem tudnánk valami mást kitalálni, Svájc, Svédország, inkább Svédország, valami más, de nem kéne valamelyik hatalomra segíteni. Ebből is lehetne, ha ezt körül még tudni, kicsit körül tudnátok
1: nyelni. Egy gyors kérdés, melyik országban születtél?
3: Az mindegy.
1: Mindegy, jó, oké. Okay. Jó.
4: Szóval ezek az elhangzottakkal kapcsolatban szerintem az, hogy egy országban hány párt van, az egy nagyon durva mércéje annak, hogy ott milyen a demokrácia. Egyszerűen, tehát hogyha ilyen értelemben azt lehet mondani,
3: hogy... A demokrácia azt jelenti, hogy a nép akarat. Az, hogy hány párt van...
4: Az, hogy a demokrácia mit jelent, annak azért többféle, az szó szerint azt jelenti, hogy a nép akarat, de abban mindenek előtt, de hogyha belegondolok, a demokrácia önmagában nem más, mint a többségi szavazás. Tehát, hogy az erősebb kutya ugat, ugye? Tehát, hogy ez viszont azt jelenti, hogyha csak annyit gondolunk a demokráciáról, hogy az erősebb kutya ugat, abban őszintén szóval én semmi elismerni valót nem látok, mert itt az egyszerűen az történik, hogy akkor a, a, a,

0: a többségnek valósul meg a diktatúrá. Na most
1: igen,
0: viszont...
1: Igen, emeltem ki a liberalizmust, mert na. A liberális az az, hogy sok gondolat van, nem csak demokráciát emeltem ki, hanem a sok gondolat, és a sok gondolat mögött felsorakozó emberek ereje...
0: Így van, de hogyha megnézi az ember az amerikai...
1: A sok nagy ember
0: tömeget. Igen, csak az hogyha megnézi az ember az amerikai közéletet, vagy a kultúrát, akkor azért nagyon nehéz visszafejteni azt, hogyha ránéz az ember valakire, vagy valamire, hogy akkor ez most demokrata, vagy pedig republikánus. Először ott kezdjük, hogy a demokrata párti szavazókban benne vannak a New Englandi, újangliai, amerikai arisztokratáktól kezdve a latinokon keresztül
1: ez
0: a fekete...
1: Ez volt az eredeti amerikai. Tehát addig, amíg ezt meg nem módosították bizonyos körök,
0: hát, de én most, mostani helyzetről beszélek, és éppen...
1: Hát van egy folyamata.
2: Hagyd már, hogy végigmondjon egy mondatot.
0: És a... Szóval...
1: Köszönöm szépen,
2: hello.
0: Szóval szerintem a pártoknak a száma az egy... Tehát az tekintett arra, hogy a pártokon belül is éppen akkor a különbségek vannak olykor, mint két párt között, úgyhogy innentől kezdve ez egy technikai dolog. Mert hogy a párton belül nagyon sokszor az történik, hogy azok a versengések, amik egyébként egy másik demokratikus országban a pártok között történik meg, ez nagyon sokszor a párton belül történik meg. Ja. Most ezt mondjuk technikailag...
2: Én szerintem sehol, hogy a 15 párton Olaszországban attól több a gondolat, mint a...
3: Hát persze. Meg hát, hogy mihez tartjuk magunkat.
4: Ezután a betelefonáló után viszont berakjuk a következő részt. Építkezik a műsor. Nincs zene, mert mindjárt vége van.
3: Mondjál?
5: Ja, csak akartam, hogy a pártoszáma igazából nagyon is számít. A piacgazdasági példával élve nem mindegy, hogy egy cég van a piacon, vagy versenyző piacon, vagy két cég van a piacon. Ebből a szempontból mondjuk az egypártrendszer Kínában ugye nem olyan demokratikus. Most másképp is mit értünk rajta. És ugye az amerikai rendszer a két pártra szerintem azt se tekintett, hogy abszolút demokratikusnak. Tehát Amerikában olyan nagy belépési korlát van ahhoz, hogy valaki politikába kezdjen ezen a két párton keresztül, hogy ez gyakorlatilag fölért majdnem egy pártrendszerrel olyan szempontból, hogy teljesen esélytelenítve.
0: Ezzel én egyáltalán nem értek egyet. Például ott volt a Bill Clinton, aki egy nagyon elmaradott államnak, egyáltalán nem egy privilegizált társadalmi csoportjából jött egy nagyon...
5: Nem figyelte arra, amit mondtam. Tehát Kínában a kommunista pártba is be tudsz lépni, és a kommunista pártba is lehet főtitkár bárhonnan jött. Ugyanígy Észak-Koreába is be tudsz lépni az egy párt rendszerbe. De pluralizmusról nem beszéltünk Amerikába, ahol kettő párt van, évtizedeken keresztül, és ugye kettő párt van, ez nem egy teljes értékű demokrácia, ugyanis ha nem szerzel magad mögé olyan óriási pénzerőt, ami ott a Super PAC nem támogatnak felül mennyiségű gazdag és cég, akkor esélytelen, hogy te bármit elérjél.
0: Igen, de most az a probléma, hogy akkor, amikor Amerikáról beszélünk és politikáról, mindenki az amerikai elnökre gondol, holott az amerikaiak zömének a számára a demokrácia az sokkal inkább az, hogy az iskolai bizottságba el fog menni, vagy mit tudom én, szervezi.
5: Kínaiaknak is ezt jelenti, és ott is van ilyen, ez nem szerelés. Tehát azért nem, tehát Amerikában két párt van, a városházától az elnökig a szenátuson át mindenhol, ami nem tekinthető egy követendő demokratikus modellnek, mert nem demokratikus, pont, hogy a pénzt adta.
3: De lehet, hogy a civilek erősebbek ott
2: köszi.
3: Például.
4: Köszi.
3: Na, a civilekben ott lehet bízni.
4: Játsszuk be ezt a Orwell-i dolgot most.
6: De az Orwell mondta egyszer, hogy a szabadság mindenek előtt azt jelenti, hogy elmondhatjuk másoknak, amit nem akarnak hallani. Amerika csak azért a világ legerősebb országa ma, mert a legszabadabb ország. De ha valaha figyelmen kívül hagyja saját alapvető örökségét és a hozzátartozó alapelveket, nem lesz többé szabad.
3: Ja, szóval, hogy a civil, szerintem, tehát végig politikáról beszéltünk, de hogy a Larry Flintben pont az a jó, hogy egy ilyen nagyon durva, szélsőséges tematikán keresztül abszolút civil, és mégis alapdolgokért harcol, és tudjuk mindannyian, hogy ez egy mese, meg azt is értjük, hogy Amerika, meg amerikai nem messze van, de hogy alapdolgok vannak benne, és ez a mindannyian egyetértünk, hogy olyan helyen szeretünk élni, ahol szabad azt gondolni, amit akarunk, azt szerintem fair.
4: Igen, szerintem sem azzal kellene vitatkozunk, hogy tényleg Amerika tényleg szabad el, hanem hogy ezek az elvek, ezek ilyen igazi szabadságelvek ebben a környezetben lettek kimondva. Ugye ne felejtsük el, hogy 1975-öt írunk, tehát ez a film akkor ahhoz képest most már
3: bár ezzel vitáznánk mi is, nem?
4: 40 éves. És nekem nem Amerika jelenlegi, nem tudom, hogy demokrácia van-e, vagy nem ez hitelesíti a filmet, hanem a precizitása, vagy a, nem tudom, ez az ügyvédi bravúra, hogy megvan ez írva.
3: Amire egyszerűen gondol, kimondja a szabadságra való igényét.
2: De marha érdekes, hogy elindul egy ilyen a film kapcsán.
3: Abszolút.
2: És a legvadabb kérdések közepébe, hogy mi a demokrácia, meg a hány párt, meg nem párt, meg a hány gondolat, meg kéne csinálni egyszer tematikus Amerika napot, mert messze van, és nagyon
3: izgalmas.
2: És akkor ilyen típusú szakértőket meghívni. Valójában a sajtószabadságból indultunk ki, és valószínűleg az egyik vannak még a Watergate-ügyel kapcsolatban, tehát van azért ennek így filmirodalma, de hát ez vegy tisztán arról szól, hogy meddig
4: hogy egy civil, hogy civil hogy tudja a saját jogait érvényesíteni egy olyan országban, ahol tisztelik annyira a jogot, hogy végig lehet vinni egy ilyen pert. Most, vagy hogy valóban szabad-e az ország, igen. Vagy nem. Egyébként köszönjük a Hammer Ferinek, hogy
2: igen, velünk közben volt. El kellett menni, a Hammer Ferenc volt a vendégünk.
4: És Müller, Dóra, Szabán György, Győri Csilla, Larry Flint, és a Pótban köszönjük, Bazsi, hogy lekevered nekünk a műsort. Szerintem menjünk még egyet a filmmel. Ugye az jön, hogy Larry Flint visszaperel egy vádra.
3: Ja, és mindenki, aki megnézi, az eredeti nyelven is próbálja megnézni.
4: Illetve csak eredeti nyelven.
2: Nem angolul játsszuk be.
3: De hogy a szinkron is klassz, de eredetiben meg még
4: eredetiben jó. Embertelen.
7: Figyelj rám, tudom, nem a legjobb alkalom, de emlékszel arra a kis Campari reklámra? Jerry Falwell az anyjával a fáskamrában. Szóval látta. És azt hiszem, biztos mondhatom, nem igazán szórakozott jól rajta. Lényeg, hogy beperelt. Rágalmazásért és szándékos becsületsértésért. És 40 millió dollárt akar. És abban az államban perel, ahol él. Szóval, ha kész vagy rá, nagyon ki kell találnunk, hogy akarod megoldani.
8: Visszapereljük.
9: Hogy?
8: Igen, Jerry, ő perel téged.
9: Ő perel engem? A rég szerelmére milyen alapon?
8: Lefénymásoltad a reklámját. És szétküldted 1 millió adománykérő levélben.
9: Igen, és?
8: De nem kértél tőle engedélyt. Ez a szerzői jog megsértése.
3: Hát szerintem ezzel búcsúzhatunk is.
2: Ja, búcsót eresszük
3: rá. A leges hát
4: nem az úgy, jó, akkor eresszük rá most már a
3: búcsút.
4: A búcsút, és még akkor ez alatt a 3 perc alatt a megoldást is megkapjátok. Mi elköszönünk, jön a következő műsor.
2: Larry Flint, a Provokátor, Milos Forman filmje, a sajtószabadságról.
4: Pont 3 perc van még, úgyhogy engedjük el. Sziasztok.
3: A szabadságról.
4: Szabadság.
3: Igen.
7: Az egyik legbecsesebb eszme ebben az országban, hogy legyen korlátoktól mentes szólásszabadság és nyilvános vita. A mai napon arra keressük a választ, hogy egy közéleti személy joga a becsületsértés elleni védekezéshez fontosabb-e, mint az a közérdek, ami biztosítja minden polgár számára a szabad véleménynyilvánítást.
10: De mi volt a vélemény, ami megjelent a bizonyítékban?
7: Azzal kezdeném, hogy ez egy ismert Campari reklám paródiája.
10: Értem, csak folytass.
7: Jól van. Még fontosabb, hogy szatíra egy közéleti személyiségről, Jerry Falwellről. Aki ez esetben igazán elsőrangú alany volt a szatírához, mivel feletté valószínűtlen a megjelenése egy italreklámban. Ő olyan személy, akit szószéken, Bibliával a kezében szoktunk meg, amint prédikál, ama jól ismert, üdvözült mosollyal az arcán.
10: De hol van itt a közérdek, amiről az imént beszélt? Talán érdeke valakinek, hogy nevetségessé tegye őt?
7: Igen. Igen, bíró úr, közérdekű dolog, hogy Jerry Falwellt nevetségessé tegyék, amennyiben közérdek az, hogy a Hustler kinyilvánítsa abbéli véleményét, hogy Jerry Falwell baromságokat beszél. Nyilvánvaló, amikor valaki kritizál egy közéleti személyt, elkerülhetetlen a lelki sérülés. Mindnyájan tudjuk. Ezt a világ legkönnyebb dolga állítani, és lehetetlen cáfolni. Ettől válik értelmetlen normává. Valójában arra jó, hogy megbüntessük a szókimondást. És ez az ország arra a szilárd meggyőződésre épült, legalábbis részben, hogy a szókimondás abszolút nélkülözhetetlen nemzetünk egészségéhez.
6: Ha az alkotmány megvéd egy ilyen... Minek nevezett Grootman?
7: Féreg.
6: Férget, mint én, akkor mindnyájunkat megvédi. Mert én vagyok a legrosszabb.
7: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
6: És jó vagy rossz?
7: Felolvasom neked. Az alkotmány első cikkeje a gondolatok szabad áramlásának alapvető fontosságára épül. A szólásszabadság nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem elengedhetetlen az igazság kereséséhez és az egész társadalom működéséhez. A közélet nyilvános megvitatásának világában a kevésbé tetszetős motiváción alapuló tevékenység is az alkotmány védelme alatt áll.
6: Szóval győztünk?
7: Igen, úgy van, győztünk.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Rus leukogerálos.
1: Csalogánydal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes friss és hajnali. Légy, ne üsd agyon a kis legyet, nézd, tördeli kezét, úgy kér kegyet.
0: Gallus domesticus.
1: Állat beszél. Hattyú. Hogy énekelnek mindenféle fattyúk? Pimasz, berét, csicsörke, banka, vattyúk.
0: Párus major.
1: Mi hallgatunk az űrzavarba. Hagyjuk, csibogjanak. Legyen meg akar.

0: szentjánosi bokán. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némából szeret. Rajta.
1: Nincs sehol egy fix pont, csak odabent a fejemben, ha találok egy képet, emléket, amiben önmagamra ismerek, vagy akár csak egy szót,

s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek a lepelnek árnyán, egy könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világon, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a mustaholdat, vagy országúton, melyet porlepettel, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat,

így szól a kis bálna. Sirály, ha kérdezed áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok.

0: Beka.
1: Brekkekinges, brekkekinges. Jere bui, fisala, oserens. Idelen, soha sincs vadidő, idelen, sose hull az eső.
0: Kacsaúsztató.
1: Tóvize, csupa nátszál. Egy kacsa, két kacsa, oda császkál.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálnak egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz. Sétálgatunk az igazi zene. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a tárgyat.

0: Na most elmondom. Szóval az úgy volt, hogy az állatkertben csavarogtam.
1: Az állatkertben. Állatkerti útmutató.
2: Csak füvön élt a kis zebra, de most rákapott a zabra.

0: A várakozók között talán a legtürelmetlenebb a tyúkanyú, és a legbüszkébb is. Be akarja mutatni népes Csibe családját. Megállás nélkül káriszál, úgyhogy a kakasnak, a mélyből magasba ívelő, majd a klarinéton elcsukló dallama is csak rövid ideig szólalhat meg. A tyúkanyó a zongorával és a vonósok egy csoportjával minduntalan kotkodácsol.
1: De mi ez? Mi ez a... Ez az izé, ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt.
2: Pista bácsi, te raktad ide ezt a sok képet?
3: Azt mondja nekem, hogy szép, hogy ezeket a régiségeket itten gyűjtögetjük. Tetszik magának?
4: Nagyon tetszik, hogy a régiségben még nem, hogy eltiporni, hanem akarnak még elhinni valamit, hogy ami is volt, hogy meg akarják valósítani, meg tudni akarják, hogy hogyan is volt. Most meg ezekből is, hogy össze lesz gyűjtővel az, aki mit tudott a régiségi. Most már majd lassan kihallunk, akik ilyeneket tudunk, már a 80 év ma elviszi velünk majd ezeket is. De a fiatalabbak meg már nem is tanulják, meg nem is lesz kitűleg tanulni.

0: Egyszerűen egy viszározott nyavalak. Mondják Őrzi angyalának, Őrzi angyala mondja Szent fiának, Szent fiat távoztasson el a nyavalákat, hogy megakadhasson húsába, se csontjába, semmiféle tetevegybe megakadhasson.
1: Steinhuhn.
0: Boldogasszó, szent ígédet, szent parancsolatidat parancsold a nyavaláknak, hogy megakadhasson se húsába, se csontjába, semmiféle tetevegybe megakadhasson. Töl szülte fát, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent fiát, Szent fiat távoztassad el a nyavalákat, hogy megjelkodhasson se húsába, se csontjába, semmiféle tetejével megjelkodhasson. Dominom, mégis mondom Dominom, hat felé a hajába, boldogasszó igéjével, úgy ne áthasson, mint Krisztus úrunknak. Amen. No, úgy szép, ezt az ön témátságot. Vagy háromszor, vagy ötször, vagy hétször. Ennyiszer kell mondani, ha valakire rámondják. Egy másik.
2: Hallgat.

0: útra kerünk. Megyünk az őzbe. Víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankat szárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak. Csattognak az új héjaszárnyak. Dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból. Űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk. Fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó mászunk még. Egymás húsába beleték. S lehullunk
1: Vespen, bossa.
0: Az őszi avar.

Annának. Az ősz teréti dús rőt szőnyegét a nyár halott vállára csöndesen. Én kedvesem. Én hűtlen kedvesem. Te hallod-e a hervadás neszét? Hajadnak bársonyát zilájai az elmúlásnak dúdoló szele. És a halál hűvös lehellete az ajkad bíborát csókolja-e. Vagy rajtad nem fog a szörnyű varázs, mely minden szépség átka erre lenn. S megvéd minden rontástól énekem. Ez örök vágyból szőtt tündérpalást.

szegény magyar volt. Fejfámra. Szegény magyar volt, költő volt, senki, nem tudott élni, csak énekelni. Nem volt rossz, sem jó, csak ember, fáradt, várt, várt, és nem lelt soha csodákat. Mély szürkeségben színeket látott, magyar volt, költő, átkozott, áldott.

magyar táj, magyar recsettel. Kis sömjék szélén tehenek legelnek, fakó sárgák a lombos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolban néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten ide rémlik, a pocsétában egy vén kátya gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken, majd minden színét a tiszának adja, ragyog, ragyog. A búbának iszapja. Magyar táj. Így lát Mélán egy magyar szem. A végeken. Második rész. Ma hull a hó, és álom hull a hóban. Bólint a láng az üres kaszinóban. Az öreg doktor német labba süllyed, mint vén kámzsás, nézi a kódbetűket. A szolga fát tesz a beteg parázsra. Horácius, hol mezeid varázsa? Itt ólomlában jár a gond a hóban, és Amerika rémlik a viskóban. Amerika, az arany hímű távol, szőve remény és kétség fonalából. Ma hull a hó, és álom hull a hóban, befüggönyözve a világ valóban. S a függönyön túl zene szűri hangját. Egy operában ma Puccini.

megint a Tiszánál. Egy nyaram elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyó nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet. Hisz habot párna, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álmot terem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csöndesség és békesség maga. A csöndesség, mely mégis hall zene, az Úr világok végüzenete. Se béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, tiszaparti holdas éj, te mély, szívembe csöndet és békét zenéj. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút.

Nektek hagyom, ha innen elmegyek, e búcsúzók jövendő emberek. Ha emlékeztek, mit daloltam én, ne kérdezzétek majd, ki voltam én. Nem a pacsírta fontos, csak a dal, mely a nem múló szenthez hangba hal. Én botorkáltam, s botlottam sokat, de nem szűntem dúdolni dalomat. Szomorú volt a versem, jól tudom, csüggetten álltam, sokszor féltem. Én vétkem, én nagy vétkem érezem, hogy nem láthatta könnyemtől szemem sokáig a fölpirkadó napot, de ti ezen ne csodálkozzatok. Ha én a gyöngyvirágos kant alatt nem álmodom, csak fekszem majd hanyatt, kívánom, és ez testamentumom. Akarom én, ez így is lesz, tudom, hogy meg ne értse többé senki sem, miért vérzett el lassan a szívem? Miért volt nékem fájó a szép, s a fiatalság tavaszi ízét? Miért érezte fanyarnak a szám, s az asztal végén vidám lakomán? Miért sírtam én, mint az elátkozott? Ne értsétek meg!

sóhaj. Meg akarjátok ölni a facsirkát, harsány darost, mert pirkadást tarod, hisz könnyüket már a mezők kísírták, s a nap kél már hadd. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt darostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni kell.

0: Petőfi centenárium. Nevét idézik, de a szellemét nem. Az él és gyújt szívekben észrevétlen, mint a futótűz korhadó avarban, terjedt titokban, és nő láthatatlan. Még égbe nem csap, éjbe nem világol, és pirkat tőle közel és a távol, hűs csillagok sápadnak rőt hevétől, és bíbor bernyék hullanak az égből, és futva futnak dúvadak riadtan. Petőfi lángol a világviharban. Elég babona, mágia, bambagasság, és napod virrad, szent világszabadság.
1: Krisztus a barát.

0: Egyes egyedül mentem itt a hegy alján. Egy lélekkel, egy élő lényel sem találkoztam. Minden ember födelet keresett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas esőt szólt el. Éppen szemközben. Arcomon megfagytak a könnyek, melyeket az ivatar hidege és a nyomorúság fogasztott. Egy héti kínos vándorlás után Pestre jöttem. Nem tudtam, kihez forduljak. Nem törődött velem senki a világon. Kinek is akadt volna a szeme, egy szegény, rongyos kis vándorszínű szem. A végső ponton álltam. Kétségbe esett, bátorság szállt meg, és elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly érzéssel, mint amely kártyás utolsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál. A nagy férfi átolvasta verseimet, lelkes ajánlására kiadta a kör, s lett pénzem és nevem. E férfi, kinek én életemet köszönöm, és kinek köszönheti a haza. Ha neki valamit használtam, vagy használni fogok, e férfi, Vörös Marti.
1: A Nemzeti Kör jegyzőkönyvéből.

Sándor. Visszaemlékezés az 1848-1849-es évi szabadságharcokat. Úgy ült ott benn Malován, mintha érzből lett volna öntve. A süvöltő golyókat számosítette, csak fejét fordítgatta jobbra-balra, vizsgálva a csata folyamát, s osztva parancsait a minden percben érkező tábortali segédeknek, kik közt már Petőfi Sándort is ott láttuk. Petőfi Sándor szintén ott volt a jobb szárnyon, ki tajtékzó lován hol előre a csatárlánchoz, hol egyetlen ágyunkhoz, hol mi hozzánk vártatott. És megvetve a félelmet, a halált, lelkesített, bátorított minket. Ami annál feltűnő volt, mert honvédeink közül Petőfit kevesen ismerték. Miután ő nem katonatiszti öltönyt viselt, magyar öltönyt viselt ugyan, de emlékem szerint minden tiszti jelvény nélkül. Fejét tollas, Kossuth kalap vette, s kardot hordott. Minket gróf Bethlen Gergely alezredes rohamra vezetett, amit alig kezdtünk el, s már megállt, s visszavonulást parancsolt. Petőfi a más oldalon, ki a nagy zajban, lármában nem hallotta Bethlen vezényszavát, rohamra lelkesített, s így aztán századunk egyik része előre rohanni, a másik pedig visszavonulni akart. Midőn aztán fölhangzott ismét Bethlen alezredes dörgő hangja. Vissza. Vissza.

Ady Endre, piros és fekete. Petőfi írta. Hagyjátok el ezt a piros-fehér zöld színt. Lejárt az ideje. Más szín illeti most a magyar nemzet. Piros és fekete. Ez a Petőfi mondta, amikor az ifjak központi választmányát szétzúzta a hivatalos megalkovás. A forradalomnak vége van, de nincs vége. Ez csak az első felvonás volt, a viszontlátásra. Az a Petőfi mondta ezt, aki úgy érezte előre a forradalmat, mint a kutya a földrengést, és aki azt vallotta, hogy a népnek csak akkor és ott van hazá,

ha és ahol joga van. Ugyanaz a Petőfi mondta ezt, aki szerint ég be a népet, pokolba az arisztokráciát. És aki nem csak Magyarországnak, de egész korszakának szociális lelkiismerete van. Mert az volt Petőfi. Korán fejlett nemzettársadalmi ambícióinknak legtelítettebb valakiért. Akármilyen naivan, bibliásan és babonásan hangzik, prófita. Nem skatujázzuk őt. Nem fogjuk ráfogni, hogy a történelmi materializmus már vérében volt, és idegeiben dolgozott tudatosan. De igenis látjuk, és bárki láthatja és lássa, hogy Petőfi több volt, mint amennyit a világ várhatott a Duna-Tisza-tájára. Ha gazemberek és ostobák bele nem kergetik a háborúba, ahol elveszett, bizonyosan Párizsba kerül, konspirál harmadik Napóleon ellen, gyönyörű dolgokat ír, és talán a kommun alatt éri.

fehér gyolcsban, sötét égben, 1514-ben, a kakas hét harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt. Pálfi bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, lenn a sírban némán mélyen, alszik a fej vaksötétben. Pálfi bíró piros lánya, hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervad ő is Dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, sírvirág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán, új dalba fog, új csalogány. Hely, a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek. Elhervadnak mind a rózsák, hős kertedben,

déli szélben lehúnyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violásos szín, és kikeletben járnak álmai. A hó alól már dobban boldogan, a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűz réteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő neszek, egy új világ susogja már leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátakat.

A gyermek mindenki előtt. Ez a kommunista jelszó. A gyermekben van letéve a kommunizmus megvalósulása. Mi felnőttek megcsinálhatjuk a kommunista társadalmi és gazdasági rendet, és abba belekényszeríthetjük a burzsóáziát, mint egy fájdalmas kalodába. Mi pedig vállalhatjuk, mint boldogan vállalt feladatot. De mindez csak keret. Tartalma, megvalósult valósága az új világnak, csak az új lelki emberfajta lesz, amelynek nem csak törvényei, hanem érzései és ösztönei lesznek kommunisták. Az új gazdasági rend csak eszköz, végcél az új ember, melynek máma még gyermek a neve. Mi felnőttek pedig a ma kommunista Mózesek vagyunk, akik elvezettük gyermekeinket az ígéret földjének határához, és megmutatván nekik az ígéret földjét, abba be nem léphetünk. Legelőször örömet és szépséget adjunk a proletár gyermekeknek. A szépség és öröm nélkülözésének legszörnyűbb insége nyomorította meg lelküket és szellemüket, mint ahogyan a hosszú éhezés elrontja a gyomrot, úgy, hogy aztán a jó táplálékot már kiokádja magából. A kizsákmányolt felnőttből még lehet ember, de a kizsákmányolt gyereknek a lelkét ölték meg. Szépséget és örömet a proletár gyerekeknek.

a fejszegyvása. Egyszer egy öreg katona hazafelé mendegélt a falujába. Elfáradt útközben, meg is éhezett. A legközelebbi faluban bezörgetett a szélső házba. Adjatok szállást a fáradt vándornak. Öreg asszony nyitott ajtót. Gyerülj beljebb, vitéz uram. Akad-e valami harapnivaló a háznál, anyóka? Az öreg asszony gazdag volt, de olyan fösvény, hogy még a levegőt is sajnálta másoktól. Magam is éhezem, jó ember, bizony nincsen semmim. No, ha nincsen, a se baj, feleli a katona. Meglátott a lóca alatt egy nyeletlen fejszét. Ha egyéb nincs, fejszéből is lehet kását főzni, mondja. Összecsapta a kezét az öreg asszony. Fejszéből kását? Világéletemben nem hallottam ilyet. Add csak a bográcsot, majd én megtanítalak rá, hogyan lehet fejszekását főzni. Az öreg asszony odaadta a bográcsot, a katona megmosta a fejszét, beletette a bográcsba, vizet öntött rá, és a tűzhelyre tette. Nézte az öreg asszony a katonát, leste, nem vette le róla a szemét. Az meg fogott egy kanalat, megkavarta a főztjét, megkóstolta. Jó-e? Kérdezte az asszony. Mindjárt készen lesz, felelte a katona. Kár, hogy nincs benne só. Adok én sóz, csak meg. Megsózta a katona, újra megizlelte. Hely, még egy jó marok köles hiányzik belőle. Ment az öreg asszony a kamrába, hozta a kölest. No, hát add meg a módját. Főzte a katona kását, kavargatta. Leste az öreg asszony, nem vette le a szemét róla. De jó ízű, dicsérte a katona. Még csak egy csepp zsír kellene bele, és akkor mind a 10 ujjadat megnyalhatnád utána. Adok zsírt is, a kamrában van. A katona jól megzsírozta a kását. No, végy egy kanalat, anyóka. Neki láttak a kásának, nem győzték dicsérni. Sose hittem volna, hogy fejszéből ilyen jó kását lehet főzni, ámuldozott az öreg asszony. A katona meg csak evett, és jót nevetett magában.

0: Barbárok. A kiskutya, a puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia!
0: Szólt rá juhász. A kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta Béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyon csapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten! Fogadj Isten!
0: Elállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet? Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi. De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszkedett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peredtek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele, a juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva, ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Hát az asszony,
0: mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nemigen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt.
1: Itt volt? Mikor? Van egy hete? Mikor gyűn megint? Majd elgyűn. Van elesély? Van valami? Elég lesz két hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgattam.
0: Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart.
1: Ha azok nem,
0: ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, azt se tudta, kik ezek és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
1: Hallod? Na. Van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkon. Ki van velve részel? Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladom. Nem? Nem. Miért nem?
2: Hát,
1: csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek. Hát.
0: Ezzel újra tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mintha elfolyták volna a gyertyát.
1: Hát, nem adod-e? Mondtam.
0: Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
1: Ez az utolsó szabad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. Kisfiú ott volt mellettük, és csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
1: Vedd le az apád szíját, mondta neki a veres ember.
0: A fiú állott.
1: Veszed le rögtön.
0: A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
1: Add ide.
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
1: Kaparjatok!
0: A két kutya hozzá fogott kaparni, gödrött, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt.
1: Ott a szíj.
0: Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak.
1: No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk.
0: Megindította a nyájat, a 300 juh elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyu volt, sebesen ment, pedig már 3. napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörte fát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu errefelé napi járó földre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet. Elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, s hajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük, tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, 3 bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-dal, igen, azaz, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent.
1: Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment, napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel.
0: Neki?
1: Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel.
0: Sose mondta. Éppen ma 2 hete volt, amit nála. Nem szólt felőle.
1: Hallgató ember volt.
0: Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte.
1: No, egyékkent. Ettem. Egyék csak, mintha magáét enni. Nem szánom én kentünk.
0: De az asszony csak megingatta a fejét, nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőlő juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
1: Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette aztat a szíjat, mindig derekán viselte.
1: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
1: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram,
0: riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta.
1: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
1: Nem. Csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se.
1: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
0: Vagy egy hete? Úgy mondta.
1: Ó.
0: De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
1: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
1: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hon voltak?
1: Ki erre, ki arra?
0: Újak?
1: Újak, nem voltak velem.
0: Mégis akkor min együtt?
1: Csak együtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
0: Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
1: Semmi jelt nem hagyott. Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele?
1: Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy.
1: Hát várja meg talán vissza gyűnőszre.
0: Majd utána még.
1: Hát csak menjenkend, itt is elmaradhat, vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúlra mondta, Dunántúlra. Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
1: Csak mindig napszállat felé, majd megkérdezem.
0: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballogott a pusztán. Az pedig csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette. És ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Téllére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki, gyere puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt két hétig, háromig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelt anyáját. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Puyi? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a részveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel, csak egy botütés és vége, nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett, estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba két kórót tűzött keresztformán, akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász, kérdezte, aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, és őt is vitték szekérrel lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereglopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász? A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász? Az? Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett kentek mellett a csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmer imán? Hajazok, amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy jó? Inkább birka volt, ha volt.
1: Volt, volt. Övé volt vagy uraságé volt?
0: Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát. Hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Eggyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani.

Most megpróbálok felidézni verseket, amelyek kedvesek voltak, titkon gyógyítók, ápoltak, ha beteg voltam, fölemeltek, ha elestem, és néha, amikor rajtam volt a fény, repülni is tudtam.

azok közül, amelyeket a szorgalmas rádióhallgató már hallhatott egy néhányszor. A rádiónak azonban még ma is megvan az az ellenállhatatlan vonzereje, hogy unalom esetén csavarunk egyet a gombon, avagy kimegyünk a szobából. Úgy.

0: Nézzetek fel az égre. Látjátok ezt a kis fekete felhőt, ami egyre nő és egyre gyorsabban közeledik?
1: Vihar lesz?
0: Sokkal rosszabb. Hurrikán közeledik.
1: Hurrikán?
2: Hurrikán. Megint valami gyagyás rukonik ki a látogatóba.
3: Világosan érezzük, hogy valami szörnyű pusztulás forgószele közeledik felénk, de még nem tudjuk, hogy ez a pokoli forgószél mellettünk, vagy rajtunk keresztül fog-e elrohanni.
4: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót köhögnek a maradásra.

0: Kérek, varázsvetörésre az F3-as körzetben.
1: Milyen varázsmerlek fel?
0: Hármas erőség.
1: Az engedélyt megadott. Király, össze-vissza.

0: Akár akadt hallgatója, akár nem akadt. Volt gügyű, s a gugyi akadt, boszorkánnyá lépett elő. El se prügölt a Gellértre, X megyéből ő vala a képviselő. Megtárgyalták, hogy az éjjel kinek kocsi kerekéből ereszgessék ki a szuszt. Mikor sújtson áramszünet en városban trolibuszt. Mikor hörögjön a vízcsap, mikor csöpögjön a jégcsap, stb. Sugárhajtású seprűjén még a gugyi üzemanyag el nem fogyott, visszakért a viskójába, s anyóvá vált vissza legott.
1: Bedöglött a seprűm egyik hajtóműve. Halló, torony!
2: Irány, össze-vissza.
0: Egy madárnak két szárnya. Egyikkel előre röpül, a másikkal hátrafelé.

mégse lett belőlem angyalka. Tolsöpű, szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcsbendelyes, hercik kicsi édes. Olyan, ami őket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak a ma bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván,

angyol, s az lesz rám az első követ, aki biztosan eltalál, mert meghalni nem szeretek, de ha muszáj.

van, míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk. Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög binnel engem. Egyetlen tudományom az élve boncolás. Nézzétek ezt a ronda tetemet. Az enyém. Élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőm. Nézzétek ezt a kopasz agybelőt. Hogy megkérgesedek. Pedig még csak pár millió éves. S hogy elkérgesedett. Mennyi mindent kibírt a nyavajás. Mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy a pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzék, kérges. Becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, s okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejű, tolsökrű szárnyút, sztanyol glóriásat. És hagyjuk a sárkány mesét, és nékem, aki nem lettem angyal, tolsökrű szárnyú, sztanyol glóriás, gyolcs pendejes, hercik, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben, íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkan rába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni,

És akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom, vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban, kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyedeset telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló pályát.

0: de miért? Mi ez a... ez az izé, ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt, illetve nincs valami, ami mindig volt, mióta élek, csak nem szoktam törődni vele.
1: Démonom van, segítség! Ördög hűtözik szent nyavaján.
2: Teremtő atyám, te igazi boszorkány vagy.
3: Megmondatott kerekperec, boszorkányok nincsenek,

0: A sárkány ellátó vállalat e perctől átveszi a hatalmat.
1: Sunyi sárkány, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr.
2: És hagyjuk a sárkány mesét.

Hip-hop ki vagyok, a könnyű mély illat, mint a szél ide csapott. Hip-hop ki vagyok, szellem kaland, villant a titok és elsuhant. Volt, nincs, agyad bármennyire bölcs, én félrevezetlek. Hip-hop.

de nem tanácsos. És nem tanácsos hallgatni sem. És nem tanácsos aludni. Nem tanácsos virrasztani.

nem tanácsos robotolni. Nem tanácsos kibújni a munka alól. Nem tanácsos betegni.

0: donačuš rejstvenni. Nem tanácsos közömbösnek maradni.
1: Komponálni lehet még. Meghallani a lélek újra hangja.

0: szám, se tudatlanságunkban osztozunk.
1: De itt van közöttünk, bennünk, minnyájunkban, minnyájunkból kiállt és sürgetve dalol. Csak minnyájunkban együtt lelhetnénk meg, ezért nem

Vajon milyen lehet az élete? Tudom, volt ő is mosolygó gyerek. A sors bántotta, vagy az emberek.

Mi vagyok én? Zongora süket némák intézetében. Kőkorszak beli táskarádió. Csillagászati tápcső egy szénbánya mélyén. Szélmalom teljes szélsenítén. Lejárt belépője egy elmaradt előadásra. Kulcscsomó egy lebombázott lakáshoz. Éjszakai napszemüveg, tévedésből kopaszra nyílt paróka, tékozó fiú malacpensei, madárjesztő a szaharában, hóember a trópusokon, eltűnt protézisét kereső macska cápban, gyalogló bajnokságból kizárt százlábú, könnyeit felszárító krokodil, egérfogóba szorult kandúr, gazellák elől futó leopárd, téli álmatlanságban szenvedő barna medve, etruszk nyelven beszélő papagáj, galambepélyű hörcsög, farkas vaksággal megvert Szent János bogár, heverő alatt sétáló zsiráf, elvonó kurán sínylődő gödény, kémény seprő fehér smokingban, föld nélküli János árendásom, lepkevadász az északi sarkon, analfabéta polihisztor, vegetáriánus kannibál, fagylaltárus a pingvinek honában, búvár a sivatag kellős közepén, alkohol undorban szenvedő pincemester, abrakadabrát szállító futár, villanyszerelő Mátyás király udvarában, koporsó kísérő bohóc.

0: más rollo yo.
1: A hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól.
2: Mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már ma mind fontosabbak lesznek, de beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem.
3: Eltűnődik-e felfedezésen, hogy milyen ez rossz tréfa, vagy valamiféle bosszúállás, rajzok, nevek, üzenetek, dátumok, telefonszámok jelennek meg, vagy obszén a rajzok, félreérthetetlen ajánlatok, lelke, felkiáltások, idézőjelben halhatatlanságnak megőrzött nevek a WC-falon. Például egymás után szinte refrénként a hanghatást így érzékelteti. Csobognak a WC-k, csörgedeznek, öblögetnek, nyögnek, köhögnek, hörögnek, felfelcsukló sírás, méről fakadó zokogás, fuldokolnak, haldokolnak. Na most ezek az önmagában álló egy-egy szó külön bekezdésként külön kiemelve jelent. Na most például, de ez megint egy más vonulat. Kérlek szépen, ez profánság. Na most érdemes elgondolkoznunk, hogy a tenger zúgásához hasonlítja a WC-k hangját, vagy a kis huncutot keresgélő öreg urat villantja föl, vagy a fizetés nélkül eltávozó személyt, WC-tól vagy klozetkönyvtárost. És itten úgy érzi, minden olyan messze, itt nincsenek ügyek, se fontosak, se kevésbé fontosak, nő nincs, semmi nincs, csak a csend, csak a csend, csak a csend.

fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren. S húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mint támad. De 39 évesen tud némely rutinériákat, és csukott szemmel teljesít. Ott belül vak van, béka lencse, öngyulladásig présel is a kegyelem, ezen túl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját a tollat. Húzza a föld, és már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélyesen.

0: egy bőrön komposztált papír marad utána, s egy szünetjel, s egy szünetjel.
1: Leült és azt kérdeztem, hogy hát nem fáradt el ebben a húsz, mert hát dedikálás is, hát, hát fárasztom, mert odafigyelni, mert nem tudom. És akkor azt mondta, hogy nem fáradt el, és ennek az igazolására elmondta a római császárnak nevét egy mester.

0: kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű, elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzúgok, énemnek ez engem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúzsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
1: Estélyben, frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak. Zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak. Gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer,

csíkon, kac, nyersen, mint a jazz. Díjogtathatsz vonósokat, doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek ujjaid alól.

0: bolond hangszer, sír, nyerítés, búr. Fusson, akinek nincs bora, ez a fekete zongora. Vakmestere, tépi, cibája, ez az élet melódiája, ez a fekete zongora. Fejem zúgása, szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind-mind ez a zongora.
1: Ki tudja, meddig húzhatod?

0: zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak.
1: Ez a fekete zongora.
2: Tudom. Hallgatok. Hallgatok!
3: Hallod? Most meghallottak bennünket. Mondtam, hogy maradj csendben. Most mindjárt mehetünk aludni.
0: Gond a csönd is, ha nincs.

0: Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom.
1: Álmom mások alusszák, mások álmát virusztól.

0: Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágja, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja! Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény?

0: 45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egy magamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.
1: Még fölteszünk valamit a magnó teker, egy magnó tekercset a lemezjátszónkra, a magnónkra.
2: De azért csak hopsza-hopla, tánc legyen, jó nyargaló. Mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talpalávalók.

0: Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízünk? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög, ordít, jajkat, sír és bömböl. Fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent hóval. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Ki volt az elfajta csóhajtás? Mi üvölt síre vad rohanatban? Ki dörömböl az égbolt az atyán? Mi zokog, mint malom a pokolban? Hú, angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonda! Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a kesejnek szárnya csattogását, Prometheus halhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny és ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégsem. Hagyj békét, húrna. Lesz még egyszer ünnep a világ. Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon a holokat. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ angyal.
1: Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig átadtam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat.
2: Valahol, valamikor,

ez csak a reggeli depresszió. Kár feküdni, oly jó volt élni ma, ez csak az esti eufória.

0: Az egészből hiányzik valami.
1: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária, nem emlékszem a szövegre.
2: Ki vagy?
3: Kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, hallelu és jallelu.
4: Szárnyas majmok, indulás!
5: Majomország. Hely, de messze, majomország, ott perem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majommalom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom púznán, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben majom fegyver, a majmoké a világ.
6: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly iránta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világa.
7: De sajnos semmi sem jut az eszembe.
4: Visszaemlékezni.
7: Jó, próbálok.
8: Én már sok mindent elfelejtettem, de azért egyre másra még emlékszem.

0: Ballagi. Nem messze van ide Kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajszra csupa dél, estére csak odaér.
1: Az öreg okos ember volt. Úgy hatott rám, mint a sósav egy régi pénzdarabra.
2: Amikor én arra rákérdeztem levélbe, hogy a kockák mit jelentenek a oratóriumban, akkor ő azt mondja, hogy általában nem szokta, de nekem elmondja, hogy abban igazam van, hogy a gyermekkor kockái is benne vannak, de a világ szögletessége is a jelképes ábrázolásban benne van.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élve, mi vagyunk a bátrak bátra. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet halánt, egyet hasmánt, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizes köles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra valló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghibbálni nem ulaszt el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünknek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálat terelnélek, ebből elmúlott mindnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott mindnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
4: Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva, az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva, az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva, az utolsó milliómos fel nem kötik az utolsó lumpenproletár belére. Vagy megfordítva. Az utolsó oroszt fel nem kötik az utolsó kínai belére. Vagy megfordítva. Az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére. Vagy megfordítva. Az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére. Vagy megfordítva. Az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére. Az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halálra ítélt belére. Vagy megfordítva. Az utolsó palit fel nem kötik az utolsó kurva belére. Vagy megfordítva. Az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére. Vagy megfordítva. Az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére. Vagy megfordítva. Téged fel nem kötnek az én belemre. Vagy megfordítva. És akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az árgyérusát, akkor majd béke lesz a földön. Béke lesz a földön.

0: Honnét a sok-sok látomás?
1: Egy pillanat, gondolkozom. Nem tudok, ennél jobban nem tudok, de többet nem tudok.
2: Elméd világosul már?
3: Még nem egészen, atyám.
4: Tudom, kifogyok az időből.

0: És te ki vagy?
1: Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, fókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükkfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficka bük, fékom ihajlára. Azt a céget szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgysem fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapszám berostál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, sütörtökön, megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse fáj.

0: Barbarossa rötsakál, rutsakál, hej rötsakál, bumborong a császár.
1: Oda nézzetek, egy kis öreg.
2: Muzeális hanglemezről

0: Elárulom önöknek a trükköt.
1: Néhány percre megállítom most életem óramutatóját, és mint aki a nagy futásban lihegve megpihen, előbb visszafelé, aztán előre nézek.
2: Ha most újra kezdhetném, ugyanezt a nehéz, hosszú kitérőt választanám.
3: Ugrálj össze-vissza. No, ez így nem jó. Elmondom ezt még egyszer. Ugrálj össze-vissza.
4: Elnézést, kedves hallgatóink! Ezt a sort félreolvastam.
5: Tudom, kifogyok az időből.
6: Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek, bábos sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse, megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsurgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidráson. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása. Csak gyémánt por legyen benne mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveg garatján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.
7: Majom csapat, indulás!
8: Kivétel nélkül mindenki sorra kerül.
6: Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain, forgadoznánk embertársaim. Arcok szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avidbárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világkonyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állom szirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, üríts ki koldúsi szákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult. Hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég.
9: Hallgass, édes, és ne mondd tovább.
10: Végére értünk már a látomásnak.
11: És te ki vagy?
10: Végére értünk.

0: He's still out. Mulatto House, Mulatto Gallery.
1: Ez is tilos.
0: Tudom. Hallgatok. Hallgatok. Hallgatok.
2: Semmi nincs, csak a csend.
3: Víg volt, míg volt néki kedve, mostan el van keseredve. Sem egy szem cseresznye, mibe bele csipegetne. Majd fölvidul a rigó, ha megérik a dió.
1: Tilos, tilos, tilos, tilos.
4: Tilos. Te sláger, édes rádió.

külön világ ez. A lifttel valami filmszerű világot idéz föl, fent és lent. Hangok jönnek, vagy a trafikban. Ott, mint a Proust-i emlékidézésben, itt az arab lovasok jelennek meg, a bódító dohányszag indítja az emlékidézést, fújja a sivatagi szél, pálmafákat lát, lefüggöny női arcokat, lovasokat, és szinte a montás technikával él, szinte a film képsoraihoz hasonló megoldással él.

0: Más és más hangja
1: szólalt meg, elkülönítve. Na most például...
2: Valahol, valamikor, valami.
1: Tudnélik,

0: Hogy mindjárt elgondolkozhatsz mondjuk olyanon, hogy kérlek szépen egyrészt halandzsavers. De ezeket a emlékeket új kötetbe, még válogatásba se vettem.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly virágta, a trottyos rímek lotty parábolát, semmit se változott világ.

0: Kívánj!
1: Tehát ez, ha majd rákérdezel, vagy nem tudom, hogy csinálod, várjál, megkeresem. Itt kérlek szépen, Rákos Sándor, tehát a költőimat. Nagyon jó. Mert ez... Na itt van. Na most...
2: Valahol, valamikor, valami.
3: Ez is tilos, ez is tilos.

0: résultat.
1: Quel tacaro.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizeg szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, rucepihet pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona víg poéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle. Menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked. Tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekerekre.

0: yuhas dio, himnusz a mulandóság. Alázatos szolgád vagyok neked, ki nem hajtottam térdet és fejet a föld hatalmas dúsai előtt, de ünnepellek téged, bús erőt. Itt minden változó a nap alatt, szalad az év, suhan a pillanat, világok vesznek, népek rendje hull. Te állsz és vársz ránk, örök, büszke úr. Sarló alá te hajtod a kalászt, és zöld palástból lesz sárgult palást, és piros hősből lesz fehér hal, fényből homály, mivel te akarod. Mulandóság, te dalt teremsz nekem, hogy talmozhassak eltűnt éveken. Halott rózsákon, hervott vágyokon, egy elvesztett édennel gazdag. Hadi Endre, az én hadseregem. Fiatal, forró, páratlan hadseregem. Nem baj, ha meghal. Enyém az ország, s tiétek a legszentebb hivatalok, ha meghal. Ezt okosan csináltam. Jöjjetek ti, nálamnál bűnösebbek, szebbek és kedvesebbek, többek és jobbak, fiatal. Ti vagytok az én országom, s tiétek lesz itt minden, ingyen, egy kicsit lelketekért, s miattam. Előre, drága hadseregem, előre, bűneim piros zászlóját, erényeimnek sok fekete rojtjával lobogtassátok, síromból is rátok, ha bár ócska a szó, vidáman nézek, vitézek, fiatalok, előre! Nincs már nekem semmim, ti vagytok az örökség, a jutalom, ti vagytok a dalom, s fiatalok, fiaim, szép lesz elesni, értetek? Majdnem, majdnem, fiatalok.
1: Juhász Gyula, még maradok. Fiatalok, még itt vagyok. Az éveimnek száma sok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített korafagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem. Utódom sem lesz már nekem. És mégis jó dolog, hogy élek, és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz, és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok, fényesek és fiatalok, a földön is ifjú szemek, még egy ideig nem.

Szabó Lőrinc, az eredmény. Hát éltem. Eredménye 50 év, egy hiány. Folyton csak dolgoztam érte. Pénzé változtam, házi úr zsebébe folytam lakbérnek, család kenyerét vetettem, és magam voltam a rét, melyről elindult, stányérunkra érve pecsenye lett a borjú. Ujjam égve világított 10 gyertya, és ha gép, ha gyár kellett, szívem hajtotta. Hely, de nyafogtam sorsomon, de sokat, hogy nincs értelme, és hogy tönkre megyek. Most megy. Vénülő szememmel, amely annak is örül, ha kisüt a nap, áldom az értelmetlen élet. Tóth Árpád széthult légiókkal. Jaj, de furcsa érzés, vén fiúk, szegények, ráeszmélni, nem vagyunk már a régi legények. Hajunk közt az első könnyű, finom dérrel fordulni a szép nők után, megriadó vérrel. Látni, míg nézésünk ringásukat issza, hogy ők immár, Uramisten, nem ránk néznek vissza. Tudni, hogy ha búgnánk, ölej meg virágom, nem az lenne legszebb nóta nékik a világon. Jaj, pedig a vágyunk csupa bús mohóság, mintha mind egyszerre nyitnak a megkésett rózsák. Most tudnók a szót, a legfájóbb sóhajtót, most esnék jól legvadabbul berúgni az ajtót. S jaj, a bölcsesség, az aktanító mester, váltik dörmög a fülünkbe lassabban a testtel. Vigasztal fogatlan szája régiókkal, de mit ér egy bukott császár széthult légiókkal? Volt dicsőség, nem volt? Szívünk sose bánja, mint Cézárnak egy rabszolgalánya, akit sírva híjon, ölej meg virágom. Hiszen látod, azt se tudom, éltem a világ.

Eldorado. Van egy ország, Eldorado, innét a nagy királyát. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fővel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap este. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólban. S minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, s száját tátja, ha akarja. Másután nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik, úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak, szájjal áldoz a közjúra az országnak dúslakója, hát a hazát, ó, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honjavára, bátran kelni, szál pipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose látott. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját, boldognak, boldogtalannak uraságot, földet adnak.

0: Arany János, János Papországa.
1: Büszke harcos kalandornő kétségem. Két élkar, mely ha moccant jobbra-balra szeret. Jobbra-balra merre fordult a fegyvernek élet? Puszta lett a népes ott, és üvöltött rajta vége, harcosok felé. Kin a német, minthogy ő rá járta úgy legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselt szövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermet állta. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló fogány, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az idvességben soha semmi része. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérünk még. Így beszélt a német papság, és a pénzbe maradt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is meg. Bor tulok lett a tulás, a pénz nem kinél, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja a firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán Vinondám, keresztény kivori, hirdeti az istenikét, papok bora, bor. Kocsma lett az istenháza, melyben ittak, ettek, egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent meg. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lab, kalát, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hívták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak, kújtorgó evek lakoztak a jósült szagában. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magában. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, odament az ökörből vágott, s jót ivott rá a csobányból, nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. És addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkon. És aki egyszer megkívánta, azt be is bocsáták, pogányfővel el nem hagyta többi a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondhatják, hogy minden termék tizedépor és búzát és baromfit, földeket is mellé, faluszámra jobbágy népe, aki a kövér pusztákat ingyen megnyírál. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad, ő mindent végez helyettem, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, csak a pásztor legyen ébren, hadd aludjék anyám. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakadra, s béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizakad. Ötödik. Mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevére, melyeken a jó magyarság gyönyörű épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden épül. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap ország. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odatta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágyra, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készít, felsohajtnak. Jöjjel, jöjjel, János

hiány mindenütt otthon. Otthontalan csavargó vagyok én, hiszen minden vidéken otthon érzi magát szívem. Minden határ fölött a régi kék az ég, s a rozsban mindenütt lefognám kedvesen szemét. Őrházikók előtt akárhol is apám tiszteleg, s a sorompók közt suhanunk, megint gyerek leszek. És minden állomáson én mindig megérkezem. Szinte leszállnék mindenütt, hol lámpaink nekem. A városok hatalmas hangszerek, húrjaikon botladozva emlékeim dallamait újra tudom, harangszavuk nagy pálmaága fölém hajol, s egy ismerős pad mindenütt int felém a fák alól. Én nem tudom, már sokszor félek, vétkezem. Hát nincs anyám, szerelmem és barátom én nekem, hogy én akárkit bárhol is bolondul szeretek, s a földön én itt idegen sosem lelek. Ha már kezet fogott és hallgat velem, vagy elkapja az utcamély fölött fuldokló tekintetem, már üldögélnék órákig panasz a tornya alatt, amíg fölöttem szíve harangütéseit

mi a tűzhely ridegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmat szomjú gyepre, mi a balzsa égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó körtészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a tél zúzmarázda, néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyém egy parány. A virágban téged lennek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd mint beteg az ágyba visszavágyik a magány, te adsz neki puha párnát, te virrasztod éjjel álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem, te fűszerezed, bánatom a te leplezed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a sebnyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidallom. Verseimben van-e érdem, sose bár, sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hintse távol. Elég, ha nekem

Hová merült el szép szemed világa? Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők sötét virága, mint a csalódás könnye rengedett. Tán a jövőnek holdas fátyolában ijesztő képek réme jár felé, s nem bízható sorsodnak jóslatában, mert egyszer az csalúton keresél. Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldogoly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalú festett egekben él. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látni vágyó napba nem tekint. Két veszt, ki sok két szórakozva kerget, csak a szerénynek nem hoz vágya kint. Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, ki életszomját el nem égeti, kit gőg, mohó vágy, s fény el nem varázsolt, földön honát csak olyan lelheti. Ne nézz hát vágyait távolába. Egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő, nagy tenger egy kebelnek, megférhetetlen oly kicsintanyán. Hullám, mint holt fény, s ködvárak lebegnek, zajától felrémül a szív magán. Ha van, mihez bízhatnod a jelenben, ha van, mit érez, gondolj és szeress, maradj az élvel kínáló közelben, tán szebb, de csalfább tábort ne keres. A bírhatót ne add el álompénzen, melyet kezedbe hasztalan szorítsz. Várt üdvöd kincse, bánatára lézen, ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz. Hozd vissza szép szemed világát. Úgy térjen az meg, mint elszállt madár, mely visszajő a meglelé zöld ágát, egész erdő virágja csalja vár. Maradj közöttünk ifjú szemeddel, barátod arcán hozd fel a derűt. A napja lettél, szép delét neveddel, ne adj helyette bánatot.

de éppen ezért röviden, mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok, de művész vagyok, használni akarok, népnevelő vagyok, meggyőzni akarok. Meg kell hát hozzam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is, jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jó szagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájokon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba válj, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel, színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálom önöket is felvezetni a boldogság helyére. Estén címe Életem története három tételben, készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit zongora művész.

hogy is kezdődött. Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, és meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apa. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd, tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem. Az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagy hírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versét.

Favod minden strófa közben. Tánc, óriási sikere. Hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban, a kokottok és ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcom. Igen, a karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, számerzett Mom színház című darabjának főszerepét, Giuliát, a világ legnagyobb színésznőjét, most készül rá éppen a Big Színház újból feleleveníteni Rutka Éva főszerepét. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegeset, valami fontosat, embertársak. És most hallgassák meg, hogy hogyan hall Giulia a színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. Akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetéseket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesimul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazsággá. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a szép.

0: S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Mici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Tercek alatt meghódítja, akivel kikezd.
1: Tény, hogy van a madarában eredet is.

munkás otthon homlok el. Kit belépsz, templomba lépsz be. Szentség a munka és erő. Ez a jövő nagy menedéke, embert egekbe emelő. A munka, a rend és a béke, az életünknek lelke ő. Csak az bitang és az hazátlan, ki herebódra él magában. Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ad jogot, vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok, hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt. Ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkál.

eszmé. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kislepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt kél bennem, s ha kin van az éj, egy nap süt idebent. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha elé, ha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka. Nem dörgölőzzik sült lapocka számahoz, szívemhez kisgyerek. Ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fa tövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyomércámhoz nyers, különös, édes, holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagónokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevül, s te lelkedet érzed, a lázat. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha könnyedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogas kerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Fülelt a csend, egyet ütött. Fölkereshetnéd ifjúságot. Nyírkos cement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam. S hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatag cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni, láttam, hogy a múlt meghasadt, csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyöny? Az meg lett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, sem senkinek. Láttam a boldogságot én. Lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az udvar szigorú gyöpén imbolygott.

szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Szabadságért föláldozom szerelmet.

kincsen, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám. Érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérce forma kotyogásod, kitykottyod innepi ének, bús szívemnek szegénykének. Ha bánatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled, ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuckóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával.

0: képeiben végigment azoknak az öreg embereknek a mellényén, akik manapság félig megvakulva és szótlanul tartják kezüket a poharukon, a szarvas és keresztéri korcs megsötét bókálós sarkaiban. Ő az, aki ott hagyta ibolya illatát a főutcai templom előtti padon, hogy még napjainkban is megszerelmesedik a fiatal ember. Ő ment föl szeliden a holddal a Gellért hegyre. Az ő neve hangzott a tabáni torony harangzengésébe. Ő ment oly illatosan vasárnap délelőtt a templomba, mint a májusi oltárok. Ő dicsérték a régi terek, kanyargós utcák, mohos házak a pestiek előtt. Őróla álmodtak szegény kopott költők, midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában. És ő jutott eszükbe a közvényes öreg uraknak, a császár fűtő aranyárnyékos platányai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismerem.
2: A nagyanyját? Az anyját?
3: Tessék, parancsolni, Rezedau! Sört vagy piros bort tesz?
1: Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja, Kárpát alatt a híd kőpárkányára könyökölve a kőszent mellett, alul a barna hídódon ívei alatt színes kavicsok felett vágtató paprát folyó. Őt látta a podolini kolostor fölött a messziségben alvó kék erdőkben.
2: Anyját? Nagyanyját?
3: Mivel szolgálhatok?
1: Őt kerestem a vidéki udvarház őszi bolthajtásai alatt, miközben a nyírség apránként magára húzogatta álomködös kendőjét, mint egy beteges hölgy, aki délutáni ábrándozások után alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, s a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenye fasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekinget.
3: Nagyságos uram!
1: Hozzáindultam egykor, 25 éve Budapestre.
2: Antóniához.
1: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, s amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltak.
4: Itt van! Itt megtaláltam!

0: kesergő, özvegy menyecske hadaló ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra, nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Márkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne tyúkom kendermagos. Futlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alatt fogják bojtáromat, kunkborbál a mint próbálja, másfél mázsa rengő hája, ejszen! Pékfattyának pap az apja, van imának foganatja, ujjik körke olyan herda, ezer helyet kaniperda, kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat, már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja, rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságon, dűlöngélő kántorének beadott a keszőcímnek, kutamású más legényem kármentőben, nevetgélőn. Hallod már is, szalagklár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kimiskárolva. Ejszen! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtóm, hücs ki buksengel az ajtón. Félmeszely jársz, leves csontja, kujonomként és kujonta. Vetett lábba a devernében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömő, koszlott gatyás ez a fosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felfrédálja, szárító búz szűzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukoricagór és benne, ami nem az úré, te bandás túltól vagy gazda, fellármázlak a falvakba, ejszen, furkóbontkós vasvillások, jöjj nagy szorongattatáson, cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért, rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed, ki bajusz a szikrátány, belesápad a szivárvány. Táncra perdülj ustorára, háton cserdülj mustborára, ámbitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom, jó flastromom közvetségre, így mén bajom feleségbe. Tengertánc. Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, lupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Elkapjuk a kantinos lányt, élet rutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet csúszva, egyet völgynek, egyet cseszve csajra, hajszra, bábulábú csecse hölgynek életúton rutin hajsza.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Borbély, suszter, fűszerüzlet, aszfalt, koptatott lapája, rójad, mert még leköröznek retyerót a rutin pálya.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet cseccsel, egyet orral, egyet hassal, húppal, háttal, ki nagy garral, rosszat forral, sasszé bögyel monnyal, gáttal.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Vízdíj, gázdíj, villanyszámra, totószelvén trafikosnak, fizes köles nagy évszámra, tisztességből rutinos vagy.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Ez a járgány, ez a kalló, kergek útnál vakló útja, ez a szívében kárvalló, mi vagyunk a húttak útja. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rutin tisztelő törvénye, tucat számra alakmások, innen jogod és érvényed, rutinlátó hitvallások.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet eljobb, rabbal rázva, lóra valló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghimbálni nem ulaszt el. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáhít, megszámlálnod életünnep, rutin, naptár, numeráit.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábad rántó rutin ritmusára.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Sürgésforgás napkeltével, munkavégzés napszálatra, s lenned Isten kegyelméből félkegyelmű megszállottja.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Veszendőben rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: Fokmester három hadaló rigmusa, a Libegő című vándorjáték. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál, jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeretni, szeret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő forozott az égmező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmaton álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, születni szeretni, szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat. Éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a vén, tüket, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör a potya, bor, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes a jó bugás, arat a világ, csilicsaj, csilikanal, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világsikerre inni kell, siker, belefogam, mire rád döbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban, abajok, sajog, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora mindenik, borul a világ, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a pige, a nagy menő, csorog a világ, kanaki nincsen, kuncsorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, lakik, pincétől toronypad lakik, valakinek arra lesz mondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki rész, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem elmondja, mulat a világ, haláli jó, mulat.
1: Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyeő, dobol a világ, magasodik a lárma bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, duma-dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, len cipel a batyú áradat, cipel a világ, cipel. cipel, aki nem cipel, mert rongya se télire hullik a férge se, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton, unosuntalan, boldog, boldogtalan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaind, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tűntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tánc, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Egy kis maraton utáni levezető. Köszönöm műsort, köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével és anyagilag is támogatta a rádiót. Mi is nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük ti is. Hallgassatok minket tovább.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és mindjárt kezdődik. Závada Pál, Jadviga párnája, hangoskönyv feldolgozása, és tart még majd egy jó pár műsoron át. Jó szórakozást!

első fejezet. A mátkaság természetes parancsa. Zacsi nem tudtok nyisecskó. Lábjegyzetbe elkezdem ezt a könyvecskét. Én, Osztatni András, 1915. február 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Fűtve, dúlva az izgalomtól, a szememre állom még szállani nem akar, előhúzom ezért már is jegyzetkönyvemet, mit Bindernél vettem korona 40-ért, amint megláttam, rögtön megtetszettek a haloványlila vonalazású lapjai és az indigószín vászonkötés, el is határoztam magamat, hogy napló jegyzeteket fogok belevezetni mostantól, ahogy házas ember leszek. Épp e minutában üti el az éjfélt, beírhatom így már, hogy végre máma 1915. február 6-án oltár elé vezethetem Palkovics Mária Jadvigát. Gyakovagy pána Bohu, köszönet az Úristennek szlovák nyelven, hogy megértem ezt a napot, azt az Úristennek kell megköszönnöm. Magamnak megvallhatom, hogy itt letettem a tollat, hogy összekulcsoltam a kezemet is, és ráhajtva fejem adtam hálát a sorsomért. Utána kinyújtóztam, s majdnem föllögtem a kalamárist, mert tagjaim bizony elcsigázottak kissé, hisz sokat végeztem velük máma. De nem olmos fáradtság ez, mert épp hogy könnyűvé tesz, s már az izgalom sem feszít, hanem szétáramlik bennem, mint a vér. Minden előkészületekkel jó időre meglettünk. Zabíjacska hotová, lábjegyzetbe kész az agyonverésecske, vagyis meglettek a disznóvágása. Két süldős niclibe vágva tepsikben sültnek, mellé pástétomok teknőszám kikeverve, három birka lenyúzatott, fölaprítatott, 50 pár tyúk meg 60 kacsa lepucoltatott, és vagy 6 nagy asztalon a torták, s minden kamrákba, pincébe lezárva. Az 5 hektó bort Solt vadkertről tegnap meghozták, pálinka az saját termés, lesz elég, ki is van butéliákba töltve, s a komló szálából hozattam barna meg zöld kontyalávalókat is, 20 üveggel. Pirkadatkor az asszonyok már a kisbirtokosban kezdenek, abroszt terítenek, tányért hordanak föl, gyújtanak be a kutkákba. Ezek üstházak vályokból. Mamovka biztosan ezt is csak maga akarja dirigálni, meg a főzést, pedig menne az anélkül is. Hulina meg Boszák a strávkocsin átviszik a húst, aztán a Boszák ott is marad, lelkére kötöttem, hogy a többire ne legyen gondja utána, egyedül csak a pörköltre. Mert azt ő főzi 4 nagy bográcsban, baranyi paprikáshoz nekem szakácsné nem kell akármilyen is, csak egyedül a Boszák. Baranyi paprikás az birka pörkölt. Az olyat főz, hogy sötét piros, akár a bikavére, de nem tocsog, mint a hulladék húsok a zsíros hégleveikben, hanem magába issza a saját megyszínre érett szaftját is, és csak reszket, mint a csikó véknya vágta után, hogy a gőzölgő tányér is beleremeg, amire kiszedik azt a pörköltet. Délután 3-ra itt a rokonság, átmegyünk a kerten, és kikérjük Jadvigát. Adakoztunk mamókával ezen is, hogy kitől kérje ki a hőfélyem a lányt, mert mégis jobb volna, ha nem ő, a saját anyám adná hozzám. Tetejébe azok után, hogy választásomat mennyire ellenezte, hanem teszem föl Spevács tiszteletesné, Jadvigám Judit mamája, vagy esetleg Nyanyicska Erzsa, keresztanyám várna ott minket. De ráhagytam mamókára, mikor már Jadviga is beletörődött. Legyen, ahogy anyám akarja, nem mintha szava felett bármikor is disputát tűrt volna el, gondoltam. Noha Jadvigát apovkámnak köszönhetem, Frigyünkre mamovka is áldását adta. Azaz, hogy mi okom itt szépíteni? Áldás?
de a dolgot kibontogatni most nincs idő. Elég ide annyi. Ahogy első ízben járultam anyám elébe, másíthatatlan elszánással, de rettegve, szavamtól akkor céklavörösre gerjedt, s míg komondora is rám horkant, ő fújtatva jött, míg a falig nem hátráltam. Csó, že koho? Csó? Ismételgette a fulladástól elébb hörögve, majd ablak rezgetőn ordítva, hogy micsoda, hogy kit akarok én? És tanulni fogsz, nem nősülni, megértetted? Üvöltötte. Soha így féktelenül dühösnek nem láttam, pedig hát rakoncát sosem ismert a nyelve. Már érintésre voltunk, amikor már csak üdni lehet. Akkor a kutya fenyegetve rámugatott, én kiszöktem a konyha felé, anyám pedig magára vágta a szoba ajtaját. 2 hétig némán kerülgettük egymást, de én tűrtem kevésbé, és egy este megszólítottam, hogy szeretném megbeszélni. Egyetlen intéssel folytotta belém a szót, és ezzel rivalt rám, Csobi válsz csertzobrám, taxiú vezni, hogy bánja is ő. Lábjegyzett, hogy az ördög vigyen el titeket, hát akkor vegyed el. Megdöbbentem, hogy most ennyire mást mond, és örültem. Ha már, ezt is hozzátette, se látok, se hallok, úgy rám kötötte magát. Hagytad a kapcádat megfőzni, mi? Hogy az se érdekel, hogy idősebb nálam, és már az orromat is elcsavarta ennek a nőnek a szaga. Őszintén megmondva, a smrad kifejezést használta, ami ugye bűzt jelent, mert szokatlanok neki Jadviga parfümjei és halánték kenőcsei, melyek engem viszont való igaz, hogy elbódítottak. Egyszer tőle jövet hazafelé Bécsben magamnak is vettem olyan kámforosat. Azt szagolgattam, olykor a szédületig, amíg hónapok múlva újra viszont nem láttam őt. Nem bántott engem akkor anyám durvasága. Át akartam ölelni, hogy megköszönjem, de ő eltolt. Hagyjam őt, hagyjam. Boldog voltam. Noha most se én hajlítottam mamovkámat a magam akarata felé. Anyám átkainak kénkő bűzében és menyasszonyom kámfor szagában támadt föl hát a mi szerelmünk rozmaringos illata. Na de vissza az esküvőhöz. Délutánra tehát már be lesz fogva az új bőrüléses nagyatádiba, a kicsibe, abba ülünk mi, az Gregor hajtja majd, a fölpántlikázott francia hajtószárral, amit Apovka hozott Győrből, és féltette, mint a szeme világát. Utánunk sorol be majd a nagy dupla üléses, azon mennek Mamovka, meg Krszni otyec és Krszná mama, keresztapa és mama, Erka unokahúgommal, na azt hajtsa csak anyám házi szolgája a Zelenák. Mit bánom én? Adtam rá rendesebb ruhát, ha már Mamovka ezt a koszvakarék Zelenákot akarja, hogy legyen neki egzecírozni kit. Csak legalább borotválkozzék meg rendesen, mondom neki. Micsoda? Že čo? Hogy micsoda? Kérdi a Zelenák, mert ha úgy akarja, még süket is. Mondom, oholjíj, rozumjete? Lábjegyzett, hogy megborotválni saját magát, érti-e? Na, és itt ez a rend öltöny, jó lesz magára. Hát így kell eligazgatnom magamnak a lakodalmamat, ha az én drága apácskám, moly Mili Apovka, már nem érhette meg ezt a napot. Szegény mamovkám pedig, bárhogy is elkomandírozta az egész kopasztó asszonysereget, béreseket és minnyájunkat, engem bizony sokat hátráltatott vele most is a küzdelem. Bocsássa meg a teremtő neki is, meg nekem is. Mert azóta még keserűbb, s ridegebb, hogy nincsen leánya már. Hisz ketten maradtunk csak. Zsofka nővéremet, eljegyzett menyasszonyt, még Apovkám halála előtt 4 hónappal, 913. októberében temettük, eltört liliomszálunkat szegényt. Anyámnak
Ő volt a szemefénye, akinek a saját nevét adta, és benne leánykori magát látta. Hát ő neki akart először ilyen lakodalmat, értem én, nem én nekem. És ha majd nekem, gondolta, akkor mással. Avval a lányjal boronált volna különben össze, akivel Zsofka volt, sülve, főve együtt. De akit nem szeretnék most azzal gondolatban sem bántani, hogy leírom a nevét. Kit nem akartam én, pedig ő reményekkel gondolt mindig rám. Láttam őt különben 3 nappal ezelőtt is a Romnyice bálban, de hál' Istennek már rossz a Pali barátommal táncolt egész este. Jadvigát voltaképp most először a neve napján, a Mária napi kisbirtokos bálban volt érkezésem a falu szeme elé vinni, s majd szétvetett a büszkeség az én utolsó menyasszony napjait taposó gyönyörű arámmal. Lábjegyzetbe, Romnyice, az gyertya szentelő Mária nap, és úgy név napja, hogy Osztatni Andrásné Palkovics Mária Jadviga. Amúgy egy ilyen bál pont, mint a kisbirtokos tenyészállatvásár. Csak ott legalább nincsenek fúvós trubacsok. Lábjegyzet vége. Egy dolog miatt futottam csak át reggel Jadvigához, a másik házba, mit apovkám Zsofkának épített, s most mi fogunk benne lakni. Gyere! Húztam magammal át a kerten. Nyitottam a füles kulccsal a pincét, és levezettem ámuló menyasszonyomat az üstökben telelő leánderek közé. Szakítsál nekem, mondom, egy rozmaringágat, és tűzed a kalapomba. Nevettünk, ahogy ezt megtette. Összeülelkeztünk, és mondom, már itt se vagyok, te meg szaladj, észre ne vegyenek. Pedig nem más akarta így, és a szokás se olyan szigorú, hogy ne mutatkozzunk együtt aznap, csak is egyedül ő. Hogy kímélnénk őt ma még, ha már úgy sincsen külön lányos ház meg vőlegényi ház, ne kelljen fogadni neki a rokon csődülést a tortákkal, csirkékkel. Besötétít inkább az új házban, gyógyítja a gőzökkel inhalál, mert hűlés bujkál benne, meg a kámforos kenőcseivel enyhíti magát, nehogy migrén kínozza majd a nagy napon. És eltűnődnék még, ezt maga megérti, drágám, mondta nekem. Jaj, simogattam meg, tudja ő jól, hogy kérhetne tőlem bármit. Pedig sejtettem, anyám ezt se fogja szó nélkül hagyni. Mamóka, drága, mamó, édesanyám, csak lágyítanám meg már a jó Isten a szívét. Hát az esküvői öltönyöm zsebébe ezt a rozmaring szálat dugtam az elébe. A hasznos ismeretekben olvastam a minap, hogy így kell. És szét is morzsolgattam belőle az ujjam közt, hogy olyan jól szaglik, ha az orromhoz teszem. Előveszem még a kámforos kenőcsöt is. Utoljára tán, hogy epekednem kell a gazdája után, mert aztán az enyém lesz örökre. Ennek a feljegyzési könyvecskének és önmagamnak, de csak is magamnak, hogy vénen is emlékezzek rá, azt fogom megörökíteni legelőször, hogyan nyertem el Jadvigám kezét. Leírom majd holnaptól, mikor már nős leszek. Most már álmos vagyok. 1915. február 8. Az én lakodalmam kiadási és pénzköltségei voltak. A kisbirtokosért, a kisbirtokos szövetségnek fizettem 30 zlati, vagyis arany korona helyiségbért, a trubacs muzsikusoknak, Schmel 16 fiúval, egy-egy tyúk, 2-2 kalács, 50 zlati, és még fejenként 2 kocsi tüzelő. Ital elfogyott, bor 3,5 hektoliter, meg fél hektoliter pálinka, meg édes. 60 zlati. Ajándék kendőt vett Mamovka Jadvigának és nyakravalót, 25 zlati, menyasszony táncra,
még fizetett 3 zlatit. A vőfély úrnak adtunk egy kocsi tüzelőt, az esküvői meghívók Weissmüller nyomdájában kerültek 160 darab, 4 zlati, summa 172 zlati. Nem számítva a rőzsefa tüzelőt. Lakodalmamról, mely legnagyobb részt jól sikerült, jegyzek majd még. Kivált a nász éjszakáról, alkalmas időben, később. Mely, úgy értve az emberi természet szerint, 4 éjszaka óta sem történt meg a maga valójában. Holott szerelmi érzület felől kölcsönösen biztosítva, gyengétség, etc. Napok óta nem alhatom. Elragadtatottság és dulcság egy azon időben. Február 9. Fogadalmam szerint nekilátok, hogy papírra vessem históriánkat kezdettől, habár mi jelen napjainkban esik velünk, s éjszakáinkon kivált, feledni annak sem óhajtom egy percét se. A megértés reményében, tanulságokából. De következik majd az is. Kint vagyok a tanyán, jó reggel befogtam már a szellőt, hogy el kell igazítanom idekint a Gregort, pedig hát ördögöt a Gregort, mert nem másra, hanem én rám férne rá ki igazodhatni en magamban. Jadvigám angyalmosolyúan kelt föl velem, holott eleget most sem alhatott ő se, tisztát adott és Ranyajkát. Ranyajka az reggeli, de mondják Frustyiknak is. Német früstök. Kenyeret pirított kemencében, Blahovnyanya odakintről befűtött már addig, és kacsa zsírt kent rá. Lopva magamhoz vettem könyvecskémet, tintám és pennám idekint is van, és csókkal váltunk. Gregort elrendeztem hamar, boronálni küldtem, de hát tudja az magától. Na, várjunk. Kinek hazudozok, még ha napló nem volna ez. Én a Gregort nem szalajthatom sehová. Kivált nem boronálni, mert arra inkább én nekem kéne, hogy ő rábólincson. Valóban a boronálásnak kell ma soron lenni, vagy valami másnak. Dobtam 2 kéve kukorica íziket a parázsra, ez meg a kukorica száraz szára. De nem biztos, hogy jól írja, mert a kemence tüzelésbe csak az ment, aminek a tehenek már lerágták a levelét. Annak meg Zetke a neve, lábjegyzet vége. És így ültem neki, vén cselédem és intéző jószágigazgató asztalánál, közelébb tolva az ablakhoz. Amit tollal elbeszélek, javarészt Gregortól tudom úgy is. Hát éppen jó, hogy ezúkba húzódhattam írni, hol az öreg, mint gyermeknek is, mennyit mesélt már nekem. Apovkám még hű bérese volt ő kicsi suhanc korától, még öregapám fogadta föl, s dacára, hogy nem nősült sose, megürülvén ez a tanyánk, itt szállásolta előtt Apovka, már vagy 20 év előtt. Bárhogy is akarta mamóka egyéb béresnéit a pereputtyukkal ide tenni, kik hízelektek neki, és nyaggatták, hogy szép kis tanyas közel a faluhoz. Apovka beleszólást ebben nem tűrt, Gregornak marad ez, amíg csak él, do smrti. Lábjegyzett, hogy addig marad, amíg meg nem hal. A halálban nem marad semmi. Még magánhangszó se. Smrty! Apácskám, Osztatnyi György, tehetős gazdaságot rakott össze. Megtriplázván 30 holdjussát, és ott volt még a Mamovka 50 kataszterje külön, mely a szülői birtokból csak később hasítatott ki, de egy részét anyácskám külön ambíciókkal maga igazgatta. Mit Apovka jó kedéllyel viselt?
Csak a mi birtokunkat emlegették úgy a gazdák, hogy valódi bohati imájátok, vagyis valódi gazdag birtok vagyon. Stréfálkoztak apácskám nevével. Lábjegyzet, pedig nem vicces. Osztatni név nálunk tótul utolsót jelent, mai napig is. Bár a szótár nem ezt adja, hanem hogy a többi, vagyis ami még marad, maradékféle. Végül is föl lehet fogni magyarosan humorosított oldalról, hogy utolsó söpredék család. Lábjegyzet vége. Stréfálkoztak apácskám nevével, mert épp hogy a legtöbbre vitte ő a faluban. S jó részt a maga erejéből, mert nem kártya, korhelymuri és vadászott volt az élete, mint teszem a Vaclavszky grófnak a szomszédban. Holott más életpálya felé is vihette volna útja a povkámat, ha, mint Gregor mondja, nem a szerzést, az itthonról szökő lótásfutást választja, hanem a Ponyicki kántor tanító lányát, aki iránt szándéka meglehetős lehetett, és kiről nagyon is kell még majd szólnom. Vagyis, ha nem Mamovkát veszi el, akinek a malom felére eső örökségét nagybátyám, Jankó keresztapa, az esküvő után rögvest leperkálta, szülei pedig a még egyben hagyott birtok jövedelméből csinos percenteket ígértek és számoltak is el évenként a lányuknak, serkentvén a vetekedő gyarapítás vágyát apovkámban is. Apácskámat, mint rátermett virilis gazdát, aki Csabán még gimnáziumot is járt, utána pedig elkommendálták gazdatanoncnak s német szóra, és ő addig rágta az apja fülét, míg az el nem eresztette, hamar be akarták fogni a helyi közügyekbe. De ő, mint afféle szerző mozgó ember, inkább intézett bárkinek búza eladást, vetőmag vagy gépvásárlást, apa állat beszerzést, munkás, sőt házasság közvetítést is, és őt küldték folyton deputációba, kamarához, megyéhez, Pestre, mikor hova kellett, hivatalt azt mégse fogadott el soha. Noha bírónak is megtették volna. Megyei képviselőtestületi tagnak, egyházkerületi presbiternek vagy területi kamara elnöknek is, de hogy ő nem fog asztalt őrizni és padsorban bóbiskolni naphosszat, közben jár ő szíves örömest bármiben, ha teheti, de a muszájhoz nem fülik a foga. Ez volt az igazság egyik fele. A másik ellenben az, hogy apácskám a maga érdekeltségeit virágoztatta föl inkább. Stallum nem igézte meg sose. Úgy kezdődött, hogy egy akkor még nőtlen német fiskális bojtárnak, Winkler Benjaminnak, akivel ő, mint gimnazista, egy ugyanazon háznál, a fehérvári vaskereskedőjéknél volt Koszkvártéjon, apácskám komoly szolgálatokat tett. Meglátogatta ugyanis egyszer a családot az özvegy Weiss Poldi bácsi, fehérvári bátyja, egy falunkbéli rőfös zsidó, a két lányával, melyek közül a kisebbik, Mici, kinékem Mici néni persze, nagyon megtetszett a Winkler béninek. De mert egy németről, még ha ügyvéd is, a Poldi bácsi hallani sem akart, apácskám hozta vitte titkon üzeneteiket, leveleiket. Majd magát Winklert is hazahozta, és találkákat ütött nekik nyélbe. Méghozzá sikerrel, mert Micike megesett. A szerelmes Winkler pedig megszöktette és feleségül vette, avval mit sem törődve, hogy az ő szüleinek is más volt fiúkkal a szándéka, és hazavárták volna Németországba. Egy Weiss Micit jutott eszedbe elvenni? Gott im Himmel! De Mici néni annak rendje és módja szerint megszülte a kis Winklert, a Francit. Apácskámat
Hálából az ügyvéd elküldte a bátyjához, a mecklenburgi felgáztba, majd pedig, hogy apósát, az öreg Poldit is segített neki megbékíteni, itthon barátként fogadta be a maga köreibe. Megyei hivatalnokok, kereskedők, bankárok és felvásárlók közé, kiknek apám a járás összes gazdája felé jelentett piaci kontaktust, neki viszont emezek rokoni és üzleti relációi kínálkoztak szerte az országban, majd pedig azon is túl. Hogy apóvkám mégsem maradt szülőfalujához hűtlen, hisz ezerszer kiröpülhetett volna, azt gyanítom, ennek nyitját Ponyicki Máriában kellene keresni. Ám azt még Gregor se tudja, éveken áttartó epekedésüknek mi vetett hirtelen véget. Hisz egyfelől az, hogy titkuk kipattant, s öregapám mennydörögve tiltotta fiát a vagyontalan rektorlánytól, csokces, nie dajusz nyov nics, azaz, hogy hát mit akarsz, nem adnak vele semmit se, mármint hozományban. Ez a már akkor is nyakas apácskám eltántorításához magában elég nem lehetett. Másfelől pedig, ugyan mennyit ronthatott ezen az érzeményen annak a kis elöljárósági írnoknak a föltűnése, akit mintha amúgy is csak az után helyeztek volna át ide, hogy apácskám, mint Gregor mondja, egy keserves bánatban átmulatott éjszaka után, vasárnapi ebéd idején, összeszorított foggal, falfehéren betoppant mamovkámékhoz, és anélkül, hogy beszélt volna vele, azon mód megkérte a falu legmódosabb és legrátartibb lányának a kezét, ki nem akármilyen kérőknek is ajtót mutatott már, de azzal ám, hogy itt rögtön választ kér. Mindezt tán sose fogjuk megtudhatni, csak azt emlegetik ma már, hogy az előző évben előzve gyűlt, megrodgyant Ponyicki tanító, kit rendre csúfolódó gyerekek követtek már akkor az utcán. Ugyanaznap kísérte lányát az írnok falujában tartandó esküvőre, amely napon nálunk apácskám, Osztatné György és mamovkám, Racskó Zsófia, akkora mennyegzői tort ültek, amekkorának párja az öreg Gregor szerint se addig, se azután nem volt. Ehetett, ihatott úgy, ahogy volt az egész falu. 1886. május 7-e volt. Hónapok alatt zuhogott le aztán a sors csapásainak teljes sora, melyből az Istennek csak egyetlen adománya ragyogott ki, az, hogy a rektorlány Ponyicki Mária, bár idő előtt, gyönyörű kislányt szült. Ám anyai örömének nem hagyott helyet a kétségbeesés, melyben majdhogy meg nem tébolyult, hogy elébb édesanyja után másfél évvel tanítóapját veszítette el, majd pedig a férjét. Elöljárt

és nem tudni, hogy ő pusztán hagyta csak, hogy kiszálljon belőle, hisz nem evett, és a gyermekágyból már sohasem kelt föl, vagy pedig ő maga hűzte ki magából, mert akadnak, akik azt mondják, lókkövet ivott. Itt most be kell rekesztenem, mert ebédre vár a feleségem. Csak egyetlen mondatot bízok még jegyzőkönyvemre, hogy apácskám, Mamovka átkainak dacára, az árvának elébb a gyámjául szegődött, majd örökbe fogadta a kislányt, akit úgy hívnak, hogy Palkovics Mária Jadviga, és ő az én feleségem. Mamovka máma február 10-én átadta nekem fűzött papírlapokon a listát, amit még nővérem barátnője, Kohut Ivka írt diktálásra, és az a címe, hogy Zsofka kelengyéjének jegyzéke férhezmenéshez. Nesze, azt mondja anyám, ez most mind megmaradt. Délelőtt behordattam a feleségednek. Most már úgy se kell. Számolja le, és írjátok oda, hogy átvettétek. Mert ez Zsofkát illette volna. Azzal becsapta az ajtót. Bemegyek Jadvigámhoz. Kisírt szemmel fogad, de földerül, ahogy meglát. Egy szót se kell szólnia. Értem, hogy Mamovka úgy adta, amit adott, hogy megalázta őt. És hogy el lehet-e fogadni mindezt? Vagy muszáj-e kérni? Nem írtunk alá mi semmit, a leltárat aztán jegyzőkönyvembe tettem. 20 darab alsó ágyterítő, 34 törülköző, ebből 30 strapába, 4 hímzett névvel, 10 abrosz, ebből 3 damaszt, 2 bolti, 5 házi szőttes, 18 szalvéta, ebből 16 mindenféle bolti, 1 névvel kivarott, 1 nagy damaszt, 18 ing, hímzett, 4 hálóing, 1 csíkos ing, 11 fehér ingvál, 4 fehér rékli, 4 barhend bugyi, 8 takaró, ebből 4 fehér, 10 pruszlik, ebből 6 fehér, 1 fekete, 2 rózsaszín, 1 szallagos, 4 slafrok, ebből 3 nyári, 1 téli, 12 alsó szoknya, ebből 6 tarka, 1 noldová, 5 bolti, 8 szoknya, ebből 2 sejem, 2 festett, 4 hárász, 3 sejem szoknya köténnyel, 13 kötény, ebből 2 szőt, névvel, 1 liszter, 6 mosható, 4 melles, 3 virágos sejem ruha, ebből 1 tarka rózsaszín, 1 fehérkék virágos, 1 hárász, 2 fekete ruha, ebből 1 sima sejem, 1 ripsz, 1 fehér sejem esküvői ruha, 20 blúz, ebből 12 sejem, 8 mosható, 46 fejkendő, ebből 16 sejem, 8 gazíros, 3 puplin, 17 vászon, 2 barhent, 2 nagykendő, nyakra sejem, sötétbarna, virágos, 11 téli nagykendő, ebből 3 plüss rojtokkal, 4 berliner plüss rojtos, 4 berliner rojt nélkül, 20 kézi zsebkendő, 1 gyapjú szvetter, 3 téli kabát, ebből 2 posztó, 1 plüss, 10 pár cipő, ebből 3 pár antilop, 1 pár fehér, 1 pár szürke, 1 pár fekete, 1 pár drap, 1 pár kígyóbőr, 2 pár lak, 4 pár papucs, ebből 2 pár lak, 1 pár bársony, 1 pár fehér rózsás, 6 pár harisnya, ebből 3 pár sejem, 3 pár patent, barhand blues anyag 3 darabra, kazán anyag 1 blúzra, sifon anyag 3 blúzra, fehér csipkés anyag 4 szoknyára, 10 párna, darabonként 2 kg pehellyel, 12 párna húzat, ebből 8 damaszt, 4 kanevász, 3 dunna, egyenként 8

kg pehelyjel, 3 derékaj, egyenként 7 kg tollal. Visz még ehhez a hozománynak kapott házába 2 furnérozott szekrény, 1 szétnyitható asztal, 1 tükör állvánnyal, 2 furnérozott ágy, 2 szalmazsák ágybetét, bolti, 1 ágyterítő, 2 ágyra való, 1 drap ágyterítő, 1 ágyra, 1 selyem párnahúzott, amit Zsofka maga csinált. A fentírtakból az ágynemű és bútor eddig is nálunk volt. Mamovka ideadta mégis ezt a leltárlapot is. Nehogy, mint Jadvigán mondja, elfelejtsük, hogy a Zsofkájéban lakunk és alszunk. Nem szólva azokról a ruhákról, melyeket Mamovka már korábban ajándékozott Jadvigának, de nem mondta, hogy a Zsofkájéból vannak. Kivált a menyasszonyi ruháról nem mondta, pedig ha nem lett volna muszáj elfogadni, Jadviga másmilyen varrat, mert nem igen tetszett neki. A sejempárna húzatot nejem elpakolta, mert csak az édesanyai fehér hintzésest használja. 1915. február 11-én vásároltam a saját pénzemből a Mamovkával közös kűne vetőgéphez anyagot. 3 pár zsanért, 42 fillérért, 100 darab szöget, 9 darab maglevezető tölcsért a vetőgépbe, Ströpka bádogostól 1 korona 80 fillérért, 25 csavart 10 fillérért, összesen 2 korona 42 fillér. Egyébről írnom most nincs idő. És nem is értek semmit. Jadvigát egyáltalán. Szinte őrjöngés néha már. Szellőt ma ok nélkül tajtékosra hajtottam a homokfutó előtt. Utána esett, keresztül áztam. Tegnap volt ez is, le kell még írnom, mert nem csak annyi történt, hogy belebotlottam abba a pávába. Igaz, hogy miután bőrig ázba kifogtam, az istálóból kijövet a hámmal és a vizes pokróccal nem láttam a lábom alá. De ahogy lehajítván bosszúsan a holmikat a kamrajtó elé, erővel belé is rúgtam abba a nyomorult díszjószágba, az villant fejembe, olyan ő, mint ez a páva. És azzal zsumsz kotródjál lábaló, hogy az én feleségem is ilyen. És ezzel rúgtam a falhoz. Most ver ki tőle fagyos veríték. Fölburrogott, megrázta magát, s rám se tekintve ringva lejtett tovább. És az még nem elég, mert nem tudom miért, még erősebb haragra gerjedtem, ahogy ez ott a fejét fölvetve, öles farkát himbálva elhajózott előttem. Azt se tudom, hogy a kettő közül ez a hosszú parkú-e a nőstény, vagy az a kis szürke másik. Fölkapván egy vesszőseprűt a csirkéi közé vetettem. A három közül a legnagyobbikat ütöttem el, és ahogy leemeltem a söprűt az oldalára dőlt páva csirke verdeső szárnyáról, elmém elborult, és csizmás lábom összes erejével rátiporta. A páva vissza se nézett a fia után. Csak én tekintettem körül megborzongva, nem lát-e valaki. Mert ha ezt Mamovkám megtudná. Évek óta, hogy meghozatta magának ezt a páva párt, igyekezett kiköltetni a nagy ritkán lelt tojásokat. Hát az idén sikerült neki ezt a hármat, kotlóssal. Lapátra sepertem a széttaposott csirkét, hátra vittem, és a trágyadom tetejét villával megemelve belöktem oda. Kis hián hánytam.
úgy undorodtam, és megéreztem, hogy önmagamtól. 1915. február 19-e Zsuzsanna napja. Hajnalban álmatlanul dobálom magam az ágyba. Szájam keserű, testem feszes és nyugtalan. Ma kéne először megszólalni a pacsirtának, de hiába fülelek. Milyen messze lehet még a tavasz? 2 héttel esküvésünk után, február 21-én, Jadviga vallomása, azaz egy mondat. Fölkeltem némán, az ablakhoz álltam, ő utánam jövve átölelt. Kibontakozván pirkadatig róttam föl alá a szobában. Utána tettem föl csak az első kérdést. Írni is, szólni is képtelen vagyok. Mit tagadnám magam elől, hogy mielőtt följebb csavartam a kanócot, hogy e lapokon vergődő szívem hű krónikása legyek, fölhajtottam 2 pohárig terkelica snapsot, azaz 2 stampedlivel törköly pálinkát, s hogy ne vesszenek össze, egy butélia vadkerti savanyát hoztam még ki a komorába. Lábjegyzetbe akkor még a komorát is ide, hogy kamra. Muszáj szaporáznom a kortyokat, oly nervózus vagyok, és a merszhez is kell a bor, jegyeznie féle intim dolgokat. Jadviga alszik, én meg nem bírok. Beleszólok a kezembe. Ha máskor kámfor illatú Jadvigám mosolya esténként remélni enged, nőm elővillanó bőrét rozmaringszagosnak érzem. Ellenben hajnaltájt, a kínzó testi és lelki vergődés után magunkat kaporszagúnak vélem. Mamovka süt főz annyi temérdek kaporral olykor, hogy csömöröm támad, és undor fog el, s az asztaltól is föl kell állnom néha, de nem mondom. Hogy Jadviga vallomását leírhassam majd, ahhoz hátrébb kell lépni. Nász éjszakánknál kéne kezdenem, hisz odakint Stralsundban a csókig volt csak előre haladhatás. Az is jó darabig ajkaink tapadása lehetett csupán, mert nyelvvel furakodni fogacskái közé egyedül a hazautazásunk előtti estén engedett, s arcomat szorítani keble közé, bruszlikon át, de tenyérrel markolni még úgysem. Itthon legtöbbet Mamovkára hivatkozott, hogy beléphet. De soha nem taszított el, hanem mosollyal szelíden tolt el magától, noha rendre pirulni, forrósodni látszott, légzése szaporázott, és csípője is megremegett lassúdan kicsi vonaglásokkal. A lakodalomból szobába későn kerülhettünk. A nász nép kitartóbbja hatalmasan mulatott. Barátaim, Rosszapali, Svetlik, meg a többiek hajnal felé már csak marsot fúvattak, s csizmáikkal úgy rúgták a padlatot, hogy majd beszakadt. De utána előcsalták még a leányokat újra, és szlovák dalolósokra kezdtek forogni. Mi akkor hagytuk ott őket. Pillantást váltottunk, és ústyi. Csak Buchbinder Mikinek szóltam, Mamovkának nem, mert éppen hátul volt a konyhán. Kézen fogva futottunk haza, mostantól a mi kettőnk új otthonába, s fölfrissített a fagyos levegő. Szándékosan alig ittam egész éjjel, nehogy kába erőtlen legyek, s gyomorpanaszos, és bár alaposan bevacsoráltam, kivált boszák fejedelmi pörköltjéből, mielőtt hazaszöktünk, sikerült könnyítenem is magamon, slohasztani a már-már kínzó puffadáson. Eltöprengtem én már, kibocsátván esténként egy-egy megváltó szelet a dunna alatt, hisz ezzel bizony nem úgy van az ember, mint a vizeléssel, hogy könnyít magán és kész, mert nem ezt ki kell türelemmel várni. Na de nem őrizheti az ember a félre első helyet órákig,
hogy hát miként lesz ez, ha párosan kerülünk az ágyba, és hogy a puffadás, mely igen kínzó bír lenni olykor, nem fogja-e zavarni a test szerelmi cselekedeteit, melyek altesti izgalmaikkal a béltevékenységet is serkenthetik. És akkor kiábrándító iszkolás lesz majd a kifelé, vagy hogyan? Nem kezdtünk vetkezni rögtön. Ő rajta különben új asszony ruhája volt már, hisz éjfélkor átöltözött, hanem a langyos kemencéhez és egymáshoz gyűlve sugdolóztunk a jól sikerült lakodalomról. Én előtte lerúgtam a csizmát, és lejjebb csavartam a lámpát. Később Jadwiga a konyhába osont, és a sötétben tisztálkodott a mosdó porcellán táljába. Utána lestem, és noha semmit se láttam, rám szólt. Na, addig megbontottam az ágyat. Felöltözve jött vissza. És mikor már én is kiöblítettem a hónom alól az izzadságot, sőt, amit máskor csak nagy mosdáskor alulra is meglögybölöttem septiben magam, és bejöttem, ugyanúgy ült a díványon. Akkor megcsokolt. Rögtön enged. De azt a hevülést, amit legutóbb, nem éreztem rajta. Ahogy elkezdtem motozni elől a mellén a gombokkal, elvonta a kezem. Csak lassan. Azt súgta, hogy inkább egyedül. És az a másik a maga oldala, Ondrisko, tolt el magától. Hallottam, vetkőzik, s alsó ingben ült le az ágyra. Letoltam a nadrágot. Tétovázás után magamon hagyva az inget gatyát, túlnalról bemásztam, és megérintettem. Nyakára hajolva öleltem át, kicsit ülve maradt még, aztán, hogy döntöttem is, hátra hanyatlott végre. Ettől akkor rögtön görcsbe rántott a teljes merevedés. De ő buzgóbb műveleteimet lecsitítva kérte, hogy ne is mozduljunk, átkarolva melengessük csak egymást. Nem bántam, illatától eltelve simultam hozzá, és hogy nem heveskedtem, hagyta is. S noha ez tetszett, meg amúgy se vagyok egy sturmos alkat, mégis elindult lassan a tenyerem az arcán, nyakán, karján, majd lentről, a térdétől fölfelé is óvatosan. De ő visszafogta a kezem. Jöjjek inkább közelebb. Eltol és hív egyszerre, gondoltam. És most már bátorságot vettem teljesen ráborulni a jobb oldalára. Ő hanyat feküdt, én meg a balomon. Vigyázva odafektettem vágyakozó tagomat is a csípőjéhez, amit ő megérezve, mitagadás megrezzent, s el is húzódott, de utóbb a moccanatlanságban e rátapadásommal már nem dacolt. Ám az ingét fölhajtó jobb kezemet, bár hevesen csókoltuk egymást, megint csak lefogta. És így ment ez tovább. Csókolni, heves lélegzettel oda simulni engedve volt, utat lelni az öléhez, az nem. Kérleltem, vetkőzzünk le. Rajtam ing már akkor nem volt. Hosszas rábeszélésre ráállt, hogy az alsó inget keresztül húzzam a fején, ellenben a sejem nadrágocska korcába beakasztotta az ujját, és azt nem hagyta. És meg is kellett ígérnem, hogy egymás mellett maradunk csak fekve, ugyanígy. Abban nem gátolhatott, hogy én közben megszabaduljak a gatyától is. Hát a mennyekben éreztem magam, ahogy csupaszon oda simultam, amennyire a bugyiszár felcsúszása engedte fedetlen combjához, és a jobb kebeléhez, meg ahogy kisvártatva a balt pedig meg is tapinthattam. Simogathattam aztán mindenütt, csak a nadrág derékhoz nem hagyott nyúlni, csak az öléhez nem engedett, hiába a heves ölelés, és combját is hiába feszegettem térddel. Erős hevület borította el pedig őt is, erről bizonyos vagyok, nem csak engem. Felejthetetlen szavakkal becézett ő maga is, ugyanúgy, ahogy én őt, de a türelmemet kérte, szokjuk meg egymást, és a többi, elégedjünk meg ennyivel.
de hát én, természettől fogva érthető, alig-alig bírtam már magammal. És amikor ő azt érezte, hogy légzésem mind hevesebb, és igen erősen tapadok már a csípőjére, átfogta derekamat, még közelebb szorított. Lassan ringatni kezdte magát, és engem is. Azt liekte, hogy hagyja csak, nyugodtan, drágám, takto, takto, így. És miközben én remegő kézzel sodorgattam lejjebb a derekán a bugyikát, hogy legalább a csupasz bőréhez tapaszthassam merevedésemet, addig szorítottuk egymást gyorsuló ringásban, amíg vágyamnak nedve ki nem folyt a csípőjére. Forgott velem az ágy, belém szakadt a lélegzet, hálatelt öröm töltött el, bár némi szégyen is, de ahogy ott fújtattam a vállán, Jadviga úgy nyugtatgatott, csitított és ölelt, mint egy kisgyermeket, és azt súgta, dobre, jól van, drága, dobre, milimaj, dobre. Ma, 915. március 1-én van a feleségem 28. születésnapja. Egy nyakéket tartogatok neki, azzal fogom estére felköszönteni. De bár csak egymással is egészen meg tudnánk ajándékozni magunkat ma éjjel. Mert Jadvigám ölébe vágyom végre jutni. Nem csak az ő áhításával teljesen átitatott testemnek, hanem homályos vallomása óta kétségektől már végképp elgyötört lelkemnek is így remélve csillapodást, hogy akkor talán bizonyosságot is nyerek. Akár, mint remélem, még megnyugtatót, akár olyat, mely beteljesíti ugyan rettentő gyanúmat, de ki is szakít ebből az idegszaggató gyanakvásból. Ám meg is torpanok rögtön. Lehet-e nekem jobb egy gyanúnál a fájó bizonyosság? Jelenthet-e az bármi csillapodást? Nem ellenkezőleg lesz-e, hogy a teljes odaadásig ma még el nem jutott, de küzdelmeink dacára is mély, örünkben pedig még tovább mélyülhető szerelmünket, úgy majd bosszulva kezdik rombolni a sérelmek? Nem tudom. De akkor is jöjjön már, aminek jönnie kell. Már csak a hitvesi állapotnál fogva is, melyre nőmet nem akarom emlékeztetni. Hát nem várhatunk tovább férj-feleség közös ágyban minden egyes hajnalt fogva-szogva szűzen. Lehet, hogy tényleg vannak már a szívének történetei. Sóhajtva dobtam félre tegnap reggel a tollat, mert a fenti sorok felett semmire se jutott. Ahogy aztán éjjel Jadvigához sem. És utána néztem, a tavaszi mezei készületeknek inkább. Rám is fér gazdasági dolgaimat áttekinteni, miket erősen hanyagolok hónapok óta. Igazító kézbe kellene venni az ügyeket, kifundálni, mit merre fordítsak, most már magam ura, hogy birtokos üzletem virágba boruljon. Mégis elkerülik fejemet az olyas biztató ideák, amifélék példának okáért apovkám elméjében a maguk idején egymást tiporva hemzsegtek. Hisz tudom, mert mamovkám sérelmesen hányta apácskám szemére gyakran, hogy már mint hónapos férj is itthon hagyta őt, mert a környéken rekrutált aratómunkásokat vezetett a Dunántúra. Visszafelé pedig Pesten időzött, vegyes ügyei közt, hogy pár nap után újból Németországba fusson, a Winkler béni bátyához, Ludwighoz, Felgázba, ahol évenként egyszer-kétszer addig is megfordult. Míg nem, utóbb nagy emberfuvarozási tervekkel tért meg, hogy transportokat kezdenek organizálni az Amerikába kívánkozó népeknek, kik a nagy magyar alföldről el nem fogytak aztán, majd két évtizeden át. Jadvigám árvalány sorsa is, később apovkám ezen kontaktusai nyomán igazítatott el. Előbb azonban,
Gregor elmondása szerint üggyel bajjal került csak jó mederbe a gyermek neveltetése. Noha apácskám fizette az Anka nevű szoptató dajkát, és fedezett minden további költséget is. De a szerencsétlen anya, Niki Mária halála után, Anka haza kellett vigye az árva kicsi lányt is a sajátja mellé. Ami éppen nem lett volna baj, legalább testvérkéje lett a kis Jadvigának, ám ott igen szűken, szegényesen éltek, tetejében nem törődöm férjel és ocsmány nyelvű anyóssal, kinek a mennyére zúduló átkaival, amiként ezt ugyancsak Gregor beszélte el nekem, csak Mamov Káméi vetekedtek, aki jótevő apácskámat ostorozta, mert mi a fészkes Zrányi köze van neki mások porontjához. Ez az Zrányik, ez egy olyan figyfene, franc karika félesség. Ő nekik különben addigra még csak egy életre képtelen kislányuk született, aki néhány napot élt, s csupán a negyedik évre lett meg Zsofka nővérem, majd a hatodikra érkeztem én 1892. novemberében. Lábjegyzetbe, hogy meglegyen a nyilvántartó áttekintés véget. Osztatné György, született 1865, és Racskó Zsófia, született 1867, házasságából 1886. május 7, született első Zsofka 1887. június 2-án, és meg is halt. 1890. március 22-én született másik Zsofka, meghalt 1913. október 9-én. 1892. november 21-én született Osztatné András. Lábjegyzet vége. Apovkám akkor a szomszéd faluba Spevács tisztelendőjékhez szegődtette el szolgálni Ankát a két pici lánykával együtt, de azzal, hogy az árva utáni költséget ő állja, és fizeti a házi cserét bérét is a papék helyett, akik ezért viszont tartoznak a kis Jadvigának szintúgy olyan otthont adni, mint a magukéinak, és gondoskodni a kislányról akkor is, amikor Anka kimenőre megy haza. Istennek hála, hogy neki, a mindenhatónak ez a szolgája, a jólelkű, gyermekszerető papnével együtt, nem csak betartotta ezt így, ahogy kontraktusban megírva is volt, hanem mindketten az öröm és szeretet fészkében gyámolították az árván. Emlékszem, Gregorból e históriának ezen porcióit csak tavaly előtt nyáron csaltam ki, miután apácskámmal utoljára utaztunk ki együtt Németországba, hol az ő kifejezett atyai akaratából Stralsundban megismerhettem Jadvigát újból, már felnőtten is. Ám mielőtt még elmondhattam volna apovkámnak, mit indított el bennem ez a találkozás, ő egy pontosan nem is diagnosztizált, különösen heveny, veszedelmes korral ágynak esett, és két búcsúzó hét alatt, mely életem legfájdalmasabb ideje, 1914. február 8-án, 49 esztendősen, itt hagyott bennünket. A rettenetes hírt én írtam meg Jadvigának, aki kétségbe esett levélben vallotta meg nekem fájdalmát, és köszönte meg apácskám helyett nekem mindazt, amiért egyetlen jótevőjének örök hálával tartozik, és egyben meg is aprehendált, amiért nem sürgönyöztem rögtön, ahogy apovka beteg lett, hogy akár ápolni őt, akár búcsút venni tőle, hazautazhatott volna. Istenem, drága lélek, nem írhattam neki, hogyha megérkezik, mamovkám után be se ereszti a házba. Úgy sejtettem, Jadviga nem tud a haragról, ami anyácskámat kifürkészhetetlen okból fűti az árva ellen, már annak születése volt. Jadvigával, akit apovkám pedig testvéremül fogadott, gyermek és serdülő koromban vajmi keveset találkozhattam. A már nagyobbacska leányt én, mint kicsi mamlasz kölyök,
Ahogy mondják is, láttam ugyan egy párszor, még a papéknál. A apácskával meglátogattuk őt, de emlékeim erről igen halományok. Amely alkalmakra magam is jól emlékszem, már azok Pesten voltak, amikor a Zárda iskolában kerestük föl nővérkémet, a Váci utcai angol kisasszonyoknál. Én apró süttyú gyerek voltam, 8-9 éves, ő elemben kisasszony már, aki tetejébe angol lesz, ha megnő. Így képzeltem el a tanítatás célját. És akkor elviszik messzire, Angolországba. Pedig nekem már abba is belesajdul a szívem, hogy a látogatás leteltével ott kell őt hagynunk a Zárdába. Nem visszaképzelgés tán, ha azt mondom, már mint gyermek is belé szerelmesedtem. Hisz élesen rémlik föl előttem, ahogy a ruhájához igyekeztem érni. Az illatából akartam szippantani, és miként ügyeskedtem, hogy odahajoljon hozzám, vagy hogy a térdére vonjon. Mi egyszerre árasztott el a szoros közelségétől gyönyörrel, s velem az ártalmatlan ölbevaló gyermekként bánhatás miatt pedig szégyennel. És hogy mi heves féltés szökött belém, ha a dunaparti korzón apácskámmal egymásba karoltak. Én pedig követvén őket sötéten dúltam, fultam. Utána évekig nem láttam Jadvigát, mert betöltvén 14 esztendejét az angol kisasszonyok Sankt-Pölteni intézetébe íratta át Apovka, ahol sejtésem szerint már egyedül látogatta, Németországba tartván, ejtve útba őt. Magam pedig, mint gyermekkorom kedves meséjének tündérlányára gondoltam csak rá, akit sosem felejthetek már el, de a maga testi valójában találkozni, hogy is remélhetnék vele, hisz kinőttem a tündérmességbe. Mindennek dacára sokáig azt hittem, hogy Jadvig a vérrokonunk. Talán Mamovka mondta úgy valaha régen, hogy mintha családból haltak volna ki az árva szülei, azért gondoskodik Apovka róla. Így módon hát oly merész terveket, mint amiután apácskám Stralsundban bemutatott neki, korábban hogyan is szőhettem volna ő köré magamnak. Hosszú, keserves tanuló éveim következtek, melyeknek gyötrelmei nem abból fakadtak, amit pedig majd, hogy nem el is hitettek velem, hogy nehéz fejű lettem volna. Hisz ahová nem hajszoltak, ugrottam én abba örömest, és faltam a betűt. Ha nem pálca ütlek terhe mellett volt, az bebiflázandó. Ám a pellengér, mire akár a katedrán, akár szállásadóném konyhakövén gyakorlatilag anyácskám megérkeztekor az ő színe előtt. Odaállítva voltam százszor és százszor, oly rettegéssel töltött el, hogy eleinte még a vizeletem is elindult, kurta nadrágom szára alól, és mintha épp az a lucsok itatott volna át egész növendékkoromra szégyennel, s majdan mind makacsak truccal. Beadtak ugyanis engem szintúgy abba a gimnáziumba, ahová Apovka is járt, csak én már bizonyos farkas csendőrkapitányéknál laktam. Sose faggattam apácskát arról, hogyan ment az ő sora a maga idejében, a lapos, büdös városban, mely mint a tehénlepény, de gyanakszom, hogy jobban, mint az enyém. Drákói szigor, minutákra osztott katonás napirend korlátozott minden lépésemben, miket Mamovkám parancsolt itthonról, és a csendőrkapitányné kontrollált, avval fenyegetve mindék, hogy beárul anyámnak. De fenyített is amellett, se büntetések is jobbára otthonról diktálva szabadtak ki minden alkalomkor. Korábban térdeplés, a tenyér monyoróvesszőzése, vagy a sötét kamrába csukás formájában, majdan könyv elkobzás, cselédmunka, s ha a kedélyesen bajszát pödrő kapitány ítéletének voltam épp kitéve, az összeesésig való szobai tornáztatás által.
Mamovkám akarata az volt, hogy ügyvédnek tanuljak, és majd otthon nyissak irodát, hogy megmutassuk a zsidóknak, nem csak az ő porontjaikból lehet itt fiskális. Példázatához a bezzeg gyerek, Apovka ügyvédbarátjának, Béni bácsinak a fia, Winkler Franci lett, holott neki csak az anyja, Weissmici volt zsidó. De hogy őt kell lepipálna, aki 6 évvel előttem jár, és már Pesten tanul. Egyik lábom álljon a birtokon, hisz én volnék a vagyon férfi örököse, a másikkal ellenben magánhivatali praxisba lépjek, legyek rátarti úr, szolgáljon nekem a világ. Hogy megtanult, mi a parancs és mi az engedelmesség. Így dörrent rám Mamovka, mikor kamaszként egy ízben az érdemeltnél keményebb fenyítés alatt sírva kérleltem és kérdeztem őt, hogy de hát miért? Apácskámnál pedig oltalmat nem találtam. Hiába éreztem, hogy megértené minden fájdalmamat. De mert már kisgyermekként láttam, hogy engem biztat mindig szófogadásra, stűrésre, viszont Mamovkát eltántorítani kemény akaratától meg se próbálja soha, magamban panaszoltam el csak neki, mi bán. S egyidejűleg szívem mélyén haragudtam is apámra, amiért folyton elszökhet a harag ugyanazon korbács ütései elől, melyek engem sújtanak, akit ő itt hagy, és csak nagy ritkán viszel magával. Abban az időben 2 megyéből is ő verbuválta, utaztatta és kísérte tömegével az Amerikától megváltást váró kivándorlókat Pestre, de sokszor el egészen Hamburgig, máskor Fiuméig. Akadt olyan év, hogy a felét sem töltötte itthon. Ha anyám makacsul nem kötelezett volna tanulásra, nem is dacoltam volna veletán, hisz mehettem volna Pestre jurátusnak én is, és elszakadhattam volna tőle jobban. Aztán az özönvíz utánam, ha nagykorú vagyok, akár praktizáltam volna utóbb, akár sem, Apovkám csak megítélte volna nekem az apanást, és így próbálkozhattam volna meg a fővárosban avval, amit mindig is csinálni akartam, de még így a csupasz papírral szemközt is röstellem leírni, mi az. De másképpen lett az egész. Mert a maturálást követően 12-ben utaztattak, és felgázti gazdagyakorlatra küldöztek engem is, és mire a következő évben jogot kezdhettem volna hallgatni, eldőlt már minden. Azon az 1913-as nyáron apácskámmal együtt mentünk Stralsundba, hol Jadwiga, egy további Winkler rokon nemzetközi kereskedésénél volt már angol-német-magyar levelező, vagy még inkább a nagysága ügyintéző cselédje. És ahogy üdvözléskor belepillantottam türkis szín szemébe, föltolult bennem minden emlék, ő utána való vágyam mélyre ásott csírája egy perc alatt hajtott ki, szökött szárba és hányt virágot, lázrózsákat gyújtva ki arcomon, és onnantól fogva se karrier, se tanulás, se titkos ambícióm, se Budapest nem érdekelt, csak egyedül ő, Palkovics Mária Jadwiga, az én rozmaring virágom. Már megint csupán a csaló ital bátorítása alatt veselkedem neki jegyzőkönyvemnek, mert hiába, hogy minden órában csak a dulakvó képzetek birkóznak bennem, azt az éjszakát papírra vetni már 10. napja óvakodom mégis. Mintha a múltbéli valóságos kifejletet dönthetné el bármerre is, hogy mit rögzítek én itt a jövendő sorokban. Vagy mintha attól kéne félnem, hogy épp e lejegyzés által merevítek magamnak tartósan hazug képeket. De ha próbáltam is, nem kerülhettem ki mégse. Ugyanis szólt hát a Jadwigám által tett vallomás február 21-én,
késő éjjelig tartó ostroms védekezés után, hogy tudnélik az erény váraként oltalmazott érintetlenség, avagy csak érinthetetlenség, falán valamiképp rés nehogy ütessék. Ezerszer kérdeztem, szelíden, s fölingerelve is már, hogy miért védelmezi így elszántan magát. Mit, hogyan vétettem el? Miért kell erővel ellenállnia nekem? Moj, Mili, maga nem vétett semmit se, drága, borult rám egyszer csak könnyezve. Hanem hát, kicsoda. Csak én, bennem van a baj, súgta. Csak én bennem. Miféle? Kezdtem volna kérdezni tovább, de elhallgattam, megérezvén mondana most valamit, nehogy elriasszam. Tudja, Andrisko, de kérem, ne faggasson tovább. Elmondom majd úgy is, amit elbírok mondani. Hosszú csönd, majd nagy végre. Be kell magának vallanom, hogy ez, és itt végigmutatott ágyban fekvő testeinken, nem először történik velem. Bocsássa meg, hogy hamarabb nem volt erőm. Akár eleven zsigereket rántottak volna meg bennem. Vágtatni kezdett odabent minden. Az elme, a véredények, a neurózisok, és a belek pályáin egyaránt. Fölülvén előre görnyedtem, az ágytámlára szegezve a szemem. De a rándítással, mely fölültetett, ki is fogyott belőlem az erő. Hátrahanyatlani kívántam volna csak, mitől eltaszított mégis az iszony, hogy a megcsalatásnak melegített fészekbe hújjak megalázva vissza. Tudattalanul tettem le hát lábomat a földre, s lépteket igazító akarat nélkül álltam föl, mentem az ablakig. Másnap annyit tudtam följegyezni csak, hogy ő utánam jöve átölelt, de én pirkadatig tartó fölalá járkálás után tettem föl csak a kérdést. Addig gyűjtvén erőt a következendőhöz, és már hidegen, akár egy vizsgálóbíró. Mikor, hogyan, kivel? Nem felelt. Háromszor is kérdeztem, ő rázta csak a fejét, tenyerébe temetve arcát. Vallja már ki, hogy ez nem először, miképpen értendő, micsodát nem először? Ragadtam meg a vállát. Válasz nincs, mered a mennyezetre, mint az élő holt. Beszélj már, te! Följegyezni is röstellem, hogy ekkor még kezet is emeltem rá, mitől ő arca elé keresztezett karokkal volt kénytelen rettegni. De úgy kell nekem, az ökörnek, vertem ököllel a fejem, ha ennyire vak voltam. Ne, kért nőm könyörögve, hogy ne bántsam, s ne roncsak el mindent. Hogy én ördültem föl, hogy én ne? De hát nem is úgy, kezdte ő újra, ám vergődött csak, hogy nem lehet ezt így, nem lehet. És nem mondta tovább. Rúni kezdtem újra útjaim föl alá, még nem följajdult, hogy ezt ne tegyem tovább, és megfogta a kezem. Leültetett az ágy. Várjon kicsit még, szólt, és legyen türelemmel. Azzal a vállamra hajtott a fejét. Később hátra döntött a párnára, és fekve simult mellé. Talán fertály óra is eltelt így némán. Akkor annyit mondott, hogy Németországban ismert meg valakit, de utóbb csalódott benne. Hogy volt temérdek ígéret és megszegett szó, míg egyszer aztán rájött, nem bízhat meg benne soha. Faggattam én tovább, hisz tudni akartam az illetőről mindent. Kivált persze azt, hogy mi történt köztük, és hogy amaz
mely szavát s miként szegte meg végül. De tovább egy tapontat se. Érje be, drágám, kérem, most ennyivel. Majd, és itt nem emlékszem, azt mondta-e, hogy megtudja majd, avagy hogy meglátja majd a többit. Ennek idestova másfél hete, és nem tudok semmit, most se. Mám a hétfő, heti piac napja, korán lett volna jó kimenni, beszélni evel-avval, bekukkantani Svetlik Pistához a jegyzőségbe, a kisbirtokos szövetségbe, kutakodni ígéretes étszeszek után, tanácsot kérni valamelyik városba járótól, hogy mibe is lenne jó most belevágni. Hisz nem volna szabad föladnom az elszánást, amivel Jadvigát hívtam haza. Mert ne higgy el, biztattam, hogy por és sárfészekbe, konyha cselédek előrobotosának s hajtójának, házam parancsoló ténsasszonyának hoznám őt én ide. Erre itt van a Mamovka. Hanem egyik részről Apovkám nyomdokában, az ő kontaktusaival, s a maga kereskedelmi és idegen nyelvi gyakorlatával, Jadvigám. Próbáltam neki kedvet csinálni tavaly szeptemberben. Hogy hisz a háborúnak hamarosan vége, s akkor gründolhatnánk valami külföldről és külföldre szállító firmát. Errefelé nincs még, s lehetne tán szó mezei gazdasági gépek, textil és gyarmatáru hozataláról, kivitelre pedig húsáróról, különféle házi iparokról. De eshetőség az is, hogy jó hírű kolbászunk receptjére gyárat alapítsunk. Aztán baromfi nevelő farmot, vagy tejterméküzemet, aminőket a németeknél láttunk. Megvolna rá az induló pénzmag apácskám után. Másrészről viszont ígéretet tettünk mi egymásnak, hogy nem trágyaszagú, hanem kultúréletet fogunk élni, hogy tevékenyek leszünk, és ennek gyümölcseit mi magunk aratjuk le, és élvezzük ki, ahogy Jadviga mondta. Mit én elébb a gyermekáldásra értettem, no de rájöttem, hogy rosszul, hisz azt nem learatni szokás. Hanem, hogy, mondotta ő, és magam is aztán, olvasunk és írunk egymásnak. Városba, fürdőkre járunk, jobb körökkel érintkezünk, de kiváltképpen utazunk majdan. Ész nélkül ígértem meg én neki mindent. S erre föl ma reggel nincs kedvem a vására még fölöltözni se. Nem tudok én így célokra mozdulni, társaságba menni, organizálni, ha ugyanaz a gyötrelem gúzsolja és háborítja föl lelkemet egyszer s mind. És így minden más érdektelenné s jelentéktelenné halaszthatóvá lesz. Hát miféle útra indítsam kocsinkat? Mi döntán azt se tudhatom, valójában is egymás mellé ültetette be minket a Teremtő. És újra, csak abban az éjszakánkban találtam magam. Nem mentem sehova. Pongyelogje, Kalapovszki, gyen, ja robit nie budem. Vagyis lábjegyzet, azt mondja ezzel, hogy hétfő az kalapos nap, én dolgozni nem fogok, mármint, hogy faluba menő ruhát kell húzni a piac miatt. Pedig neki mindig kalapos nap volt, lábjegyzet bezárva. Blahov nyanyával üzentem csak a Hruska disznó fölvásárlóért. Hruska különben meg is jött rögtön ebéd után. Dobrý den prajem pánu, köszöntött harsogva, vagyis jó napot kívánok az úrnak. Hruska itt vicces akar lenni, úgy úrnak mondja, pedig apja lehetne. Neve amúgy Körte. Lábjegyzet vége. És oly komótosan kezdett pipatömésbe, mint aki vizitációját nem éppen kurtának szánja. Blahov nyanya már be is settenkedett a metszett nagy butéliába kitöltött borral, s Jadviga is kinézett. Mire Hruska fölpattant, ruki boszkávám, dovolítje mnie, azaz kezi csókolgatom,
megengedi, s összecsapva bokáját mutatkozott be. De nőm halovány mosolyjal szólt, hogy beszélgessenek csak, s rögvest visszavonult. Kocintáskor a kupec kacsintó hunyorítást is megengedett magának a szoba felé. No, a jaksza pácsi mladej nyevesztje, hogy no azt mondja, és hogy tetszik a fiatal menyecskének, pimaszú jelezve nem csak arra érti, hogy a falusi élet tetszik-e nejemnek. Morogtam valamit, és gyakorlati tárgyra terelvén a szót kérdeztem az üzleti helyzet felől. Szlovákul persze, mert Hruska magyarul meg nem szólal, ő még a zsidóktól is elvárja, hogy legalább értsék, amit mond. Hát, hogy megyegetnek a dolgok, megvolnánk, bajokat nem számítva, csak bámult rám titokzatoskodva. No tak, brad moj, intett végül cinkosan a szemével, tak môžeme csakať aj teba? Hogy hát akkor, atyám, fia, öcsém, mi tégedet is lehet, hogy várjunk? Különben nem így kell szlovákul írni, ahogy itt vannak a szavak. Mert csak fül után, és nem helyes írás szerint, hanem magyar betűvel vannak. Habár én se tudok, csak ilyen itthoni féletótul. Lábjegyzet vége. Nagyot néztem, hogy hova hívna engem. Hogy? Azt mondja, hát nem beszéltem még a tisztelendő úrral. Azt hitte, azért üzentem érte. Mi az ördögről beszéltem volna, én ugyan nem. Erre összevont a szemöldökét, de aztán a vállamra csapott, hogy na, akkor ő most, mint egyik szlovák gazda a másikat, mint akik ugye mégiscsak valakik volnánk itten, meghív engemet holnap estére magához. Rácsodálkoztam csak. Hát, hogy összejönnénk, jobb emberek, ugye? Meghányni vetni, hogy ebben a helyzetben mostan mit akar ez? Döltem hátra bosszúsan. Mégis miről volna szó? Kérdeztem. Hruska elspekulált ezen, aztán megbökte a könyökömet, hogy hát majd inkább a maga idejében, majd a tisztelendő úr. Itt eszébe jutott mégis valami, és ujjával közelébb intett. Ondris, apád is biztosan velünk tartana. Ámulásomra megemelte poharát. Dobré rano, insujem. Lábjegyzetbe jó reggelt köszöntök. Karácsonykor is szoktak járni vinsóválni. Németből üncsen. Délután kíván ez itt a jó reggel. Fölvirrad a mi napunk, kurjantott. Avval magába eresztette a vadkert is a vanyát, majd föltápászkodott, és készfogáskor még lelkemre kötötte, hogy holnapra elvár. Alaposan berúgtam már. Úgy ülök ide. Bárdolatlan barom. Egy dúvad lettem én. Tehát elrontottam mindent. Az előző passzust tegnap előtt délután írtam. Estére elveszítvén összes türelmemet, tuszkoltam szinte nőmet az ágyba. Szemében riadalom, hátrál, látom, hogy írtózik. Borszagom is van. Védekezik, párnáját szorítja magához, de engem ez mintha sarkallana csak, hogy ostrommal törekedjek rá. Végül rám kiált, eltaszít, s én sértve hagyom ott. Később mégis besonfordálok, engesztelném, de ő a fal felé fordulva nem felel. Reggel, hogy ébredtem, már nem volt az ágyban. Derűtlen arccal, szemében árnyal, fáradtan, de büszkén járt kelt. Mégis olyan, mint az a páva, gondoltam. Nem engeszteltem. De estére azért szívélyes lettem és szórakoztató.
A vacsoránál borosztam megint, ő soha nem iszik. S lovaimról, hajdani lovagló útjaimról beszéltem neki. Ő keletlenül figyelt, válaszolgatott. El voltam szánva mindenre. Erősnek éreztem magam. Férfi vagyok, nem könyörgök többé. Nem halogatok tovább. Nem megyek én hruskáékhoz sehova, itthon van dolgom. Bevallhatom itt, mire készültem. Ha nem akarja megmondani, érintetlene vagy nem, hát én majd meggyőződök róla magam. Ma éjjel most már végképp. Férfi akaratommal se bírok, a lelki gyötrelemmel se. A végére fogok járni, ahogy a régiek. Fölrántom utána a lepedőt, s a lámpa világhoz tartom. És vagy ott mirít az a bizonyosság, vagy pedig... Mindazonáltal új erőszakkal nem akartam reárontani, mint előző este, hanem lassabban csak. Ám a végletig határozottan, s megállíthatatlanul. Ezen elszánás a gyengétségre is képesített ismét, és mondhatom, nem hatástalanul. Sikerült, vagy látszottra csak. Békítő szókkal, slágy simogatásokkal kicsírogatnom nőmből a sérelmeket úgy, hogy már lazultan feküdt mellette, tűrve apró, majd ajkaim puhán elidőző csókjaimat is. Hosszú meghitt simulásban tapadtunk össze, végül lecsaltam róla az inget, mit többször is sikerült a 3 hét alatt, de mindjárt odasúgta megint, hogy itt aztán álljunk meg valóban. Nem feleltem, elhagytam. És engedtem csak szép lassan áradni magamat, igyekezvén közben serkenteni őt. A melleit simogattam, ám megcsókolni most se hagyta őket. Akkor hátáról az oldalára billentvén a mellkasomra fordítottam. Átkaroltam derekát, nyakát, majd tenyerem ismét a melleink közé furakodva tapadt rá a forró, puha kalács halmocskákra. Amikor a csókja elég odaadóra olvadt, csípőmet lefordítva róla, de számat továbbra is ajkára tapasztva, kezdtem bontogatni hasán a bugyimadzak csokrát. Megragadta kezem, hogy tényleg most nem szólt már hangosabban, de hiába, már sikerült is a bogot meglazítani. Értse meg, drágám, dőlt rám ekkor ízelegve, kérem, ne! Feküdjön csak szépen mellém, súgta, s fülemhez hajolva ebben folytatta, és akkor, ha akarja, szóval váratlanul az ágyékomhoz nyúlt. Megrezzentem, és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam teljesen.

várhatunk a tervel, hordom úgy sem berfel, ráhozunk majd minden rendbe jön. Ha egyik szól a másikból, így sajnos így van ez, s ki rákapcsolna, az is bizony mormotává lesz. Himél a szemle húnyó csend, csak rákos keresztúron lengs, egy hónapig nincs itt se zaj, se ne. Benni a műhelyére tőtevet meg 10 dekát, mert mind feléled, hogy eltelt a 3. dekád. S így volnád, aki meg ilyet, hogy potagot ered, most kénytelen és kelletlen már mozgolódni kezd, s körötte mások számosan így ébredeztek álmosan, sőt van olyan, kit munka vágy epez. Ráérünk, mondja pedő, 2 hónap rém nagy idő, várhatunk a tervel, portam úgy sem ver fel, ráhúzunk majd, s minden rendbe jön. De akad józan, akit bánt, hogy múlik napra nap, az egyenletes munka iram vágy a lábra kap. A műhelyben egy szó, mint 100 felélet, most a munka lát, itt ott a dolog jól halad. És látod hegyek mozdulását túgó vízözön, a 3. hó első napja, hogyha beköszön. Mert volnád, aki úgy szikázik, mint a motolla, nem válaszol, így feltűnik, akkor más modora, s bár nincs itt előkészület, de mind-mind pörge nyuszi lett, az ágre hát vidág sasóbora. Ráhúzni bődül bedő, 4 hét van rém kis idő, ha nem állsz csülökre, lusta vagy örökre, szegény bedő csupa ráncredő. S mert Jézus sebesen megjő az utolsó dekád, hát egyesek lefogynak 10-90 dekád. Arról szóljon kis dalom, hogy minden csupa szorgalom, s már ez is az is bánja, hogy nem húzott rejá elején, de gyenge voltam.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az Zsuzsánna egy szép német leány. Bécsben lakik Tiefengráb utcáján. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán. Kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak heában szeretik sokan. Vagyon ennek egy szép atyafia, kinek neve Víg Anna Mária. Sok jó úrfi csak az síja ríja, mert mint nénye szép, s nincs semmi híja, aranyszínű haja, mint egy gyöngy az foga, tiszta mézzel foly ő édes szava. Egy társammal midőn én ballagnék, szerencsére reályok találék. Rájok nézve ottan felgerjedék, jó társom is szerelemben esék, ők ottan éleszték, kedveket jelenték, velek azért mi megesmerkedénk. Kezet fogván egymással azon túl, házban lépénk mindnyájan utcáról. S mint az

Méhek, szegfő szép virágról, mézet szedénk egymás ajakáról, minden bánatunktól ott mi esénk távol, hogy szerelmet nyerhetünk egymástól. Többet szólnom dolgunkról nem szükség, elég, hogy megvolt minden édesség, ölelgetés, csók, tánc, gyönyörűség, ékes beszél, tréfálás, nevetség, ki ugyan nem elég dús szívemnek, mert ég. De versenben itt legyen immár vég. Kurta Oktáván a sovány bőjdben, Pozsony városából kimentemben, szerzém ezeket ilyen versekben, táncnótára egy kis dedénekben. Az másfél ezerben és 89-ben, hogy bécsi virág jut a eszembe.

0: Κουρδιτσιάν, ετ πρίμο, πίπο ντοχάιν, πίπα μπορούσο, ούτσιεμ, πίπο κομμάμ, δε χωτσιο φίσμπεν, ούμφικ, μάρα το πάμ, οσόντον τσίδε πρίμο, πίπο ντοχάιν, εδώ κουρδιτσιάν, ο κουρδιτσιάν, ο ίζεσ λεβε λεβόν, ο πίπο σάρον, βίβουν, δε τελεβόν, δε χωτσιο μεχ πίσκαλο, γιου τελεβόν, οσόντον πούτσιον ίντσε, σύντο χάνιον, έλσιβομ, ο κουρδιτσιάν, ο γιου πίπαν, ο κουρσου σάρο, έλδουγουλ, ο κουρδιτσιάν, το δεμπερ νυμφιάμπο, μη τέλε, βούσ βιλάγκο, εξτεριό, κύρδισ, εξτεριό, a felelet, aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj. Mert az én komám csak jó dohány pipálgat, ugyanúgy, mint tavaly. A purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszak, úgysem szíva komám, de hogyha füstben úszik, már a szobám. Azt mondom, csíde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsámnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet, e hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Purzicsán egy prima, pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szivakom át, de hogyha füstben úszik, már a szobám. Azt mondom, hogy de prima, pipa dohány, ez a purzicsán. A purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet, ebb hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Purzicsán egy prima, pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szivakom ám, de hogyha füstben úszik, már a szobám. Azt mondom, hogy de prima, pipa dohány, ez a purzicsán. A purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tett, ebb úgy világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Hey!
1: A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogon még. Nyomdok én rózsát, s violák fakadnak, a vidám tréfa örömek szerelmek, lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiáltam, s egy virágbimbót tűzök édes emlén gyenge mellethez. Valamint te oly szép, s mint mű, mulan. Szent címhez.

0: Hiába, a párja, most mint hiába várja, a medve, dermedve, a puska csővel szembe.
1: Feldörmögött, úgy döntött, nem hagyja magát.
0: Felállva két lábára, megfente a nyarán.
1: A nyarán,
0: a medve, a dörm, most medve, medve hajszolja földre, hegyre.
1: A medve, a medve,
0: csak csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medves vág szörnyű pofán, mindent felejtve, a fegyvert elejtve, fut bokrokonán.
1: A medve, vadkedve, fegyveres lesem hernyedve, hadány.

apostolányi állatok beszélnek. Medve. Mindig ölelnék mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal, alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örgyöng, röpülj, s örülj, ha lázban ékszel. Japán versek. Csalogánydal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy, ne üsd agyon a kis legyet, nézd, tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb, az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille, fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra, s én szinte félek, nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya, szél. A bábokat most el ne fújt, különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöbb árnyéka is. Egy szalmaszállal föl kell tenni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre volt. József Attila, a kanász.

kertünk bokrán színege, színege, szobámba behallik éneke. Asztalom mellett olvasok, asztalomon könyvek, hírlapok. Értelek pajtás, színege, színege, azt fütyörézed, mineke, mineke. Tisztes a munkát, szeretet, szeretet, az ágyat fejénél feszület, feszület. Nem elég ennyi, mire több, mire több, a többire hékán, fütyülök, fütyülök. Igazad van pajtás, színege, színege, egy füty az ember élete, egy pici füty az életem. Elég az gondnak, hogy szép legyen, elég az gondnak, hogy jó legyek mindenkinek, amíg lehetek. Mire nekem bánom igaz-e, bolond-e más, vagy gonosz-e? Ember öröme panasza úgyis az úr eneke, igaz-e pajtás, színege, színege. Egy az igazság, kicsikén, egy az okosság, tudom én, vagyok-e Isten gyereke, mint te kicsi testé, színege, színege.

0: Tóth Árpád, elég egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágok karcsú, szeléd rekettye. Sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodrú vész, s megreszkedt az egész aranyhajóraj. Boldog, boldog hajó, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kéklegén. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riasztgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihetere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal telnyűlvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyövölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódok, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komiszvitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok, s könnyes árvák. Ó, a vér, s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak milliárd virág szelíd sajgája lenk. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember után egy csend. Egy boldog remegés, és felpihek sohajtó a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
1: Márci. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodront, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a sinmenti nyurgapóznál, ha rajtuk szárnyos forró hírre. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszült ezer kis lombkednek keménye. S a város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul. Karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távolillatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága Március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, Robhigony szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang. Egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát messzi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a sötét föld felrikolcsa örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a halál.

0: Pesti éj.
1: Én így szeretem ezt spaléta nélkül. Mikor keresztet vet rám az ablak keresztlécével, és a hold bekékül szobámba, jaj, hogy éről éjre kapjak a bús mosáshoz, mely lelkemben öblök titkos kékítőt. Ó, bemaraluk! Tiszta éjvize, töltsd színig a csöbröt, és szent alázat, oldj belé hamut. Kutyám halódik, és állati kíny a hörgését csurrogatva rebesélte peknejébe, olyan a hangja, mint a víz vezetéké, mely csepeg az éjbe. Ó, kínok csepje, mely követ kiválna, vigasztalan sötétség, állati egyedülség. Ha elég mélyre fájna belém keserve, talán, mint aki erős szöggel szögezve egy keresztre, úgy csügnék Isten eleven keresztjén, amelyre minden élet rászögezve kínjaik föloldódnak a keresztény lelkek egyességében. Drága oldás, hol kín a kínnak titkos orvosa, mert egyé, mint a kereket a forgás olvasztja, mind a szívek ritmusa, mely az élet ritmusa. Minden bűnöm oldódjon az életbe. Hújjon, hújjon kereszt ágyamra, lúg szívemre. Szűnjön külön életem kicsi kínja. Múljon a minden élő kínjaiba. Csöp lesz, melyet az Úr szent tengere lepel. Fű, ember, állam, s a halál se több lesz, mint két ink közt egy mesztelen.

Március a körúton. Az idő langyosodik, a felhő rongyosodik, itt is, ott is lyukakat éget már rajta a nap, s bár közben zúg az eső, mindnyájan tudjuk, ez ő, ez már az új hatalom, a legszebb forradalom, mely gyógyít és kicserél, s mindennek jó, ami él. Az áldott drága tavasz vonul most a sugaras körúton, és a kofas tangyáról kék ibolya integet, és kikeríts, s a nárcisz is kivirít, és oly jó ez a csodás párába szőtt ragyogás, hogy szinte szédülök, és mint mikor angyali szép jelenést lát a gyerek karácsonyfát, nevetek, s köröttem már remegő gyöngyzene csak az eső, s ég és föld éneke, mint a vér friss üteme ring, s egyszerre semmi se fáj, hisz meghalt, meg a halál, és nincsen szomorúság, és boldog lett a világ, mindenki gazdagodott, és a nők fiatalok, pedig csak az az egész, hogy nézem az eget, és az idő langyosodik, a veréb hangosodik, a felhőn kék lyukakat szakítva perzsel a nap, s én kezdem jól érezni magamat.

Esti sugárkoszorú. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom halk sugárkoszorút font hajat sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattás csendé szűrte át a dolgok esti lélekvándorlása. Illattás csendé, titkok illata fény lett hajadban, béke égi csendje, és jó volt élni, mint ahogy soha, s a fényt szemem beitta a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipkebokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ő lelkereszt. Igézve álltam, soká, csöndesen, és percek mentek, ezred évek jöttek, egyszerre csak megfogtad a kezem, és alélt pilláim lassan felvetődtek. És éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbat erek útjain vér. A földi érzés mennyire szeretlek.

Zelg Zoltán, válasz a kérdésre, hová valósít. Hány falvam és hány városom az egyetlen hazában? Ha szabadon, ha bujdosón, ha botolva, ha futkosón, ha látják, ha nem, ott oson majd lelkem s földi árnyam, Biharban és Szilágyban, Budán, Zuglóban, Borsodon, Szatmárban.

a poézis, hajdan és most. Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündérváltozatok műhelye a világ, mint a poézis pályalakja. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcíme lett a szép. Hogy mint a szerelem játszi gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve örök folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá Hellász rózsakorán a vidor életet, mint a mosolygó égieknek innepein lebegett az élet. A szépet érző emberek ajkain, szívből szívbe gyönyört zengve, s vidám erény. Midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a mely. Ó, a poézis rózsaszín ujjai fonják azt, az öröm gyenge virágiból, örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakóit. Most a halandó, mint a büszke jány, villámfénybe vonult Isten ölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekbe. Szűnj meg te is hát, zárt fületés kebelt a szép ifjú világ bájra inteni, halottas ének szúg felette, mikor Afrika sámjelje, a port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az élet. Ó, a halandó jányka szíve, emberi szép kebelén virulja, mint a mosolygó helleni szép, midőn a félisteneket szülte szerelmében. Gyönyörre nyílt szív nyíladozza a szeretet csuda két virág, a szent poézis és a dicső erény, melyek hajdan örömünnepi vékenék a nagy görög nép boldog éltét, s létrehozzák örök ideálit.

mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva hol bolyongok én, mi fél után.

mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva hol bolyongok én éjfél után. Nem mondhatom el,

költészettel. Zenét minélkül. Csak zenét. Ezért a versed lebegőben ragad meg, a lágy levegőben, amint cikházik szerteszi. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, s a kétes olvadó anyag. Fájtlak mögött tüzes szemek, és déli, reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merő fény, kék csillagot tündöklenek. Mert csak te kell lesz árnyalat, és semmi szín, koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr. Baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát, és jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát?

Az etikett, az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett. De arról megfeledkezett az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, etikett!

etikett, az etikett. Hát arra, hogy úr itt társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett, az etikett, az etikett, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, ó, etikett, csak a halott.

0: etikett, az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antilop petét esett. Egyről megfeledkezett az etikett, az etikett, hogy akkor mit is szokás viselni, ha mindkét lábad elveszett. Ó, ó, etikett! Csak a halottak tudnak illemet.
1: Köszönts rám, vers. Köszönts rám, vers. Várj meg a tengerparton este. Tárd felém pálmáit, felső szoknyáit. Mutasd meg nekem a biztos csillagot. Köszönts rám, vers. Emeld meg szalmakalapod az utcán. Incs vissza, ha rád nevetnék. Hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük.

ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. És mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is.

Ezer nyelven hallgatok. Ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról, mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok. Beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja e dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, szállak és pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák tüzelt vadritusára ráng újra elvadított adak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tud.

0: legkorszak. Íme így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre, a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestje homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak Deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak, bélájultan az utcán, na végre pihenhetsz. Dehogy, itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs, ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá, az volt az idő, hagyj le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy. Gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés. Villamos, átszálló, balra 2 kilométer. Ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat, hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefon, humanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Nép, ezt a lemezt újra. Nép, ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Tölts még a vesém. Holnap a tárlat... ...ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél! Haza sürgöny, apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll, az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiirtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre, mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk. A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond! Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Ki biztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál. Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod? Szeretni? Ki bújtogatott? S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza, gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod, a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak e gond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rossz. De bolond.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell, a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most, népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég. Csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdett. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó, hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok manícheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

stílus serió. A kertakar, ott halljátok. Magyar Technikai Múzeumban, Óbudán, ahol Bíró György kalauzol minket a gyűjtemény.

0: több kísérletünk volt ilyen olyan épület megszerzésre volt, és egy darabig épületünk oroszlányba, de ott helyi önkormányzattal nem a legjobban jött össze a dolog, mert kiderült, hogy olyan épületet adtak el nekünk, ami állami tulajdonban volt. Nem lehetett volna eladni. Ettől függetlenül eladták, a tatabányai földhivatal az Oxfordból a nevünkre írtak. Visszaperelték, szóval macerás volt a dolog, úgyhogy most pillanatilag itt kényszerből a lakás pincéjében van a kis kiállítás, és hát ugye ez látszik, mert zsufolva vagyunk, hisz több mint 12.000 tárgyban, és itt kb. 2500 van kiállítva. Tehát kb. A negyede, egyszerűen a többi nem fér el, nem tudok elmi kezdeni. És hát igyekeztem azért úgy elhelyezni, hogy látszódjék, de hát zsufolt minden, úgyhogy itt nincs mese. Nem tudom, kezdjünk hangtechnikáról.
1: Jó.
0: Nekem mondjuk a kedvencem a hangtechnika, mert én is kerültem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy annak idején hanglemezt gyűjtöttem, egyre régebbi hanglemezeket kellett gyűjtenem, mert ugye az a gyűjtés, hogy minél régebbi legyen. Aztán elérkeztem egy olyan ponthoz, hogy kellett hozzá lemezjátszó, mert már olyan régi volt a hanglemez, hogy a normál lemezjátszókkal nem lehetett lejátszani. És akkor jöttek az egyre régebbi lemezjátszók, és hát akkor ezek már gyönyörűek voltak. Úgyhogy aztán kikerültem az ecserére, láttam egy írógépet, gyönyörű, meg kell venni. Tehát egynek volt egy kis sztoria, hogy ez egy szép lassan összejött. És igazából, amikor egy pár ilyen tárgy az ember birtokába kerül, akkor már nagyon másként nézi a dolgokat. Tehát már egy nagy halom, csúnyán mondom, és nagyon idézőjelben, szemét között, ami az ecserünk kint van, meglátja az ember azt az egyet, ami értékes, ami kell. És aztán, hogy szép lassan, ugye hát először csak próbáltam, hogy minél több gramofon legyen, aztán minél több telefon. Hát ahogy éppen, hogy melyik tárgy volt éppen felfedezve. Na most egy-két dolgot azért elindítanék, mert ezek azért működnek, hál' Istennek. Ugye a hangtechnikáról annyit érdemes tudni, hogy Edison 1877-ben jegyezte. Igen, 1877-ben jegyeztette be a fonográfot. Itt látható egy nagyon korai fonográf.

az öregnek, hogy ne vagy Isten, ez egy akkor hatalmas üzlet lesz, mint ugye a mi lett manapság a hang. És teljesen mindegy, hogy már CD-t veszünk, vagy MP3-at. Tehát ez messze áll tőle, hogy ezt el tudja képzelni, pedig azért ő egy elég jó koponya volt. Na most az elején ugye rögtön ezt megmutatom, hogy szól, mert ez érdemes. Ugye természetesen itt semmiféle elektronika ezekhez nincsen. Egy rugos szerkezet a meghajtás, és hát tulajdonképpen egy membrán mozgat meg a tűj, és azt egy akusztikus töltsére erősíti ki. Na most ez egy fűtűrésznek a felvétele.

0: Egy ilyen hengerre körülbelül 2 percet lehetett felvenni. Na most ugye, mint mondtam, hogy ez hangos levélnek készült, meg mindennek. Fontos volt az is, hogy ne adj Isten, ezt újra lehessen hasznosítani, ezt a hengert. És akkor azt találták ki, hogy készítettek hozzá egy kis esztergát, erre felhelyezik a hengert, és ugye egy gépi előtolás, esztergak, és egyszer ledarálták róla a elkészült felvételt, és akkor lehetett újra használni a kis hengert. Na most ugye hát ameddig el nem fogyott, mechanikusan, tehát összeroppant esetleg. De tulajdonképpen ez a szerkezet már képes volt arra is, hogy felvegyen, tehát 2 tű volt rajta, és át lehetett billenteni a mechanikusan. És abban a pillanatban úgymond levették a hangszóró részt, és akkor elővették a mikrofont, ami egy ilyen nagyon jó sikerült darab. És hát ebbe keményen bele kellett ordítani, hogy megfűnni a felvételt lehessen csinálni. És ugye már rögtön az igény megvolt, hogy ha nem folyamatos a beszéd, vagy a titkárnő írja, akkor mondjuk talán kézzel, akkor meg lehessen néha állni, tehát nem tud olyan gyorsan írni. És ugye a kezet ne kelljen igénybe venni, kitalálták azt, hogy ennek volt egy kis átkapcsolója, és megállította a hengert. És amikor folytatni akart, akkor elindította újra, és akkor lehetett felvenni, vagy akár lejártani ezt a megfelelő kis irományt. Illetve az is hozzátartozott, hogy ez már úgy működött, hogy 2 sebességgel.
1: Én azt hiszem, az nem tudom, hogy sebesség.
0: Ha többet, akkor akár 5-6 percet is fel lehetett venni a hengerre, csak tényleg is a rosszabb minőségben. És hát ugye ez már egy olyan szerkezet volt, ami már nagyon-nagyon elterjedt, mert nagyon sokat gyártottak belőle. Hát ez az aránynak sokat, az ilyen 1-2 ezer darab, hát azért ezt úgy kell gondolni, hogy ez más széria számok voltak. Illetve az a másik, ami nehezítette a zene elterjedését, ugye egy felvétel így történt. Egy iptodatos nagy akusztikus töltsérrel, és a másik meg a mikrofonnak is volt. Tehát ezért volt az, hogy a korabeli felvételeken csak ha lehet 1-2 hangszer, illetve 1 hangszer énekes volt, mert nem tudták akusztikusan másként megoldani. És akkor azt találták ki, hogy mivel ezt csak egyenként lehetett csinálni, hogyha volt egy jól sikerült darab és kellett 200 hangfelvétel, akkor az énekes bement a stúdióba és egész nap azt az egy számot énekelgette. Na most ugye ez elég macerás volt, és erre kitalálták, hogy netalántán körbe rakták az énekes 10-15 felvevő szerkezettel, és egyszerre felvették. Na most mivel egy-egy technikus volt, az ott neki áll gyorsan indítgatni ezeket a szerkentyüket, lehet, hogy az egyiken nem volt eleje, vagy volt fél perc szünet, utána kezdődött, de abban az időben ez nem jelentett gondot, hisz, hát bejártak a Wurstiba, vagy nem is tudom hova, ezeket bemutatták, olyan csoda volt, hogy hangfelvétel. És hát ugye, amikor neki álltak sokszorosítani, akkor tényleg az volt, hogy az énekes éjjel-nappal bent volt, és énekelte azt az egyszer nyomdott számot, ami sláger volt. És hát kevés volt. Na most ennek a áldatlan állapotnak a megoldására találták ki a hanglemezt. Hát körülbelül már 85-ös év, tehát 1885-ös év környékén már így átértek a hanglemezre. És a hanglemez, mint olyan, ugye azért volt praktikus, mert egy présgéppel lehetett ezt sokszorosítani. Mire kitalálták ezt a negatív-pozitív megoldásokat. És tulajdonképpen egy, ott láthatni egy ilyen mikkelezett masterlemez, ott a Karádi Katalin kép alatt jobb oldalt, a falnál, egész a falnál. Azzal, tehát olyan hasonlóval lehetett nyomni ezeket a hangfelvételeket. Na most, hogy mennyire furcsa és meglepő a dolog, ugye abban az időben már magában az, hogy egy hanglemeznek 2 oldala van, az egy különleges dolog volt, mert hisz bármilyen hihetetlen, amikor kitalálták, akkor csak hanglemeznek 1 oldala volt, a másik oldalon is angyalta, vagy valami volt rajta, és csak 1 oldalt nyomtak meg, nem tudtak 2 oldalt nyomni, és aztán a

Kolumbia széknek volt a nagy találmány, a két oldalas hanglemez, és akkor onnan kezdve a double face, tehát a két oldalú, két arcú hanglemezt kitaláltak, szabadalmaztatták is. Na most volt még egy másik óriási különbség, hogy a mélyírásba áttértek oldalírásba. Itt mutatnék egy Tate lemezjátszót, ami igaz ugyanúgy, mert egy későbbi darab, de érezhető, hogy mi a hang különbség egy mélyírású hanglemez, és egy, mondhatnám úgy, hogy egy mostani hanglemez között. Ennek még az az érdekesség, hogy belülről kifelé játszik. Tehát az, hogy már megszólalt, az csoda. Na most, mint mondtam, ez egy későbbi, tehát ez volt az első rendszer, a mélyírású hanglemez, és ez körülbelül a 14-es év környékén készült ez a játszó. Ekkor már voltak oldalirányú lemezjátszók. Erre is mutatnék egy példát, ha oda egy kicsit arrébb megyünk, akkor ott van egy olyan, ami igazán én azt mondom, hogy szépen szól. Itt egy ugyancsak 12-ből, tehát ez még egy kicsit korábbi szerkezet is, de tulajdonképpen ez már az úgynevezett modern oldalírású lemez, és már is meglátjuk a különbséget. Tehát óriási nagy minőség. Most még itt a kavar a pick-up-nek a hangja, és ezt ilyen lehajtott állapotban szokták hallgatni. Már is eltűnt egy csomó zaj, és már csak az elején.

annyi volt a hangminőségi különbség. És hát én azt mondom, hogy ugye hát magában 1925-ig akusztikusan vettek fel, tehát egy ilyen akusztikus töltséllel, és utána tértek át az elektromos mikrofon használatára, holott ugye már régebben megvolt az elektromos mikrofon, hiszen a telefontechnikában már használták az 1870-es évek végétől a mikrofonokat, és mégis sok időnek kellett eltelni, hogy már magában a lemez felvételt megoldják elektromosan. Aztán majd megyünk egy kicsit tovább, mutatok, de itt még van egy-két dolog, ami talán érdekes. Ja igen, hát a legfontosabb. Ugye a 30-as évek közepétől már otthon szerettek az emberek felvenni akár saját hangjukat, akár valamit rádióból. És hát a nyersanyag elég drága volt, és kitalálták azt, hogy úgynevezett röntgenfilmre felvettek. Itt látható egy úgynevezett röntgenfilmes felvétel. Ugye ezt úgy szerezték be ezt a filmet, hogy bementek a kórházakba és elhasznált röntgenfilmet kértek. Ugye olcsó anyag volt, mert ki szokták dobni. És akkor nekiálltak erre, ugyanúgy, mint a hanglemezre fel lehetett venni. És hát külön morbid dolog, hogy ezen éppen egy koponya van. Kis ollóval körbevágták. És abban a pillanatban nagyszerű hanglemezet készítettek. De hát ez bármilyen tüdőröngentől kezdve bármit ugye nap mint nap használtak, tehát ezt meg lehetett kapni, hisz a röngenezés már századforduló előtt már létezett. Aztán itt már egy kicsit sajnos beszorulunk ugye a csapdába, hogy itt már mások is vannak, nem csak hangtechnika.

talán egy korban egy nagyon-nagyon régi írógépet, ez is század volt, tehát 1800-as évek végéről való ez a írógép. Ez ilyen sikító gépírónőknek van, hisz egyetlen egy billentyűt kell csak lenyomni, és tulajdonképpen a betűket ezzel a kis mutatókkal keresték ki, és amikor a megfelelő helyre ért, akkor megtudta a megfelelő betűt. Ha elrontotta, akkor bocsánat, ezzel lehetett vissza, ezzel meg egy szünetet lehet csinálni. A gömbfejes írógép egy az egyben ilyen, csak hát 100 évvel megelőzte a korát. Aztán itt a felső sorban egy-két, azt mondom, szép szerkezet van. Egy gyönyörű, hát olyan kis távíró van, amit annak idején kékírónak neveztek. Ez praktikusan azért volt, mert kék színű tintával írt. Ez volt a tintatartály, egy kis henger, illetve egy kis kerék állandóan belógott a tintába, ami forgott állandóan, és ha elindítjuk, akkor ugye elkezdi a szallagot továbbítani, és amikor, megállítom, mert aztán sok papír jön ki, és amikor a jel bejött, akkor felfelé, ugye mivel állandóan a henger benne volt a tintába, és hogy forgott, felfelé adta a kis jeleket a papírra, és aztán az végén ezt el tudták olvasni. Ez természetesen ment már rádióhullámokkal is, de vezetékkel is, tehát ezt használták abban a időben. Aztán fent egy diavetítő van, aminek ugye a megvilágítása egy rendkívül komoly olajmécses, illetve az érdekessége az, hogy még abban az időben a úgymond a diákat ezt kézzel festették. Tehát fogták és ekkor festették itt az aktuális történetet, és akkor ezt akár mulatokban vagy bárhol elkezdték vetíteni. Egy lemezdiacú motor, ami talán szép, de ha itt a túloldalra nézünk, akkor ugye megjelennek a telefonok. Az 1880-as évek elejétől már volt telefon, és hát tulajdonképpen Magyarországon 1925. decemberben volt az első tárcsás telefon, tehát a telefonközpontnak a bemutatása, és onnan kezdve elterjedt a telefon. Tehát ezek a telefonok még központon keresztül mentek, tehát nem tárcsás volt. Ez egy nagyon korai, és egy jó csengő német, egy Ericsson névvel hallgat ez a cég. Ez csak kívül lett felújítva, belül teljesen érintetlen állapotban van. De ez olyan szinten van, szerintem megcsinálva, ami magában csoda, hogy a látványosan a vezetékezés szép egyenesen raktéve, be van vájva a fában a vezeték helye, aztán a zsanérok adják az érintkezést tovább. A kis kunkori vezetéket, tehát feltekerték, hogy ne legyen csak úgy szanaszéjjel, gyönyörű belül a réz meg minden, és még a patkomágnes, ami a csengetést gerjesztette, még úgy működik, itt csak át van hidalva, hogy ne a központba szóljon, ugye hát most itt nincs központ, hanem helyben. Magyarul ezt megtekerjük, akkor gerjeszti az áramot, és szól nagyszerűen a telefon. Ugye hát ez még a telefonközpont, tehát az automata központ előttiek, tehát ilyenkor, amikor megtekerték, felvette a kisasszony, majd mutatok később egy telefonközpontot, megkérdezte, kit szeretne, név szerint kapcsolták, hisz még akkor nem volt száz, név szerint kapcsolták, hisz volt néhány, tíz-néhány száz előfizető, és onnan kezdve természetesen tudták kapcsolni. Hát aztán ugye itt egy nagyon szép, szintén 1886-ból, egy nagyon szép Ericsson telefon. Itt a mágnest magában meghajtották, és mind a korban megfelelő kis csicsamintákkal, mind a varrógépeket kifestették, és így azt mondom, hogy szép váltványos telefon. Aztán van itt az úgynevezett első tárcsás telefon, ez egy 1924-es telefon, akkor már tárcsával, illetve ez már megjelent trafik telefonként, illetve utcai telefonként. Ez volt 24-ben, ez 25-ben, ez 26-ban, és hát onnan kezdve megállíthatatlan volt a dolog, és ha megtalálom, itt van egy tantusszal működött, ami még a 60-as évek közepén fizetői eszköz volt, és ugye lehetett telefonálni, ez először 60 fillért ért, aztán utána, amikor kicsit felment a forint, meg lement a forint, akkor utána egy forintba került egy telefonálás, de a trafikban lehetett venni, illetve lehetett a közérben fizetni vele, tehát ugyanúgy pénznek számított. Különböző telefonok tömkelege, ha arra kicsit tovább megyünk, akkor itt talán az egyik legjobban sikerült magyar telefon látható. Ez a 35-ös telefon, ez a CB35-ös. Ez a mai napig is számtalan olyan belvárosi lakásban van, ahol ugye a
tulajdonosok nem cserélték le, ma is működnek még további nélkül. Pedig üdes tovább, most már 71 éves telefonok. Kapos telefon, ami hol van? Igen, itt van. Minden kapos filmben lehet látni egy ilyen telefon, tehát az a főnök titkári telefon, ez jellemző darabja a filmnek. De hát itt számtalan olyan van, ami talán ismerős már önöknek is, tehát 10 forintos, 2 forintos, talán gyerekkorúban ilyet láttak.

hadd ne legyen bolond, hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond. Nagy család

hogyha a szél mással beszél, kerülget engemet a futal. Jajjá, halló, halló, na talán mégis jelentkeznének. Hát mit szól hozzám, mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni pihenéjüket tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság. Halló. Megőszülök, kérem. Megfiadzok. Halló. Szeppont. Szeppont? Na végre. Hála Istennek. Krisztián. Tessék, nem. Krisztián, mondom. Nagyság. Én sérteni? Dehogy kérem. Dehogy akartam sérteni. Eszem mágába sincs, csak egy számot bátorkodom alázatosan kérni. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben und ein. József 71, hát nem 61, nagyság, az any, nagyság, elől a József, hátul a 7-es. Nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tetszik látni? Na, igen, igen, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek. Köszönöm, Krisztián. Halló, így Árpás Dezső, és ott kicsoda? Taufer klinika? De na, hát én nem akarok szülni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, halló, központ. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominóztak? Ha nem vagyok indiszkrét, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem. Nem akar félkész lenni. Kapszal hétni. Célzás, de hogy kérem. Ja, vagy úgy a Lipót mezőn is zuhany alatt dominóznak. Nem is tudtam. Na igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat. Ha nem haragszik, hála Istenek. Puszi, Krisztián. Na hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldök magának egy kiló rizskátát. Veszek magának egy kiló szenet, vagy egy negyed kiló kávét, csak gomboljon engemet össze. Igen? Hát kérem, József 71. Nem 41. 71. Igen, kérem, nagyság. Elől a József, hátul a... Tessék? Maga már tudja, hogy mi van hátul? Annál jobb. Hát kérem, nagyság. 71. Ein und die Batik. Ein und die Batika. Nem ibátiga, zibátiga a fene a popáján. Zibátiga, igen, igen. Na, megvan? Hála Istennek. Halló, halló. Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék csak megmondani, hogy a... Gyárfát akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, nám, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló, halló. Kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót, na. De kérem, tegye le a fene, a papáját. Hát én, mi? Micsoda? Én a magáéra, maga disznó. Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagyság, ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et.

Aztán, ha tovább megyünk, itt jön egy újabb nagy téma, a irániózás. Még itt egy gyönyörű szép asztali gramofont tudok mutatni. Ez is egy rendkívül szép darab. Hát ugye abban az időben ezek bútorként működtek, tehát szépnek kellett lenniük, és beleéleszkedni az akkori stílusnak megfelelő szobabútorba. Aztán itt egy pillanatra rátérünk egy fényképezőgépre. Ez 1868-as ez a fényképezőgép. Ez még üveglemezre készített a felvételt, még pedig egy ilyen nagy üveget lehetett belerakni, ami úgy történt, hogy ezen beállították a fényviszonyokat, tehát akár a fényedet, akár az élességet. Ugye azért volt a fekete ruha, hogy lássák, hogy mi van itt, fejjel lefelé lehet látni a képletet, amikor megjelent az objektívet. Ezt felállították, és ide beletett egy ilyen filmtartó, üvegtartóra ezt bele lehetett kiktatni, és amikor bent volt, ugye ez így került be, akkor félrehúzták, lehetett rá exponálni, és utána este visszacsukták. Magyarul egy felvételhez egy ilyen is szerkezet kellett, utána ezt elő kellett. A nagyítás annak idején még nagyon szerintében történt, illetve a másolás, kontakt másolattal ebből belerakták az üvegnegatívot, alátették a fényérzékeny papírt, és megfogták, kirakták a napra, hisz 5-6 percet kellett exponálni, magyar 5-6 perces megvilágítás kellett, és akkor abban a pillanatban elkészült a felvétel, utána szokásos módon előhívták. Aztán következnek itt a rádiók, amiben előbb éppen belekezdtem. Magyarországon 1925. december 1-én volt az első nyilvános rádióadás, addig csak egy-két kísérleti rádiós adás volt, és tulajdonképpen az első rádiók ilyen kis detektoros kis dobozkák voltak egy fejhallgatóval. Ezek külső áramforrás nem igényeltek, és gyakorlatilag a sugárzási energiát hasznosították. Ugye kellett hozzá egy jó földelés, praktikusan csapra rákötötték a drót egyik végét, kellett egy antenna, amit kifeszítettek valahol a tetőtérbe, és már is működött a szerkentyű. Először csak fejhallgatókkal működtek a készülékek, és ezt úgy oldották meg, hogy egy akusztikus töltsért ráhelyeztek, és akkor már tudták többen élvezni ezt a nagyszerű rádióadást. Ugye hát először csak egy adó volt, majd 1936-ban volt a Budapest 2-nek az átadása, úgymond a manapság Petőfi Rádiónak nevezett, ugye ezek középhullámú adók voltak. És hát ugye először még külön volt a magában a rádió, és külön a hangszóról, tehát ott látható elsősorban, vagy középsősorban egy pár különböző hangszóról. És aztán a 30-as évektől megjelentek a egy dobozba zárt rádió és hangszóró, és onnan kezdve nagyon sok helyezett divat volt. Bár az érdekes, és azért érdemes megnézni, hogy itt azért elég sok rádió van, és olyan nagyon egyforma nem nagyon van. Tehát igyekeztek mindig megtervezni, kitalálni, valami olyan dizájnt kitalálni, ami a másnak nem volt. Még akkor is, ha valami azonos cég gyártotta, még akkor is igyekeztek egy kicsit más különakot adni. Gyakorlatilag ugye azt érdemes még esetleg tudni, hát ugye a varázsszemek is rádiók, tehát amik már több adók lehetett keresni, és akkor lehetett állítani az erősséget, azért volt szükség a varázsszemre, akkor onnan kezdve már több adót lehetett, és jobb minőségben lehetett hallgatni, mert hisz, hogy ennek ez volt a lényeg, hogy a varázsszemmel be tudják ezeket állítani.

0: elutazunk terénybe, az Orsós Magnó Múzeumba, ahol Nagy Vilmos mutatta be nekünk a masináit.
1: Fáradjanak be, jó?
2: Jó, jó, akkor én csinálom. Maguk megtegyék. Igen, maguk megtegyék, amit jól látnak. Végül is a gramofonok a 90-es évek elején jelentek meg, az Berliner féle eljárás terjedt el, és most az a lényeg, hogy a Edison féle eljárás az a mélyírásos, a Edison féle eljárás az a mélyírásos, a Berliner meg az oldalírásos. Tehát ez a kétféle variáció egy kicsit vitatkozott egymással, de aztán egyetemen eldőlt az oldalírás mellett. A mikrolemezek is ezt használják. Egészen a 60-as évekig használták a gramofonokat, és végül is meg kell mondjam, hogy ez a tekerős gramofon az én műszaki megítélésem szerint a világ egyik legcsodálatosabb technikai találmánya. Ha valaki ezzel vitatkozni tud, akkor essünk neki. Szóval essünk neki. Ehhez semmi elektromosság nem kell. Teljesen mechanikus szerkezet. Most tekintsünk el attól, hogy most elektromotor forgatja ezt a készüléket, mert végül is ugyanaz. De ez a hangleszedő szerkezet, ami hihetetlen egyszerű. A barázdákban lévő hangrezgéseket ez a tű egy membrán közepére viszi, bekerül innen egy töltsérrendszerbe, és egy folyamatosan növekvő töltsér formájába így felerősítve kijön. És mindez minden elektromosság nélkül és csodálatosan szép hangot eredményez. Szívvel hallgatni! Nem tudom, felismerték-e, Sárdi János és Gyurkovics Mária szórakoztatott bennünket. A felvétel a 40-es évek elejéről való, egy nagyon jó minőségű gramofonlemez. Végül is, amikor megjelent az acélhúzalos mágneses hangrögzítő, és akkor talán a történetéről egy villanásnyit, Pulzen 1898-ban nyújtotta be a szabadalmát, ő dán fizikus volt, dán mérnök, nyújtotta be a szabadalmát az acélhúzalos telefonhangrögzítőre, akkor a telefonhang volt a nagy téma, ebből lett aztán az acélhúzalos, hát nevezzük magnetofonnak, de igazán nem lett magnetofonnak, tehát mágneses hangrögzítő, mert a telefonfogalom 1935-ben lépett be. Tehát amikor megjelent az első mágneses hangrögzítő, acélhúzalos, akkor verseny alakult ki a gramofon meg közte, és összegezve az egészet a versenyből a gramofon került ki győztesen. Az acélhúzalos mágneses hangrögzítőről kiderült, hogy nem képes túlszárnyalni minőségben, dinamikában sem, minőségben sem a gramofon, ezért nyilván nem véletlen, a gramofont és a gramofon lemezeket, tehát a 78-as fordult a bakelit lemezeket még a 60-as években is használták. Jóval korábban viszont az acélhúzalos mágneses hangrögzítőt fölváltotta a magnetofon, mert igazán ez az acélhúzalos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hadd kapcsoljam be azt a masinát, amelyik professzionális készülékként működött és lett bemutatva az Egyesült Államokba. Végül is Pulzen egy kicsit megelőzte a korát, tehát amikor ő benyújtotta a szabadalmat, akkor még nem volt sem elektroncső, sem elektromos erősítés. Meg kellett várni, amíg 1906-ban egy Lee de Forest nevű úriember föltalálta az elektroncsövet, egy amerikai mérnök. Ez adott nagyon nagy lökést ennek az egész téma fejlődésének, illetve mire összejött minden az 1920-as években, na onnan indult aztán igazán nagy fejlődésnek a mágneses hangrögzítés. Akkor jelent meg az első lemezes magnetofon, a acélhúzalos magnó pedig több ember számára hallgathatóan tudott működni, és innentől van igazán története, lényeges története az egésznek. A dolognak az az érdekessége, hogy mindettől függetlenül 20-as években, 1921-ben megszületett az első lemezes magnetofon is, de mégis az acélhúzalos mágneses hangrögzítő a 30-as évek végétől a 40-es évek elejétől indult nagy fejlődésnek. Akkor a szalagos még nem volt ismert. Talán itt meg is állok egy pillanatra.

0: 1935-ben Németországban az AEG cég készítette el a képen látható K1-es, Koffer 1-es elnevezésű, minden tekintetben már komplett magnetofon. Na most az ő neve volt a magnetofon. Ezt a nagyvilág aztán átvette általában ezeknek a készülékeknek a megnevezésére. A dolognak az az érdekessége, hogy ugye védett szabadalom volt a magnetofon, valószínű ennek is tudható, de érzésem szerint a akkori világhelyzetnek, háborúra való készülődés világhelyzetének, hogy 1944-ig csak Németországban volt magnetofon, határokon valóban ki se került, és a 44-ben a második világháborúból vitte haza a zsákmányolt német stúdiómasinákat több ország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán, Szovjetunió, valószínű más országok is, ez a négy biztos. Ezek közül az Egyesült Államok csinálta meg a leghamarabb a saját készülékét, 1947 őszén jelent meg, és ezt van szerencsém bemutatni, azonnal meg fogom tenni, csak még van egy kicsi előtörténet. A németek után a világ első készüléke a Sun Mirror nevű Brush Corporation gyártmány. No, ezt is kapcsoljuk, ha zavarjon már itt bennünket. Ez a masina, amikor megjelent, Chicago volt az egyik központja Egyesült Államokban a Magna gyártásnak, illetve már korábban az acélhúzalos készülékek gyártásának. Ő 47 tavaszán jelent meg ez a készülék. Ez a majdnem a legelső Egyesült Államokban gyártott masina. Ez a gyönyörű készülék egy katonai, a haditengerészet számára készült. 1940 és 44 között gyártották ezt a masinát. Tudomásom szerint a második Egyesült Államok béli gyártmány. Az első gyakorlatilag ugyanígy nézett ki, csak egy kicsit ilyen trapézasított formájú. Ő közhasználatra készült, ez viszont katonai készülék, a hadsereg számára készült. Ezek után aztán több cégre állt és gyártott. Ő 47-ben, amikor megjelent, nem volt még szalagos készülék az Egyesült Államokban, ezt akkor, mint professzionális masinát hozták forgalomba. Végül is joggal, úgy hirdette a műszaki leírása, teljes joggal úgy gondolom, hisz akkor még nem volt szalagos magnetofon. Na, hallgassunk el. Glenn Miller zenekar játszik, gondolom azt önök is felismerték, 42-43-ból van a felvétel tudomásom szerint. Még bemutatnék talán az összes közül egy acélhúzalos masinát, ő a szovjet gyártmány. Most ezek, mint ahogy ebben a helyiségben lévő készülékeknek a 90 vagy több mint 90%-a elektroncsöves készülék, ő már tranzisztoros. 60-as években gyártódott. Az érdekesség az, hogy ilyen jellegű, ő is katonai készülék, ilyen jellegű katonai masinákat még a 80-as években is beépítettek katonai berendezésekbe. Na most ez azért nem azt jelenti, hogy a ruszkiknél elmaradottak voltak, nehogy félreértésessék. Mert nem tudom mennyire tudják, hogy a repülőgépeknél a úgynevezett fekete dobozban, ami nem is fekete, meg nem is doboz, mert gömb alakú és narancs vagy vörös színű, de abban máig is a nagyon sok repülőnél még acélhúzalos magnetofonok rögzítik a hangot. Na hát hallgassunk bele, ő persze nem zenei rögzítésre készült, de hát nekem zene van rajta. Elnézést, de attól tartok, itt vége van a felvételnek. Vége volt már visszacsérve. Hát ennyit tud. Ez a csúcs minősége. Lehet, hogy egy jobb minőségű hangszóróval szebb lenne, de ez a készülék így komplett. De nem zenei rögzítésre készültek, ez a lényeg. Végül is a... De hát ez, gondolom, ez mindenkinek a fülébe egyértelműen szovjet állapotot jelent, úgyhogy igen, Szovjetuniót jelenti. Szóval a rádió és a telefon forgalmazás rögzítésére használták nagyon sokáig a késő időkig.
1: Hallottad, mit mondtak?
0: Illetve gyakorlatilag egy bizonyos szituációban máig is. 6 mutassam be ezt a nagyon érdekes próbálkozást is, a lemezes magnetofont. Hát az ötlet nyilván a gramofon lemeztől ered. Annyi a különbség, hogy itt a barázdák nem tartalmaznak hangrezgéseket. A barázda egy sima szövéletes ő alakú barázda, de ami arra fog szolgálni, hogy a magnetofon fejet megvezesse. Végül is a műanyag lemez vasoxiddal van bevonva, és mágnesezhető, tehát ezzel a magnófejjel felvételállásba felvételt lehet rögzíteni rá elektromos úton, vagy pedig hát lejátszás állásban rajta lévő felvételt lejátsza. Most ez nem egy átlátosan jó minőségű technikai eszköz, még rosszabb, mint minőségét tekintve, mint az acélhúzalos magnetofon,

0: múzeális értékek, és ezen volt egy felvétel, ami mindjárt belehallgató, és hiába olyan roncsolódottnak tűnik meg ez lemez, de akkor is úgy gondolom egy ideig, hogy meghagy. Nekem ez fontosabb, mint hogyha most én csinálnék rá valami akármilyen felvétel. Itt valahol van egy rész, ahol én kipróbáltam, de nem tud lényegesen többet ez a dolognak igazán a lényege. No hát, hadd mutassam be ezt, aztán meggyorsítjuk egy kicsit. Hadd mutassam be ezt a, ezt tényleg azt mondom, hogy egy hihetetlen múzeális különlegességet, kincset. Ez szintén egy lemezes magnetofon, de ebben a felállásban egyetlen egy cég gyártotta a világon, a Brush Corporation az Egyesült Államokban, 1946-ban, tehát még mindig olyan időben, amikor nem volt az Egyesült Államokban szalagos magnetofon. Na most örömömre ezt egy eredeti papírlemezével kaptam. Ez egy impregnált papírlemez, tehát a papírlemez vasoxiddal van átitatva. És erre az átitatott vasoxidos lemezre lehet felvételt rögzíteni a mágnesúton, tehát a mágnesség alapján. Döbbenetes számomra, hogy a készülék Magyarországról került elő. Én tudtam erről a masináról, de úgy voltam vele, hogy ilyen a büdös életben nekem sose lesz a múzeumnak. És egy fóti fiatal srác, aki stúdiót hozott létre, volt nekem itt, megkeresett egy alkalommal, volt nekem itt néhány készülékem, amit ő kiszúrt magának, szerette volna a stúdió részére elvinni. Többek között egy ilyen csodálatos kis, nagyon hatalmas, nagy érzékenységű, pici kis mini erősítő, ami nekem egy a leghíresebb kémmagnumnak a lejátszására szolgál. De nem akartam megválni tőle semmiképpen, és kitolt velem az illető úriember, egyszer csak beállított ezzel a masinával, hát én azt hittem, megmondom maguknak, hogy a talaj kimegy a lábam alól. Akkor én úgy éreztem, hogy nem ezt, még akármit is odaadnék neki. Abban a szituációban megkérdezte, hogy na, akkor most cserélhetünk? Mondtam, apám, nem hiszem meg, hogy megtaláltad, hogy mire odaadom a masinát. Hihetetlen. Ez nem működött mondjuk a készülék, de nem túl nagy munkával működőképessé tudtam tenni. Hoppá.
1: Mi van?
0: Lehet, hogy baj lesz. Ez az erősítő be volt kapcsolva, észre sem vettem. Hát azért érzek, illatot érzek. Ez nem fog működni, itt valami füstöl is. Akkor ennek éreztem a szagát. Az, akkor ez nem fog működni, attól tartok, mert ezzel a 40-es évekből való amerikai erősítővel működik, de mindjárt meglátjuk. No, így egy... Hát meglátjuk, hát a szerencsénk van. Fantasztikus, működik. Meg fog kellene nézni. 1946-ban való tehát a készülék. Azt ugye a Lula szakirgalom, hogy néhány száz darab készül belőle. Ettől pontosabb információhoz nem tudtam hozzájutni, de hát ebből a néhány százból nem sok fotkározhat már a világon. Kimutathatóan, tehát interneten megjelenítve vagy prospektusokban, Európa egyetlen múzeumában nincs ilyen készülék. Tehát ez nem ez az egyetlen, ami úgy gondolom, hogy nekem egyedülálló, de köszönöm. A felvételt én készítettem egyébként. Egy Philips kiadású, 1954-ben megjelent hanglemez, Percy Faith zenekara játszik, a svéd rapszódia van rajta, de hát hihetetlen jó minőségben úgy gondolom hallgatható vissza. Rátérnénk az orsós masinákra, 35-ben tehát a németek megcsinálták, ő volt a K1-es, a Koffer 1-es elnevezésű masina. Egyébként annyit hadd mondjak el róla, hogy a átvitele 60 Hz-től 6 kHz-től a masinának 1 méter per szekundum sebességgel, amikor ez megjelent, és akkor ez fantasztikus nagy dolog volt, mert igazán nem is az átvihető frekvencia sáv, hanem a rögzíthető dinamika 35 és 45 decibel között tudott a készülék, és ez akkor felülmúlt bármilyen más hangrögzítőnek a ilyen jellegű technikai adatát. No, a legöregebb masinám ez az orsós magnók között, és be is kapcsolnám azért. Szintén egy nagyon-nagyon nagy ritkaság, egy 1940 és talán most a legújabb információim, vagy hát ilyen, hogy mondjam, rátekintésem a világra szerint olyan 48-ig még gyártották, később már nem. Ezek az információk azért változnak itt a múzeumban meglehetősen, ahogy bővül nekem is a informátságom, mert én nagyon-nagyon gyűjtöm Orsos Magnó témával, egyáltalán a mágnes hangrögzítéssel a műszaki információt, és mindig változik, valamilyen irányban mindig változik az addigi informátságom. Ez a masina egy Ferrofon 3C, egy tipikus német stúdiógép, három motoros, háromfejes. A készüléket egy úriember, ez az Alfred Austerlitz nevű mérnök úriember, szerencsére itt hagyta a névjegyét. Az 50-es évek elején valamikor átalakította, és utána került a Magyar Népművelési Intézethez, itt van még a címkéjük is. Én onnan jutottam hozzá egy idős úriemberen keresztül, meghalt már szegény öreg, vagy 15 évvel ezelőtt, vagy 13. Ez volt a gyűjtésembe, a gyűjteményembe, szinte az első készülék. Alig néhány darabon volt, amikor ehhez hozzájutottam, megmondom őszintén, akkor fogalmam nem volt. Szóval nem tudtam, hogy mi az, ami a kezembe került, csak később tudtam, hogy milyen kincsnek lettem a birtokosa. Eredetileg ő két ugyanilyen bőrönből állt, a másodikban lenne a végerősítő hangszóró, de most én azt helyettesítettem ezzel az 50-es évekből való Sennheiser csöves erősítővel, és a 40-es évek elejéről egy amerikai erősítőosztatói hangszóróval. Most ezen keresztül fogjuk meghallani a masinát. Igazán van egy nagyon nagy technikai különlegessége, hogy nincs gumigörgője a készüléknek. A hangtengelyen egy gumifelület biztosítja a tapadást, úgynevezett omega hulokba van megtörve a szalag, és ezzel együtt tökéletesen még némi dinamika is érződik a készülék hallatán. Hát nagyon nagy örömömre szolgál a masina, hogy ennyire klasszul működőképes állapotban van. Az eredeti állapothoz képest el kell áruljam, hogy egy változás van rajta. Feltételezem, hogy ő, ez a mérnök úriember, az eredeti német Eduard Schüller féle gyűrűs fejeket kicserélte az 50-es években korszerűnek számító három fejre, magnetofon fejre, de gondolom, hogy azért, mert az eredeti fejek nyilván lényegesen megkoptak. Most még annyit tudok, mint információt attól az úriembertől, aki az intézetnél használta a készüléket, ő mesélte el, hogy a Kodály és a Bartók által viaszhengeren gyűjtött népzenei felvételeket mentették át többek között a Magyar Rádió számára, hogy szalagon leforgatható legyen a rádióba. Erre szolgált a készülék, ez még egy nagyon fontos információ.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jaj, nagy idők, nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint Napóleont, akik nem gyújtották fel semmiféle istennő templomát Efezosban, mint az a tökkelütött Herostratos, hogy bekerüljön a lapokba és az iskolai olvasókönyvekbe. Manapság a prágai utcákat járva találkozhattok egy ütött-kopott férfival, aki maga sem tudja, milyen jelentős szerepet játszott a mostani nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, és őt sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkérdeznétek, hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: Schweik vagyok.
1: Az kell, hogy legyek, mert apuskám Schweik volt, anyuskám pedig Schweikné. Soha olyan szégyent nem hozok rájuk, hogy megtagadjam a nevük.

0: A kanapistjeit, azt a kövéret, aki olyan vallásos volt.
1: Jézus Mária.
2: Hát ez jó.
1: És hol történt a baj a Ferdinánd őfenségével?
0: Szarajevóban, Svejk úr. Lepuffantották egy revolverrel. Mert ott autóztak éppen ő meg a felséges asszony.
1: Na ja, Müllerné autókáztak, pláne Szarajevóban. Hiszen az Boszniában van, Müllerné. És sokat kilódott szegény.
0: Az mindjárt kész volt, kérem. Én csak egy egyszerű takarítónő vagyok, de azt azért tudom, hogy egy revolver nem gyerekjáték.
1: Hát nem, az biztos.
0: Amúgykor mi nálunk Nuszléban egy lakó addig játszott a revolverével, amíg agyonlőtte az egész családját, meg a házmestert is, aki felment megnézni, hogy kilövöldözik ott a harmadikot.
1: Hát igen, tudja, nagyon nehéz egy fenséges urat agyonlőni. Hát az nem úgy megy ám, mint amikor egy közönséges vadorzó lepuffantja az erdészt. Előbb ki kell spekulálni, hogy hogyan férkőzik hozzá. Mert nem mehet oda csak úgy, akármilyen rongyokban. Cilinderben kell menni, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljék.
0: Azt mondják, hogy többen voltak.
1: A magától értetődik, Müllerné. Ha maga meg akarná ölni a trónörököst, vagy a császár őfenségét.
0: Jó.
1: Először biztos maga is összedugná a fejét valakivel. Hát több szem többet lát. Meglátja, egyszer még így jár a cár is, meg a cárné. Sőt, ne adj Isten, talán még a császár felsége is. Mostanság nagyon kevés a becsületes ember, Müllerné. El tudom képzelni, hogy csalódott a Ferdinánd őfensége abban az illetőben, aki Szarajevóban belelőtt. Mert ő csak azt látta, hogy jön egy úr. Gondolta, na, egy rendes ember. Milyen szép, hogy megéljen ez engem. Az az úr meg egyszerre csak puff! Ugye? És mennyit kapott a fenséges úr? Egyet vagy többet?
0: Az újság azt írja, hogy a Ferdinánd őfensége olyan lett, mint a szita. Hm. Minden patront belelőttek, amennyi csak volt.
1: Ó, az ilyesmi szörnyű gyorsan megy, Müllerné. Borzasztó gyorsan. Na, én most elmegyek a kehelybe. Ha jönne valaki azért a Rattlerért, amelyikre előleget adott, mondja meg, hogy levittem a vidéki kutyatelepemre. Uh-huh. Ha végzett, a kulcsot adja le a házmesternél.
3: Agyon kéne csapni az összeset.
0: Ellakossál!
3: Szép nyarunk van az idén. Szar se ér az egész.
0: Nem mondom, hogy hallgass.
3: Te hallgass. És eredj innét kifelé a konyhába. Vendéglősnének ott a helye, nem az urak között.
4: Most aztán jól megkaptuk Szarajevóban.
3: Miféle Szarajevóban? Abban a nuszlai kocsmában?
4: Dehogy is. A boszniai Szarajevóban, Palivec úr. Ott lőtték agyon a Ferdinánd őfelségét.
5: Mit szól hozzá?
3: Én az ilyesmiben nem avatkozok bele, Brett Schneider úr. Aki nekem ilyesmivel jön, csókolja meg a seggemet.
4: Azelőtt a császár őfelségének a képe lógott azon a falon. Épp ott, ahol most a tükör lóg.
3: Hm? Az. Jól tetszik emlékezni. Ott lógott és leszarták a legyek.
4: Igen?
3: Hát felraktam a padlásra. Mit tudom én, valaki még tehet rá egy megjegyzést, és csak kellemetlenségem lenne belőle. Hát kell az nekem.
6: Egy sört ide, de sötétet, mert máma gyászban áll az egész Bécs is.
4: 10 fekete zászló lenk konopistjén.
6: 12-nek kéne ott lennie.
4: Miért gondolja, hogy 12-nek?
6: Azért, hogy ki legyen a tucat. Az kerek szám, és tucatjában mindent olcsóbban adnak.
3: Itt a sör.
6: Köszönöm. Hát most már odafönn van a mennyországba, Isten nyugosztalja szegény fejét. Azt se érhette meg, hogy császár legyen belőle. Amikor katona voltam, egy tábornok leesett a lováról, és nyugodt lélekkel agyonütötte magát, pedig úgy volt, hogy megkapja a tábornagyi rangot. Egy katonai parádén. Azokból soha nem sül ki semmi jó. Emlékszem, egy parádén nekem is hiányzott a zubbonyomról húzgatni.

0: Be is dugtak 14 napra az egyesbe, és 2 napig úgy feküdtem ott gúzsba kötve, mint egy Lázár.
1: Szarajevóban a szerbek voltak a ludasok.
0: Ebben téved, a törökök voltak. Bosznia-Hercegovina miatt. Szereti a törököket, Palivec úr?
2: Ne, egyik vendég olyan, mint a másik. Felőlem lehet török is. Ez az elvem. Az nekem édes mindegy, hogy a Ferdinándot ki intézte el.
1: Jó, jó, jó. De azt csak elismeri, Palivec úr, hogy Ausztriát nagy veszteség érte.
0: Hát? Ahogy nagy veszteség, azt nem lehet tagadni. Borzasztó veszteség. A Ferdinánd helyébe mégse rakhatnak oda egy akármilyen hülyét. Csak az a kár, hogy nem volt egy kicsit kövérebb.
1: Hogy érti ezt?
0: Hogy értem? Hát nagyon egyszerű. Mert akkor már korábban megüti a guta. Hát tudja, amikor Konopistjébe a vénasszonyokat kergette, akik rőzsét szedtek a vadász területén, és akkor nem érte volna ez a nagy szégyen, hogy így hal meg. Mi nálunk Bugyajovicével leszúrtak egyszer egy marha kupecet. Aztán a fiától senki nem vett több disznót, mert akárhová ment, mindenütt azt mondták. Ez annak a fia, akit leszúrtak. Na, ez is finom alak lehet. Hát mit tehetett szegény? Beúrott a Krumlovi hídról a Moldvába.
1: Hát, magának furcsa hasonlatai vannak. Előbb a Ferdinánd ő felsége, aztán egy marha kupec.
0: Hát, dehogy vannak, Isten őrizze. Hát csak éppen nem szeretnék a Ferdinánd őfensége özvegyének a bőrébe lenni. Hát most aztán mihez fogjon? Hát menjen hozzá egy másik trónörököshöz. Mit ér vele? Megint elkíséri Szarajevóba, és másodszor is özvegy lesz. Hát ahogy az Livi erdész felesége. Azt az erdészt lelőtték a vadorzók. No, az özvegye ott maradt 2 gyerekkel. Hozzáment egy másik erdészhez. Azt is lelőtték neki. És a harmadikat is lelőtték neki, mert az is erdész volt. Aztán Vodnyaniba ment férjhez, az ottani miskárolóhoz, és akkor már 6 gyereke volt. Az a miskároló meg éjszaka agyonverte, és önként jelentkezett a hatóságnál. Amikor píszekbe akasztották, leharapta a paporrát, és azt mondta, hogy nem bánt meg semmit. És még mondott valami nagyon csúnyát is a császár őfelségére.
1: Nem tudja, mit mondott?
0: Azt én nem mondhatom meg magának. De ez nem olyan közönséges felségsértés volt, mint amilyet részegen szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni.
1: Miért részegen? Mit szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni?
0: Mindenfélét. Rúgjon csak be. Húzassa el magának az osztrák himnuszt, aztán majd meglátja maga is, hogy miket kezd beszélni. Pedig az öreg úr igazán nem szolgált rá. Na, ha most kitör valami kavarodás, én önként jelentkezek, és az utolsó csepp véremig szolgálni fogom a császár őfelségét. Háború lesz, nem mondok én egyebet.
1: Ne is mondja. Na, látja ezt a jelvényt? Le van tartóztatva. Velem jön.
0: Hogy én? Hát én teljesen ártatlan vagyok. Mit követtem el én?
1: Hogy mit? Több mindent. Nem utolsó sorban, hazaárulást.
0: Na, Palivec úr... Most adjon még egy sligovicát, aztán el kell menjek ezzel az úrral, mert le vagyok tartóztatva.
2: Itt a sligovica.
0: Köszönöm.
1: Palivec?
2: Igen.
1: Maga nős?
2: Igen.
1: És a felesége el tudja vezetni a boltot, amíg maga távol van?
2: Nem.
1: Akkor semmi baj, Palivec úr. Adjon át mindent az asszonynak, aztán este... Eljövünk magáért.
2: És ugyan miért?
1: Azért, mert azt mondta, hogy a legyek leszarták a császár őfelségét. Majd odabent kiverik a fejéből az ilyen dolgokat.
3: Hát ott te Isten állatkertje. Bohuslav, Bohuslav.
2: Ne bőg! Ha mit csinálhatnak velem egy szaros Ferenc Jóska kép miatt?
0: Jó estét kívánok, nagyságos uram!
4: Mit bámul? Ne bámuljon olyan hülyén!
0: Sajnos ezen nem tudok segíteni. A katonaságtól hülyeség miatt kiszuperáltak, és egy külön bizottság hivatalosan hülyének nyilvánított. Én kérem, hivatalos hülye vagyok.
4: Amit elkövetett, az bizonyítja, hogy teljesen épeszű. Hazaárulás, az uralkodóház meggyalázása, bújtogatás nyilvános helyen, és a többi. Mit szól ehhez?
0: Hát ez nem kevés. pedig a jóból is megártasok.
4: Na látja. Szóval beismeri?
0: Én mindent beismerek, nagyságos uram. Fő a szigorúság. Szigorúság nélkül nem megyünk semmire se. Emlékszel, egyszer, amikor katona voltam...
4: Fogja be a száját. Akkor beszél, ha kérdeznek magától valamit. Érti?
0: Hogy ne érteném. Alázatosan jelentem, hogy értem, és mindent fel tudok fogni, amit mondani tetszik.
4: Kivel szokott érintkezni?
0: A takarítónőmmel, nagyságos uram, a Müller nével.
4: Pásky!
0: Jó éjszakát, nagyságos uram.
4: Jöjjön vissza!
0: Igen?
4: Töredelmesen beval mindent?
0: Ha azt tetszik parancsolni, hogy valljam be, nagyságos uram, akkor bevallom. Mit árthat az nekem? De ha azt tetszik mondani, Schweik, ne valljon be semmit, akkor én kapálózni fogok az utolsó leheletemig, és semmit nem vallok be.
4: Itt írja alá.
0: Igen. Itt... Igen. Tessék. Csak nem fogok veszekedni a nagyságos úrral az aláírásom miatt, ugye? Tényleg alá kell még inni valamit? Vagy jöjjek vissza holnap reggel?
4: Reggel magát a büntető bíróságra viszik. Ott majd megvizsgálják a törvényszéki orvosok.
0: Hány órakor, nagyságos uram? Nehogy Isten őrizel aludja.
4: Mársz ki innét!
5: Kérem! Kérem, egy papírkereskedő vagyok!
0: Az nem mentő körülmény.
5: Kérem, én ártatlan vagyok.
6: Én is ártatlan vagyok.
0: Hogyan kérem, uraim? Krisztus úrunk is ártatlan volt. Mindannyian benne vagyunk a pácban. Minek tartjuk a rendőrséget, ha nem azért, hogy megbüntesse, ha sokat jár a pofánk? Manapság az senki nem tudja megmondani, melyik a becsületes és melyik a lókötő. Ilyen komoly időkben? Micsoda méreg, hogy nincs itt egy vekker. Mert engem holnap kora reggel ki fognak vizsgálni a törvényszéki doktorok a Ferdinánd őfelségének a gyilkossága miatt.
6: Azok engem is megvizsgáltak egyszer. Megállapították, hogy gyönge elmélyű vagyok. Most elsikasztottam egy gőzgépet, és nem csinálhatnak velem semmit. Tegnap mondta az ügyvédem, hogy ha egyszer már gyöngelméjének nyilvánítottak, akkor megfogtam az Isten lábát.
0: Én nem félek az ilyen vizsgálatoktól. Amikor katona voltam, egy állatorvos vizsgált meg, és az is nagyszerűen sikerült.
7: A törvényszéki orvosok mind rohadt dögök. Kiástak a földemen egy csontvázat, ami 40 évvel egy gyilkosság áldozata. Én 38 éves vagyok, megvan a keresztlevelem.
6: Mégis lecsuktak.
0: Minden ember tévedhet. A törvényszéki orvosoknak is megvannak a maguk hibái. Ilyen az emberi természet. Téved, amíg meg nem hal. Hát, mint például az az úr, aki talált egy veszett kutyát félig megfagyva. Hazavitte és oda dugta a felesége mellé az ágyba. Aztán a kutya mihelyt felmelegedett, megharapta az egész családot. A legkisebb gyereket a bölcsőbe meg egyenesen széttépte és felfalta. Vagy mondhatok egy másik példát. Kladnóban a Rotter kapitány rendőrkutyákat tenyésztett, és mindenféle csavargókon próbálta ki őket. Úgyhogy a csavargók már kerülték Kladnó vidékét. Na, akkor ki lett adva parancsba, hogy kerítsenek neki akár a föld alól is valami gyanús egyént. Erre hoztak neki egyet. Elég rendesen volt öltözve, akit a Láni erdőbe találtak. Kivitték a téglaégetőbe, és ráeresztették a nyomára ezeket a kutyákat. Hamar visszahozták. Aztán mindenféle létrán kellett másznia, meg beugrania valami halastóba, hogy a kutyák gyakoroljanak. A végén meg kiderült, hogy ez az ember egy cseh radikális képviselő volt, és kirándulni jött a Láni erdőbe, mert már unta a parlamentet. Szóval az ember téved, akár tanult ember, akár ostoba hülye. Még a miniszterek is tévednek.
7: Én senkinek sem hiszek.
4: Gazember az egész világ.
0: Gazember is kell a világba. Ha mindenki csak jót akarna a másiknak, már rég agyonverték volna egymást az emberek. Na mindegy. Korán kelek, uraim. Jó éjszakát.
8: Uraim, éljen első Ferenc József császár.
9: Teljesen világos eset.
10: Egészségesnek érzi magát, Schweik úr?
0: Nem mondhatnám, nagyságos uram. Reumás vagyok. Sósborszesszel dörzsölgetem magam.
4: És mit szólna ahhoz, ha megvizsgálnánk?
0: Nem vagyok én olyan beteg, hogy vesztegessék a drága idejüket. A rendőrségem már megvizsgált egy orvos, hogy nincs-e tripperem. Meg a bíróságon a törvényszéki doktor urak.
10: Azért mi mégis megpróbáljuk, Schweik úr. Azok küldték ide.
0: Hát...
10: Maga a jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta, hogy hamarosan kitör a háború. Magán nem törnek ki néha olyan rohamok?
0: Nem kérem. Viszont egyszer a nyakamat az majdnem kitörtem. Az úgy történt, hogy a Károly téren,
10: amikor... Nehezebb a rádium az ólomnál.
0: Hát azt én még sohasem értem meg, kérem.
11: Hisz maga a világ végébe.
0: Azt előbb látni kéne. Hát de az biztos, hogy holnapra nem várom.
10: Ki tudná számítani, mekkora a földgolyó átmérője?
0: Azt sajnos nem tudnám. De én is feladhatnék önöknek egy találós kérdést.
12: Beleszületett kretenizmus, amit már az éjjel első Ferenc József császár szavak hangoztatása kellőképpen megvilágított.
10: Pillanat, tanácsos uram. Schweik, mennyi 12.897-szer 13.863?
0: 729.
10: Azt hiszem ennyi. Tökéletesen elég.
0: Köszönöm szépen, uraim. Ennyi nekem is tökéletesen elég.
11: Én azt hiszem, hogy maga közönséges szimulás!
0: Kérem, uraim, én egy csöppet sem vagyok szimuláns. Én egy igazi hülye vagyok. Tessék csak utána nézni a Cseszke Bugyajovicei 91. gyalogezred irodájában.
11: Fogyatékos értelmű szimuláns! Dobják ki!
0: Ebéd előtt, nagyságos uraim.
6: Vegye ki a kezét a zsebéből.
0: Menjek le a járdáról, és biztos úr, kérem.
6: Hogy a járdáról?
0: Gondoltam, ha le vagyok tartóztatva, nincs jogom a járdán menni.
6: Maga csak fogja be a száját. Játssza a bolondot, aztán cirkus csinál, amikor kidobják a bolondok házából.
0: Azt kérem, mégis egy disznóság, ha az embert ebéd nélkül dobják ki a bolondok házából. Én ebben nem nyugszom bele. Ismertem, nuszléban egy ember.
6: Pofa, be! Vagy nem lesz ekkora szája, ha a Brown rendőrfelügyelő úr bevágja magát a karcerbe.
0: El vagyok rá készülve, kérem. Ha jól sejtem, az valami cellát jelent, és az még nem olyan borzasztó. Én az ilyen cellákban mindig nagyon jól szoktam érezni magamat. Manapság kész passzió egy ilyen letartóztatás. Van asztalunk, van lócánk, a kübli mindjárt az orrunk elő.
6: Jobb lesz, ha nem pimaszkodik itt nekem.
13: Itt a hadüzene!
0: Ezt én előre megmondtam, de a bolondok házában még semmit se tudnak róla. Pedig ott igazán első kézből kellett volna, hogy kapják.
6: Hogy érti ezt?
0: Úgy, hogy ott nagyon sok katonatisztúr van bezárva.
14: Sokáig éljen Ferenc József császár! Ezt a háborút megnyerjük!
6: Nem hallgat! Miket beszélünk össze-vissza? Gyerünk innen!
0: Nem hallgat!
14: Még egyszer mondom, uraim! Ezt a háborút megnyerjük!
11: Tereptelek ki! Tereptelek ki!
0: Bocsánat, nem tudja véletlenül hány óra van?
11: Nekem az óra nem istenem! Tereptelek ki! Tereptelek ki! Nem eresztelek!
0: A maga persze most arra kíváncsi, hogy hogy kerültem ide. Nos, kedves uram, engem egyenesen a bolondok házából hoztak ide a fogdába, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd előtt dobjanak ki. Én kérem, notorius hülye vagyok.
11: Nem eresztelek! Nem eresztelek!
0: Volt már maga a bolondok házában? Hát igazán nem tudom, miért olyan dühösek a bolondok, hogy ott tartják őket. Ott az ember mesztelenül lepeket a padlóra. Üvölthet, mint a sokáig.
11: Eresztelek ki!
0: Ez dühönthet és haraphat. Olyan szabadság van ott, ami erről még a szocialisták se álmodtak soha.
11: Eresztelek ki!
0: Maga nem szocialista véletlenül?
11: Nem eresztelek.
0: Ajaj. Ott az ember azt mondhatja, ami csak a nyelvére jön. Egy illető például Cirilnek meg Metódnak adta ki magát, hogy dupla porciót kapjon. Egy úr meg teherbe esett, és mindenkit meghívott a keresztelőre. Hát egy ilyen maga fajta úr. Egy másik meg azt magyarázgatta, hogy a földgolyón belül van még egy golyó, sokkal nagyobb, mint a külső. Tiszta paradicsom.
11: Eresszenek ki!
0: Látja? Pont így lehetett ordítani. Csak aztán kidobta, hogy szimuláns vagyok. Nem tudja véletlenül, mi lesz az ebéd?
11: Nem. Nincs magánál véletlenül egy szíj, hogy végezzek magammal?
0: Ha a nadrág szíjam megfelel, ezer örömmel állok rendelkezésére. Ha még úgy se láttam, hogy kötik föl magukat az emberek nadrág szíjjal. Csak az a kár, hogy nincs itten kampó. A legfőbb ezt a pricset próbálhatja meg, ha letérdel mellette. Ahogy az Emmauzi kolostorba csinálta egy szerzetes, aki a feszületre akasztotta föl magát egy fiatal zsidó lány miatt. Én szeretem az öngyilkosokat, úgyhogy tessék csak vidáman neki látni.
11: Nekem kicsinyeim vannak. Én részegségért és szemérem elleni vétségért ülök itt. Jézus Mária, szegény szerencsétlen felesége. És mit szólnak majd a hivatalban? Eresszenek ki! A hivatalba akarok menni!
0: Hát onnan alig, ha nem elbocsátják, ha nem tetszik is fölakasztani magát.
11: Jézus Mária! Én arra sem emlékszem, mit műveltem. Az osztályvezetőnk a névnapját ünnepelte. Nem meghívott bennünket egy kocsmába, aztán egy másikba, egy harmadikba.
0: Ne segítsek számolni, én ebben nagyon otthon vagyok. Egyszer 28 kocsmát jártam végig. Igaz, sehol se ittam többet három sörnél.
11: Nem tudom, hány kocsma volt.
6: Egyszer csak észrevettük, hogy elveszett az osztályvezetőnk, pedig spárgára kötöttük, és úgy húztuk magunk után, mint egy epecskét. Ezért aztán visszamentünk megkeresni. Nem tudom. Én alig, hanem egy vinohrágyi éjjeli kávéházba kerültem. Uh-huh. Egy nagyon rendes hely. Ott valami likőrt ittam üvegből, aztán nem tudom. Itt azt mondták a rendőrséggel, hogy személyrem sértően viselkedtem. Elvertem egy hölgyet, szétkergettem valami női zenekart, egy úrnak beleköptem a fekete kávéjába, összetörtem az asztalnak a márványlapját.
15: Ajaj.
6: Én, aki egy rendes, intelligens ember vagyok, akinek minden gondolata a családja.
15: Az ilyen a legrosszabb. Egyszerre törte össze a márványlapot?
6: Egyszerre.
15: Akkor el van veszve. Magára fogják bizonyítani, hogy készült rá, hogy szorgalmasan gyakorlatozott. Az a kávé, az rumos kávé volt?
6: Rumos.
15: Na hiszen. Az baj, mert úgy drágább. És otthon tudják, hogy letetszik tartóztatva lenni, vagy megvárják, amíg benne lesz az újságokban.
6: Újságokban?
15: Na, az több, mint biztos. Én nagyon szeretem azt a rovatot, amiben az ilyen duhajokról, meg iszákosokról írnak. A múltkor a kehelyben egy vendég nem csinált semmit, csak betörte a fejét egy pohárral. Hát tudnilik földobta és alája állt. Aztán elvitték, és reggel már olvastuk is. Mindegy az, hogy ki az illető. Ha tanácsos, akkor is. Legfőjebb helyreigazítást küldhet a börtönből, hogy nem azonos azzal az úrral, akiről azt írták, hogy stb. És írhat haza, hogy vágják ki ezt a helyreigazítást, hogy azután elolvashassa. Hát ha már leült a büntetését.
6: Lehetetlenné vagyok téve. Vége az előléptetésemnek.
15: Sőt, azt se tudom, talál-e majd másik állást, ha kiszabadul. Mert akkor mindenki erkölcsi bizonyítványt fog kérni magától, még a sintér is, ha a szolgálatába akar lépni. És a kedves feleségének lesz miből élni, ülni tetszik? Vagy muszáj lesz, hogy koldulni járjon, és mindenféle erkölcstelenségre tanítsa a kicsinyeket.
6: Szerencsétlen gyermekeim, szerencsétlen feleségem, 5 gyerek kérem, a legnagyobb 12 éves, és a cserkészekhez jár.
15: Ó, a cserkészek. Egyszer, amikor Midlovariban, Zlid mellett a klubokai járásban gyakorlatoztunk, a parasztok vadászatot rendeztek a községi erdőbe a cserkészekre. Úgy elszaporodtak. El is fogtak 3-at. A legkisebbik olyan 12 éves lehetett, úgy sikított, hogy még mi katonák se bírtuk nézni. Ez a 3 cserkész, amíg megkötözték, megharapott 8 parasztot. Aztán az erdei táborhelyükön találtak egy métermázsa őzcsontot, mert késsel mentek rá az őzekre a rostáblában. És amikor megsütötték, az egész érett rostábla leégett Rasice mellett.
6: Aj, mit tettem? Vége a jó híremnek.
15: Hát annak vége. Egész életére. Így van. Ne vegye a szívére. Tönkretett hírnévvel 10-szer annyi ember él a világon, mint ahány makulátlan.
16: Schweig! Kihallgatásra!
15: Kérem, én szívesen megyek. De félek, ez az úr megharagszik, ha eléje találok tolakodni.
16: Most! Indulás!
17: Ereszelek ki!
18: Na hát, Schweig, hogy kerül maga megint ide?
15: Ó, egészen mindennapi módon, kérem. Egy biztos úr kísért be, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd nélkül dobjanak ki a bolondok házából. Minek tartanak engem? Egy utolsó utcalány?
18: Nem akar. Szóval nem akar.
15: Nem, kérem.
18: Végtelenül fájlalom, hogy ön ismét a kezünkbe került. Azt hittük, jó útra fog térni, de csalódtunk.
16: Ne vágjon el azt a képet!
18: Számukra igen kínos kötelesség az ön fogvatartása. Én biztosítatom önt, hogy véleményem szerint az ön bűne nem is olyan nagy. Hiszen kétségtelen, hogy önt a csekély intelligenciájával tév útra vezették. Mondja meg nekem, Schweig úr. Tulajdonképpen ki szokta rávenni önt, hogy ilyen ostobaságokat műveljen?
15: Kérem, én nem tudok semmilyen ostobaságról. Az, hogy az embert ebéd nélkül kiteszik az utcára...
18: Hát az nem ostobaság, Schweig úr, hogy ön az önt kísérő rendőr biztos jelentése szerint csődületet idézett elő az utcán a háborús kiáltvány miatt, és ilyen szavakkal izgatta az embereket, hogy soká éljen Ferenc József császár, meg hogy ez a háború meg van nyerve!
15: Ezt én, kérem, nem bírtam tétlenül nézni. Egész kijöttem a sodromból, amikor láttam, hogy mindenki hallja ottan ezt a kiáltványt, és semmi örömet nem mutatnak. Semmi éjjenzés, semmi hurrá, semmi a világon, tanácsos úr, kérem. Hát, mintha semmi közük nem volna az egészhez. Hát ezt én nem nézhettem tétlenül. Így hát aztán oda kiáltottam, amit kiáltottam, és azt hiszem, hogy ha a tanácsos úr lett volna az én helyemben, akkor éppen úgy tett volna. Hogyha háború van, akkor azt meg kell nyerni. És éjjenezni kell a császár őfelségét.
19: Ezt nekem senki nem veri ki a fejemből.
4: Tökéletesen méltányolnám az ön lelkesedését, ha más körülmények között nyilvánult volna meg. De ön jól tudja, hogy önt egy rendőr biztos kísérte, mi által az ilyen hazafias tüntetés inkább ironikus, mint komoly hatást gyakorolhatott. És kellett is, hogy gyakoroljon a közösségre.
19: Ha egy rendőr biztos kíséri az embert, az egy nehéz pillanat az ember életébe. De ha az az ember még egy ilyen nehéz pillanatban se felejti el, hogy mit illik tenni, amikor háború van, hát az nem is lehet olyan nagyon rossz ember, tanácsos úr, kérem. Most nincs igazam. Ja, én azt nagyon szeretem, ha ilyen jól meg lehet beszélni a dolgokat valakivel.
4: Ördög vigye magát, Schweik. Ha még egyszer ide kerül, egy szót sem kérdek magától, hanem egyenesen röpülni fog a hradcsáni hadbíróságra. Megértette?
19: Isten fizesse meg a jóságát, tanácsos úr. Ha egyszer szüksége lenne valami fajtiszta kutyácskára, csak tessék nyugodtan hozzám fordulni. Jó tét helyébe, jót várj. Én ugyanis kutyakereskedő vagyok.
4: Várj ki!

0: Na, megjött-e Palivecné? Adjon-e pohár sört? Mere van a Palivec úr? Ő is hazajött már?
1: 10 évet kapott. 1 héttel ezelőtt.
0: Na hát, akkor 7 napot már letudott belőle.
1: De, pedig milyen óvatos volt. Mondta is mindig.
0: Bizony, az óvatosság a bölcsesség anyja. A mai idők olyanok, hogy direkt óvatosságra kényszerítik az embert. Na, nem gondoltam volna, hogy 10 évre ítéljenek egy ártatlan embert.
1: Ugye?
0: Hogy 5 évre olyat már hallottam, de hogy 10 évre, az sok egy kicsit.
1: Amikor az én uram bevallotta, hogy mit mondott itten azokról a legyekről, meg arról a képről, hát azt ugyanúgy bevallotta a bíróságon is. Amikor engem beidéztek a tárgyalásra a tanúnak, akkor azt kérdezték, hogy rokoni kapcsolatban vagyok-e az urammal. Mert akkor megtagadhatom a tanúvallomást. És én ettől úgy megijedtem, hogy Isten őriz, még valami ki ne jöjjön belőle, hogy én megtagadtam a tanúvallomást. Szegény uram, amikor elvezették, úgy nézett rám, amíg élek, nem felejtem el a szemét. Aztán ítélethirdetés után úgy meg volt szegény bolondulva, hogy oda kiabált nekik a folyosón, hogy éljen a szabad gondolat.
0: Na és a Brett Schneider úr, nem jár már ide?
1: Volt itt egy párszor, hallgatózott. De olyankor mindenki csak a futballról beszélt, ha ő itt volt. Az egész idő alatt csak egy kárpitos ment neki lépre a Spicna utcából.
0: Az ilyesmi csak gyakorlat kérdése. Nagy marha volt az a kárpitos.
1: Körülbelül, mint az uram. A Brett Schneider úr kérdezte tőle, hogy lőne a szerbekre. Az meg azt mondta, hogy ő nem tud lőni. Bár egyszer volt egy ilyen vásári céllövöldében, és ott ellőtt egy koronát. Szóval koronát, mondta a Brett Schneider úr. Elővette a noteszát, hogy na csak megint egy jó kis hazaárulás, és elment azzal a kárpitossal, és az nem is jött vissza többet.
0: Hát lesznek még egy páran, akik nem jönnek vissza. Na, adjon egy rumot.
2: Jó napot! Szép nyaruk van az idén.
0: Á, Brett Schneider úr, maga az? Alig ismertem meg. Nagyon rossz nekem a memóriám. Mit csinál mindig? Gyakran jár ide?
2: Máma, éppen maga miatt jöttem. A rendőrkapitányságról tudom, hogy maga kutyákkal kereskedik. Szükségem lenne egy Rattlerre, vagy Spitzerre, vagy valami ilyesmire.
0: Mindegyikkel szolgálhatok. Fajtisztát akar, vagy csak egy akármilyet az utcáról?
2: Fajtisztát inkább.
0: Nem tetszene inkább egy rendőr kutyát akarni? Egy olyat, amelyik minden nyomot kiszimatol. Egy brusovicai mészárosnak van ilyenje, és kiskocsit húzott vele. Szóval a kutya pályát tévesztett.
2: Inkább Spitzet. Olyat, amelyik nem harap.
0: Szóval egy fogatlan Spitzet. Tudok ilyet.
2: Vagy inkább Rattlert. Hát attól függ, mibe kerül. Nem kaptam elég, szóval nincs túl sok pénzem erre.
0: Aztán hím legyen, vagy szuka?
2: Na, az mindegy. Csak szerezze be. Holnap este fölmegyünk érte magához. Illetve fölmegyek. Megvesz addigra.
0: Meg. Ez esetben viszont tessék fizetni 30 korona előleget.
2: 30 korona előleget. Tessék. Parancsoljon. Most pedig iszunk egy 1/4 litert. Az én kontomra. Ne féljen, ha nem vagyok szolgálatban. Máma lehet velem politizálni.
0: Én kérem, én sosem politizálok. Az egész politika, kérem, kisgyerekeknek való.
2: Minden gyenge állat pusztulásra van ítélve. Nem igaz? Na.
0: Nem tudom, kérem. Egyszer ki volt nekem adva egy gyenge Bernáthegyi gondozásra, amit komiszkenyérre letettem. Az nekem el is pusztult.
2: Ja. Tudja, hogy én anarista vagyok. Na, maga szerint akkor melyik szervezetbe kell beiratkozni? Bizony, anarista. És én a mozgósítást ellenzem, kamerád. Na.
0: Csak tessék vigyázni. Nem vagyunk egyedül, még ebből kellemetlensége lehet magának. Látja, a kocsmárosné már is sír.
2: Ne sírjon, palivecné! Három hónap alatt megnyerjük a háborút. Amnestia lesz! Az ura hazajön, aztán csapunk itt magánál egy jó nagy bulit. Három hónap és megnyerjük. Vagy nem hiszi, hogy megnyerjük?
0: Mit rágódik folyton ezen? Meg kell nyerni, és lusz. De most már haza muszáj, hogy menjek. Alá szolgálja!

0: Jézus, Atya Úr, Szent József Mária. A nagyságos úr.
1: Igen, Müllerné.
0: Azt hittem, nagyságos úr csak évek múlva tetszik hazajönni.
1: Müllerné, én innét az előbb kidobtam egy embert a babájával.
0: Az, nagyságos úr, egy éjjeli mulató portása, akit én ide vettem, szánalomból.
1: Igen.
0: Mert háromszor volt nálunk házkutatás, és amikor semmit se találtak, azt mondták, hogy a nagyságos úr el van veszve, mert nagyon rafinált.
1: Maga meg erre kiadta a lakást.
0: Jézus Mária, nagyságos úr, hát én nem élem túl. Biztos, hogy ezt nem élem túl. Hát én azt hittem. Hát én kiugrok az ablakon. Hát azt a szégyent. Hát bizony Isten, hogy kiugrok.
1: Csak bátran, Müllerné. Már kinyitottam magának a szobaablakot. A konyhaablakot nem ajánlom, mert onnan a kertbe esne a rózsákra. A szobából meg pont kiröpül a járdára, és ha szerencséje van, kitöri a nyakát. Ha meg nem, hát összetöri a bordáit, és fizetheti a kórházat.
0: Kiugrok. Mindenképpen kiugrok.
1: Aztán legyen szíves, csukja be az ablakot maga után.
0: Becsuktam, nagyságos úr. A húzat nem tesz jót a kedves nagyságos úr reumájának. Meg tetszik tudni nekem bocsátani.
1: Az nem kérdés, Müllerné. Az nem kérdés. Különben mi újság?
0: A két kis kutya, amit az udvarban tartottunk, megdöglött.
1: Igen.
0: A Bernát hegyi meg megszökött az egyik házkutatáskor.
1: Na.
0: Mert megharapott egy rendőrkomiszár urat, aki a törvény nevében felszólította, hogy jöjjön ki az ágy alól. De nem jött. És akkor kihúzták, és a kutya szét akart őket térni, aztán kiugrott az ajtón, és nem jött többé vissza. Engemet meg kihallgattak, hogy szoktunk-e pénzt kapni idegenből. Én mondtam, hogy ritkán. Legutoljára Brunóból jött egy igazgató tanító úrtól 60 korona egy angora macskára, arra, ami helyett azt a vak foxi kölyköt tetszett elküldeni a tojás ládában.
1: Na, tudom.
0: Na, aztán beajánlották nekem ezt a portást az éjjeli mulatóból, hogy ne fejek egyedül a lakásban. Ezt az egyént, akit ki tetszett dobni.
1: Hát, Müllerné, én nekem folyton csak pechem van ezekkel a hatóságokkal. Meglátja, hányan jönnek most majd ide kutyát vásárolni. Holnap hétre már elő is van jegyezve a Brett Schneider detektív úr egy Rattlerért, és ez még csak a kezdet. Müllerné meglátja, én fogom ellátni kutyával az egész titkos rendőrséget. Na, ha már nem ugrik ki az ablakon, vesse be az ágyat, mert ez a maga portása teljesen széttúrta nekem a vörös hajú babájával. Aztán lemegy nekem sósbor szeszér. Jó?
0: Igen, igen is, nagyságos úr. Az Isten áldja meg a nagyságos urat a jóságáért.
2: Jól van. Mi a kutya? Úgy. Ja. A bevonulók lojalitásának foka 3/C és 4/A között igazodik. Az intelligencia hangulata 4/C. A 88.992/822 Z számú utasítást, a 721A/F számú rendelkezés alapján végrehajtottam. Kiadás 50 korona, fajtiszta Rattler, Jacekről Wolfra kereszteltem át. Tegnap előtti naptól fogva ellátmány hiány, élelmezni nem tudom, ezért a holnapi...
3: Na! Na, helyedre, Wolfi! Wolfi, nyughass!
2: holnap veszek neked szafaládét. Na! Na! Vissza! Wolfi! Wolfi! Vissza! Na, Wolfi! Segítség! Segítség! Wolfi! Halt! Halt! A törvény nem jön! Segítség! Wolf! A torsalat rá! Wolf! Wolf! Segítség!
3: General Windisch Grécz, meg az egész stábja, kiadták az ukázt, gyerünk a csatába, hopp, hopp, hopp, gyerünk a csatába, akinek van lába, Jézusunk Mária, itt legyetek máma, hopp, hopp, hopp.
4: Rosszul van a nagyságos úr?
1: Szó sincs róla, Müllerné. Szó sincs róla. Na jöjjön, üljön le ide az ágy szélére, kicsikét.
0: Uram, Atya Istene.
1: Müllerné, idézést kaptam. Bevonulok.
0: Jézus Mária. És mit tetszik majd ott csinálni?
1: Harcolni fogok. Ausztria nagyon benne van a pácban. Odafönn már egészen Krakkóig, lent meg Magyarországig vagyunk nyomva. Püfölnek bennünket, mint a kétfenekű dobot. Hát nem olvasta magának tegnap az újságból, hogy valami felhők gyülekeznek drága hazánk egén?
0: De hiszen mozogni se tetszik tudni.
1: Az nem számít, Müllerné. Majd maga kölcsönkér egy tolókocsit, és abban fog engem szépen eltolni a hadseregbe. Szerez továbbá egy mankót, vesz egy katonasapkát, egy csokor művirágot a gombjukamba, és azzal meg is vagyunk. Ilyen időkben, Müllerné, amikor Ausztriának szorul a kapcája, minden kripli a helyén kell, hogy legyen.
0: Ne fussak inkább, doktorért.
1: Jaj, ne fusson. De, hogy ne fusson, Müllerné, maga most sehova se. Ne fusson, Müllerné, hogy a hídra megyünk, az a híres Pimont nem bír akkor velünk. Hopp, hopp, hopp. Solferino alatt, de sok legény vérzik. Patakba folyt a vér, benne voltunk térdig. Hopp, hopp. Hopp!
0: Nagyságot.
1: Mi baj van, Müllerné?
5: Egy nyomorék hazafisága. Tegnap délelőtt a prágai járókelők olyan jelenetnek voltak tanúi, amely ékesen bizonyítja, hogy e nagy és komoly időben a mi nemzetünk fiai is a legragyogóbb példáit tudják mutatni az ak uralkodó trónja iránti hűségnek és ragaszkodásnak. Úgy érezzük, hogy visszatért a régi görögök és rómaiak kora, amikor Muzius Szévola csatába vitette magát tekintet nélkül elégett kezére. E legszentebb érzületeket és indulatokat tegnap megható módon juttatta kifejezésre egy mankós nyomorék, akit betegkocsiban tolt egy öreg anyuka. A cseh nemzetnek ez a fia önkéntesen és satnyaságára való tekintet nélkül a hadseregbe vitette magát. A hadseregbe vitette magát. Hogy életével és vagyonával áldozzon a császárjának. És ha csata kiáltása fel Belgrádra oly élénk vízhangra talált a prágai utcákon, ez csak azt mutatja, hogy a prágai lakosság mintaszerű példákat nyújt haza és az uralkodóház iránti szeretetből.

0: A tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pocakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Na, mutassa a nyelvét. Nyújtsa csak, nyújtsa, nyújtsa, úgy, nyújtsa csak.
2: Ember jobban, szabadulom, alálom, szerintem, ennél hosszabb nyelve már nincsen.
1: Mi?
3: Csak hogy ne tessék azt gondolni, hogy én el akarom dugni a nyelvemet.
4: Le, ha a fene felé teszik, akkor is elbánom magával.
1: Kíváncsi vagyok maga, tengeri disznó, hogy mit gondol most magában.
3: Alázatosan jelentem, hogy én egyáltalában nem gondolkozok.
1: És miért nem gondolkozik maga szijámi elefánt?
3: Azért alázatosan jelentem, mert az a katonaságnál meg van tiltva a katonáknak. Gondolkoznak helyett a feljebb valói. Mihelyt egy...
1: Fogja be a pofáját. Mi a baja?
3: Alázatosan jelentem. Reumás vagyok.
1: Reum.
3: Igen.
1: Hát magának borzasztó súlyos betegsége van.
3: Igen.
1: Micsoda érdekes véletlen, hogy az ember éppen akkor kap reumát, amikor világháború van, és az embernek ugye be kell vonulni. Gondolom, ez szörnyen bosszantja magát.
3: Stábarcúnak alázatosan jelentem. Tényleg bosszant.
1: Bosszantja. Úgy. Tehát az ilyen ember békeidőben úgy ugrándozik, mint egy bakkecske, de amint kitör a háború, mindjárt reumája lesz. Nem fáj véletlenül a térde?
3: Alázatosan jelentem, fáj.
1: Szóval fáj. Biztosíthatom, hogy mi itt egészen kiváló eredményeket érünk erre a másokkal. Még 20 év múlva is ordítani fog, ha álmában eszébe jut, hogy én nálam szimulált. Oda feküdni, lábakat fel, szarítész a szokásosat!
5: Parancs, stábarc úr!
6: Add csak, ne sajnáld! Jusson eszedbe az esküvődő! Még ha saját apád feküdne itt, vagy ides testvéred, akkor is beöntés neki, egy szemrebbenés nélkül. Gondolj arra, hogy az ilyen beöntéseken áll, vagy bukik Ausztria. És hogy milyen a győzelem! Ezért minden beöntéskor a császár őfelsége képe kell lebegjen a szemünk előtt.
1: Őrmester!
5: Parancs! Stábor!
1: Ezt az embert leviszi az irodába, aztán egyenesen a helyőrségi fogdába. Ott majd kiverik a fejéből az ilyen pofázást.
7: Na, te is szépen eljátszottad a jó híredet, ha ide kerültél.
8: Mirán kell a legjobban vigyázni, hogy el ne szökjünk.
7: Azért vagyunk alsó nadrágban. Veled is megszagoltatta az öklét a szlávik stábfoglaló, mi?
9: Annak tisztára temető szaga van.
7: De te pont jókor jöttél. Olyan cirkusz lesz itt mindjárt, hogy az el se hiszem.
8: Nekünk a legjobb, mert minket mindig ideállítanak a szószék alá.
7: Mindent látunk. Micsoda hec, barátom!
8: Ez az ottroká, ez a távoli lelki.
7: Hát ezek csuda pofon. Minél részeget annál jobb. A legjobb, amikor elesik az oltári szentségem. Meg a misekről.
10: Imádhat! Mindenki mondja utánam, amit mondani fogok.
11: Te meg ott hátul, te piszok, lefújd az orrod a markodba! Az Úristen templomában vagy, és rögtön lecsukatlak! Hekergő! Nem felejtettitek még el a mi atyánkod? Hát akkor próbálj! Mi atyán, mi vagy a mennyekben? Jöjjön el a te országod! Jöjjön el a te országod! Jöjjön el, mi atyánk! Jöjjön el a te országod! Mi vagy a mennyekben? Jöjjön el a te országod! Nem érted, amit mondok? Jöjjön el a te országod!
12: Várj, csak most mi baja van? Akár ide lefogadom, és el fogja ejteni a monstanciát.
11: Látlanul. Te gami. Fogy, fogy, fogy, fogy, fogy. Hey, nem ide. Tudtam én, hogy nem fog menni. Kell is ti néktek, mi atyánk? Inkább két porció hús, meg zapsaláta, vagy papsaláta. Lerőgj ott hátul, te! Belaválni, hasra feküdni az ágyon, aztán fütyülni a jó Istenre! De mi az? Akarjátok, hogy megtanítsalak egy új nótára? Na! Akkor daloljátok utánam. Hely az én szép kedvesem!

0: mind vele van bolondulva. Ilyen az én kedvesem. Ki ő? Hát a szűzmája. Ilyet sose fogjátok megtanulni, lókötő. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kellene lőni. Bizony! Innen hirdetem ezt az Isten szent hajlékából, piszokmanda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekerültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz. Inkább a bűnök tövises útját járják. Hey, maga pedig ott hátul, ne gyerítsen! Ezt kikérem magamnak! Hát ló maga? Nem ló! Jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és itt minden mulandó, de az Isten örökkévaló! Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene értetek, hogy az irgalmas Isten belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe. De nem imádkozok, majd bolond leszek. A kis ujjamat sem mozdítom, értetek? Nem és nem. Mert az Úristennek esze ágában sincs összeállni ilyen latrokkal. Halljátok, olel! Ti, alsó nadrágosok!
1: Alázatosan jelentjük, hogy halljuk!
0: Nem halljuk hallani! Az élet sötét fellegében vagytok, amiben az Úr mosolya se veszi le a gyászt rólatok. Hülyék! Mert az Isten jóságának is megvan a határa. Lecsukatlak! Imádkozni nem tudtok. Azt hiszitek, hogy a templomba járás az egy hetsz? Hogy a színház vagy mozi? De majd kiverem én ezt a fejetekből. Dehogy verem! Ha egy tábornagy vagy egy érsek volna itt személyesen, akkor se javulnátok meg. Pedig egyszer még az eszetekbe fog jutni, hogy oda vartam nektek. Na! Mindenki vegye példát erről az ember. Mit csinál? Sír. Levő, te! Meg akarsz javulni? Nem megy az olyan könnyen, fiacskám! Sokat kell még gondolkodni az Úristen végtelen irgalmáról és kegyelméről! Tessék, bőgni kezdett itt előttünk egy ember, aki meg akar térni! De mit csináltok ti többiek? Tátvészkedtek? Vakarohoztok? A szátok teli van bagóval, pedig hát itt katonák vagytok, vagy nem, pedig valami marha civilek. Na, gyerünk most már az Úristent keresni, a tetveket majd megkeresitek ott. Hülyék! Na, ezzel be is fejeztem, tekergők, és mindenkit felszólítok, hogy a mise alatt tisztességesen viselkedjen, de hogy úgy legyen, mint a múltkor, amikor ott hátul kincstári fehérnemű cseréltetek kenyérér úrfelmutatás közben.
1: Alázatosan jelentem a feldkurát úrnak, hogy hivatni tetszett.
0: Szól maga az. Na, közben én mindent végig gondoltam, és azt hiszem, hogy belelátok a vesétbe, érted, te zsivány?
1: Igenis.
0: Ez az első eset, hogy valaki elbőgte magát nekem a templomba. Volt meg az ember,
2: hogy csak a hec miatt bőgted el magad.
1: Jelentem alásan, tett kurát úr. Gyónom a mindenható Istennek és a főtisztelendő úrnak is, aki Isten helyében van itt. Hogy tényleg csak a hec miatt bőgtem el magam. Én láttam, hogy a tisztelendő úrnak hiányzik a prédikációjához egy megtért bűnös, akit hiába tetszett keresni a prédikációban. Ezért gondoltam, hogy örömet okozok a tisztelendő úrnak, hogy ne tessék azt hinni, hogy már nincsenek tisztességes emberek a világon.
2: Maga tetszik nekem. Miért ül itt?
1: Jelentem aláson a feltkurát úrnak, hogy igazán nem tudom, miért ülök itt. És nem panaszkodok, hogy itt ülök, csak pechem van. Én mindig jót akarok, és a végén minden rosszra fordul. Mind éppenek a vértanúnak mögöttem a képen.
2: Maga egyre jobban tetszik nekem. Majd érdeklődöm maga után a hadbíró úrnál. Kéne nekem egy puccer. Ezekkel a tiszti szolgákkal sosincs szerencsém. Azelőtt egy könyvelő szolgált nálam, de az folyton csak óvégatott és imádkozott, hogy az Isten oltalmazza meg őt. Hát kiküldtem a frontra egy menet századdal. De most nem diskurálok itt többet magával. Tétem!
3: Te, most te kísérsz minket, vagy mi kísérünk tégedet?
4: Azt sose lehet tudni, barát.
2: Mi kísérünk tégedet? Értetted? Elő kell tégedet állítanom. Te neked itten tényleg gyónni fog kelleni.
4: Tényleg, kamerád. Mert engemet holnap felakasztanak.
2: No.
3: Akkor inkább gyere.
4: Ülünk még egy pohára. Ez a felkurát még válthat.
1: Ne, eleget ittatok már. Nem foglak benneteket még egyszer fölcipelni az emeletre. Na, itt is vagyunk. Tessék, Otto Katz.
4: Felkurát.
3: Nem engedem, hogy fölakasszanak.
2: Írmeld enge orzám, felgurát, az elítélet itt van. Látom, elhozták. Van gyufája. Minden katonánál kell legyen gyufa. Az olyan katona, amelyiknél nincs gyufa, az... Na, figyel az?
1: Az gyufátlan, jelentem alással.
2: Helyes! Na! Nem büdös a maga lába, Svejk?
1: Jelentem, nem büdös.
2: Az is helyes. Iszik maga snapszot?
1: Alázatosan jelentem, hogy snapszot nem iszok, csak rumot.
2: Nagyon jó! Most nézze meg ezt a katonát. A Felbuer őrnagytól kértem kölcsön mára. Főhadnagytól kértem kölcsön. De ez abstinens. Ez nem pucer, hanem egy tehén. Nem sétálod magad, te marha?
5: Igenis, sétálod
2: meg. Ne érdemel egy pár pofont. Kiküldenek a frontra egy menet századdal, ne féljél.
5: Mir, meldenge, horszám, herr.
2: Ti berúgtatok. Szolgálatban. Én ezért lecsukatlak benneteket. Svejk.
1: Igen?
2: Vegye el tőlük a puskát, és vigyázzon rájuk a konyhát.
1: Igenis.
2: De...

0: Алло! Да как чё? Én sehogy se tudom megkapni a kaszárnyát, úgyhogy eredjetek haza, és jusson eszetekbe, hogy szolgálatban nem szabad berúgni. A Péter!
1: Herfeld kurát! Herfeld kurát! Herfeld kurát úrnak alázatosan jelentem, hogy itt vagyok.
0: És mit akar itten?
1: Alázatosan jelentem, a Helmich főhadnagy üzent értem, hogy el kell vinnem a Feld kurát urat.
0: Azt mondta, hogy el kell vigyem. És hová megyünk?
1: A Feld kurát úr lakására jelentem alásan.
0: És miért? Hát nem ott vagyunk.
1: Jelentem, egy idegen házban tetszik lenni, a lépcsőházban.
0: És hogy kerültem én ide?
1: Látogatóba tetszett lenni a Helmich főhadnagy úrnál.
0: Én nem voltam ott. Maga téved. Én elesek magának.
1: Feldkurától kérem!
0: Na! Mi tetszik? Maga kicsoda?
1: Én a Feld kurát úr pucerje vagyok.
0: Nekem nincsen semmilyen pucerem. Én nem is vagyok Feld kurát. Én egy disznó vagyok. Hát, Ereszel, uram! Én nem ismerem magát. Én nem. Nem ismerem magát, uram. Ismeri maga Otto Katzot?
1: Igenis, kérem.
0: Na! Az vagyok én. Voltam ott érseknél.
1: Mi?

0: Ismerik.
1: Igen.
0: Hol volt maga, Svejk?
1: Jelentem, Aláson elintéztem, amit a feldkurátúrnak rám tetszett bízni.
0: Ha? Svejk. Svejk.
1: Igen.
0: Kiöntött le engemet. Egészen oda vagyok ragadva a bőrdiványhoz.
1: Jelentem, Aláson, az nem leöntés, hanem egy egészen más dolog. Jelentem, hogy az éjszaka...
0: Csak nem voltam berúgva.
1: Jelentem, az nem kifejezés. Egy kicsit delíriumban tetszett lenni. Szerintem tessék átöltözni és megmosakodni.
0: Jaj, úgy érzem magam, mintha elvertek volna. Nem verekedtem én tegnap?
1: Olyan nagy baj azért nem volt.
0: Szomjas vagyok.
1: Az csak a tegnapi szomjúságtól van. Ismertem egy asztalost. Az először 1910 szilveszterén rúgott be. És másnap olyan szomjas volt, hogy kellett vennie egy heringet. És arra tovább ivott. És azóta így megy ez minden nap 4 éve. És senki se tud segíteni rajta. Olyan ez, mint a Ringlispiel-feld kurátúr, kérem.
0: Ringlispiel. Jézusom, de jó lenne egy kis diópálinka.
1: Jelentem, Aláson. Azt is hoztam.
0: Hogy hozott?
1: Úgyhogy mindent elintéztem, amit a feldkurátúr rám bízott.
0: Én?
1: Igen. Egyszer egész szépen magához tetszett térni a feldkurátúrnak. Reggel. És akkor végül se tetszett öntve lenni.
0: Jézusom? És mit intézett nekem, Svejk?
1: Azt tetszett mondani, hogy vagy a Schnabel kapitány úrtól, vagy a Mahler főhadnagy úrtól, vagy a Fischer kapitány úrtól kérjek 100 koronát. Ha nem megy, akkor Zaciba adjuk az zongorát. És hozzak egy kis diópálinkát is. És a feldkurátúrnak mindegy, de üres kézzel ne jöjjek vissza, mert mehetek a frontra. Na hát. Hát először is itt a diópálinka. 2 üveg helyett hoztam mindjárt 5-öt. Hát tovább tartson.
0: Miből? Svejk.
1: Abból, hogy gondoltam, egy füst alatt mind a 3 tiszturat elintézem. Elég simán ment. Mert nem abrakra kértem, ahogy mondani tetszett, hanem arra, hogy tartásdíjat kell fizessünk. A Schnabel kapitány előtt térdre is kellett boruljak.
0: Tartásdíjat?
1: Azt fel, kurátúr, kérem. Ilyen apanást, ami a lányoknak jár, ha gyereket csinálunk nekik.
0: Micsoda?
1: Mi nálunk egy Schuster egyszer 5 lánynak fizetett egyszerre. És mindenki adott neki kölcsön, ezért gondoltam, hogy inkább ezt mondom. Érdeklődtek, hogy miféle lány ez. És én mondtam, hogy nagyon csinos. És még nincsen 15 éves. Erre aztán elkérték a címét.
0: Hát ezt jól megcsináltam, Svejk. Megint egy szép kis botrány.
1: Nem lesz semmilyen botrány, feldkurátúr, kérem, mert megadtam nekik egy öreg süket néninek a címét, aki ott lakik a mi utcánkban. Alaposan el akartam intézni mindent. Parancs, az parancs. És itt vannak az emberek az zongoráért. A tiszta haszon, ha innét elviszik. A házi úrnak azt mondtam, hogy elszakadtak a drótok, és javítani visszük. És a diványra is itt van már a Handlé, feldkurátúr, kérem. A bőrdiványoknak nagyon jó áruk van.
0: Más nem intézett, Svejk.
1: Igen, jelentem, Alássan. Meghoztam a püspökileg szentelt olajat az utolsó kenethez. Ez elég nehéz volt, jelentem. Az ilyesmi nehezebb feladat, mint az élet vizének a keresése a Bozsena Nyemcova meséiben. Nagyon el van romulva vallásilag ez a prágai nép, kérem. 3 drogériából kidobtak. 2-be mentőt akartak hívni, de a Polák cégnél végre találtam. Prima minőség. Ecset, lak, firnájz, szentelt olaj, minden. Hoztam 10 dekát. Bekelhetünk fel egy egész zászlóaljat.
0: Miféle utolsó kenet? Svejk.
1: Jelentem, Aláson, azt tetszett mondani, hogy kell mennünk a Károly téri kórházba feladni a kenetet. Csak még csengőt kell szerezni. Feldkurátúr...
0: Csengőt?
1: Csengőt, jelentem, Aláson, hogy csengessünk, ha megyünk az utcán az Úristennel. Hogy az emberek levegyék a kalapjukat. Zsiskovban egyszer egy plebános elvert egy vakembert, mert az nem köszönt egy ilyen alkalommal. És még le is csukták, mert kiderült, hogy süketnéma nem vak.

0: Én már ki is néztem. A kiskereszt vendéglő ajtaján prima csengő van. Jó lesz az a Szent Kenethez.
1: Kenet? Tényleg. De az nem ma lesz. Svejk. Jut eszembe, holnap tábori misét megyünk celebrálni.
0: Jelentem alásan, azt is tetszett mondani. De miséhez mindenünk megvan. Akkor jöhetnek az emberek a bútorokért. Kim várnak az előszobában. Úgyhogy tessék onnan fölkelni, hadd pucoljam le.
1: Svejk. Megint.
0: Jelentem alásan.
1: Megint. Szóval megint berúgta.
0: Valami kávéházban. Nem tetszett tudni pontosan, hogy melyikben. A sárga földig tetszett a feldkurát úrnak.
1: A begyár istenit, Svejk. Hol tanult meg maga ilyen prima grogot főzni?
0: Brémában jelentem alásan. Egy lezüllött matróztól. Azt mondta, hogy aki gyenge grogot iszik, megfullad, mint egy kutyakölyök.
1: Ilyen grog után, Svejk, passzió lesz a misézés. A tábori mise, az nem olyan vicc, mint a fogházi mise. Ezt tényleg jól fel kell kötni a gatyát. Tábori oltárunk van, összecsukható zsebkiadás. Ha. Jesszus Mária, Svejk!
0: No.
1: Mi aztán nagy marhák vagyunk. Tudja, hová tettem azt az oltárt? A bőrdiványba, amit eladtunk.
0: Hát ez nagy tenk, jelentem alásan. Igaz, ismertem azt a handlét, de máma mondta a felesége, hogy lecsukták valami lopott szekrény miatt. És a mi diványunk egy tanítónál van, Vrsavicébe. A legjobb lesz, ha kiisszuk a grogot, aztán megyünk megkeresni az oltárt.
1: Tényleg, csak az oltár hiányzik, Svejk. Különben a gyakorlótéren már minden elő van készítve. Monstranciát kapunk kölcsönbe, Zsevnovból. Kehely pedig. Az nekem van egy sajátom. De hol a fenébe lehet? Mondjuk, hogy elvesztettem. Nem baj. A Wittinger főadnagy a 75-ösöktől ideadja a sportkupáját. Nagyon jó futó. A sportfavorit klubban nyerte. Nagy barom vagyok, hogy mindent az utolsó percre hagyok. Miért nem néztem bele abba a hülye diványba?
0: Na, egészségünkre, feldkurát úr.
2: Tessék kérem kinyitni!
3: Na végre.
4: Jó napot kívánok.
3: Maga a tanító?
4: Igen, kérem.
3: Maga vásárolt tegnap előtt egy bőrdívány?
1: Hát, hol az összecsukható tábori oltár?
4: Jézus Mária, kérem, én amikor megvettem azt a díványt, álmomban megjelent egy angyal, aki rám parancsolt, Pavlík, nézd meg, mi van a díványban. És én megnéztem, és ez az Atya Úristen rendelése volt, és amikor megláttam a három részes oltárt a miniatűr szentségtartóval, én kérem, letérdeltem és imádkoztam, és dicsértem az Istent, hogy csoda történt.
1: Ámen. Hol van az oltár?
4: Azt én odajándékoztam a mi vrsavicai templomunknak, a sekrestjéjébe, mert az Isten újja kérem.
1: Minket az nem érdekel. Az ilyen dolgot, ami nem a magáé, a rendőrségre kell vinni, nem valami átkozó csekrestjébe. Öltözön föl, velük jön!
4: Jézus Mária, én ezzel semmi rosszat nem akartam.
0: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a bajom.

0: Sziasztok, ez itt a Megtervezett Valóság, és most egy speciális műsorunk lesz, ugyanis a gyűjtők napjához mi is kapcsolódtunk, és ez a műsor ez most felvételről fog menni, úgyhogy sajnos nem fogtok tudni betelefonálni, de hogyha esetleg mégis bennetek maradna bármi kérdés, akkor a Facebook oldalunkon tudtok nekünk üzenetet küldeni a Megtervezett Valóság oldalán. A gyűjtők napjához mi olyan módon kapcsolódunk, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a műgyűjtésről fogunk beszélgetni, és ehhez hívtunk most meg vendégeket, vagy ehhez a témához hívtunk meg most vendégeket, Spengler Katalin, műgyűjtő, illetve ékszergyűjtő, a másik vendégünk pedig Valkó Margit, a Kisterem Galériának a vezetője és kurátora. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. És persze a műsorvezető társam Petra, és Feri is itt van velünk, én pedig Zsuzsi vagyok. Úgyhogy akkor szerintem kezdjünk is bele ebbe a témába. Ugye a műgyűjtésről szerintem mindenkinek a luxus, a gazdagság a jut eszébe. Engem nagyon érdekelne az, hogy hogyan lesz valakiből műgyűjtő, hogy ezt így, hogyan, mi az a motiváció, ami miatt ezt valaki elkezd nagyon drága tárgyakat gyűjteni.
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Amikor elkezdtük a férjemmel a Somlói Zsoltal a műgyűjtést, akkor egyáltalán nem voltunk jó módúak, elég fiatalok voltunk, ez 1992-ben volt, és ez egy közös érdeklődésből született, és ez a szenvedélyünk, és nagyon nehéz volt eldönteni egyébként azt valóban, hogy mit is jelent ez a műgyűjtés, és mit is érdemes gyűjteni. Nem is kortárs képzőművészettel kezdtünk, hanem aukciókra jártunk el, és ott vásároltunk olyan olcsó, vagy el nem kelt műveket, vagy kikiáltási áron megvásárolható műveket, amiket megengedhetünk magunknak. Akkoriban még főleg azért, hogy a lakásban, ahol laktunk a falon, ne valamilyen sokszorosított plakát, vagy poszter, vagy ilyesmi legyen. És akkor ennek kapcsán ébredt föl az érdeklődésünk a képzőművészet iránt, de azt nagyon hamar megéreztük, hogy nem a klasszikus művészet gyűjtése lesz a mi útunk, részben anyagi okokból is, hiszen akkoriban mind a ketten a pályánk elején voltunk, és ezt egyáltalán nem engedhettük meg magunknak. Nagyon izgalmas volt egyébként, mert akkor indult a magyarországi műkereskedelem a 90-es évek elején, ugye rendszerváltás után, és nagyon izgalmas volt ebbe belecsöppenni, megismerni azokat az embereket, akik rendszeresen aukcióra jártak, megismerni az aukciós házak világát, de aztán meg 94-95-ben éreztük, hogy más utat kell választanunk, és nagyon sokat tanulmányoztuk azt, hogy Magyarországon kik voltak a műgyűjtők, akár a 20. század elejétől, akár a 19. században, és hogy ők mit gyűjtöttek, hogyan mozogtak ezen a terepen egyáltalán, hogyan választottak, milyen modelleket követtek, mit vásároltak. Nagyon érdekes ezt végig tanulmányozni. És tulajdonképpen 96-ra jutottunk el arra az elhatározásra, hogy csak kortárs képzőművészetet érdemes gyűjteni, és 96-tól máig, pontosan 20 éves ez a kortárs művészeti kollekció, azóta kortárs művészetet gyűjtünk, és itt el is kell ezzel kapcsolatban mondani, hogy a kortárs művészet egy rendkívül izgalmas terep, számos kihívást rejt, mindenféle szempontból, tehát szellemileg is, akár anyagilag is, akár fizikailag is, hogy elhelyez esetleg a lakásodban bizonyos típusú tárgyakat. De egy mindenképpen mindenkinek javaslom, mert a kortárs képzőművészet egy olyan terület, ahol a gyűjtést egy egészen kis összegektől a csillagászati összegekig lehet gyakorolni.
0: Galériás szempontból ez hogy néz ki?
2: Hát röviden csak annyit, hogy a műgyűjtőket nagyon fontos jól informálni, és szerintem a galériásoknak ez egy nagyon fontos feladata. Én azt tudom, hogy vannak olyan gyűjtők, akik teljesen spontán és mindenfajta előzetes ismeret gyűjtés nélkül vágnak bele a gyűjtésbe, egyszerűen azért, mert valahol kapcsolatba kerülnek kortárs művészettel, és vannak, akik egy hosszabb utat járnak be, ahogy a Kati is elmesélte, akik elkezdenek valamilyen típusú, stílusú műtárgyakat gyűjteni, és aztán egyre jobban belemerülnek abba, hogy hová lehet ezektől a műtárgyakig eljutni. Tehát például múzeumokba és kiállításokra járnak, ami azért egy nagyon fontos információszerzés a gyűjtők számára, és annak alapján jönnek galériákba is, mert hát igen, először talán az nagyon fontos lenne tisztázni, hogy a kortárs műtárgy fogalma hát az akkor, mit
0: akkor ezt szerintem pontosítsuk, hogy
1: hát, tudjuk egyáltalán.
2: Igen, igen, szóval ez azért érdekes, mert én például nagyon régóta foglalkozom kortárs művészettel, de a galérián maga az csak 10 éves, mert addig egyszerűen nem éreztem alkalmasnak a terepet ahhoz Magyarországon, hogy galériát nyissak, mert különböző médiájú művekkel akartam foglalkozni. Tehát én a 80-as évektől már ismertem és nyomon követtem az akkor is aktuális kortárs művészetet. Pont a Sugár János volt az egyik, aki megismertetett a kortárs művészettel, mert én nem művészeti tanulmányokból jöttem, és az ő révén egy olyan új látásmódot szereztem, ami annyira izgalmas volt így a rendszerváltás megelőző időben, hogy mindenképpen azt gondoltam, hogy szeretnék a kortárs művészet te való munkába bekapcsolódni, és végül is, ami az első ilyen fontos lehetőség volt a számomra, az, hogy elkezdtem egy külföldi galériában dolgozni, és ott annyira sok mindent tanultam, és annyira kinyílt a világ, hogy tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez akkor Európában már egész másképp működött, mint itthon, de hogy én úgy szeretném csinálni, mint ahogy ott működik, és ezt vártam körülbelül 15 évet, hogy megtehessem, és akkor nyitottam meg a saját galériámat, és azóta azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy progresszív műveket próbálok kiállítani, és progresszív művészeket képviselek.
0: Mi alapján történik a szelekció? Tehát, hogy mind a két esetben ugye ti nektek magángyűjteményetek van, neked pedig a galériának a gyűjteménye. Mi alapján válogatjátok ki, hogy milyen...
1: Illetve, hogy máshogy választ-e egy galerista, igen. És máshogy választ-e egy olyan gyűjtő, aki egy magángyűjteményt tart van, de nem feltétlenül egy galériás rendszerben működik, vagy hogy mennyiben más, mik a szempontjaitok?
3: Hát nagyon más, mert a gyűjtő együttműködik a galériával, oda megy, kiállításokat néz, és vásárol. A galériának nincsen gyűjteménye általában, hanem kiállításokat rendez, és művészekkel szerződésben van, és ugye onnan lehet választani, tehát egy bizonyos módon szelektálja a művészeket, és az ő munkáikat ajánlja föl. Én kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb Valkó Margit mondott, hogy nagyon érdekes helyzet alakult ki a műgyűjtésben szerintem a rendszerváltás után. Mert nagyon megváltozott a helyzet, kinyílt a világ, különösen a 90-es években ugye az internet is már nem csak a történelmi változások, hanem az internet is egy nagy robbanást idézett elő. És mi például a férjemmel úgy éreztük, hogy nem lehet a 90-es évek második felétől, meg a 21. század elejétől, vagy az ezredfordulótól kezdve, nem lehet Magyarországon ugyanúgy gyűjteni, ahogy korábban lehetett. És azt gondolom, hogy a galériák is valamelyest érzékelték azt, hogy talán, hogy új típusú gyűjtők jelentek meg a színen, másféle emberek, mint akik a rendszerváltás előtt gyűjtöttek. És mi például nagyon komolyan elkezdtünk azon dolgozni a férjemmel, hogy megteremtsünk, vagy végiggondoljuk azt, hogy milyen újfajta gyűjtői magatartás az, ami ezekhez a megváltozott körülményekhez igazodik. Mert hogy ugye nem lehetett azt követni, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában, ahogy egy gyűjtő él, mozog, viselkedik, hiszen ahogy az előbb Margit is mondta, itt nagyon mások voltak a viszonyok, mi itt a hazai műkereskedelem csak gyerekcipőben járt. Ugyanakkor ahhoz képest, ami a 20. században volt Magyarországon, a rendszerváltozás és az internet nagyon más körülményeket hozott. Tehát ez sem volt már egy teljesen járható út, és mi például ezért indultunk el egy más irányba, és elsősorban azokkal a galériákkal vagyunk kapcsolatban, és azoknak köszönhetünk sokat. Itt a Margit a Kisterem galériát képviseli, de sorolhatnám még azokat a budapesti galériákat, a Várfog galériát, ahol elkezdtünk gyűjteni, a Knoll galériát, ahonnan nagyon sok segítséget kaptunk, az ACV galériát, az Inda galériát, és sorolhatnám még tovább. Tehát, hogy vannak olyan galeristák, akik azokat a képzőművészeket választják ki, azokat kínálják a gyűjtőknek, azoknak a munkáit mutatják, akik a legprogresszívebb, a nagy nemzetközi szintérbe beilleszthető munkákat hozzák létre Magyarországon. Mi már kezdettől fogva úgy éreztük, hogy a mi útunk erre felé vezet, és aztán így a nemzetközi szintér felé is nyitottá váltunk. Mi 2002-ben vettük meg az első nemzetközi műtárgyunkat, egyébként éppen itt Budapesten, és egy Tony Craig szoborról van szó, és aztán attól kezdve elkezdtünk kiépíteni egy nemzetközi kapcsolatrendszert, és nemzetközi galériáktól vásárolni, és így egy olyan gyűjtemény jött létre, ami egyébként szerintem a magyar műgyűjtés hagyományaitól, régi hagyományaitól nem áll távol, ahol a magyar és a nemzetközi művészet egyfajta integrációban van jelen, tehát nem azt mutatja a gyűjtemény, hogy mi itt Magyarországon egy zárványként élünk, hanem, és hogy a magyar képzőművészet egy bizonyos értelemben egy zárvány, hanem azt kommunikálja a gyűjtemény, hogy a magyar képzőművészet a nemzetközi művészetnek, a nemzetközi művészeti szintérnek a része.
4: És te egy jelentős nemzetközi és hazai, vagy ti a férjeddel gyűjteménnyel rendelkező gyűjtőként, hogyan látjátok azt, hogy a ti szerepetek ebben az egész művészvilágban, abból a szempontból, hogy mit gyűjtötök, hogy miben látok fantáziát, hogy mit tekintetek nagyértékűnek, hogy ez vajon hogyan hat vissza a kortárs képzőművészetre, a hazai kortárs képzőművészetre, mert biztos van egy ilyen visszafelé működő hatás, és nem csak az, hogy amit ti látok, azt hogyan építitek be a gyűjteménybe, de hogy innentől kezdve, és onnantól kezdve, hogy ti nemzetközi presztízsű gyűjteménynek a tulajdonosai vagytok, innentől kezdve a ti választásotok szerintem meghatározza azt is, hogy valamilyen módon, és igazából ennek a mértéke meg a módja érdekelne engem, hogy ez hogyan alakítja az aktuális művészeti közeget.
0: Tehát bizonyos szempontból véleményvezérekké váltok azáltal, hogy egy ilyen gyűjteménnyel rendelkeztek.
4: A galéria vezető szerepkörére is értem ezt a kérdést.
5: Csak
2: gyorsan én ehhez az előző kérdéshez annyit akartam mondani, hogy tényleg egy mondatot, hogy én azt szoktam mondani, hogy én a művészeimnek keresek gyűjtőket, és nem pedig a gyűjtőknek keresek műtárgyakat. Tehát, hogy én azt mutatom be, amit én jónak tartok, és jó esetben ez tetszik gyűjtőknek. Sokat dolgozom azon, hogy tessen, de hogy alapvetően én nem tehát, hogy nekem az fontos, hogy én az alkotó oldalról induljak, és ahhoz keresek egy közönséget. És ehhez a kérdéshez pedig csak röviden annyit, hogy, és talán ez még így tovább kibontható téma, hogy a kortárs képzőművészettel kapcsolatban mindig nagyon gyorsan eljutunk ez a nemzetközi szintérhez, akár a galériák működéséről beszélünk, akár a gyűjtemények építéséről, mert egyszerűen ez ma nem működhet. Tehát mindenképpen ez egy országhatáron átívelő tevékenység. És emiatt itt mindenki nagyon igyekszik, a művészek azon, hogy különböző múzeumokban legyen kiállításuk, külföldön, kiállítási intézményekben, rezidencia programokon vehessenek részt. Tehát ez a művészeknek ambíciója. Aztán később, hogy jelentős gyűjteményekbe, akár külföldön is bekerüljön a művük. Tehát ez egy fontos szempont, hogy a művészeknek milyen fontos közgyűjteményekben van munkája, és a galériásoknak pedig az, hogy a művészeiket egy nagyon fontos fórumon, a külföldi vásárokon bemutassák. Tehát az volt nekem is mindig az ambícióm, hogy részt vegyek külföldi vásárokon, és ott jön az a nagyon érdekes fordulat, hogy sokszor magyarok is vásárolnak külföldön magyar művészeket, magyar galériától. De ez már tényleg egy...
0: Folytassak.
3: Visszatérve a kérdésedre, azt hiszem, hogy mi soha nem szerettük volna ezt a szerepet vindikálni magunknak, hogy véleményvezérek legyünk. Szerintem a gyűjtésben az egy nagyon jó dolog, hogy rengetegféle szemlélet érvényesülhet, rengetegféle hang megszólalhat, és mindenki találhat magának egy olyan nagyon érdekes területet, ami az ő számára egy új felfedezés, vagy ami a világ számára is egy új felfedezés, amit ő reflektorfénybe szeretne helyezni. Tehát inkább azt mondanám, hogy végül is mi a kapcsolatrendszerünk révén egy olyan szerencsés, vagy nem tudom, hogy azt hiszem így mondhatom, hogy szerencsés történelmi pillanatban kerültünk jókor, jó helyre, amikor a világ nagy múzeumai, ugye akik tényleg véleményvezérek a képzőművészetben, meg a saját területükön, felismerték azt, hogy egészen a második világháború utáni korszakban, ugye a hidegháború évei alatt, meg amikor ugye itt a világ így kétpólusú volt, akkor a szocialista országoknak a képzőművészete, ugye az a 4-5 évtized, ami eltelt a 20. század második felében, az gyakorlatilag kimaradt az ő gyűjtési területükből. Tehát a kánon, az kánonban nem tartozott bele, az ő általuk írt kánonba, a képzőművészeti kánonba. És tulajdonképpen az ezredforduló után jött az a változás, amikor a nagy múzeumok elkezdtek azon gondolkodni, hogy ki kell egészíteni, újra kell írni ezeket a gyűjteményeket, és hogy ez nem maradhat így. És hát ebben az egyik élenjáró intézmény, az a Tate Modern volt, ugye a MoMA és a Tate Modern, de hozzánk ugye a Tate Modern van közelebb, nyilván itt Európában, és hát nyilván ennek a folyamatnak a része az, hogy ők úgy döntöttek, hogy hogy ezeknek a lyukaknak a befoltozására, vagyis gyűjteményei kiegészítésére olyan regionális bizottságokat hoznak létre, akvizíciós bizottságokat, amelyek segítik azt, hogy az ő gyűjteményük az kiteljesedjen. És 4 évvel ezelőtt alapította meg a Tét Moderna az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságot, ahová keresett ebből a régióból olyan gyűjtőket, akikkel együtt tud működni a gyűjtemény építésében. Visszamenőleg is, meg előre is nyilván, és hát ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek a révén, amit mi kiépítettünk az előző évtizedben a férjemmel, mi meghívást kaptunk ebbe a bizottságba. Így a kérdésedre válaszolva, Petra, gyakorlatilag ebben egy részben intézményesült szerepünk lett, mert egyrészt abból a pénzből gyarapítja a Tét Modern a kelet-európai gyűjteményét, amit mi minden évben tagdíjként ebben a bizottságban befizetünk, tehát ez a mecenatúra része. Másfelől viszont a Tét Modern kurátorai ennek a bizottságnak a tanácsadó munkájára hagyatkozva nyúlnak vissza ugye az időben, és építik a gyűjteményükben ezt a kelet-európai részt, ami kimaradt. Egy picit aztán itt volt egy léptékváltás, de hogy 2 évvel ezelőtt a Párizsban a Centre Pompidou is úgy döntött, hogy ilyen bizottságot hoz létre, és oda is meghívást kaptunk, úgyhogy igazából most így 2 nagy múzeummal működünk együtt elég intenzíven, Párizs és London, és azon túl, hogy a 2 bizottságnak a munkáját támogatjuk, azon túl ajándékozunk is műveket, mert a 2 bizottság munkája egyelőre elsősorban az időben visszafelé megy, és a 70-es évek magyar művészetét helyezi a fókuszba, és azok a fiatalabb kortárs művészek, akik most vannak a pályájuk kezdetén, vagy csúcsán is már akár, de mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es generáció, ők egyelőre még nem tartoznak bele be az érdeklődési körbe, tehát az ő munkáikból pedig mi személyesen, mint gyűjtők ajándékozunk a gyűjteményeknek. Ez nem rég indult el ez a folyamat, csak 2 éve, de már sikerült Kaszás Tamástól egy fantasztikus installációt bejutatunk a Tét Modernbe, és a Pompidouba pedig Ősz Gábortól egy nagyon fontos fotót, és Nemes Csabától a 90-es évek elejéről egy fotósorozatot. Úgyhogy igazából ezzel a munkával kifejezetten azt szeretnénk segíteni, hogy azok a erejük teljében lévő művészek, akik most vannak a csúcson és most alkotnak, hogy az ő munkásságuk még érdekesebb legyen, hogy az ő karrierjük még jobban szárnyalhasson.
0: Tartsunk most egy pici szünetet, és mindjárt jövünk vissza.

0: Sziasztok, ez itt ismét a Megtervezett Valóság, a gyűjtők napján, és a műgyűjtésről beszélgetünk, műgyűjtő és galériás szempontból beszélgetünk erről a témáról. És itt most a szünetben elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan néz ki teljesen tényleg a gyakorlatban a gyűjtésnek a folyamata. Tehát hogy kezd el képzelni teljesen ilyen laikus szinten, hogy az ember hogy kezdi ezt el, hogy nem tudom, bemegy a galériába, és akkor megtetszik neki egy festmény.
1: Akarod, hogy kik a gyűjtők, mert mesélted, Katalin, hogy ti, mikor elkezdtetek egyáltalán a 90-es években a férjeted együtt műgyűjtésen gondolkozni, vagy legalábbis az első lépéseket tettétek ezen a területen, azt néztétek meg, hogy egyáltalán kik voltak a történelem során a gyűjtők, illetve hogy ma kik a gyűjtők, mondjuk ez a 90-es években volt, és hogy engem az érdekelne, hogy ma kik a gyűjtők, tehát hogy ki az, aki egyáltalán úgy gondolja, hogy a pénzét kortárs képzőművészetbe fekteti.
2: Hát azt hiszem, kimondtad a kulcs szót, tehát azért alapvetően a mai világban a legtöbb gyűjtő olyan üzletember, polgárember, akinek van pénze, amit befektethet kortárs képzőművészetbe, tehát a gyűjtők zömében ilyen típusú emberek, szemben azzal, hogy mondjuk a 19. században nyilván arisztokraták voltak a gyűjtők, a 20. század első felében nagyon sok iparos, gyáros, nagypolgár, nagyon sok jellemzően, nagyon sok zsidó származású ember, kereskedők is például gyűjtöttek. Aztán a II. Világháború után, a szocializmus évtizedeiben elsősorban olyan értelmiségiek, akik valamilyen nagyrészt értelmiségiek, akik megengedhették ezt valamilyen módon maguknak, és nyitottak voltak erre, vagy értettek ehhez, tehát orvosok, ügyvédek, de ugyanakkor látjuk azt az elmúlt évtizednek a kiállításaiból, hogy nemrégen egy komoly, nagyon komoly galériában egy nagy gyűjteményt láttunk, amit például egy hentes foglalkozású gyűjtő hozott létre, vagy például a Vasilescu gyűjtemény tulajdonosa is egy vállalkozó volt. Tehát, de már azért a gyűjtők közé elsősorban olyan emberek tartoznak, vagy az ismert gyűjtők közé, nyilván nagyon széles a paletta, akik üzletemberek, és alapvetően pénzzel is foglalkoznak. És azt gondolom, hogy nyilván azok lesznek a legjobb gyűjtemények, ahol a gyűjtő nem egyszerűen befektetésnek, vagy nem elsősorban befektetésnek tekinti azokat a műtárgyakat, amiket megvásárol, hanem megpróbál egy intellektuális kapcsolatba kerülni a képzőművészettel, és megpróbálja megérteni, hogy miről szól a mai képzőművészet. Egyébként a férjem, aki szintén üzletember, nagyon gyakran szokta azt mondani, hogy őt az üzleti világban is nagyon segíti az, hogy egy folyamatos interakcióban van a kortárs képzőművészeknek a munkáival, mert annyiféle új nézőpontot, egy olyan újfajta szemléletet vetnek föl, amit ő például nagyon jól be tud építeni az üzleti gondolkodásba is.
1: Mert hogy ez lett volna a kérdésem, igen, hogy ha én egy elfoglalt gazdag üzletember vagyok, aki nagyon sok korában azzal foglalkozik, hogy pénzt csináljon és működtesse a vállalkozását, akkor hol van nekem időm, energiám, rálátásom, műveltségem és a többim arra, hogy tudjam, hogy mit kell gyűjteni?
2: Szerintem mindenkinek arra van ideje, amire szakít, de átadom a Margitnak a szót, mert ez sokkal jobban ért.
1: A galériásnak a szerepköre.
3: Igen, hát tulajdonképpen a galériák nagyon rugalmasak, nagyon rugalmasan alkalmazkodnak az üzletemberek életmódjához. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van egy állandó nyitvatartásuk, de azon kívül bármikor kinyitnak, hogyha valaki meg akarja nézni az éppen aktuális kiállítást, és ha olyan gyűjtők jönnek, akiket általánosan kell valamiről informálni, akkor az is előfordul, hogy leszedjük az aktuális kiállítást akkor, amikor éppen a közönség előtt zárva van a galéria, és akár egy napra megépítek egy másik kiállítást, majd leszedem, és utána visszarakom az aktuális kiállítást. Tehát azért sokan gondolják, hogy ez egy csodálatos dolog ülni a festmények között a galériában. Nem, nem ülünk a festmények között a galériában. Nincsenek is festmények, nagyon sok minden más van, de hát van, de nem vannak festmények is, szóval nagyon sokféle tárgyat mozgatunk, és mondom, nagyon-nagyon sok mindenben alkalmazkodunk a gyűjtők igényeihez, és tulajdonképpen a közeg is változik, tehát, hogy tényleg azért az nagyon szerencsés, hogy az utazásai kapcsán az emberek eljutnak az új múzeumokba, és ez felkelti az érdeklődésüket, tehát azért sokan, akik elutaznak külföldre, Londonba, Párizsba, nagyvárosokba, megnézik az aktuális kiállításokat, ha szerencsénk van, és akkor felkelti az érdeklődésüket, hogy de ilyesmit mit láthatnak otthon esetleg. És itt rengeteg dologról lehetne még beszélni, de most nem, és hogy tulajdonképpen ha nem teszik ezt, akkor én mondom nekik, tehát hogyha véletlenül különböző alkalmakkor lehet érdeklődőkkel találkozni, akkor sok mindenre felhívjuk a figyelmüket, tehát mondom, ez üzleti szféra ilyen szempontból, vagy a for profit galériás sok nagyon jól együtt tudnak működni szerencsés esetben a non-profit kiállító helyekkel, múzeumokkal, és egyszerűen a gyűjtőkkel egy hosszas, sok mindenre kiterjedő, beszélgetős, műterembe járós, kiállítását rendezős viszonyban vagyunk, ha ez...
0: Hogy talál egymásra a galériás és a műgyűjtő? Hogy az mitől függ, hogy ki hova, vagy ki hol vásárol mondjuk gyűjtemény?
3: Szerintem tényleg nagyon sokáig ez egy nagyon kötött helyzet volt, tehát nagyon keves, ez egy kevés szűk körben létező tevékenység volt, egy kortárs műgyűjtés, és kevés olyan fórum is volt itthon, ami segítette volna az egymásra találást, de az újabb időszakban tényleg azt érzékelem, hogy egyre több ember fordul a kortárs felé. Tehát, hogy tényleg most van egy igény, és az utcáról bejönnek emberek, és érdeklődnek, ami eddig nem volt nálam legalábbis. Tehát, hogy minimum a... Hát az internet segítségével, egyes művészekre rákeresve, az újságcikkek alapján, tehát az is nagyon fontos, hogy mit ír rólunk, és ki, és milyen fórumon, ez mind segíti az eligazodást, a tájékozódást a gyűjteni vágyóknak.
1: És ezt úgy kell inkább elképzelni, hogy van egy állandó gyűjtőkörötök, tehát hogy egy kialakult kapcsolatrendszeretek a visszatérő gyűjtőkkel, ismeritek az ízlésüket, és hogyha van egy olyan alkotó, vagy egy olyan mű, amiről azt gondoljátok, hogy XY-nak biztosan tetszene, akkor így is működik ez a kapcsolat?
3: Tehát ezt próbáltam megfogalmazni, hogy elsősorban kiállításokat csinálok, tehát nem arra gondolok, hogy ez milyen műgyűjtőnek fog tetszeni, hanem először megcsinálunk egy kiállítást a művésszel, és az egy nagyon érdekes, fontos folyamat, és az egyes művészek munkásságában is sokféle szakasz, periódus van, tehát nem is tudom mindig, hogy mit kapok, és akkor megkeresem, igen, azokat a gyűjtőket, akiknek azt gondolom, hogy tetszett, de azokat a gyűjtőket is, akik a más milyen korszakukban ismerték őket, tehát gyakorlatilag az egy váratlan helyzet, hogy kinek, melyik művésztől mi tetszik, de persze célzottan is dolgozunk azon, hogy az valakit elérjen, akit akit mutatok a galériában. És igen, van egy állandó gyűjtőkör, és arról beszélek, hogy mostanában feltűntek újabb érdeklődők, ami egy nagy dolog. Tehát most 10 éves a galéria, és az utóbbi időszakban nyilván én ez ismertebb is lett, tehát ismertebb is lett a galéria is, a művészek is, és így az utóbbi időben nagyobb gyakorisággal tűnnek fel új gyűjtők, mint a kezdeti időszakban. De szerintem egyáltalán nagyobb érdeklődés van talán a kortárs képzőművészet iránt jelen a szcénában, mint korábban.
2: És ez egyébként nagyon szerintem egybevág a nemzetközi trendekkel, mert hogy ugye a nemzetközi művészeti szintéren már az elmúlt évtizedben sőt, már több mint egy évtizedben beszélhetünk arról, hogy a kortárs képzőművészet iránt egyre fokozódik az érdeklődés, és akár a múzeumok tevékenységéről, tehát az intézményi világról beszélünk, akár a műkereskedelemről beszélünk, és hát nyilván ezek a trendek, vagy ezek a folyamatok előbb-utóbb azért beszűrődnek Magyarországra is, szerencsére, és nyilván, hogy azok a Magyarországon élő gyűjtők, akik mozognak a világba, és látják, hogy külföldön milyen folyamatok érvényesülnek, azok ennek a hírét el is hozzák ide, és itt is próbálnak úgy működni, vagy úgy élni, mint ahogy látják, hogy máshol van, meg hát az érdeklődés is nyilván, hiszen a kortárs képzőművészet pontosan arról szól, amiben mi most élünk, és ez nagyon érdekes.
0: Engem még nagyon érdekelne az, hogy ebben az egész műkereskedelmi rendszerben, tehát hogy néz ki egy műtárgynak a körforgása, vagy hogy így honnan indul, hova jut el a végére, tehát amikor ugye megvásárolják mondjuk egy műgyűjtő, akkor utána bekerül tehát a magángyűjteménybe, de hogy utána hogy kerül például egy múzeumba ugyanez, tehát hogy milyennek az útja.
1: És ez akár idehozhatjuk ezt az ajándékozást is, amit az előző szünetet említettél, ami szintén nagyon izgalmas szerintem, hogy ez hogyan működik.
3: Hát tulajdonképpen körforgás az nincs, de hát, hogy azt szeretném mondani, hogy számomra, tehát, hogy valahogy én realitásként azt látom, hogy a nagyon kortárs művészet az a galériából bekerül egy műgyűjteménybe, és pont, és boldogok vagyunk. Onnan, ha rögtön ki akar kerülni, az kicsit nehéz, mert a nagyon kortárs művészetnek viszonylag kicsi a másodlagos piaca. Azoknak a műtárgyaknak, amik ritkaság számban mennek most már, mert a 60-as, 70-es évek művészei és műtárgyai, azok természetesen ott már egy keresleti piac van, tehát azokat lehet aukcionálni, lehet másodlagos kereskedelemben eladni, de ez is egy bonyolult helyzet, és ezt így nehéz lenne elmondani. A kortárs művek, azokat Magyarországon így nehéz még szerintem újra értékesíteni, de majd azok is egy idő múlva már alkalmasak lesznek egy ilyen másodlagos piacra. Viszont a főművek a kortárs művészektől is keresettek lehetnek, és egy-egy ilyen múzeumi ajándékozás kapcsán csak nagyon fontos művek jöhetnek szóba, és ott viszont azt mondd el te, hogy milyen alapon működik.
2: Igen, hogy... tehát a műtárgyak útja az Magyarországon ugye úgy vezet, hogy a művész létrehozza a műtárgyat, az egy galériába vagy egy intézménybe kerül kiállításra, és akkor vagy a galéria ezt tovább értékesíti, vagy az intézmény megvásárolja, ha ott volt kiállítva, ha nem vásárolja meg, akkor az a mű is a galériába kerül, és ugye a gyűjtők onnan vásárolhatnak. És itt, amit a Margit mondott, itt véget ér sajnos egy kicsit a folyamat. Külföldön nem feltétlenül van így, nálunk így van, hogyha a gyűjtő szeretné a gyűjteményét átalakítani mondjuk, vagy újra dimenzionálni, vagy bármi egyéb, akkor nagyon, nagyon nehezen tudja másodszor eladni a művet. Ugye a galéria az elsődleges értékesítési hely.
1: Ja, bocsánat, itt akkor azért felmerül ez a kérdés, hogyha befektetés céllal vásárolunk kortárs képzőművészeti alkotást, akkor
2: igen, hogy is felmerül ez a kérdés, ebben az esetben elég hosszú távú befektetés kell gondolkodni.
3: Tehát nem
4: a... Jó döntéseket kell hozni, tehát...
1: Kell tudni a jövőben látni.
2: Igen, és nem könnyen mobilizálható befektetésről beszélünk, mint mondjuk egy ingatlan, vagy nem tudom, egyéb dolgok esetében, igen. De azért visszamenőleg már szerintem látszik az, hogy a második világháború után keletkezett képzőművészetnek már azért van egy komolyabb másodlagos piaca, tehát nyilván megvan a remény arra, hogy

0: író múzeumi gyűjteményekbe, nemzetközi múzeumi gyűjteményekbe bekerüljenek magyar művészek. És hát az ajándékozásra visszatérve sokan gondolják azt, hogy jaj, nagy szó, mi az, hogy odaadni egy jó művet egy jó múzeumnak. Hát aki ezt mondja, az, hogy ez nem nagy szó, az nem nincsen pontosan tisztában azzal, hogy ez hogyan működik. Ugye a nagy múzeumok nagyon komoly brandet építettek maguknak az elmúlt évtizedekben, és ezt nagyon féltve őrzik, és nem fogadnak el csak olyan ajándékot, ami minden szempontból azt a minőséget hozza, illetve azt a illetve úgy passzol a gyűjteményükbe, ahogy a mindenkori aktuális kurátorok ezt a lehető legjobbnak tartják. Egyrészt nyilván védekeznek az ellen, hogy nagyon gazdag emberek nagyon drága ajándékokkal befolyásolni próbálják őket, ugye ez ellen,
1: az egész művészvilágot feltételezem.
0: Igen, ez ellen nagyon erősen védekeznek, az ellen is védekeznek, hogy művészek megpróbálják őket befolyásolni, ugye, hogy a jelfogultá tenni, és ezért nehezen fogadnak el ajándékot. Egyrészt abba a pozícióba kell kerülni, hogy az ember ajándékot tudjon felajánlani, tehát kapcsolatba kell kerülni azokkal a megfelelő kurátorokkal, akik erről döntenek.
2: Igen, ezek mennyire érdekelni, ez hogy történik meg az első lépés? Hogy e-mail, vagy egy telefon, vagy ez hogy?
0: Úgy, hogy meghívást kaptunk az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságba, ahol 4 éve dolgozunk, és 4 éve folyamatos kapcsolatban vagyunk a Tate Modern kurátoraival. Az azt jelenti, hogy ők pontosan tudják, egyrészt ismerik a gyűjteményünket, pontosan tudják a tudásunkat, a felkészültségünket.
3: Ez úgy történt, hogy mivel a Katiék a nemzetközi szintéren is aktívak, tehát hogy ismerik őket jelentős külföldi nemzetközi galériák is, más gyűjtőket is ismernek, külföldi gyűjtőket is, és azokat már ismerték a tétes kurátorok, és ajánlották, és javasolták. Uh-huh. Tehát ebbe a kuratóriumba ajánlat.
0: Tehát egy információgyűjtés előzi meg minden tagnak a felvételét, és akkor ebbe beletartozik ez. Tehát nyilván itt az évek során való együtt dolgozás, mi se ajándékozással kezdtük először, megpróbáltuk megismerni azt, hogy ők mit szeretnének, az ő gyűjteményüket merre szeretnék építeni, milyen szempontjaik vannak, mit várnak, minek örülnének, nem tudom. Tehát ez nyilván így folyik. És amikor már az adott kurátorokkal is megállapodik az ajándékozó, még akkor több bizottság van, amin keresztül megy, hogy elfogadják-e az ajándékot. A végső szót egyébként még a végső körben, a végső döntésben a restaurátorokat is bevonják, és a raktárosokat is bevonják. Hiszen az is egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet, megfelelő módon lehet-e raktározni a munkát. Például a Kaszás Tamást ugye Kisterem képviseli, és Margit is részt vett ebben a folyamatban, hiszen amikor már ott volt, elfogadták a munkát, akkor ugye jött ez a feladat, hogy itt egy nagyméretű installációról volt szó, amit olyan megfelelő módon kellett becsomagolni, és instrukciókkal ellátni, hogy ami szét van szedve, az később összerakható legyen.
3: Külön ide utaztak előtte, egy külön szállító csapat, aki megnézte, hogy ezt hogy lehet szállítani. És utána jöttek el ténylegesen becsomagolni és szállítani.
0: Egyébként a műgyűjtésnek az egyik nagyon fontos kérdése a raktározás. Ez már ugye nyilván igen, nem az alapszinten, de rendkívül fontos kérdés. De
1: például, volna megkérdezni
2: nálatok. Igen, hogy ti hol tartjátok a saját gyűjteményeteket? Igen.
0: Hát egy raktárban tartjuk a gyűjteményünket természetesen, hiszen jóval több műtárgy van benne, ugye ez mi esetünkben körülbelül 500 műtárgyról beszélünk. Ez nem a legnagyobb gyűjtemények egyik, ennél sokkal nagyobb magángyűjtemények vannak ma Magyarországon is. De az biztos, hogy megőrizni, fenntartani, tehát folyamatosan ugye a műtárgyak állagát óvni, és raktározni a műveket, ez egy nagyon nagy kihívás minden gyűjtő számára.

0: ez tulajdonképpen majdnem mondhatom, hogy ott kezdődik a gyűjtő, amikor valaki már ezzel a témával is szembesül, hogy hogyan őrizzem meg olyan műveket, ami mondjuk a 70-es években keletkezett, és már amikor ugye a gyűjtemény, mondjuk az én gyűjteményembe bekerült, már akkor sem volt egy fiatal munka, tehát, és nekem is ugye tovább kell őriznem, vagy én legalábbis mindig érzem ennek a felelősségét és a súlyát.
1: De akkor ezek gyakorlatilag nincsenek is kifüggesztve, úgyhogy láthatóak legyenek, hanem ezek is szépen becsomagolva, vagy raktárban vannak.
0: Ehhez már egy elég nagy múzeumi épület kellene, hogy ezt ki lehessen függeszteni. Hát mi mindig azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy különböző utak vannak. Van, aki magának épít múzeumot. Mi azzal, hogy elkezdtünk múzeumoknak ajándékba adni műtárgyakat, mi ezzel az intézményi gyűjteményeket építjük, amiket így módon a magunkénak érzünk. Ez egy másik út. De van az út is, amikor egy gyűjtő a saját gyűjteményének múzeumot épít, vagy múzeumi épületet szerez. Ez is egy járható út, vagy ez is egy nagyon jó dolog.
1: De például kiállításokat szoktatok szervezni a saját gyűjteményből?
0: Nem.
2: Meghívják a gyűjteményeket, tehát a magángyűjteményeket gyakran meghívják különböző helyszínekre bemutatkozni. Uh-huh. A túlzás, hogy gyakran, de ez többször előfordult.
0: Hát
1: a szállítás.
0: Inkább azt mondanám, hogy rendszeresen kölcsönzünk a gyűjteményekből műveket kiállításokra. Most például jövő héten nyílik a Ludwig Múzeumban Szűcs Attila kiállítása, ott is lesz a gyűjteményünkből néhány darab, mint ahogy sok más magyar magánygyűjteményből, tehát ott például nagyon sok művet lehet majd látni. A mi gyűjteményünkből kétszer volt kisebb kiállítás, de ilyen átfogó nagy bemutatkozó kiállítás nem volt. Nyilván nekünk nincsen arra helyünk, felületünk, hogy ezt a gyűjteményt bemutassuk. Amennyiben egy intézménytől kapunk erre meghívást, akkor ennek, ha lehet, akkor eleget teszünk. De nem ez az elsődleges célunk.
3: De hogy a hazai kortárs képzőművészeti világ az úgy működik, hogy akik ebben dolgoznak, akár ti, vagy hát igen, tehát hogy egy galéria mondjuk teljesen tisztában van azzal, hogy mi az az 500 műtárgy, ami nálatok van, vagy van erre egy katalógus, ami elérhető, vagy...
2: Nekem semmi közöm nincs ahhoz, hogy mi van a Katinál.
3: Hogy meghívnak néha, vagy kérnek tőletek kölcsön néha műtárgyat egy kiállításra, és akkor engem az érdekelne, hogy ők honnan tudják, hogy egyáltalán nektek mit
0: a művészek tudják. Ja, a művészek tudják, hogy hol vannak az ő műveik, uh-huh. és nyilván a kiállításokra mindig művészeket uh-huh. szólítanak meg, illetve hát nyilván a szakmai körökben azért vannak olyan szakemberek, akik bizonyos gyűjteményeknek, gyűjteményünknek például bizonyos egységeit ismerik. Uh-huh. Például amikor műcsarnokban még annak idején a Pádi Lívia rendezett a Balázs Béla stúdió történetéből egy nagy összefoglaló kiállítást, akkor mondjuk ő tudta, hogy vannak nálunk olyan művek, amik érdekesek lehetnek, ő eljött hozzánk, és akkor egy napot eltöltött a gyűjteménynek az átnézésével, és ki is választott, nem tudom, 20 művet, amit kölcsönkért erre a kiállításra. Tehát ez általában így történik. Vannak olyan gyűjtemények, amelyek nagy magyar magángyűjtemények, amelyekről sok katalógus jelent meg, és amik nagyon hozzáférhetők, ilyenek a Vas László gyűjteménye, az Irokész gyűjtemény, vagy az Antal Péter gyűjteménye, ugye ezek nagyon híres, nagy, jelentős gyűjtemények. Mi erre még nem fordítottunk elég időt és munkát, mert mással voltunk elfoglalva, és ahogy mondtam, egy kicsit más úton járunk. De majd ennek is eljön egyszer az ideje.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, közben letelt a műsoridőnk, úgyhogy akkor nagyon örülünk, hogy velünk voltatok.
0: Köszönjük szépen.

0: Áldasség zsírkutya neve.
1: Áldasség.
0: Most áldasség zsírkutya neve, most tesszük, amit küld Kuala Lumpurból, vagy Hongkongból, vagy valonnan messziről.
1: Nagyon messziről áldott meg minket egy kis élelemmel.
2: És feltétlenül pillanatokat okozott nekünk most itt.
1: Megmentőként, igen, megmentőként megjelent a színen, és küldött nekünk egy kis elemúzsiát, így a 24 órának csírt.
3: Miután kihálálkodtuk magunkat, akkor megérkezett a vendégünk is, Bodrogi Bea, jogász, a civil média jogásza. Hello, Bea!
4: Sziasztok!
0: Hello, Bea!
3: Hello! Hát köszönjük, hogy ezen a késői órán is bejöttél hozzánk mindenféle komoly témákról beszélgetni, és te...
4: Mutatkozzak be.
3: Nem mutatkozz. Ezért mindezen túl, Ibrahim. De kezdjük az első témával. Például az, hogy
0: a második témával kezded, nekem az is jó, de folytasd.
3: Tudom, ti most zsírkutyának áldoztok.
0: Igen?
4: Mi a második témánk?
3: Ne, baki mond mindenféle második témát, de jön az magától.
0: Hadseregben volt az, hogy azt mondta egyszer a hadnagy, pro primo először, pro primo másodszor, és pro primo harmadszor. Tessék, folytatjuk. Itt az első témánk mi is?
2: A téma az asztrohever.
3: Egyre nehezebb követni, hogy hol találok én itt rendőrfotót az asztalon. Mert hogy ez az a téma, ugye, hogy most ki kell takarni, vagy nem kell kitakarni a rendőrök arcát. És mondhatjuk, hogy te nem csak szorosan követted az ezzel kapcsolatos eseményeket, hanem így részese is vagy az eljárásoknak, illetve hát résztvevője vagy jogászként. És ugye volt a Kúriának korábban egy jogegységi határozata, ami szerint, meg hát ez, erről mindjárt el fogsz részletesebben beszélni, ami szerint ki kell takarni az intézkedő rendőrök arcát, és ezt a döntést egy alkotmányi bírósági határozat nem régiben felülírta. Hiszen majd ezek után beszélünk arról is, hogy mi történt még azóta, de akkor hogy alakult ki egyáltalán ez a gyakorlat, hogy például a rendőrök kártérítést kaphatnak azért, hogyha az arcuk felismerhető egy fotón, egy sajtófotón?
4: Hát körülbelül 10 évvel, hozzávetőlegesen 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a pereskedési gyakorlat, hogy a rendőrök rájöttek, hogy bíróságra mehetnek azért, hogy a médiában megjelenik a fotójuk, és kemény kártérítési összegeket kérhetnek. Ez egy ilyen nagyon...
3: De milyen törvény volt az alapja?
4: Ez a törvény most is él, ugyanis az az alapszabály, ami egy valós és egy teljesen jó jogszabály, hogy a hang és a kép más elkészítéséhez és a felhasználásához hozzájárulást kell kérni az érintett személytől. És ez alól két kivétel van, a közszereplő és a tömegfelvétel esetén. Tehát a közszereplő esetén nem kell hozzájárulást kérni a kép elkészítéséhez és felhasználásához. És most már az új PTK-ba egyébként belefoglalták azt a bírói gyakorlatot, hogy a tömegfelvétel esetén sem kell engedélyt kérni. És akkor erre rákaptak a rendőrök, azt mondva, hogy ők nem közszereplők, és ki kell kérni az ő engedélyüket is, hogyha az engedélyüket nem kérték ki a felvétel készítéshez és a felhasználásához, a közzétételéhez, akkor tulajdonképpen az ő jó hírnév sérelmük történik, tehát magán személyhez fűződő joguk sérül, és ez kártérítést van maguk után, maga után. És a bíróság erre rábólintott, és erre igazat is adtak, és tulajdonképpen ezt követte, hogy ügyvédi irodák erre rábólintak.
2: Arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, ezért az mondták.
4: Arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, így van, és ezt a bíróság el is fogadta, hogy ők nem közszereplők. És elég kemény kártérítési összegeket ítéltek meg. Az utóbbi időben egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy a bírói gyakorlat eléggé tehát reagált erre a helyzetre, észrevették, hogy azért ilyen visszaérésszerű pereskedés zajlik, és azért a megítélt kártérítési összegek már nem olyan nagyok lettek, és azért kicsit vissza is esett a pereskedési kedv, mert most már nem 300-400 ezeret lehetett perkálni, hanem mondjuk 50 ezer vagy 100 ezer forint, és mondjuk ez már nem annyira érte meg, mert az ügyvédi díj meg minden, tehát nem érte meg a pereskedés. De hogy ez volt az egésznek az alapja, hogy ők nem közszereplők, és kihasználva ezt a bírói gyakorlatot, ők elindították ezt a pereskedési hullámot. És akkor ebbe álltunk bele, ez egy indexes ügy volt, amikor 2007 vagy 2008-ban a rendőrszak, nem is, ez később volt, bocsánat, a rendőrszakszervezeti tüntetéskor készítettek sok felvételt, teljesen részben tömegfelvétel, részben 3-4 rendőr valóban felismerhető képét közzétették, és akkor ezen az ügyön keresztül először az Index járta végig a hazai eljárást, első másodfokon mind bukta volt, harmadfokon is az Eötvös Károly Intézet majdtényiek elvitték az Alkotmánybírósághoz.
3: De előtte még ugye Lábadém Tamás professzor úrnak, vagy hát akkor még bíró úrnak volt egy a gyakorlata szöges ellentétben álló ítélet.
4: Az hozta be a gyakorlatba azt, hogy tömegfelvétel esetén nem kell kikérni a rendőröknek a hozzájárulását a kép felhasználásához és a készítéséhez, de ez tulajdonképpen egy egyedi ügy volt, és teljesen káosz volt a bírói gyakorlatban. Arra felé ment a bírói gyakorlat, hogy általában megítélte ezeket a kártérítési összegeket.
2: De miért
4: javaslózva, hogy hivatkozva, hogy ők nem közszereplők, kvázi magánszemélyként definiálták őket.
2: Azt, hogy mint tömegfelvételt, ezt nem vették.
4: A tömegfelvétel, ez egy egyedi ítélet volt a Lábadinak, amit az Aranka most mondott, ez egy egyedi ítélet volt, de ez nem...
3: Igen, olyan régen interjúztam vele, és akkor, akkor így megemlítettem neki, és én nagy boldogság töltött el az ön drága szívét, hogy hát igen, ez volt az ő bírói karrierjének a hattyúdal, hogy egy ilyen ítéletet hozott.
4: Hát nem mindenki erre hivatkozott, nyilván ebbe próbálták beleszuszakolni azt, hogy mégis,
3: de mégis
4: lehessen.
3: Mégse. Igen. Vagy mégis.
4: És akkor ezt a rossz bírói gyakorlatot megerősítette a kúrai kúriának a jogegységi határozata, amely tulajdonképpen kötelezővé és irányadóvá tette, hogy milyen, minden ilyen ügyben alkalmazni kell ezt a jogegységi határozatot. Tehát nem köresz, nem közszereplő a rendőr, és meg kell ítélni kvázi, hogyha
3: igazából
4: ilyen esetben van. Tehát ez volt az alapállás. Igen,
3: volt,
4: akkor mert... ez már ilyen... kaptafára mentett, tényleg a médiumok igyekeztek megegyezni peren kívül, mert nem nagyon értem meg, hogy beleálljanak a perbe, úgyis tudták, hogy bukni fognak a végén, úgyhogy megérte, hogy peren kívül megegyezzenek, úgyhogy erre is ment a játszma. És akkor nyilván volt egy olyan ügy, még mindenki tudta, hogy ezt érdemes lenne továbbvinni, érdemes lenne Strasbourgba is elvinni, meg az AB-hoz is, és első körben az AB-nál futott meg ez az ügy, az Alkotmánybíróság előtt ezt készítették el a Majtényiek, az EKINT, én pedig párhuzamosan a strasbourgi beadványt készítettem elő az Emberi Jogi Bírósághoz, a határidőkre való tekintetemmel el kellett menni Strasbourghoz, hogy ezt az ügyet, tulajdonképpen ez egy jó stratégiai ügy volt, mindenki tudta, hogy ez egy nonsens, és hogy ez baromság. Tehát jogilag tulajdonképpen itt két alapjogról van szó, az egyik a magánélethez fűződő jog, a másik pedig a sajtószabadság, tehát ez a két alapjog, amit állandóan vitatnak, hogy melyik élvez elsőbséget. És tulajdonképpen amit mi mondunk, hogy a rendőröknek a megítélését a magánszemélyekhez hasonlította a bíróság végig, közben pedig ez azért badarság, mert a rendőr nem összehasonlítható a magánszeméllyel, hiszen ő egy közhatalmat gyakorló személy, aki olyan jogosítványokkal rendelkezik, amilyen egy magánszemély nem. Tehát egy magánszemély nem vezethet elő, nem bilincselhet, nem foganatosíthat olyan intézkedéseket, amit a rendőr. Tehát nem lehet összehasonlítani a ez két...
0: Hogyha Strasbourgig kellett menni ebbe, amit belátható itt?
3: Majd még most jön a történet most, folytatása, ja. De egyébként a rendőr úgy fogalmaztatok, vagy nem tudom, valami hasonló rémlik, hogy közfeladatot ellátó
4: közhatalmat gyakorló személy, és a közhatalmat gyakorló személy az egy nagyobb skála mondjuk, mint egy közszereplő. Tehát a strasbourgi bíróságnak van egy mércéje, egy ilyen nagyon tiszta, letisztult mércéje, hogy vannak közszereplők, közhatalmat gyakorlók, és a magán szférájuk ezeknek az embereknek jóval kisebb, mint a nem közhatalmat gyakorló egyszerű magánszemélyeknek, személyekhez képest.
2: Tehát mondjuk azt a kettőt analógiát, a közszereplő és a közhatalmat gyakorló személy között, ugye?
4: Igen.
2: Ez a lényeg.
4: És ez a lényeg, hogy a Strasbourg beadvány azért egyébként azért fontos, mert muszáj volt ezt a hazai gyakorlatot valahol megtámadni, sehol máshol nem lehet megtámadni, mint nemzetközi fórumon, hogyha ez ennyire beállt, megberögzült, akkor ki kell vinni. Meg is csináltuk, tehát el is vittük az ügyet a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, viszont megakasztotta a folyamatot az, hogy az AB hozott egy döntést tavaly nyáron, és azt mondta ki, hogy nem kell kitakarni a rendőr arcát, a közérdeklődésre számot tartó sajtó eseményeken, illetve az olyan nagy rendezvényeken, amely a közérdeklődésre számot tart. Úgyhogy ez egy plusz, nem lehet öncélú ez az ilyen fényképnek a felvétele. Tehát ez volt a lényeg az alkotmánybírósági döntésnek, amire a kúriának reagálni kellett, és a kúria sok-sok hónappal
3: később... Igen, volt egy ezzel ellentétes, tehát egy teljesen ellentétes tartalma jogegységi határozott érvényben, és az alkotmánybíróságnak pedig mindezt ugye felülírta. Tehát, hogy így...
4: Igen, nem tudom, hogy mennyire menjünk bele a jogászkodásba. Ez tulajdonképpen egy egyedi ügy, tehát az alkotmánybíróság előtt ez egy ilyen egyedi panasz, és akkor sokan vitatják, hogy most a bíróságoknak más ügyekben ez mennyire irányadó. Hát elvileg irányadónak...
3: Általában az, nem?
4: Hát az alkotmánybíróságnak szerintem minden határozata azért irányadó, tehát amit mond az ilyen ügyekben, azért irányadónak kell tekinteni.
2: Na, jogállamban.
4: Abszolút. De hogy most az a helyzet, hogy a kúria hatályon kívül helyezte ezt a jogegységi határozatot, viszont a sajtóközleményben egyébként nem hozott új jogegységi határozatot, hanem a sajtó, csak egy sajtóközlemény van, és a sajtóközleményben még oda bigyeztették, hogy egyébként pedig a közszereplővel kapcsolatos állásfoglalásokat fenntartják. És akkor ezt most itt van a labda, itt az a kérdés, hogy mit fognak dönteni a bírók.
3: Igen, mondjuk így össze is dolgoztatok ugye az Indexen Botolai doktorral, mint Majtényi Nászlóval ezekintől, és mi volt így a közös érveléseteknek a lényege? Tehát, hogy mi az, amit ti kiemeltetek? Vagy amit, most azért beszélek több eszembe, mert lehetne mondani, hogy ugye Majtényi doktorék kiemeltek az alkotmánybírósági panaszban, vagy beadványban, de hát nagyjából ugyanazokat a pontokat hoztátok fel ti is.
4: Persze, hát ez egy ilyen stratégiai ügy volt. Egyébként nem csak mi mondjuk ezeket, tehát ez 10 éve legtöbb jogvédő, médiajogász, újságíró, sajtós, tehát hogy tehát nem annyira bonyolult ez az ügy. Igazából mi azt az álláspontot képviseljük, hogy a sajtónak, tehát hogy ezekben a közérdeklődésre számot tartó ügyekben, amiben a rendőr fellép, arról a sajtónak tájékoztatnia kell, és hogy egyébként pedig az állampolgároknak meg joguk van tudni a sajtón keresztül, hogy mi történik, hogy hogyan cselekszik, mit csinál a rendőr.
2: Tehát azt mondjuk, hogy a közérdek fölülje a magánérdekhez
4: abszolút, igen.
2: Jogot.
4: Igen, és hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenységének, az a fő érv, az tulajdonképpen ez, hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenységének átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenni, és ennek része az, hogy a rendőr vállalja az arcát. De egyébként mellékesen nagyon vicces az, hogy ezekben a perekben, amikor kártérítésre mentek a rendőrök, akkor nyilván itt nem vagyoni kártérítést kértek, és azokra arra hivatkoztak, hogy mennyire nagy sérelem érte őket, hogy nem takarták ki a arcukat.
3: Te belegondolsz, akkor az a sérelem, hogy ők rendőrök, tehát...
4: Hát a Garamvölgyinek egyébként volt egy ilyen közleménye, hogy nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy megvan ez,
0: a
4: hogy...
0: József Attila kutatóról beszélsz?
4: Igen, a József Attila kutatóról, hogy hát szegény rendőrök, nagyon sok olyan rendőr van Budapesten, aki vidékről jön fel, kicsi, kis közösségekből, és ők nem akarják, hogy megtudják, hogy
0: megszédül,
4: közösségben, hogy ők rendőrzi. Mondja ezt a rendőrségi szóvivő, hogy szégyelje basszus az, hogy ő rendőr. De tárgyaláson azért én is láttam azokat a szemvelgéseket, hogy a piacon másnapon mentek hozzá, és megfenyegették őt, és...
2: Tényleges piacon?
4: Másnap kiment a piacra, mint magánszemély, mint magánember.
0: Szinte látszik rajta, hogy magánember, és most nem közeg.
4: Kiment, és képzeljétek, hogy felismerték, és hogy nagyon megfenyegették, tehát beszóltak neki. Ezt mondta egy rendőr, akinek a feladata...
3: Hát aki magától ment rendőrnek,
4: és egyébként... Hát tudta, hogy mit vállal.
2: És ezzel vállalta a kockátokat.
0: Jó, hát ebben van valami bár.
1: Hát ez meg olyan dolog, hogyha ezt nem merik így felvállalni, akkor már az utcán is, hogyha bemennek egy járőrözésre, akkor ott is maszkot akarnak viselni, tehát hogy ez ennyire...
3: Hát azonosító is kérdezik.
4: De ez az egész egy áll. Tehát, persze. Hogy amit zajlik, az egy hülyeség. Tehát, hogy ez csak a pénzről szól, persze, semmi másról. Persze. Mi meg folytatjuk ezt a kis elméleti vitát, hogy miért nem. Tehát, hogy ez nem a rendőrök arcáról szól. Egyébként minden közhatalmat gyakorló, aki nyilvánosan valamilyen eljárást csinál, vagy a közhatalmat gyakorol, azt gondolom, hogy láthatóvá kelljen válni az arcának. A másik érv egyébként pedig emellett az, hogy hogy ott van nekik azonosító számuk, és ezt mondják a bírák.
3: Igen.
2: És az bármilyen
0: felületen most jelen pillanatban akkor most mi van? Tehát aki... Nem, tehát ebben a pillanatban mi a jogállapot? Az arc más és a...
4: Hát ebben a pillanatban én azt gondolom egyébként.
0: Na, azért mondom, nem volt az rossz kérdés, hogy nem lehet tudni, mert ugye éjszakánként egy kis jogot alkotnak. Érten.
4: Azt mondja a kúria, hogy esetről esetre a bírák mérlegelésére bízzák, igen, hogy ebben mit döntenek, ami egyébként nem rossz, mert igen, ha én bíró lennék, akkor én ennek tökre örülnék, hogyha rám bízzák, hogy egyébként a korábbi, még a kúriai jogegységi határozat mellett is, hogyha beleállt volna egy bíró, szerintem egyébként a strasbourgi mérce alapján simán mondhatta volna azt, hogy felülírja. Tehát az egyezmény, amit Magyarország aláírt, és aminek az eset gyakorlata tulajdonképpen köti a mi ítélkezésünket is, főleg, hogyha mondjuk a ügyvédek ezt felhozzák, akkor simán mondhatta volna eddig is, hogy nem kell kitakarni a rendőr
3: arcát. Tehát nem mondta, tehát hogy azt valami eset is jelent, hogy a Strasbourg nem nagyon húzzák bele.
4: Mert szerintem nehezen félnek elrugaszkodni egyébként. Nyilván az való igaz, hogyha van egy ilyen jogegységi határozat, tehát azért ebből nagyon meg kell ugorni az, hogy ebből kilépjenek, de szerintem simán lehetett volna. És volt egy bíróképzés.
2: Nem tartom helyesnek ezt a bírósági megközelítést, hogy esetre kell bírálni. Ugye ez olyan egyértelmű tény, hogy egy közfeladatot ellátó személy azt vállalja, hogy nyilvánosságot szerepeltet nekik, sokkal, és ismerem a mai jogalkalmazó gyakorlatot, sokkal értebb állásfoglalást kellett volna adni. Tehát az én véleményem, tehát nem...
4: A bírák azt mondják, hogy nekik, tehát hogy ők szerintem mereven gondolkodnak ebben, vagy a merev keretek teszik őket azzá, hogy mereven bírógák gondolkodjanak. Most nem akarom annyira megítélni őket, mert nyilván azért erős keretek között dolgoznak. És hogy ők azt mondják, hogy jogszabálymódosítás. Nekik az lenne jó, hogyha kimondaná egy jogszabály, hogy ez lehet, ez nem lehet, de ez pedig... Szóval, hogy szerintem meg a szabad mérlegés körében simán megugorhatják ezt a feladatot.
3: Nem, nekik, de közben meg félnek tőle, mert hogy nem merik alkalmazni. Ezért hiányzik nekik egy jó jogszabály.
4: Igen, de visszatérve, amit kérdeztél, nem kell ki. Én, hogyha javasolhatnám a médiumoknak, én azt mondanám, hogy ne takarja ki.
0: Lefotózom a zsarut, felrakom,
4: hát
0: és...
4: Hát úgy ne fotózz le, tehát hogy az, tehát hogy ne legyen öncélú. Tehát, hogyha kimész egy eseményre, nyilvános eseményre, ott szerintem bármikor, bárhogy fényképezheted a helyzetet, ami rajta van a rendőr.
2: Hát meg gondolj, hogy nem fotózol a rendőr, csak a vállalatszámot látod, és ott be tudod...
0: Jó, most... mind a mai napig, hát jól emlékszem, 444-en még ki van takarva.
4: Igen, mert tényleg valahol van egy bizonytalanság, hogy ez az alkotmánybírósági ügy egy egyedi ügy, nem egy általános érvényű. A kúria ezt mondta egy kicsit, ezt is, azt is, egyrészt, másrészt is, tehát ez az ilyen tipikus fisikosi, bocsánat, a kifejezésért, de hogy így nem nagyon tudják, amiért, és hát nyilván félnek attól, hogy rájuk a lóvé, amit ki kell fizetni. De szerintem most már én azt látom, hogy azért egyre több helyen nem takarják ki, vagy illetve, hogy van, amit kitakarnak, van, amit nem, de hogyha hogyha egy ilyen nyilvános helyen esemény történik, akkor is ott a rendőr, a simán le lehet fényképezni kitakarás nélkül. Én legalábbis ezt az álláspontot képviselem.
2: Egyetértek.
3: Igen, és van még egy másik, ez is az infotörvény.
2: Már egy picit miért ezt belemünk ebbe a törvénybe, mert ez egy más téma. Nem volt meg egy darab számot.
0: Igen, és gondoljunk a rendőr arcára.
2: Puszi
0: nyuszik, összeszálljatok ki egymásból, halljuk ezt a szexet, és valami... Egy nótát. Azért hagyjuk a rendőröket a büdös francba, mert még B-közepes koromban rájöttünk arra, hogy mit kell mondani a rendőrnek. És kérdezett, tényleg, ez nem...
1: Észtalom képes?
0: Persze, senkik vagytok. Ezt üvöltöztük a tömegben.
2: Nem tudom,
0: igen, mert a rendőr szeretne valami lenni, valaki lenni. harcmása van, perelhető,
2: meg ezt nem tudja megcáfolni, nem?
0: És azt kiabálod a fegyveres erőnek, hogy senkik vagytok. De nem csak a rendőrök senkik, hanem mi médiások is. És hadd mondjam el, azt mondja nekem egy média tulajdonos, aki tört a fejét, hogy alkalmazásba vegyen, hogy de figyelj, be fognak perelni. Tehát már ott helyből a paranoia csúcsát futotta, amelyben, ha én kinyitom a számot, annak súlyos jogi következményei vannak. Mert valóban az a helyzet, hogy ezek önköltségvetéses menzáról fizetik a pereket, tehát a Magyar Rádió bármikor, ugye? Ezt mondd el, hogy ez hogy megy, hogy nyomják a paraszt média munkást.
3: Nem, de itt szerintem inkább a nagyobb gond az, nem csak az ugye, hogy perek lesznek, tehát nem az, hogy polgárítás, hanem az, hogy még büntetőeljárás is
0: mondhat
3: el adott esetben.
0: Hát azt mondta,
3: és hát ebből ugye egyre több van. Ugye
0: pénzes de? Ember is, hogy aggódik a pénze miatt.
4: Abszolút, sőt az a jellemző, az utóbbi másfél évben készítettem egy kutatást, amiben megnéztem, hogy hány újságíró ellen indult büntetőeljárás, a büntető, főleg a rágalmazásos ügyek érdekelt. Írtunk egy könyvet, most egy kis promó következik a Józsi Kárpáti Józsi kollégámmal, egy média szabadság kézikönyve, kifejezetten ügyvédek, bírák, meg újságírók számára, olyan nyelven, hogy most fog megjelenni e-bookban, ingyen letölthető, tök praktikus, tele gyakorlati véleménynyilvánítás szabadság kézikönyve, és a civil média honlapján lesz ingyen
0: letölthető. Halljátok, jogászok! Nem kötelező, nem kötelező, nem?
4: És ingyen hozzáférhető.
0: Hát akkor meg szuper,
4: abszolút, szuper leteszteltük, bíróképzésen voltunk ezen a héten.
0: Ezt miért csináltuk ilyet? Mert hisztek volt ebbe is, mert... szóban vagy... Vagy honnan fakad?
4: Mert én például hiszek a strasburgi bíróságnak a mércébe, meg az írás. Hát ez egy nagyon szólásszabadságpárti, a tízes cikk, ami a véleménynyilvánítás szabadságról szól, az egyik leggazdagabb esetjoggal rendelkező cikk, a
0: látod alapjog. Itt a pátosz, amit egy órával korábban kérdeztél. Igen, mindig van pátosz. Igen.
4: És én azt tanultam, tanultam külföldön, meg itthon is, meg az elmúlt 18 évben tulajdonképpen csak én emberi jogokkal foglalkoztam, és azért van egy olyan szellemiség, vagy egy olyan meggyőződésem, hogy ha itthon valami nem javítható meg, akkor azért vannak ezek a nemzetközi szervezetek, vagy egyezmények, amit próbáljunk, kivigyünk ki, és mondjuk a Strasbourg elég hatékony az ilyen ügyekben.
2: Már miben maradunk bíróságban?
4: Hát, ha nem maradunk. És az egyik cél az, egyébként a könyvnek az egyik cél az, hogy a hazai eseteken kívül
0: hozzunk. Strasbourg
2: alól. Egy nemzetközi szerződést kell letalálni, és mivel most volt egy ilyen botrány Angliában, hogy megpengette azt a urakat, hogy kivonjuk magunkat a Strasbourgi bíróság egyezmény alól, és Orbán is ezt mondja, hogy most Magyarországon is ezt utat kéne követni.
0: Látjátok, hogy nincs semmi? Értitek, hogy nincs semmi?
4: De ezek csak szavak. Tehát, hogy
2: ez ország. Most még Strasbourg alatt vagyunk.
4: Meg a Unióból is, tehát ez hány éve megy ez?
0: Igen.
4: Tehát egy kicsit ez ilyen, szerintem meg ne üljünk feltétlenül ezekre.
2: Én nem fegyülök
0: föl. Szombatesti beszélgetésekre nyomatja ezt, érted?
2: Nem, akkor. Most pont szerintem határon az ország, hogy milyen irányba menjen el. Hogyha egy elmegy, akkor mind a kettő elől kimegy.
4: Ja, ez igaz. Szóval visszatérve én azt látom, hogy amit tökre veszélyes,
0: nem
4: igaz, hogy...
0: Nem fogja leleplezni magát. Kettős játékos, és a kettős játékos nem leplezi le magát.
3: Hát, ez a történelem.
0: Jó, bocsánat. Igen.
4: Újságírók kapcsán, hogy tehát amilyen nagyon aggasztó, hogy az elmúlt sok évben, és ez nem csak az elmúlt 4-5 évre vonatkozik, mondjuk a 10 évet nézzük, a politikusok elkezdték a saját meccseiket és a vitáikat bíróságok előtt lejátszani, a médiumokat felhasználva. Tehát kigyott békát kiabálnak egymásra, vagy pedig nyilván a újságírók, a tényfeltáró újságírók az adott kormányt kritizálják általában.
0: Vagy
4: bloggereket, abszolút. És egyszerűen elindult az a trend, hogy bárki bármit papcsák, mondjuk ki a nevét, bárhol bárki leírt róla valami negatívat, azonnal sajtóhelyreigazítás, személyiségi per és büntető eljárás. Tehát egyszerűen ilyen lőttek az újságírókra, meg egymásra is. És hogy hogy azt néztem, hogy a büntetőeljárások száma elkezd megnövekedni. Tehát az újságírókkal szemben megkérdeztem.
0: Tudod, miért hatékony eszköz? Mert egyszer beleálltam, mert még tökösnek éreztem magamat, a golymotorosok ügyében elment a Magyar Bíróságra. Figyelj, végül is dorgálással megúsztam. Nem ez a lényeg, másodszor nem csinálod meg. Tehát így elveszi a kedved attól, hogy nagyon zomboskodj.
2: De mi volt ott?
0: Történelmi vitába keveredtem a golymotorosoknak, mindegy, nem akarok belemenni, amelyben egy jelzőt használtam velük szemben, látod, milyen óvatosan fogalmazok? Mert már voltam bíróságon. Holott előtte a fasiszta barátaim kifejezést könnyedén használtam. Tehát nem csak hogy az ítélet, hanem a nyomás.
4: Abszolút, sőt az érdekes, hogy a büntető ügyek nagyon nagy része egy-két kivétellel megszüntetik, vagy általában a bírósági szakban, de mondjuk ez azt jelenti, hogy van egy másfél év, amikor néha be kell menni gyanúsítotti kihallgatásra, vagy valami zajlik. De és ezt láttam egyébként újságíróknál, hogy azt kommunikálta, hogy ez úgyse lesz ebből semmi, nem, és két hetente hívogatott, hogy most akkor, tehát tökre lehetett érezni az, hogy igenis hatása alatt van, hogy ellene persze, folyik egy eljárás, persze, és mondtam, persze, hogy figyelj, ha ebből kassa lesz, akkor is kerül. Mondjuk pénzbüntetés, tehát mondjuk felmérve a jogi helyzetet, meg az eseteket, tehát persze, hogy ez maximum egy pénzbüntetés, de hogy ott van a para, hogy most még egy éve, de mikor szünted, mikor lesz vége, tehát hogy így folyamatosan...
3: Azért nem felejtsük, hogy ahhoz, hogy eljusson a bíróságig, ahhoz ugye a rendőrségnek továbbítania kell az ügyészségre. Az ügyészségnek ugye vádat kell emelni, és akkor úgy megy a bíróság, vagy nem?
2: De nem ez a lényeg, hanem a büntetőeljárás megindulásának a pszichikatása már önmagában.
0: Kafka,
2: a
4: lényeg. Abszolút.
2: Fejtenek hamis,
0: nem az ítélet.
2: Bármi miatt.
3: Nem, én csak azt mondom, hogy ez maga a folyamat, de ugye, hogyha ez így van, akkor azt meg tudjuk, hogy Magyarországon legalább 98% a vád eredményességi mutató.
4: Amit szerintem érdemes lenne megnézni.
2: 98. Hát mi eljut odáig, hogy vádra megy. Azért nagyon sok rendőrségi szakban azért nagyon sok.
0: Volt a szupersztár.
2: Ez korábban is így volt, tehát ez az elmúlt évek.
3: De bocsánat csak el, hogy valaki meglepődött.
4: De nem mehetünk side vonalakon is, hogyha érdekes.
2: Nem,
4: azt én azon gondolkodom már egy ideje, hogy tök jó lenne egy olyan kutatást csinálni, hogy megnézni, hogy egy nagy tényfeltáró riportot X esetben követ büntető eljárás. És hogy megnézni, hogy egyébként, amit meg föltárt korrupció, abban mi történik. És ez előfeltetésem az, hogy mondjuk 10 ügyből 8-ban indul büntető eljárásra a újságíró ellen, amiben beleáll a korrupciós ügy, meg, és a nagy része megszűnik, tehát tényleg úgy korrekt, hogy azt mondom, hogy megszűnik általában.
0: Van egy jogügy, kivéve az egész napügyben úgy tudom, ez az egyetlen ügy.
4: Neverending story.
2: Hát megint van ez a Juhász Péter ügy, nem? Hát ott is.
4: Hát igen.
2: Őt fogják elmarasztolni, nem azért Rogánt.
4: Hát várjuk ki a végét.
0: Nem lehet,
4: a eljárás biztos, hogy indul ellene. Egyébként a nagyon a büntető bírók mellett szólva, most volt egy képzés múlt héten, két héttel ezelőtt, büntetőbíráknak tartottunk, pont ilyen strasburgi esetjog meg 10-es cikk kapcsán, és nagyon-nagyon-nagyon jó benyomásom volt.
2: Tehát,
4: hogy nekik már, már csapódik az ügy, tehát hogy őnekik már eltelik egy év.
2: Értem, az ügyesség nem ült át. Tehát egy ilyen ügyességi rendszerben nem jut, tehát hiába gondolkodnak el, és nem bírák.
3: Hát ők még kiküszöbölhetik hát az ügyességi bakit, ugye ezt a vádemelést. Viszont így említetted, hogy múlt héten is, meg előtte, tehát hogy tartotok bíróképzéseket.
4: Hát ez most egy kivételes eset, hogy és sikerült elérni ezt a lehetőséget. Hogy finoman fogalmaznak.
3: Mi az, amit
0: hogy képzeljem? Ott ülnek feled szemben a bírák, és te beszélsz hozzá?
4: Igen. Eseteket nem. Én abszolút nem vagyok híva az ilyen frontális előadásnak. Jogeseteket vittünk. Tehát ilyen strasburgi jogeseteket, ami hasonló
0: és
4: magyar.
0: És szemináriumon ülnénk?
4: És szemináriumokat tartottunk.
0: Jó, nem
4: számukra.
0: Nagyon oxfordi, hihetetlen, és hogy ilyen módszerek vannak Magyarországon.
4: Egy hónapot nem aludtam előtte, mielőtt beléptem a bíróképző akadémiára.
0: Igen, ez érdekes.
4: És tökre működött.
3: Az
0: bírók is emberek. Jó, apám bíró volt. Jó, igen.
4: Milyen bíró?
0: Hát kérlek szépen, büntetőbíró volt, ha arra gondolom, hogy mire emlékszem, egy hosszú szőnyegen megyek hozzá, és egy asztal mögött ül, nagyon messze és magasan van. Ez az első képen róla. De ne, nem, nagyon sokat köszönhetek neki. Tulajdonképpen rájöttem, hogy attól, hogy ő a törvény, én így leszek az illegalitás. Milyen erős kötés. Apa és fia. Igen. Ja, ja. És a bírók sokat gondolnak magukról, azt tudom. Helyesen, szerintem helyesen, kultúrtörténeti, és ezer oka van annak, hogy a bíró azt gondolja, hogy az igazság, vagy valami pátosz megekte.
4: Na most, de nem csak a bírókon, tehát hogy ezt mi is produkáljuk szerintem a társadalom, hogy a bírók körül van egy olyan nem is tudom milyen pátosz, vagy nem pátosz, nem tudom milyen jó szó rá.
0: Franciaországban szerintem nagyobb hogy... van, vagy Amerikában még nagyobb van.
4: De ilyen kicsit ilyen megközelíthetetlen, tehát van egy olyan légkör szerintem, ami ilyen nagyon erős távolságtartó.
0: Én mindig hiszek a bíróba, hogy független. Akármilyen politikai rendszer van. Mindig hihetsz a bíróba, hogy független. Miért?
4: Hát elvileg annak kéne lennie.
0: Igen.
3: Hát az az, hogy kéne lennie, tehát így általában kéne lennie, hogy mindig kéne lennie, de nem mindig az.
0: Figyelj, Magyarországon egy bíró azt az ítéletet hozta, hogy ez a Pap Dániel hírhamisítónak lehet.
3: Az teljesen oké.
0: Hogy született ez a döntés? Csodálatos.
3: Hát végre gondolkodnak a bírók, nem
0: az, hogy gondolkodnak, ez olyan mondat, nem igaz, hogy a bírók nem gondolkodnak, egy szinte, hogy is mondjam, óriási jelentőségének tartom, ugyanis bírói ítéletem van arra vonatkozólag, hogy az egész hazugság, az egész túsz hazugság, Pap Dániel a neve, hírhamisító, folyamatosan nekem előre bukik, tudjátok, hogy egyre magasabb poszt. Jó, igen, bocsánat. Tehát, hogy és így, tényleg akkor arra gondoltam, hogy igen, arra gondoltam, hogy a bírótól is függ.
4: Nagyon, nagyon, nagyon függ a bírótól. Nagyon.
0: Ez a remény. Éppen most a reményfaktor.
3: Most van
0: remény. Kapirgálom, nem a nem reményt.
2: De én azt
3: gondolom, most éppen a van.
2: Én benne pont, hogy nincs remény, mert azt gondolom, hogy ebben a rendszerben a bírók nem jut el az ügy. Legtöbbször.
3: Dehogy nem. Hát pont ez az, hogy büntető ügyek jó rész eljut, mert az ügyesség a sajnos vádat emelt, tehát eljut.
2: Igazán fontos, hogy ebben nem emel vádat.
3: Tessék?
0: Mennyire fontos az ügy, mert azért bírót megvenni a legegyszerűbb. Tehát érted, hogyha megveszed a bírót,
4: de
0: akkor...
4: De hogy veszed meg?
0: Szerintem pénzért.
4: Jó, mondod.
3: Nem mondjuk el.
0: A szocializmusban nem volt pénz, és amikor apám a Vasali TS perét vitte a Honvédelmi Minisztériummal szemben, az még egyszerű világ volt, mert megmondták apámnak, hogy te idióta a Honvédelmi... Ne nyersz, érted magadnak! És akkor rosszul lett, agyvérzés kapott apám, és megértett, hogy nem nyer. Most pedig több esetet tudok, merem állítani bíróság előtt is apámmal együtt, hogy tudunk arról, hogy bírót megvettek pénzért. Kérdezz tovább, hogyha akarsz, de nem akarok nagyon bíróságra
2: járni. Én is tudok,
0: de nem
2: is az a lényeg, hanem elég a szakértőt megvenni.
0: Elég a szakértőt megvenni, így van. Meg lehet venni, szerintem van olyan bíró, akit nem lehet megvenni. Az
2: de mindegy,
0: mert
2: a szakértőt megveszik, és kész. És bíró
3: az jár, jó, hát azért a bíró sem, tehát hogyha megveszek egy szakértőt, tehát...
0: Rezesova ügyre gondolsz például?
3: Ott is
0: nagyon sok ügyben veszik meg a szakértőket.
2: Hát a szakértőt mindig megveszik.
3: Igaz, de szerintem azért majd kanyarodjunk vissza az eredeti.
0: Jó,
4: de ez tök érdekes, mert ez igaz, tehát a nagyon sok ügyben a szakértő.
2: De mivel a bíró döntését leginkább a szakértő véleményen alapítja, semmilyen más bizonyítás nem tesz, ezért az ítéletek már nem objektívek.
3: Hát ugye erre mondja Lávadi professzor úr, hogy a bíróknak nincsen döntési bátorsága, ezért húzódnak az eljárások, mert hogy mindig újabb meg újabb szakértők, meg izzel, meg minden, de nem tudom, szerintem, hogyha egy bírónak gyanús egy szakértői vélemény, bár az is
2: akkor csinál semmit.
3: Hát nem, kirendel egy újabbat, de hát szerintem mondjuk elég gáz, hogy így a bírókat, tehát hogy nem mindig
0: te olyan... Te depressziós vagy testvérem.
2: Én is belom a mai
3: bírókat. Nem csak most nincs itt a pátosz.
0: Jó, eltűnt a pátosz.
2: Nem, én nekem a legrosszabb remény van, hogy jók alkalmazó gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy 30 évesen kineveznek alkalmatlan embereket. Tömtelegével bírónak, semmire álltálok, semmire, és... olyan dolgok ítélkeznek, amiről
3: nem, én szerintem sincs. Egyébként normális esetben, ha már itt tartunk, ugye, akkor egy...
0: Az öreg bírókat visszahívták?
3: Visszahált.
0: Visszamentek? Azt nem tudom, hogy visszamentek-e. Nem. Maradtak az idióta fiatalok.
3: Hát igen, de aztán most már az van, hogy ilyen sávosan mennek majd nyugdíjba, nem tudom, valami ez van.
0: Mindegy, ha elment, érted, egy nagy névet, ne darabszámra gondoljunk ilyenkor. Egy jó, elment, a Csányi elment az etológiáról, hogy Istenem, elment egy ember. Az, tényleg idióták lettünk.
2: Igen, én
0: is így gondolom. Jó,
3: igen, szerintem mondjuk 50 év alatt nem mehetne, tehát én nem engednék senkit büntetőbírónak.
4: Hát Angliában van ez a rendszer, hogy ügyvédnek is kell lenni, vagy valami olyan kitétel, hogy X év, tehát nagyon sok év gyakorlat kell ahhoz, hogy ez. De egyébként ez annyira tetszik az a rendszer, hogy bírónak pontosan nem csak élettapasztalat is.
2: Dolgokba ítélkezik, úgyhogy értében nem volt nője mondjuk, és honnan tudna, hogy működik egyáltalán?
0: Az az egyház, amiről beszélsz, de igen.
2: De hogy ez egy példa, csak 30 évesen még ítélkeznek ilyen házasságfelbontásra.
3: Hát jobbra-balra, de hát ugye erre mondják azt, hogy arra van a másodfok, hogy helyre tegye őket, már ha helyre teszi. De egyébként meg nem nagyon szokták. Szóval mindegy. De térjünk vissza az eredeti témához.
0: Zenéljünk
4: egyet,
0: nem? Igen, nagyon jó. Ez a gyakorló.
2: Valami teljes
0: eszmélkozás. Fia,
1: valami...
0: Reménytem zenét.
2: Legyek
0: kíváncsi. Most már én is azt gondolom, hogy tényleg nincs. Tényleg nincs.
2: Visszajövök, jó? Ő is mi maradtak.
0: Ezeket a csajokat hallgatod, akik itt voltak?
2: Aha, hát ő mondta, menjek.
4: Kreatívak. Tehát, hogy merjenek kreatívak lenni.
3: Ez jó. Folytatjuk a beszélgetést.
0: Merjenek a magyar bírók kreatívak lenni. Húzzatok bele, magyar bírók. Helyes. De annak ellenére azért a hatalom az mérhetetlenül visszaél végrehajtó hatalmával. És
3: vendégünk még mindig Botrogi Bea, civil média jogásza. És hogyha, mivel élő a műsor, tehát egész reggel 8-tól.
0: Civil média jogász? Akkor rád használta a Lázár János a megélhetési civil. Kézzed, ezt a fogalmat alkotta, azen gondolkodok már azóta...
4: Külföldi ügynök vagyok már egy ideje.
0: Hogy azt igen, hittem, hogy
3: a... harmadszor hozod elő, csak így elmond, de nyugodtan folytasd, csak így mondanám, hogy 215-37-73.
0: Ki a megélhetési civil? Igen.
4: De ez egyébként tökre releváns téma. Tehát a civilként lenni... ügynök. Tehát, hogy ez a fajta agymosás megy, hogy civil az külföldi ügynök, azt szerintem totál elindult az elmúlt egy évben. Igen. Tehát igen. Teljesen rajtunk van.
0: Norvég hadtest.
1: Igen.
3: Ja, miközben ugye a norvégok most azt mondják, hogy az ökotárs működése, meg tevékenysége teljesen rendben van.
4: Sőt, példaszerű az joga a
0: te jogi kérdéseket. Érted, amikor a Lázár megfogalmazza azt, hogy a megértési civilben a civil az szerintem annyit jelent, hogy él, mint polgár. Uh-huh. Nincs is más státusza, mint hogy él.
1: És hogy cselekszik.
0: A képviseleti rendszerből fakadóan vannak vezetők, akik elidegenedhetnek a társadalomtól, hisz képviseleti rendszer van. De azt nem mondhatjuk, hogy a nép el tud idegenedni önmagától. Tehát amikor a hódmezővásárhelyi filozófus kiejti a megélhetési civil kifejezést...
4: De ez egy kommunikáció, tehát ez egy PR. Tehát, hogy most ezt rágjuk. Tehát, hogy ez
0: a Zsilka azt mondta, hogy a szemantikában bizonyos szavak nem tudnak összekapcsolódni fönt, mert a szemantikai hálóban antagonisztikus vagy antinomikus ellentét van. Mondok példát. Megélhetési civil. Tehát, hogyha egy nyelvész veszi a problémát maga elé, azt mondja, hogy ez a kifejezésnek nincsen semmi értelme, vagy te vagy. A norvég ügynök. Mert gondolom, a megélhetési civil az, akit fizetnek külföldi erők, nem?
4: Szerintem egyértelmű a kormányt kritizáló civilek, vagy nem is a kormányt kritizáló, hanem a tevékenységüket, mert tulajdonképpen mindegy, hogy ki van a kormányon, a civil, legalábbis én emberi jogi aspektusból nézve, az emberi jogásznak, vagy az emberi jogi szervezeteknek az az egyik feladata, hogy kritikát fogalmazzon meg a mindenkori hatalommal szemben, egyébként hasonlóan, mint a sajtónak is.
0: Tehát ezt a levelét? Mert ugye után pont ez azzal folytatja, hogy senki nem fogalmazhat meg vádakat a magyar kormány és annak végrehajtó szervei ellen. Esküszöm, ezt mondta a srác.
4: Hát erre mondom, hogy ez kommunikáció, tehát hogy ez ilyen szinten indul.
0: Azt mondod, hogy ez tiszta kommunikáció, amivel nem. Egyszerűen csak engem kábít, és egyébként nincsenek semmi
4: jelentősége? Ez ennél sokkal több, mert nem csak a kommunikáció szinten zajlik, hanem büntető eljárás is indul civil ellen, meg naveljárás. Tehát a szó mögött azért vannak olyan cselekedetek, meg olyan tettek, meg olyan lépések, ami szerintem nagyon veszélyes, meg abszolút félelmet keltő. De hogy ezt, hogy bedobták X idővel ezelőtt a megélhetési civilt, meg az ügynököt, ez szerintem tök nehéz helyzetbe hozza a civileket, mert védekezni kell. Tehát annyira tipikus fogás, kommunikációs fogás, hogy bedobnak, mondanak egy erős mondatot, és akkor a rágjuk közben pedig megy a különböző fajta eljárása a különböző civilek ellen. És elég egy nap eljárás, elég egy...
0: Nem kommunikációban visszaszorítani az ilyen olyasságokat? Tehát amikor ez a lézeres rác mondja ezt, akkor egyszer ráront a jog, a média, mindenki erre a kifejezésre, és mint a sakálok szétszedi. De mert nekem az a bajom, hogy beépülnek ezek a fogalmak szép lassan a közéletben.
4: Hát ebben szerintem mindenkinek felelőssége van, egyébként a sajtónak is felelőssége van, hogy mennyire nagyítja föl ezeket, tehát mennyire ugrik rá a kormánynak ezekre az ilyen kijelentésekre, mennyire veszi komolyan. Tehát hogyha minél többet belekerül, az a céljuk, minél többet rágjuk, minél többen beleüljön az embereknek a fejébe, hogy civil, na tehát akkor az vagy ügynök, vagy... Hát nem én mondtam.
0: Azzal, hogy pörgetem a fogalmat.
4: Hát, hogyha jól ki tudjuk beszélni, akkor nyilván nem.
0: Akkor nem, akkor de egyébként igen.
4: Egyébként én nem használnám ezeket.
0: Egyszer képzeld, a Fidesz átbaszta a fejemet, és megkérdezte, hogy mi a véleményem a Demszkiről. És volt egy magyar bizlanövű kiadványuk. És elmondtam a véleményem, és akkor nem volt jó véleményem a Demszkiről, és lehozták a választás előtt. És az volt a probléma, hogy ezt ők nem mondták, hogy ők azok, hanem azt mondták, hogy egy 15. kerületi önkormányzati lap, és én azt hittem, hogy önkormányzati lapnak nyilatkozok. Amikor ez kiderült, akkor megkérdeztem a srácokat, hogy ezt miért csináltátok? Mert bementem az ATV-be, és ott is mondtam, hogy természetesen megtévesztettek az interjú készítés közben, hisz elfedték fog. Szóval, jaj, baki! Figyelj, hányan látták az ATV-t? Hát mondom, 200 ezer. Tudod, mennyit nyomtunk a Magyar Vizslából? Tényleg valami 2 milliós példányba terítették az országba. Tehát gyakorlatilag tényleg, mint vaka poharat úgy levernek. Ugye így van, fiúk? Nem csak, hogy közös nyári emlékek.
3: Ja. Tényleg, ez a simicskázás még nem volt.
0: Tényleg, még simicskázás nem is volt, ja. De nem hívott föl.
3: Lajos, egyikünk se keresett
0: meg. Nagyon szomorúak vagyok, igen. Mi van a Gajdi Csottóval, Istenem? Szegény, remélem jól van az egészsége, nem?
3: És a lelke is a drága Ottónak.
1: A lelkiismerete, igen.
0: Képzeld el, majd tényleg egyébként én jóban voltam, és én még 95-ben még minden alkalommal bemondtam, hogy semmi szükség a média hatóságra, meg a Marira. Ezt tök komolyan gondoltam. És kézzel néha-néha látom, hogy néha még mindig fölbukkan. Úgyhogy tényleg semmi szükség. Tehát az ügyvéd srácok kapják meg a pénzt, nem azt akarom elvenni, akik hallgatják az adást, hanem, hogy ez agyrém, hogy van egy a média felett álló jogi
4: hát hatóság.
0: Jogi hatóság, ugye? Ja. A magyarokat egyáltalán nem zavarja. Zavarja? Nem zavarja őket szerintem.
4: Hát szerintem az a lényeg, hogy mi van a tartalomban.
0: A média felügyeletbe. Nem beletörődtek alapvetően a média szereplői a média felügyeletbe.
4: Hát milyen választásuk, más választásuk lehetett volna szerinted?
1: Tiltakoznak, és azt mondják, hogy...
4: Hát szerintem a média, 2010-es médiatörvény volt az egyik legnagyobb olyan téma, amit szerintem...
0: Jó, nem tudod összefogni, jó, bocsánat, igen, jó, nem tudod.
4: Szerintem ebbe beleállt a sajtó abszolút...
0: Jó, bocsánat, nem áll össze, igen, jó.
1: Azokról beszéltél itt az elején,
4: nem is tudom mennyi idővel ezelőtt, hogy ezek az újságíró perek, ugye, hogy azt említett, hogy vegyünk egy X embert, ha őt valahol negatívan megemlítették.
0: Miért állapolgári engedetlenséggel kérdésben miért nem

0: akár rádióban, újságban. Tehát hol van ez a határ, ahol mondjuk elindulhat jogilag ez a per? Tehát van egy ilyen skála.
1: Hát hogy ne lenne.
0: Mitől függ? Tehát hogy mennyi mehetnék
1: én át? Nem mindegy, hogy mit állítasz. Tehát hogy egy tényt állítasz valamit valakiről, uh-huh. vagy pedig egy véleményt fogalmazol meg.
2: A geci uh-huh. az melyikbe tartozik? Hogy
1: hát a geci az egy erős értékítélet.
2: Igen?
0: Tehát ez
2: én azt hittem főnév.
3: Ebben az esetben a...
1: hát egyébként kontextus kérdése, hogy most így jogászkodja, okay, de tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben mondod azt, hogy geci. De a kérdésedre visszatérve azért a nagy határ az, hogy valakiről állítasz egy olyan tényt, ami valótlan, uh-huh. akkor azt nyilván védi a jog, és az ellen lehet fellépni. A vélemény pedig...
0: Szabad.
1: A vélemény szabad, igen. Tehát tulajdonképpen ez de egyébként a gyakorlatban pedig ez a legnehezebb elhatárolás, hogy mi a tény, meg mi a vélemény.
0: Igen, ezt a mellett, hogy ez igazából kíváncsi, mert ugye amit én így legtöbbet hallok, akár tehát a szabad szférából, vagy ugye a szakmai emberektől, hogy ott kezdődik el, amikor már tényleg a pereskedés meg elég komoly ügyek elindulhatnak, amikor mondjuk be van bizonyítva, hogy abból, amit én kijelentettem véleményemből, neki mit tudom, milyen negatívuma származott, tehát hogy abból ő mennyit károsult, ugye abból az én kijelentésemből mondjuk, most egy nagyon hülye példa, nagyon sokan diszlájkolták a Facebookon, vagy valamit, tehát valamilyen tényleges kára keletkezett ebből az én véleményemből.
1: Hát attól függ, hogy kivel szemben fogalmazod meg a véleményedet, tehát itt is van egy fontos mérce, vagy egy fontos skála, hogy közszereplő, közhatalom gyakorlóval szemben a vélemény nagyon tág, tehát uh-huh. egészen túlzó lehet, provokatív, nem lehet öncélúan bántó, de nagyon tág lehet, uh-huh. És ezeknek a szereplőknek, a közélet szereplőinek ezeket tűrnie kell. Tehát a magánszférájuk a jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát ez tulajdonképpen ez az egyik fő mérce, hogy kivel szemben fogalmazod meg a erős véleményedet, erős kritikát. Nem mindegy, hogy a szomszédodra mondod nagy körben, nagy nyilvánosság előtt valamilyen uh-huh. negatív értékíteletet, vagy pedig egy politikusra, vagy pedig művészre, aki magát, tehát valamilyen formában nyilvánosságot vállal. De ez egyébként nagyobb a metszet, hogy ne. Tehát, hogy ez a magyar jog is azért ebben következetes, hogy a véleményt, értékíteletet azért lehet egészen tágan megfogalmazni meg.
2: De azért annyira tágan nem, mint ahogy én fogalmaztam meg a véleményemet, hogy szerintem ők fasiszták, mert a Magyar Bíróság megállapította, hogy ők nem fasiszták. Uh-huh.
1: Uh-huh. Egyébként ez is kontextus függő, mert a fasiszta lehet értékítélet, például a Strasbourgon, én mindig erre szoktam támaszkodni, mert az egy fontos mérce, van olyan kontextus, ahol a fasiszta belefér. Tehát belefér egy politikus lefasisztázása, vagy lekommunistázása, ezt már például védi az egyezménynek a gyakorlata, meg hazai szinten is szerintem már elindult egy olyan trend, hogy egész ilyen...
2: Fantasztikus, képzeljétek a fasisztákat,
1: hogy valami jót is mondjunk, igen.
2: Nevezheted, fantasztikus.
1: Meg a kontextus is számít, tehát nem mindegy, hogy melyik, milyen országban, meg milyen kulturális történelmi háttérrel, és milyen kontextusban mondod azt, hogy fasiszta. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az erős kritikát, azt milyen kontextusban fogalmazod meg. De a határ az nyilván a tény, meg a véleménynek a elhatárolása. Tehát, hogyha valakiről komoly tényt állítasz, ami valótlan, akkor az ellen teljesen jogos és célszerű, hogy van olyan jogi eszköz, amivel fel lehet lépni, és ez ellen megvédheted magad.
0: Igen, mert nagyon sok ilyen van, ugye, hogy most meddig, tehát most itt vegyük a mi kis példánkat itt a rádióban, tehát hogy főleg a Bakács azért szokta szépen elereszteni a száját, és például én ezen szoktam filózni, mert ez, ami még mondjuk beleférhet. Oké, mi egy elég szabadabb rádió vagyunk, de azért tehát van ez a határ.
1: Hát meg, hogy...
3: Szerintem,
1: hogy
3: erre már figyelmerül, már volt bíróság előtt.
0: Persze.
2: A problémát mindig az dönt el, hogy kinek engedelmeskedsz a benned lévő belső igazságmutatójának, uh-huh. a lelkiismeretednek, Jézus Krisztusnak, vagy a törvénynek.
0: Jó, de ez ezzel minden második
2: nem arról van szó. Igen, ezért az ember hallgat, különböző technikákat dolgoz ki uh-huh. vonatkozólag, de

0: nagyon gyorsan le lehet ám szokni arról, hogy szabadon beszélj?
1: Szerintem arra, ami még fontos, hogy nem mindegy, hogy milyen témában, tehát hogy maga a tartalom sem mindegy. Tehát nem csak az, hogy kivel szemben fogalmazod meg, tehát hogy ha mondjuk egy olyan témában fogalmazom meg erős kritikát, ami a közérdeklődésre számú, tehát hogy ami érdekli a közvéleményt, van olyan társadalmi relevanciája, jelentősége politikai kérdésben, amit foglalkoztatja mondjuk a társadalmat, akkor ebben nagyon sok olyan téma van, ami tehát a témához kapcsolódóan lehet erős véleményt megfogalmazni. Tehát nem csak az számít, hogy kivel szemben, hanem hogy milyen kontextusban, milyen témához kapcsolódóan nyilvánítasz véleményt.
2: Túlokat, én mindig nagyon
1: Nem annyira bonyolult, nem kell megvizsgálni szerintem, hogyha például egy rádió műsorban politikai ügyekben nagyon el lehet engedni szerintem az embernek a száját. Figyelni kell arra, hogy ne legyenek ezek a kijelentések vagy a vélemények nagyon öncélúak, és hogy ne bántsa teljesen öncélúan azt a illetőt. Tehát nyilván ezeknek az embereknek, közszereplőknek, politikusoknak, közhatalmoknak is van magánszférájuk, csak az sokkal jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát lehet elég keményen szidni bármelyik politikust csúnya szóval is, hogyha abban a kontextusban belefér, ha mondjuk az ő tevékenységéről fogalmazol meg kritikát. És nem arról, hogy néz ki a balatonfüredi, láttad a balatonfüredi strandon, nem tudom milyen gatyában. Tehát hogy nyilván van egy határ, igen, tehát nem korlátlan a véleménynyilvánítás szabadsága sem, de hogy vannak ezek a kritériumok, hogy nem mindegy, hogy kivel szemben fogalmazod meg, hogy milyen tém, milyen körben. Tehát körülbelül ez a két szempont nagyon leegyszerűsítve.
2: Ő is megmutat, és ami munkája van, és amit feltesz mondjuk nyilvánosságra, és amit nem tesz fel, de mondjuk pont láttad a Balaton,
1: igen, ide például mondok egy más esetet, most csak a politikusokról, meg közhatalomgyakorlókról beszélünk, de hogyha bárki, aki nem közszereplő, ismeretlen, viszont vállalja a közszereplést, például van egy ilyen ügy, egy ilyen jogeset, ami nekem nagyon tetszik, hogy egy iskolai farsangon az egyik tanító beöltözött piroskának, vagy hófehérkének, és utána a helyi szinten azt mondták, hogy a hókefe, meg mindenfajta trágár jellegű szóval illették a tanítót, és hogy az első fokon megállapították a becsületsértést, és tehát ez a Pityáner ügy elment egészen az ítélőtábláig, és az ítélőtábla azt mondta, hogy ez a tanítónő önmaga vállalta a szereplést, abban a körben kiállt, vállalta a kritikát, ez zseniális ez az ügy, imádtam. Tehát, hogy ha kiáll képzeld el, és ez egy ilyen ügy négy évig tart, hogy hókefének szólították. És ebbe azt mondták, ez szerintem tök fontos ítélet, egyébként vicces a példa, de azért fontos, hogy ha én úgy döntök, hogy szereplést vállalok, akár egy farsangi bálon, ahol ott van 15 ember, akkor én magamat vállalom a kritikát, igen. És hogyha én hófehérkeként ráugrok a nem tudom kire, és ott nyíltan simogatom és szeretkezek vele, vagy azt imitálom, akkor igenis vállaljam annak a kritikáját, hogy utána lekurváznak.
2: Minden, volt egy ilyen
1: performance, amiben le is kurvázták, és azt mondták, hogy ez belefér, hogyha ő ezt maga vállalta mindenki előtt, akkor lehet
0: ez
1: a kritika.
0: Ez gyönyörű.
1: Tehát visszatérve a határhoz, hogy ha te kiállsz, vállalod a véleményedet, vagy valamilyen formában vélemény nyilvánítasz, akkor vállalod azt is, hogy téged kritika érhet elég tágan. És itt is ugyanaz a tág mérce érvényesül.
2: Igen, és mondjuk itt...
0: Mit gondoljak édes Ráherről? Hisz Ráher folyamatosan közli különböző felületeken, hogy ő nem közszereplő. Egy. Képzeld, ha nem közszereplő, miért kell folyamatosan mindenféle felületen közölni? Kettő. Amikor viszont látom, mint nem közszereplőt, akkor éppen a királyi páholyban ül az operában a barátaival. Tehát azt is mondta,
3: hogy...
0: Svájci iskolatársaival. Tulajdonképpen, ha én elmondanám, hogy mi kell Ráhelhez, és most nem használom Simicska kifejezését, akkor én jogot sértenék rá ellen szemben? Tehát ő mi?
1: Attól függ, hogy milyen kontextusban kritizálod őt. Azért kritizálod, hogyha mondjuk az operaház páholyába elvitte a barátait, akkor ebben a körben erős vélemény megfogalmazhatsz, mert ő kilépett a nyilvánosság elé.
0: Tehát ez egy olyan... Nem olyan... ugass a magyaroknak Svájcból, mert egyszerűen undorító. Ha ezt megírnám jól, hogy fogd már be a pofát, hisz felháborító, hogy a miniszterelnök lányaként állandóan oktatod itt a magyar népet, akkor is Viktor megsértődne, hisz apa figuraként tökéletesen ezt értem, és beperelne, akkor ő közszereplő valahol?
1: Hát már... a Viktor nem perelhet be téged, csak a Ráhel.
0: De hogyha
1: hát hogyha abban a körben fogalmazod meg a kritikát, hogy tehát ahhoz kapcsolódóan, amiben ő valami ilyen formában megnyilatkozott, akkor igen, akkor közszereplő. Uh-huh. Tehát akkor ő nekitek. Akkor lehet.
0: Mondom,
1: tehát a fő elhatárolás saját... szerintem inkább azt mondom, hogy uh-huh. amikor az operaházas történetben szerintem egészen, tehát az egy egyértelmű, hogy ott ők közszereplői státuszban lehet kritizálni
0: de
1: és bírálni.
0: Nem van, hogy
1: és nem azt bírálod, hogy egyébként...
0: Néha nem. Ugyan nincs, ugye?
1: De...
0: Van olyan, hogy ugrál a két szereplő között?
1: Hogyne. Hát például egy közszereplő, tehát például egy politikusnak az, hogy a saját kertjében mit csinál, milyen bulit tart, te a magánszférájában és azt kilesed és lefényképezed, ott ő abban a szférában magánszereplő.
0: A státusza nem változik a közszereplőnek akkor, hogyha eltűnik a térből. Tehát, érted, ha bizonyítható, hogy Ráhel közszereplő ott az operában, akkor ő akkor is közszereplő, ugye, ha kimegy az opera épületében.
1: Nem.
0: Miért?
1: Azért, mert önmagában valaki nem lesz végtelenségig, és az élet minden pillanatában közszereplő. Mert neki is van egy magánszférája, és ez a magánszférája van olyan... pont, ahol már a magánszférája igenis védettséget élvez. Például szerintem az belefér, hogy az operaházban tehát az nagyon tág kritikát bírhat vagy kaphat, hogy ő az operaházban hogyan és milyen formában is mit csinált,
0: de
1: hogyan vitte be a barátait. De az hogy
0: megint,
1: hogyan bulizik és hogyan lóg le a ruhája a nem tudom milyen strandon, és azt ki... Tehát inkább ez nekem ilyen sajtóetikai dolog, egyébként nem is annyira jogi... Nem csak jogi kérdés, de hogy a Ráhának is van magánszférája, de hogy igazából a tevékenységhez kapcsolódóan válik valaki közszereplővé.
2: Mondjuk nekem az jutott eszembe, és még lehet, hogy rossz a példa, csak tényleg az, amikor ugye nyáron a szigeten Ráhát és testvérét, azt hiszem Sárát lefotózták, így fiúkkal, lehet, hogy mondjuk akkor már a vőlegénye volt, de hogy fiúkkal mondjuk azt, hogy...
1: Az nem fér bele. Az nem fér bele. Az nem fér bele. Az nem fér bele.
2: Annak ellenére sem, ugye, hogy pont a...
1: Szerintem nem fér bele, inkább
3: így mondom.
2: Nem az, hanem az, hogy gyakorlatilag az a kurzus, amit mondjuk az ő édesapja képvisel, az, tehát, hogy... Érted?
1: De ezt önmagában őt nem teszi közszereplővé, hogy az Orbán Viktornak a lánya. Azt teszi közszereplővé, hogy...
0: Nem teszik közszereplővé, de halkan mondom nektek, hogy amikor ellopták a telefonját, DNS alapján nyomoztak. De nem értem, az más a jogigazság, és más az, hogy mi van a valóságban, hisz nyilvánvalóan mérhetetlenül jó, érdek.
1: Szóval a közszereplőnek szerintem szerencsés, hogy nincsen ez egy dilemma meg vita, jogi vita, hogy legyen-e definiálva, hogy ki a közszereplő, és én örül, és nem tudom, hogy ez jó megfogalmazása, de szerencsés az, hogyha ez nincsen lefektetve jogszabályba, mert az csak merev lehet egy definíció. Uh-huh. Közben pedig tényleg esetről esetre változik, hogy ki közszereplő. Nyilván vannak szempontok, amiket mondtam is, hogyha maga szereplést vállal önként, vagy pedig vannak ezek a foglalkozások, hogy a művész, a bizonyos tisztségeket betöltő személy, tehát aki nyilvánosan végzi a munkáját, arcát, akkor igen. is mutatja az arcát, az közszereplő, tehát a közszereplő fogalma az nagyon tág, de a példa azért hoztam be a Hókefét, mert hogy én is, te is válhatunk közszereplővé, hogyha úgy döntünk, akár egy kis közösségben is közszereplő lehetek, és akkor rám vonatkoznak azok a tűrési...
0: De akkor az magánszférem,
1: de csak abban a körben, igen,
0: el,
1: igen, helyes szerintem
0: szó.
1: Is. Igen, de csak abban a körben vagyok erősebben kritizálható, vagy kell tűrnöm a kritikát, amiben én kiléptem. Tehát az, hogy ebben a iskolai farsangon felléptem így úgy amúgy, én abban a körben vagyok csak kritizálható, és abban a körben kisebb a magánszférához való jogom, de amint én kilépek és elmegyek a két gyerekemmel a boltba, ott már nem vonatkozik rám ez a szabály. Tehát a közéleti szereplés a lényeg, és tehát nem a személyen van a lényeg, hanem a tevékenységen, a közéleti tevékenységen.
0: Jó, igen, ezt nem volt világos. Meglógott rá el a fenelgyem.
2: Hát jó, azért nem teljesen, mert hogy nekem meg előlem meglógott, tehát előled nem.
0: De, mert akkor nem. Jog és igazság szerint akkor hadd fusson.
2: Hát az operaházban miért fusson?
4: De az Ókovács Szilveszter, amikor azt mondta, hogy azért adja neki a királyi
2: pályát,
4: mert hogy máshol nincsen hely, akkor ő mint közszereplő mondja ezt, nem?
1: Aki tudna.
4: Az Ókovács Szilveszter, az operaházigazgatója.
0: Máshol nem volt hely.
4: Azt mondta, hogy máshol nem volt hely.
1: Ő, ha operaházigazgatójaként bármit mond, mint operaházigazgatója, közszereplő alapból. Tehát tök mindegy, hogy mit mond, ha mint úgy lép ki, hogy én az operaházigazgatója vagyok.
0: Hogy nem is haragszom rá. Annyira hülye, annyira sötét, hogy nem is haragszom rá. Azt mondja egy páholyra, ami megvan az ordó szerint szabva, miniszterelnök, király, külföldi, tényleg. Nem volt más új hely. Tényleg, ez a gumicsizmás, anyám kínja, nem érdekel. Figyelj, viszont erre azt mondom, hogy mindig ez van, hogyha ilyen új gazdag uralkodóosztály teszi be a lábát a palotába, akkor az mindig egy kicsit belefekszik ám a sejembe.
2: Tehát a Ráhel... Ez egy sáros csizmán.
0: Hát figyelj, ez így van. Így van. Ezzel nem akadok fönn, csak uncsi.
2: És ott persgőzik érted.
0: Hát tudom, hogy figyelj, tisztára úgy érezte magát, mint a bálkirálynő. Én ezt elhiszem.
2: Hát végül is
0: a perspektíva, nem. Figyelj, mindenkit a perspektíva csal meg. Ha te is ott ülsz egy persgővel a kezedbe, azt hiszed, hogy Ráhel vagy.
2: Miközben nem is Ráhelnek hívnak. Ő, hát mik vannak. Viszont... Na igen, ez biztos, hogy így lehet valahogy.
0: Így működik, baki. Hogy igen, a hatalom, hogy elhiszed, látod, érzékeled. Figyelj, szerintem...
2: De ebben nem vagyok biztos, mivel nem kerültem még olyan helyzetbe, tehát ezt nem állíthatom teljes bizonyos biztonsággal magamról, hogy valóban nálam is így működne.
0: Nem a politikusoknál, nem nálam. Tehát hát, szerintem Orbán Viktor azért keveri az igeidőket.
2: Most azért Ráhelnek kellett képzelnem.
0: Igen, hogy segítek az empátiában.
1: Mi voltam a transzvesztitő regasztó, hogy most nem mindegy, hogy most egy Ráhelnek belepér a végében.
2: Nem várja Ferenc pápa, de akkor mutogatott.
0: De biztos áll Viktor a vadászteremben és nézi az országot. És érzi, hogy az övé az egész problémakör. Látom a az igenyozásából, hogy keveri. És akkor mondják, hogy megoldom a problémát. Ja. Van, amikor egyes szám első szemébe beszél, van, amikor egyes szám több eszembe. És figyeljetek meg, most már össze-vissza keveri. Ami nyilvánvalóan a perspektívából fakadhat. Most már biztosan tudja, hogy felépíti ezt az országot.
2: Ez már felépült. Oké. Okay. Viszont Beával még nem beszéltünk.
1: Elég sokat beszéltem szerintem.
2: Arról, hogy... Hát jó, hát de még közel sem beszéltünk így az emberi jogokról, illetve az egyéb jogvédelmi, a női jogok, illetve még arról is volt szó, hogy beszélgetünk a Direkt 36-ról, mert hogy...
0: Jó részletes volt a Human Rights jelentése, nem? Az emberi jogokról Magyarországon. Ja. Csak úgy mondom.
2: Ja, tényleg, és egyébként nem tudom, mi is volt, hogy hány helyet estünk vissza.
0: Tök pontosan leírták, nem? Az összes esetet.
1: Abszolút.
0: Tök pontosan fölül.
1: Hát sok külföldi ügynök, civil ügynök ad információt azért ezekhez a jelentésekhez. Tehát ezek a külföldi vagy nemzetközi jelentéseknek a nagy része azért egy széles kutatáson, meg nagyon sok. Tehát a civileknek ez a munkája, hogy adjanak információt, és kvázi egy kontrollt, civil kontrollt biztosítsanak a kormánnyal szemben, vagy a mindenkori hatalommal szemben.
2: Igen, és ahol...
0: De miért? Úgyhogy minden fronton buktunk, ugye? Cigányok? Ügyeket hoztak
1: hát
0: föl?
1: Ez egyébként állandó, tehát a sajtószabadság, meg a diszkrimináció, azért ezek mindig visszatérő, és ez nem az elmúlt 4-5 évnek a problémája. Tehát
0: Origo,
1: az elmúlt
0: RTL, konkrétan sorogatták a mikor, azon döbbentem meg, hogy nem hagytak ki semmit, az érdekes volt, igen.
1: Jól dolgoztak a ügynökök.
2: Szóval, és mert neki futok, beadtam, részt vesz a nemrég indult Direkt 36 oknyomozó tényfeltáró portán, mondjuk azt, hogy munkájában,
1: csapat, igen,
2: csapatában, így jogi képviselőként, mert így jogtanácsosként. Miért vállaltad el, vagy hogy miért tartod ezt így fontosnak, hogy odállj melléjük?
1: Hát szerintem nagyon fontos az a munka, amit ők csinálnak, vagy amit ők amit fognak csinálni, meg amit az Átlátó is csinál. Szerintem egyre több ilyen csapatra lenne szükség. Nem volt kérdés, főleg az elmúlt 4-5 év médiában, sajtószabadság területén tapasztalt, meg dolgozott, vagy az elmúlt 4-5 évben végzett munka, szerintem nagyon szerves következménye, hogy egy ilyen csapat mellé állunk, nagyon szervesen hozta magát ez. Már a kezdetektől fogva segítettünk Józsival, Kárpáti Józsival, kollégámmal együtt, és most úgy néz ki, hogy fogjuk őket hivatalosan is segíteni a munkájukat jogi szempontból.
0: Ahogy Magyarországon az ellenségképzés megy, lesz dolgotok?
1: Lesz, de szerintem nem nekünk van, nekünk támaszt, meg segítséget kell nyújtani számukra, tehát hogy itt nem is a jogászok a fő, tehát a jogászoknak jónak kell lenniük nyilván, hogy megfelelő hátteret biztosítsanak, de szerintem a kirakatban és a fronton azért ezek az újságírók vannak, akiknek a céljuk a korrupciós ügyeknek a részben a korrupciós ügyeknek a feltárása, és hát nyilván kell mögéjük olyan jogi csapat, aki ezeket a szövegeket, meg ezeket a cikkeket elolvassa, pontosan olyan szemmel, hogy minél kevésbé legyen támadható és minél biztosabb alapon álljon az ilyen munka, meg az ilyen írások.
0: Mert Ildikó azt, hogy beperel. Mondta.
5: Bizony. Azért nevetek.
0: Mi van? Ildikó azt, hogy Simicska...
2: Nem, én tudom, csak hogy
0: kipperel,
2: nem vagy
0: én a good friend.
1: Mindenki.
0: No, mindenki nyilatkozott, hogyha valaki azt mondja az APEC-ről, vagy a NAV-ról, vagy mi, bocs, hogy akarsz beperli.
2: Na jó, de hát a NAV-nak, mint szervezetnek van be, tehát hogy az...
1: Hát van jó hírneve, lehet egy...
0: Ez nagyon vicces.
1: Igen, tehát simán indíthat jogi eljárást, tehát egy szervezetnek is van jó hírneve.
4: Egyszer hallottam Kollár György alkotmányjogászt a televízióban nagyon régen, aki azt mondta, hogy ha csúnyán beszélni ebben az órában, hogy előre fel...
0: Nem tudom, a Simicska óta teljesen meg vagyok zavarva.
4: Nem fogok geszűzni, szóval, hogyha azt mondják egy prostituált fiának, hogy a kurva anyád, akkor az ugyanúgy becsületsértés, mint hogyha egy apáca fiának mondanák, szóval, hogy...
0: Kérdezte a Polgár Juditot, néha miért győztél? Azt mondja, néha olyat léptem, magam sem értettem, miért van. Ezért mondom, ez olyan volt, ez egy Polgár Judit lépés volt. Jó, figyelj, szerintem annyira fontos a munkátok, én azért nézem ezeket az átlátszani, majdnem a civil társadalom iránti felelősségérzetet jelenti számomra, hogy annyiszor is bebizonyítják ezeknek a kutyáknak, hogy igen, ki kell adni az adatot, igen, nem titkos, igen.
1: Hát meg a civilekre szerintem egy ilyen extra teher hárul, azért az utóbbi években ez tényleg így van, hogy egy olyan munkát is ellátunk, amit mondjuk az ellenzéknek kéne látnia, tehát egy olyan kontrollt látunk el, ami ami több szinte, mint amit a civil szervezetnek el kéne látnia. És nyilván ezzel a támadások keresztüzébe is áll. Szerintem a civil szféra nagyon, nagyon nehéz helyzetben van most, és nagyon, nagyon kell a támogatása. Úgyhogy mondom is, itt ez a, ebben a minél többen hallják, hogy az 1%-ot mindenképpen adják. Nem tudom, hány milliárd forint marad az adófizetők zsebében, illetve bennem, nem is az adófizeték zsebében, hanem az államnál, mert nem rendelkeznek az 1%-ról. Tehát tényleg mindenki, aki teheti, az rendelkezzen az 1%-ról. Nézzen körül, tájékozódjon, és aki számára fontos, és akinek a tevékenysége fontos, tolja az 1%-ot. Tizenvalahány milliárd marad.
0: Toljátok a megélhetési civilekbe.
6: Igen, hogy sőt, megéljünk. Most egy gyors közérdekű közlemény, hogy ezek a megélhetési civilek, akár a Tilos Rádió is lehet az 1%-ban támogassátok.
4: Be tudjuk mondani a számot?
0: Hogyne.
4: Akkor mondjuk be a számot. A
0: 180 0 2 4 5 4 így nem lehet megjegyezni, ugye? 2 43
4: akkor még egyszer, most másképp
6: volt.
0: 18 0 0 ez már egy jobb, ez már világosabb.
4: Én is így szoktam. 0-0-24-54 kötőjel 2 kötőjel.
0: De nem szeretettel mond a szavakat. 18-0-0-24 pénz jön rá, pénz 2-43 a vége.
4: Kötőjel 2, kötőjel 43.
0: Jó, a kötőjel tegyük hozzá.
6: Hát közérdekű közleményt hallottatok, és hát Bea, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ezen a késői órán, és beszélgettünk így mindenféle komoly témákról.
0: Küzdjél és legyél szívós. Kérlek.
6: És nagyon sok sikert, és hát várjuk.
4: Éljen a szabadság.
5: Éljen a haza.
0: Éljen a jog.
4: Ilyen a jog.
6: Gyerekek, nekem már nem van
4: semmi. Jobb lenne, hogyha csak úgy lenne méltányosság, de ha ki kell kényszeríteni, akkor legyen jog.
6: Hát akkor éljen a szabadság is.
4: Akkor legyen jog, szóval.
0: Ilyenek a szabadságjogok.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kert akaró.
9: Jó.
8: Kert akaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
8: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió?
8: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
8: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: a Magyar Rádió 1956. október 23-án este így beszélt a budapesti eseményekről.
1: Itt Budapest beszél. Nemzeti színű lobogók, piros-fehér-zöld kokárdás fiatalok, Kossuth Nóta, Marseillaise Internationale. Így jellemezhetjük színekben és dalszínekben az októberi tavaszban új március 15-ét ünneplő Budapestet. Ma délután hatalmas ifjúsági demonstráció zajlott le fővárosunkban. Ma délben ugyan a belügyminiszter betiltott mindenfajta felvonulást, de a Magyar Dolgozók Pártja politikai bizottsága megváltoztatta ezt a határozatot. Orvosok, műszaki egyetemisták, bölcsészek, jogászok, közgazdászok és a többi karok diákjai vonultak fel élükön professzoraikkal és a Magyar Dolgozók Pártja egyetemi szervezeteinek vezetőivel. Először csak ezrek voltak, de hozzájuk csatlakoztak ifjú munkások, járókelők, katonák, öregek középiskolások, felautók. Tízezrekké nőtt a hatalmas emberfolyam. Jelszavaktól zengtek az utcák. Bem Apó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk. Éljen a népi hadsereg. Ők is tovább. Zeng, zúg a kiáltás. Lobognak a három című zászló, kinyílnak a házak ablakai, Budapest utcáit új szavazatszellő járja át.
0: A lelkes hangot fél órával később egészen más követi. Az ország második leggyűlöltebb embere lép a mikrofonon.

0: Petőfi Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóink! Közvetítjük Gerő Ernő elvtársnak a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége első titkárának beszédét.
1: Kedves elvtársak, drága barátaink, Magyarország dolgozó népe! Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a munkásosztály hatalmát, lazítani a munkásparaszt szövetséget, aláásni a munkásosztály vezető szerepét országunkban, megrendíteni népünk kitét pártjában, a Magyar Dolgozók pártjában, megkíséreljék lazítani a szoros baráti kapcsolatokat országunk, a Magyar Népköztársaság és a többi szocializmus építő ország között, különösen pedig országunk és a szocialista Szovjetuniók. Igyekeznek lazítani a kapcsolatokat, amelyek pártunkat a Szovjetunió dicső kommunista pártjához, Lenin pártjához, a 20. kongresszus pártjához is. Rábalmakat szórnak a Szovjetunióra. A valóság az, hogy a Szovjetunió nem csak országunkat szabadította fel a horthy fasizmus és a német imperializmus igája alól, hanem még akkor, amikor a háború végén országunk alírtan a földön hevert, mellénk állott, a teljes egyenlős jogúság alapján között velünk szerződéseket, azóta is ezt a politikát követte és követte.
2: Közben a rádió épülete előtt eldördülnek az első lövések. Kezdetét veszi a fegyveres felkelés. Az egyetemi ifjúság, a város munkás negyedének lakói, valamint katonák és rendőrök csatlakoznak a forradalomhoz. Magyar munkások döntik le a Sztálin szobrot a Városligetben. Október 24-én a titkos rendőrség kezén lévő rádió már ellenforradalomról beszél.
3: Nemzeti függetlenség, önállóság, barátság a Szovjettel, a kölcsönös megbecsülés és teljes egyenjogúság alapján ezekkel a helyes gondolatokkal kezdett tüntetni tegnap délután az egyetemi ifjúság. Helyes, igen helyes, okos jelszavak. Egy éjszak alatt mi lett belőlük? Mi lett a szép hazafias gondolatokból? Megtévesztett fiatalok, és a soraik között meghúzódó ellenforradalmi banditák miből változtatták a szép hazafias gondolatokat? Lövöldözés az utcákon, nemzeti himnuszunk hangjai mellett, a vágóhíd kirablása, piros-fehér-zöld zászlók lobogtatása közben. Az illőműti klinika kórtermeinek lövése és betörése körülti közértbe, a talpra magyar ritmusára. Ez lenne a magyar függetlenség? Rabolnak, fosztogatnak, munkásvért öntanak, a nemzeti függetlenség és szuverenitás szent gondolatával takarózva. Ezek nem hazafiak. Ezek sötét gazemberek vagy megtévesztett kamatok. A letegzergésükre kivonuló honvédek és munkások, ezek a hazafiak. Köszöntjük őket és a segítségükre siető szovjet harcosokat. Segítse mindenik őket fővárosunk lakossága.
2: Az ávós hazafiak és a segítségükre siető szovjet katonák lefegyverzési kísérletei azonban nem járnak sikerrel. Meghirdetik a statáriumot.
4: Figyelem, figyelem! 2 óra van! Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóink, tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, akkor nem kerülnek statárium elé.
2: A megtévesztettek azonban sokan vannak, sőt elsöprő többségben. Meg kellett hosszabbítani a határidőt.
4: Figyelem, figyelem! Fontos, rendkívüli hírközlünk! Figyelem, figyelem! Fontos, rendkívüli hírközlünk! A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig leteszik a fegyvert, azok számára a statáriumot elengedi, módosította, az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!

0: a statárium és a meghosszabbított határidők nem jártak sikerrel. A párt újabb lépésre kényszerül. Október 25-én már erről számol be a Budapesti Rádió.
1: Kedves hallgatóink, mint már jelentettük, a Magyar Dolgozók Párt a központi vezetősége politikai bizottsága ma 1956. október 25-én megtartott ülésén Geri Ernő elvtársát felmentette a központi vezetőség első tisztjárának tisztje alól. A politikai bizottság a központi vezetőség első tisztjárának tisztjégével Kádár János elvtársat bízta meg. Most Kádár János és Nagy Imre elvtársat állnak a mikrofon előtt. Kádár János elvtárs a Magyar Dolgozók Párt a központi vezetőség első tisztjára beszél.
2: Magyar dolgozók, kedves elvtársak! Pártunk politikai bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a központi vezetőség első tisztjára tisztjével. Sok idő a beszédre ma nincs, ezért egész röviden kívánok szólni néhány kérdést. A súlyos helyzet, amelyben kerültünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek benne. Ifjúságunk egy része, békésnek mindig, és a résztvevők nagy többségének tényleiben becsületes felvonulása néhány óra múltán a bekapcsolódott műfellemek.
0: Az idő valóban sürgetett. Nagy Imre már inkább a lényegről beszélt.
2: Magyarország dolgozó munkás, mint a minisztertanács elnöke, feljelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján.
0: Október 26-án a kora délutáni órákban a rádió hangja kezdett megváltozni. Eltűntek a népellenes elemek, az ellenforradalmi banditák.
3: Fegyveres fiatalok, hozzátok szólunk, akik még harcoltok. Budapest tisztáink, drága magyar birkói, kerüljétek az oktalan bírónkát. Az új kormány következetesen kielégíti jogos követeléseiteket. Fiatal hazafiak, elég volt a bírónkától. Kevesen vagyunk magyarok, ne folyjon több konfliktus. Tegyétek le a fegyvert, és a népi kormány nem állít benneteket statáriári bíróság elé.
0: Másnap este, október 27-én megint változik a hang és a hatalom vélt tulajdonosainak magatartása.
4: Szeretettük a Honvédelmi Minisztérium közleményét. A Valami Városi Tanács a délutáni órákban telefonon megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, és felvilágosítást kért a következő kérdésre. Olyan félvezető hírek kerültek el, hogy szovjet csapatok nagy hadműveleteket folytattak Budapestre. Igazak-e ezek a hírek? A Honvédelmi Miniszter közli, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak. Maradjára a fegyveres közöltők közül felszámolta. A hadsi tevékenység után néhány gyorszontba kerülítse. A szovjet csapatok valóban köket segítettek és segítenek a munkáltatalom ellen törő csoportok felszámolására. Köszönöm a nagyobb épületekbe törő felkelő megszületés, hogy a magyar népek szöreg alakulatainak tehetjük rá fegyve. Ezt kérünkiknek megfelelően meg is történt. A hadsi tevékenység csendesedésével egy időben a magyar hadsereg alakulatai fokozatosan mindenütt átveszik a rendszertartás szerepet. Amennyiben a néhány még ellenálló erősebb volt a magyar rendőrségére kijelölt alakulatainak felszólítására sem tekintve a fegyvert, ezeket teljesen felszámolják.

fanyasszony, huszonnyolcas, mi fél szavakból megértjük egymást. Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz? Emlékszel? Nekünk mindig az első világháborúról meséltek gyerekkorunkban. És első világháborús dalokat énekeltek a fülünkbe. Anyánk vasalt vagy a varrógépet taposta, mi lekoborhattunk a Sparhelt mellé, és hallgattuk, ahogy énekel. Ott, ahol a Nyeszter vize zúg, estére indul az ezred, ágyúcsőre tábor tűz világít. Dalul a nyomor, mondta nagypapa, aztán ő is rázendített. Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajövünk még hozzátok, valaha, valaha, vagy soha. Emlékszel, mit kiabált a nagypapa álmában? Hauptan Griff von rechts, Batterieführer Schießab, meg azt, hogy Gewehr aus. Nagymama meg mindig azt énekelte, megállj, megállj, te kutya Szerbia. Anyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod kis Antant, azt mondom nagy Antant. Azt mondod Shrapnel, azt mondom Maschinengewehr. Nekünk a béke 18. esztendejében folyton az elvesztett háborúról meséltek. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a tábornokok nevét. Hötzendorfi Konrád, Ermolli, Pilsudski, Ludendorff, Kadorna. Különösen ezt a Hötzendorfi Konrádot kedveltük. Jól lehetett ropogtatni. Hötzendorfi Konrád. Aztán megtanultuk a csataterek nevét, Ravaruska, Doberdo, Verdön, Limanova, Pszemizl, Gorlice. Nagyon tanulékony gyerekek voltunk. Minden érdekelt bennünket. Milyen pipája van a bácsinak? Frick Wetson, fiacskám. Milyen pisztolya van a bácsinak? Smith Wesson, fiacskám. Frick Wetson, Smith Wesson. Mi fél szavakból megértjük egymást. Emlékszel, nagymama mindig a császárt emlegette. Ferenc Jóska alatt más világ volt, jobb világ volt. És Károly királyt, Zitát, meg azt a zabálnivaló kis trónörököst. Az aranyfürtő Ottót, aki lokniban hordta a haját. A kis Ottó, Ottóka. Mennyit húzták a fülünkbe, meg is tanultuk a nevét. Könnyen tanultunk, hiszen csak 8 évesek voltunk. Emlékszel? Nagypapa mindig a forradalmat emlegette. De Károlyi nevén túl nem merészkedett senki. A kommünről mindenki hallgatott. Kun Béla nevét nem merték kiejteni előtte. Vilmos császárét igen, Samuel Liét soha. A magyar huszárokról igen, a Lenin fiúkról soha. Monarchiáról igen, proletár diktatúráról soha. A nem-nem soháról igen, a minden a miénkről soha. Komédiáztak előttünk, öregem, komédiáztak. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden csak komédia. Hanyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Viribus unitis, kisezüst, nagyezüst, signum laudis, aranyvitézségi érem, hallgatni arany. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Minket is félelem megöltött. Ez hogy szám nem fáj fejem? Mindig volt szegény, mindig volt gazdag, imádkozzál és dolgozzál, ez a világrendje, jártál Leventél? Én is. Jobbrát, balrát, hátraadsz, 10 lépés. Úristen! Bennünket gyerekkorunktól kezdve egre círoztak. Mi az egész ifjúságunkat végigmeneteltük. Minket elvitt a rendőr, ha hiányoztunk a Leventéről. Minket megvertek az őrszobán, és többé nem hiányoztunk a Leventéről. Nekünk a tornaóráink menetgyakorlatok voltak. Mi a 4. elemében fegyverforgatást tanultunk. Mi minden nap elmondtuk fennhangon a hiszek egyet. Mi a német órán németül mondtuk a hiszek egyet. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland. Emlékszel? Nekünk kötelező volt templomba járni, és tilos volt nyilvános házakat látogatni. Mi bocskai kabátot hordtunk, és fehér toll volt a sapkánkba szúrva. Minket az új háborúra neveltek. A bolsevizmus elleni harcra neveltek. A
vörös veszedelem ellen neveltek. Hanyas vagy? 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Somogyi Bacsó, azt mondom Szakko Vanzetti. Azt mondod Matuska, azt mondom Biatorbágy. Azt mondod Francia Kis, azt mondom Héjas, azt mondod Ostenburg, azt mondom Brónai. Úristen, mi mindent tanultunk meg. Mi mindent láttunk. Láttuk a frontharcosokat. Tölgyfaleveles sisakban menetelni a legfelsőbb hadúr színe elé. Kadétokat, ludovikás tiszteket, utcán felpofozott bakákat, csendőröket, apácákat. Láttuk a kubikus bőrzét a Teleki téren és a cselédkorzót a Keleti előtt. Láttuk az első világháború rokkantjait, a Brusilov offenzíva élve maradt halottjait. Hallottuk a gégék helyen csillogó fémcsövek sipolását. Mi lóhúst ettünk és szamárzsét kentünk a kenyérre. Mi részesei voltunk a nyomorenyhítő akciónak, bennünket felöltöztetett a főméltóságú asszony. Nekünk használt ruhákat adott a házi úr felesége, mi kezet csokoltunk a házi úr feleségének. Mi karácsonyi csomagot kaptunk jószívű asztaltársaságoktól, és láttuk Budapest felett a Gráf Zeppelint, meg azt a két fedelő repülőgépet, amely éjszakánként a Smolfasztát érdette a szárnyát. Láttunk munkanélkülieket, havatlapátoló ügyvédeket és taxisofőrré átképzett orvosokat. Hallottuk a kintornások szívettépő zenéjét. Hallottuk a rádióban beszélni Hitlert és Mussolini. Mi tudtuk, mit ebédelt Hitler a bécsi bevonulás után. Azt mondod Hitler, azt mondom Horst Wessel, azt mondod Mussolini, azt mondom Marcia su Roma. Minket leszedtek a rendőrök a villamos ütközőjéről. Mi csikket szedtünk, szenet loptunk a vagonokból, és kiszaggattuk a kerítések léceit tüzelőnek. Mi úgy nőttünk fel, hogy nem ismertük a villanyt. Mi úgy nőttünk fel, mint a gaz. Nekünk petróleum lámpa nyomorított a szemünket. Mi sohasem voltunk jó tanulók, minket eltanácsoltak a középiskolából. Mi korán kezdtünk dolgozni és dohányozni. Mi örökké éhesek voltunk, és ahhoz húztunk, aki enni ad. Mi ma is gyorsan eszünk, ma is zabálunk, mint ha attól félnénk, hogy valaki elveszi előlünk a tányért. Mi cipőt pucoltunk, triciklit hajtottunk, csomagot cipeltünk, és együtt bőgtünk anyánkkal, amikor a végrehajtó lefoglalta a maradék bútorainkat. Mi láttunk kilakoltatást, utcára kirakott vaságyakat és szalmazsákokat, és szalutáltunk a hősök emlékműve előtt, ha arra mentünk villamossal. Láttuk az áldást osztó Pacelli bíborost, a későbbi pápát az eucharisztikus kongresszuson, és láttuk a levest osztó Róbert bácsit. Mi kokárdát viseltünk, sastollat viseltünk, sárga csillagot viseltünk. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Luftgefahr, azt mondom Fliegeralarm. Nekünk légósisakat nyomtak a fejünkre. Mi égőházakat oltottunk és kiástuk a fel nem robbant bombákat. Azt mondod Danzig, azt mondom koridor. Azt mondod Leningrád, azt mondom blokád. Mi megtanultuk az iskolában, hogy húzzunk egy merőleges vonalat, Mannerheim vonal, Siegfried vonal, Maginot vonal. Nekünk a háború volt az ifjúság. Azt mondott Tobruk, azt mondom Bizerta, azt mondott Bengázi, azt mondom elállam meg. Mi a hétköznapi fasizmus idején voltunk szerelmesek. Mi nyilvános házakba jártunk, és személyesen ismertük a prostituáltokat. És ma találkozunk velük az utcán, akikből már öregasszonyok lettek, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Mi megtanultuk a fasiszta indulókat. Napkeleti vizeken hömpölyög az ár, nézd a kéklő Fuzsimát, mennyi napsugár. Hanyas vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Berlin,
Azt mondom Reichstag, azt mondom Giovinezza, azt mondom Facetta Nera. És újra megtanultuk a tábornokok nevét. Azt mondod Afrika Korps, azt mondom Rommel, azt mondod Guderian, azt mondom Rundstedt. Mi megnéztük a mozikban a fasiszta filmeket. Lützow Sasok, Stukag, GPU, Jutszűsz, Alcazar. Mi ismerjük a repülőgép típusokat. Mi láttuk a bevetése induló Messerschmitteket, Focke-Wulfokat és Tukákat. És láttuk a bevetése érkező Mustangokat, Spitfire-eket, Moszkitókat és Liberátorokat. Láttuk a raták szárnyán a vörös csillagokat, amint a vérző Buda fölé röpültek. Azt mondod Wildebruck? Azt mondom Buda. Azt mondod Brest? Azt mondom Pearl Harbor. Azt mondod Cherbourg? Azt mondom Taganrog. Azt mondod IG Farben? Azt mondom Ciklon B. Mi fél szavakból megértjük egymást. Apád mi volt? Kommunista? Apád mi volt? Szocialista? Apád mi volt? Ébredő magyar? Itt a legtöbb családnak volt egy ügyeletes szégyenfoltja, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, akit letagadtak, agyonhallgattak. Ez egy kis ország. Itt valakit mindig el kellett bújtatni, hogy ne találják meg a fehérek, hogy ne találják meg a vörösek. Itt a legtöbb családban volt hívő és hitetlen, baloldali és jobboldali, katolikus és zsidó. Ez egy kis ország. Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. Pro és kontra. Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségeivel. Itt a leszámolóval is leszámoltak. Ez egy kis ország. Olyan, mint egy nagy család. Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz, mint a többi európai nagyvárosban együttvéve. Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy szeressük egymást, gyerek. Anyos vagy, 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Nekünk cigarettát dobáltak a németek a vagonokból. Nekünk cigarettát dobáltak az oroszok a vagonokból. Mi megtanultuk az Erikát. Mi megtanultuk a Katyusát. Mi üzeneteket vittünk, és röpcédulákat szórtunk. Mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Mi mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ránk dőlt a pince, felrobbant fejünk felett a ház, az osztálytársunkat szép tépte az akna. Nekünk ellopták az ifjúságunkat. Mi hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, csoda, hogy még az eszünknél vagyunk. Mi még az utcai vizeldék falán is azt olvastuk, hogy nem, nem, soha. Velünk szállóigéket magoltattak be. Belénk égették a Justice for Hungary. Turul madár, hada kutya, Csaba királyfi, édes Erdély, ott, ahol zúg az a négy folyó, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Velünk megtanították Rotermerd Lord nevét, Zadravec nevét és Papvári Elemérné nevét. Itt a hentes üzletek kirakatában kolbászból rakták ki Csonka Magyarország térképét, és disznózsírból mintázták meg Horthy Miklós mellszobrát. Itt a vasútállomások virágágyaiban betű alakúra nyírták a füvet, és a betűk azt hirdették, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Mi a sztrecsnyói piros virágokon nevelődtünk. Mi Leventének, ágyútölteléknek deportáltak, jók voltunk. Éhen halni, megfagyni, jók voltunk. Minket lőttek le, amikor vízért mentünk. Belénk vágott az aknaszilánk, amikor visszamerészkedtünk a lakásba, hogy lehozzuk anyánk ott felejtett kendőjét. Minket öleltek magukhoz a férfi nélkül maradt kiéhezett hadiözvegyek. A mi szeretőink fáradt ölő asszonyok voltak.
Pedig csak 16 évesek voltunk. Egykorúak, de nem egy szívűek. Egykorúak, de nem egy akaratúak. Tiszták és mocskosok, igazak és becstelenek. Nincs még egy nemzedék, amelynek tagjai ilyen messzire kerültek egymástól. De az igazak nem vesztették szemről egymást. Mint ahogy a gazemberek is egymásra találtak. Valamennyien 28-asok. Kivégzők és kivégzettek, bűnösök és ártatlanok.

Van jós vagy 28-os. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Eisenhower, azt mondom Zsukov, azt mondod Patton, azt mondom Malinovsky, Bradley, Timoshenko, Borosilov, Montgomery. Azt mondod Monte Cassino, azt mondom Stalingrad. Azt mondod Enola Gay, azt mondom Hiroshima, azt mondod Coventry, azt mondom Nagasaki. Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi átéltük Budapest ostromát. Nem azt az ostromot, amit a híradóban mutatnak be egyszer egy évben, azt a néhány diszkrét filmkockát az égő Kossuth Lajos utcában imbolygó lóval, hanem sok ezer ágyú és löveg pergő tüzét. Nem azt a légitámadást, amit a híradóban mutatnak egyszer egy évben, azzal a telibe talált szárnyaszegettel lehulló árva repülőgéppel. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak! Budapestet 1944 nyarától kezdve hónapokon át több ezer repülőgép támadta. Tönkre bombáztak bennünket, ha még nem méltóztattak elfelejteni. Ugyanúgy tönkre bombáztak, mint Ludwigshafent, Essent vagy Düsseldorfot. A Városliget fáin úgy lógtak a széttépett emberi testrészek, mint karácsonyfán a szaloncukor. Mi nem csak azt a maroknyi nyilas pártszolgálatost láttuk, akik lassan már visszaköszönnek nekünk a diszkrét filmhíradó kockáiról, azt a 8-10 beszkárt kalauzt, aki Kumpáter vigyázó tekintete előtt éppen kiszaladtak egy földszintes ház kapuját. Mi láttuk a Dunát, ahogy élettelen, legyilkolt emberek százait vitte a víz. Bennünket nem hívtak be katonának, mi akkor még csak 16 évesek voltunk. De a mi korosztályunkból kerültek ki a Szent László hadosztály páncélfalasztok sihederei, a nyilas keresztes süvölvények és az SS magyar ajkú alakulatainak véreskedő kamaszai. És közülünk kerültek ki az üzenetvívők, hírvívők, röptédulázók és a hullaszállítók is. Mert ez a korosztály, mint a klinikai ló, magánviselte korának minden tünetét. Hanyas van? 28-as. 28-as. Mi fél szavakból megértjük.

Hófúvásban utaztunk a vagonok tetején Zabándi faluért. Minket sodort le a vonat tetejéről az alagút, a mi fejünket vágta le a villanyvezeték kifeszített huzalja, a mi kezünk fagyott oda a vastraverzekhez, de kinyílt előttünk a világ. Mi láttuk és hallottuk beszélni Torres, Toliattit, Duclót, Dolores Ibarurit, Tim Buckot, Harry Politot, Kalinyint és Vorosilovot. Mi láttuk és hallottuk Dimitrovot, Titót, Wilhelm Piket, Károlyi Mihályt és Rajk Lászlót. Mi találkoztunk a Komintern egész gárdájával. Mi láttuk és hallottuk beszélni Csúte marsalt. Azt a Csúte marsalt, aki 30 évvel később részvédtáviratot küldött Franco halálakor a spanyol kormánynak. Azt az ember hodzsát, akinek utasítására 10 évvel később a szovjet hadihajóknak el kellett hagyniuk Durazzo kikötőjét. Azt a Chuen Light, aki 30 évvel később elsők között ismerte el Pinochet fasiszta diktatúráját. Mi állami szolgálatba álltunk, külügyi szolgálatba álltunk, belügyi szolgálatba álltunk. Mi úgy ismerjük ezt a várost, mint a tenyerünket. Mi ismerjük egymást. Mi mindenkit ismerünk. Mi tudunk konspirálni, hallgatni, nem fecsegni, titkot őrizni. Mi vakon hittünk, és látva csalódtunk. Összetörtünk, és kiegyenesedtünk. Mi magasra tartottuk a zászlót, amit később kivertek a kezünkből. A mi korosztályunkból kerültek ki a nagykoponyák és a hugyagyúak. Minket elfogtak és megvertek, és mi elfogtuk azokat, akik elfogtak bennünket. Mi minden nap azzal ébredünk, hogy máma meghalunk. Nekünk 40 és 50 között már őszül a hajunk. Nekünk 40 és 50 között már fehér a hajunk. Mi bírjuk az italt, vihart, éjséget és fagyot. Ránk lehet számítani. Ránk kell számítani. Ránk nem lehet nem számítani. Velünk akkor is számolni kell, ha nem számolnak velünk. Nekünk megölték a legjobb barátainkat. Minket megöltek a legjobb barátaink. Mi voltunk a barikád két oldalán, a bal oldalán és a jobb oldalán. Mi látogattuk a börtönöket, bennünket látogattak a börtönökben. Mi cinikusak vagyunk. Mi a szívinfarktust szívtrombitának nevezzük, de a szívünk, ahogy Dzerzsinszki mondta, forró, és az agyunk hideg. Bennünket már nem érett semmi meglepetés. Minket lelőttek, nekünk kivágták a szívünket, és beletették a pártkönyvünket. Ránk sortüzet adtak, bennünk nem ért véget a háború. Bennünk soha nem ér véget a háború. Mi békében élünk, gyermekeink homlokát simogatjuk, sétálgatunk a vasárnapi csendben, iszogatunk, diskurálunk, de agyunkban repülőgépmotorok dübörögnek, sortüzek görögnek, és harckocsik lánctalpai csikorognak. Mi felkapjuk a fejünket minden fékcsikorgásra. Nekünk felgyorsul a szívverésünk, ha meghalljuk a mentőautó szirénáját. És énekelünk, folyton csak énekelünk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi ott voltunk minden április 4-én, és láttuk a karhatalmi századok szurony erdejét. És láttuk Sztálint a mauzóleumban bebalzsamozva. Mellőlünk sokan kidőltek, akik meghaltak, akikkel tele vannak az ideggyógyintézetek, akik megőrültek, alkoholisták, vagy bűnözők lettek. Akik nem bírták tovább cipelni a nehéz csomagot. Teremtő Isten, mi minden van abban a csomagban? Ekkora csomagon nem lehet sehová elutazni. Pedig mi mindenhová kapunk útlevelet. Minket bárhová simán kiengednek. Rólunk tudják, hogy a világ végéről is visszajövünk. Mi nem tudunk, és nem akarunk más

Boy Kiryani. Csak itt. Nekünk itt még feladataink vannak. Mi látogatjuk az elfekvőket. Temetjük apáinkat. A 88-asokat, 89-eseket, 900-asokat. Látogatjuk a 19-eseket. A spanyolosokat, akik sárgára aszalódott testtel vörögnek vizelettől szétmart matracukon. Fénytelen szemükben lovas rohamok, torkolattüzek villognak. Látogatjuk őket, akik 15-ben Montessolarónál, 17-ben Caricinnél, 19-ben a Tisza partján, 36-ban Madrid határán hasaltak a géppuska mellett. A kommün katonáit, Cserny Samueli katonáit, egykori Lenin fiúkat, a Battyányi palota bőrkabátosait, akiket agyonvertek a bukás után. Vasra vertek a bukás után, akik börtönökben rohadtak a bukás után. Akiket kiküldtek, hazaküldtek, visszaküldtek. Akik lebuktak, kiszabadultak és újra lebuktak. Akik megjárták Európa börtöneit, a lágerek poklait. Akiknek nem volt soha egy nyugodt pillanatuk. Akiket örökké kerestek, akik egymásban sem bíztak, akik most levegő után kapkodva belénk kapaszkodnak, miközben görcsösen szorítják kezünket, asznás szívvel, ziháló tüdővel, elhaló hangon énekelgetik. Megtanultuk, nézzük őket, összetört testüket, hallgatjuk sipoló tüdejüket, és nem merjük elsírni magunkat. Pedig üvölteni szeretnénk kínunkban. Melléjük ülünk, mosolyogva föléjük hajolunk, és velük együtt énekeljük. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást? Nekünk a hallgatásunk is beszédes. Nem mindegy, kivel hallgat az ember. Mi egymás társaságában szeretünk hallgatni. Mi tele vagyunk kitüntetésekkel. Mi ezeket a kitüntetéseket megérdemeltük. Csak az a furcsa, hogy túlságosan fiatalok vagyunk a kitüntetéseinkhez. Hiszen még 50 évesek sem vagyunk. Ennyi kitüntetést 70 éves korára szokott összegyűjteni az ember. De mi sohasem leszünk 70 évesek. Ezek a kitüntetések leendő özvegyeink kitüntetései. Ők majd berakják egy dobozba, mert külön-külön sok helyet foglalnának. És egyszer egy évben előveszik majd a dobozból, letörölgetik róla a port, szépen kifényesítik, és újra visszateszik a dobozba. Amíg be nem kopogtat hozzájuk egy úttör. Aki a mókus őrs nevében átveszi szocialista megőrzésre X elvtárs kitüntetéseit. És a kitüntetések átmennek a mókus őrs tulajdonába. Üveg alatt őrzik majd, egyszer egy évben ők is letörölgetik, kifényesítik szépen, és az őrsvezető beszél majd nekik X elvtársról, méltatja érdemeit, elmondja, milyen nagyszerű ember volt, aki ezeket a kitüntetéseket valaha viselte. A forradalmi mozgalom nagyszerű katonája, és a zászló, amit ő kiejtett a kezéből, most mi emeljük magasra, és visszük tovább. De még élünk. Még élünk. Pedig már leéltük az életünket. Mi többet éltünk, mint három nemzedék együttvéve. Sokat láttunk, sokat hallottunk, sokat tudunk. Mégse tudunk semmit. De még itt vagyunk. Sok felé, lent és fent, mindenütt. Az őrtornyokban és az intenzív osztályokon. Mi 28-asok. De már tarkunkon érezzük az utánunk nyomuló nemzedék forró lehelletét. Már a nyomunkban vannak. A fiaink. Drága fiaink. Ők fognak egyszer eltemetni minket,
utolsó perceinkben ők ülnek majd az ágyunk szélén, és velünk éneklik, hogy megtanultuk mi már ezt a harcot. Velünk éneklik. Velünk éneklik. Velünk éneklik.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? TV? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem figyeljenek. Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, és így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja is reszel tovább eszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom a latba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unokaöccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete atyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollászkodik a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire, kókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibéire. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezébe leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillanatból. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől ki kell az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hal, amikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos mása egy várnak, s a vendéget várnak, a felvonóidat leeresztik, s a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú posztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol, egy horpat sisakban, mely ragad a posztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell meg a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin tartották egy, Madame Dubarin asszakat kigombolja, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan. Mert közömbös neki a blues alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. S míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okosít te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el füstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbija a motor, melyet szétszed és összer a gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya. Pedig az agya épp csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mosdatja, mint a gyerekei.
s mint régi motoros vasárnaponként bukós isakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a botor, de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, s közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. S mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza fes kis flótáját, és elfújja az egész ház nótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagájom.

0: magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjájunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek árengedmény.
2: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja be, mint Pegasusszal, globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Invis.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérné.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Ofotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üveg szemet.
2: Az ofotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpordlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó, doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
0: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendégünkben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
2: És szidja időnként a kapitalizmust is.

Interpelláció humorügyben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Felreállhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt, ikreket szülhet. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya, mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán. Miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Garinti Frigyes díjat.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik véntölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom év arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyet kik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince, egy pince helységben kardigánt kötök, hetenként négyet, ötöt, kimondottan prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ő is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjú szálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árulban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam így fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kokszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Márpedig nekem higgadt a vérem, épp ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkimélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Amúgy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport gyéren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a puskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetben, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoptam. Nem mintha nem tudnám, mi van a glóbuszon, hisz én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Bár van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, Madame Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollárt passzíroz a pasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszásból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak Zenek Szavir Kukattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, pomázom egy kistelekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze,
ha van esemény. Lesemén, de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végkép OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magánügyben. Jóságos Isten, Uram Teremtőm, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, s ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőm, a kommunizmusig.

0: Balladal a fehér ökör vendégről. Lakótársaim, béreim, jó pestiek, könnyűek és nehéz testiek, kikkel itt Pesten reggel és esten fogyószusszal együtt járok egy rogyó busszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Ó, tikkat vándor, ki zugló felől egy 67-essel érkezel, és inni vágyol, vagy ott étkezel baráti körbe, a fehér ökörbe, porhanyós vesét, pacalt és tüdőt, sok bájos mesét hallhatsz, míg töltöd az üdőt. És téged idegen, kit bécsi gyorshoz vagy bukaresti, hidegen hágy e pesti resti, melyen, mint égen a felleget keresed a népi jelleget, és lelked örül, mert a kép megragad, s a keleti körül már is Párizsban érzed e magad. Mert én, ki gyakran vevén ott szódát, annyi ódát hallok felőle, hogy futok már előre-előle. A minap is bementem, és menten szép kép tárult elém. Pont belém botlott egy kopott kokot, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vakzenésszel kokettált. És szemembe ötlött sok bombanő, kikben a gyújtó szerkezet rég bedöglött, s most rumba dőlve kisé leverten tűnődtek el fél decik keverten, s úgy hevertek roskatag halomba, mint sok fel nem robbant bomba. S ki a bombáról mordáigra tér át, láthat több délütött ledér hetérát, kiket senki nem néz szende szűznek, mert bizarr foglalkozást fűznek. És meglepő szorgalommal birkóznak meg a forgalom. S a pult mellett, dagasztottak mellett, őszvagányok, kik a vágányok tövén éjjel, kéjjel, sikerpalikat fosztogatnak, s közben szalámit osztogatnak, hogy mire felébred a mókus, már befogadta őt a rókus, és nem emlékszik semmi másra, csak a szépre, a gyomormosásra. S kit karjába pont az álom, e SZESZ fesztiválon, s aludni vágyott, ledőlt a pőre, kőre, mert a járda a csárda mellett rendkívül lágyott, s bár a hasonlat kisé banális, épp a kanális rácsát fogta, mint zenész a brácsát, s emlékeztetett egy báróra, akit ugyanitt ért mindig a záróra. S egy csábos csehóba sírták vissza Borissa undok, vagabundok, a grundok kiirtott bokrait, hol egykor csokrait tépték le millióm liliomnak. És gargalizáltak, reket pacsírták, töményben edzvén öblös hangjukat, mert sokukat aznap a táppénzből kírták, s nem volt mi fűtse kocsmarangjukat, s rezes orrukat a borba dugták, mint elefántok szokták az ormányt, és szipták a kormányt, magukból kikelve, hogy nem kapni rumot OTP hitelre. S láttam két alak, a falak mellett csencseltek csecse elcsend hencsert, s volt becse a cserélő cselének, mert a bevő bedőlt a cserének, s mint spanyol grand, kinek grandja sem maradt, a gírhes hencserrel elszaladt, s a másik jódlizott egy fürgét, mert bebóglizott egy ürgét. De ne essék félreértése, sértés, mert kellemes, vigasz és igaz, hogy a kirívó ivóba nem csak csilcsap csellengő banyát vernek kanyát, hanem felkeresik, ha süt, ha esik, vaskos kofák is, bánatosak és jópofák is, meg munkások, tisztes parasztok, kik a csirke árából vesznek damasztot. Sőt, számos új és régi értelmiségi, szóval nem érdekem, és nekem nem érdekem, hogy épp azok kapjanak fricskát, kik nem gazok. Ám ha ennyi nép ide jár is, e kép nekik sem ideális. S eleve innák inkább ott a serlevet, hol fehér asztal marasztal kupát és serleget. Pohár. Magasságos belker, ki minden nap, ha felkel a nap, csodákra vagy képes, és kétes ivók helyén mézes mackókat létesítesz, s varázs szavadra zsémbes gebínesek javakba szépen gyarapodnak, mert pénzügyi alapodnak áldásos hatása nagy. Te nagy, ki hímes kövekből hímzett pagodákat emelsz a porból, szabadíts ki minket e jámbor baromhoz címzett elaggott akolból. Szégy kivételt,
1: ne csak a bevételt nézd, mert nézd, titkot azzal el nem árulunk, hogy itt-ott mi is hozzájárulunk néhány milliócskával, jócskával a bántor zászlóhoz, se pár szóhoz ezért van jogunk. Építsd hát át e helyet, hogy új ökör legyen a régi helyet, s kérünk az égre, hozz végre döntést, csinálj ürgeöntést, szüntesd meg a söntést. Legyen ott büffé, bisztró, bármi, csak ne kelljen erre annyit várni. De kis fohász, légy friss kovász, mely lágyan keleszti vágyam, s a célját elérte, megérte, s ez nem rossz ómen. Ámen.
0: Szeretlek, Pest. Én Pestem, mint szívem, testem egy darabja, úgy vagyok híven a rabja minden házadnak, se századnak büszkeségére vagyok cégére nevednek. Én pesti ember, ki mint a tenger hullámzott tereiden és utcáidon, lüktető ereiden, hisz itt látott napvilágot testem, s mikor a fójából kilestem, majdnem kiestem, mert szemeztem egy csecsemővel, egy kecses kacsójú csecsemővel. S nem törődve az anyatejjel, a pelenkába, kába fejjel lapultam, és szapultam a bábát, mert letakarta a kislány lábát. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, hibáiddal és erényeiddel, az édes száz éves városligettel, hogy gyakran taposta talpam laposra a játszótér zöldgyepét, s az állatkerttel, hol apám először vert el, mert kavicssal dobáltam a majmok ülepét. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, tigriceiddel és vicceiddel, ritkán működő liftjeiddel, az esküvőkkel, a vállásokkal, az ok nélkül betöltött állásokkal, sokkal. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el a kikkel, a fikkel, akikre pikkel annyi pesti, a piktorral, ki szobám kifesti, a fogásszal, ki fogam kihúzza, a prímással, ki fülembe húzza dalait, s a halassal, ki halait, süti tepsiben a standon, a főbérlővel, ki az albérlőt üti septiben a gangon. A szenessel, a fással, az örökös rohanással, a kanárikkal, az ölebekkel, s a fákon totózó verebekkel, kik szolíd alapon játszanak, s a találatok látszanak sokkalapon, mint védjegy, mely hirdet prima márkát, s a nép a bárkát átkozza épp eleget, hogy miért vitt fel rá Noé magával verebet. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, szétpukkanó rémhíreiddel, mert rémhíres e város, hol mindig akad egy volt gyáros, ki biztos helyről értesül, a klauzáltéri piac helyén rakétabázis létesül. S a hírt, mint balzsamos írt, beissza, hiszi és viszi oda-vissza, sok együgy gügye, s minnyájunk ügye, hogy ezek agya ne legyen gyagya, ugye? Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el terveiddel és elveiddel, a mávval, a bábbal, a méhkel, a hívvel, a sok azonos utcanévvel, szembetűnő gráciáddal, szűnő bürokráciáddal, a szép számú újszülöttel, mert Pestre jött el minden gólya, ezért volt hiány cikkapója. S bár szökkenő a születések száma, a bökkenő, hogy láma lakók hada se csökkenő, mert akik Pestér epednek, feljönnek vidékről, s letelepednek. Ha pedig pár év elpereg, világra jön a kisgyerek, ki már peckes pesti lakó, s azt se tudja, merre fekszik, lovas berény, paks vagy makó. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, fájddal, tavaszi rügyeiddel, a szerelemmel, amelyre példátlan türelemmel tanítják egymást lányok és legények, s a vénekkel, kik már beérik énekkel, s mindezt csak nézik szegények. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, sablonos lágereiddel, s azt is bevallom mardosó váddal, együtt szeretlek a Szabó családdal, a Csimbum cirkusszal, napilapokkal, csepegő csapokkal, repedő csövekkel, s a folyton felszerett keramitkövekkel. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, ügyeiddel és ügyfeleiddel, együtt szeretlek rosszal és jóval, a televízióval, mely gyakran televízióval, és veletek,
1: gyerekek, kik itt éltek velem, 2 millió 2 lábon járó történelem, kik között hány akad ki semmiért fakadt panaszra, mert nem gondol már egy fagyos tavaszra, mikor nem pörölt, sőt örült, ha kitörölt egy tálat, s hálát adott a házi úrnak, hogy nem érte házát teli találat. S az égre nézett, mint megigézett, bár nem várt már malasztot, hisz egy deka melaszt el nem szalasztott. Gyarlók vagyunk, agyunkból hagyunk kiveszni képeket, nem éppen szépeket, könnyen felejtünk, fejben is úgy látszik van még selejtünk, de én majd elmondom, úgy sincs most más gondom, milyen is voltál, mikor a göncöddel szánkót toltál a romok között, persze csak úgy magunk között. Emlékeztetően. A párás pince lágy ölén, hol egykor majd kitört a frász, szóval, ha éppen fát hozol fel, vagy egyéb ügyben arra jársz, hol okos fejedre zizegve hull a hamvas és hűs penész, gondolj csak vissza 45-re, pajtás, ha netán arra mész. Hisz emlékszel rá, megszülettél újra, nem volt kivétel senki ez alól, s bár kissé könnyű voltál súlyra, sok volt rajtad a gezarol. Az udvaron egy bőgő hurra léptél, melyről felsírt egy halk etűd, s te lekopogtad egy ágyú talpon, hogy bolhád van is nem tetűd. Majd korgó gyomorral, mert aznap még nem ettél, otthonos nyomorral szemügyre vettél egy kivénhet ványad búzs gebét, mely hiába sírt ott könnyes szemmel, ebéd lett, mert lófasírtot sütöttél belőle szakértelemmel. És gőgös szomszédod a bancák, kipecézett egy lipicai kancát, majd baltát hozott, s mint Csekonics gróf a kedvesével, karján egy csinos lóvesével távozott. S bármi muris, borsó és buris volt a vágyad, s fejed alól a baldahinos ágyat egy tál lencsért eladtad, s a stafírungot is beleadtad, ha szűzdohánnyal tetézték a lencsét, mert fülön csípted a szerencsét. Hazáig futottál, ha tojáshoz jutottál, és elcserélted Bernát sót is sóért. Mert Nobel-díjnál többet ért, ha ennyi jóért többlet ért, nem kellett leutaznod Érdre, s ott esni érte térdre. Ezért, ha olykor ideges vagy ma, mert drága a bab, vagy kevés a hagyma, néha ez is jusson eszedbe, mikor épp sült húst begyedbe teszed be. És becsüld-e város fényeit, az élet tényeit, ne tagadd, ne hazudtold meg önmagad, mert bárhol él, ki itt látott világot, fenn éjszakon vagy délen, dús virágok között, szívével soha el nem költözött. S ha leszáll messzi partokon az est, a honfitárs távolba néz, s egy dalt idéz. Te Pest, 17 éve vagy szabad, add szabad, hogy mint nagy hajó tovább haladsz velünk, s ha jó a tempó, és ügyelünk arra, hogy jobbra se balra ne legyen kanyarunk, pompás lesz a nyarunk és telünk, mert gyarapodunk és telünk. Én nem vagyok rest, előtted Pest, szívemet kitárni, végig váltottam hajódra jegyet, végig megyek, s menet közben nem fogok kiszállni.

Egy kérdés gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok. Árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok? De tényleg, mondják meg, hová tűntek? Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillagban az égen. Heteken át kiártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhető proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletár. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De ki? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam, erre, ha kell esküdni benek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták. De a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állok? Kik vesznek bútort, hűtőszekrény? A nép. De kik a proletár? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrány? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Tudod, akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondol, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

Keltakarót hallottátok. A héten elhunyt Szilágyi Györgyre emlékeztünk. Reméljük, jól szórakoztatok. További jó tilos.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

folytatjuk Isaac Asimov Caves of Steel című hangjátékának, illetve regényének feldolgozását angol nyelven. A szöveg magyarul megtalálható a neten, tehát jó kis angol nyelvlecke.

0: cichość.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
2: És akkor csak profokkal.
3: Jó reggelt kívánok! Igen, Dr. Ki és a harmadik utas című műsor következő kiadása. Itt van velünk Szabi, Sztyep, én vagyok Káosz, és kedves vendégünk Eckhardt Balázs. Szervusz Balázs!
2: Szervusztok!
3: Egy fantasztikus lehetőség, ismét egy olyan emberrel beszélgethetünk, akinek mind családilag, mind emberileg van mondani valója számunkra.
4: Én például éppen most tudtam meg, Balázs, hogy az édesapád meggyógyította a rákot.
2: Igen, ugye, ezt így nem mondja azért. Hát nyilván nem gyógyítottam meg. Rákkal foglalkozott egész, meg foglalkozik egész életében. Rákkutató, illetve belgyógyász szakorvos volt. Ő volt az Onkológiai Intézetnek az igazgatója sok-sok éven keresztül, jelenleg is még praktizál, 85 évesen. Azt gondolom, hogy a rákról mindent tud, vagy legalábbis mindent tud, amit ma lehet tudni. Még most is nagyon képben van, és nagyon-nagyon sokat dolgozott azon, hogy a rákkutatás előre lépjen, illetve hogy emberibb körülmények között kerüljenek kezelés alá. Ez nem volt túl magyar. Tehát magyarul, hogy sokkal emberibb körülmények közé kerüljenek a betegek. És ami nagyon fontos, hogy föl is tudják dolgozni a betegségüket, illetve hogy tudjanak kooperálni az orvossal, ami nagyon-nagyon fontos, és a család.
3: És erre dolgozott ki módszertanokat itthon?
2: Igen, hát ő itthon élt.
3: Ez eszébe nagyon... se jutott, nem is hívták?
2: De rengeteget hívták, meg dolgozott is, kint mindig visszajött. 1965-ben az én születésem előtt ebből még volt is egy kisebb konfliktus, mert egyszerűen nem hitték el az állambiztonság embere, hogy ő visszajött egy amerikai, egyéves amerikai ösztöndi után. De hát ő neki mindig is az volt az elve, és a gyakorlat is ezt mutatja, hogy Magyarországon kell, hogy ide született, segítenie kell az itt élő, illetve hát itt beteggé váló embereken. De boldog ember, tehát azt gondolom, hogy jó döntés volt a részéről.
4: Itt ez nagyon érdekes, hogy azt vettem észre, hogy ha valakinek mondjuk a családjában van valaki, aki szereti a munkáját, boldog ember, a munkája az nagyon nagy teljességet ad az életében, akkor ezt átadja a következő generációnak, hogy te nem lettél orvos, vagy éppen rákutató.
2: Igen, ez teljesen igaz, amit mondasz, tehát ez tényleg így volt nálunk is. Hihetetlenül szellős, levegős, izgalmas, érdekes családban nőttem föl, két bátyám van, akik jóval idősebbek nálam, és ők is számomra nagyon érdekes emberek voltak, én voltam a kisrác a családban. Hogy miért nem lettem orvos? Nyilván azért, mert az összes ebédnél szóba kerültek a műtétek, meg mindenféle borzalom. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván minden fiúban van egy olyan vágy, hogy egy saját utat járjon. Tehát, hogy mi mindig csak másodhegedűsök lettünk volna. Egyikünk, tehát az egyik bátyám se lett orvos, ez nagyon fontos. Nem eszébe se jutott senkinek, hogy orvos legyen. Nyilván ez apámnak egy icipicit fáj, talán, bár erről sose beszélt, de az is igaz, hogy elégedett azzal, hogy a fiai milyen irányba mentek. Az én esetem nagyon érdekes volt, mert abban az időben, amikor én gimnáziumból felvételiztem a színművészeti főiskolára, akkor nekünk nem volt tévénk. Az első tévémet úgy vettem, hogy egy fuvolát adtam el. Amit ugye nekem mindenkinek zenélnie kellett, ez nagyon fontos a mi családunkban, hogy mindenki valamilyen hangszeren játszik.
3: És volt ilyen családi zene este, vagy zenevasárok?
2: Hát most nagyon szimpatias lenne azt mondani, hogy igen, de nem. Tehát olyan volt, hogy születésnapokon vagy karácsonykor valaki zenélt, de így együtt nem zenéltünk. Édesapám a Zeneakadémiát elvégezte az orvosival párhuzamosan. Anyámat úgy fogta meg, hogy Chopin muzsikán keresztül mind a mai napig zongorázik. A középső bátyám meg zongoraművész, tehát ilyen szempontból ezt a vonalat tovább vitte a középső bátyám. Hát mi meg csak hallgattuk. Nekem annyiban jó, hogy a fiam zenész, tehát olyan zenéket tudtam a fiamnak mutatni, amiket azért otthonról hoztam. Tehát mi azért a 70-es években már hallgattunk otthon jazzt, bluest, talán nem minden családban volt ez evidens. Ezt a fiam nagyon szépen leemelte a polcról, és elég hamar elkezdte azokat a zenéket hallgatni, amelyektől el vagyok ájulva. Tehát én amikor elmegyek a fiam koncertjére, én teljes értékű koncerten vagyok, úgy élvezem, mint hogyha Eric Claptont hallgatnék Amerikába, hiszen azokat a zenéket játsza, sőt, azt kell mondanom, még jobb zenéket játszik, mint amiket én hallgattam. Na mindegy, szóval ezek így egymásba fonódva mennek így az életbe tovább. Televízióra cseréltem a fuvolámat, és akkor úgy lettem én a tévés a családban. Apám nagyon sokáig nem is nézte meg a munkáimat, mert azt mondta, hogy ezt nem is érti, hogy mi az, hogy tévés, hát ez számára egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen
3: Nem is munka.
2: Hát nem is munka, szóval igen, szórakozás. Tévézni az olyan szórakozás. Egyébként meg hát igaza volt, mert én mind a mai napig úgy fogom fel a saját munkámat, hogy ez egy játék. Egy nagyon, én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt a játékot űzhetem, és ezért még fizetnek is. Nyilván vannak ennek mély pillanatai, de hát, hogy tényleg sokszor úgy szoktam, hogy valami nagyon nem tetszik, akkor azt mondom, inkább kusoljál, mert neked olyan haláljó életed volt, hogy nincs jogod dumálni. Ez pont az utazásokkal kapcsolatban volt, hogy én nagyon szerencsés módon rengeteg helyen jártam, és mindig azt kérdeztem magamtól, hogy mi az üzenete annak, hogy én ezt megtehetem, tehát mit akar a feljebb való velem. És akkor próbáltam kitalálni magamnak, hogy ezt valahogy meg kéne szolgálni. Most nyilván az elsődleges szolgálat az volt, hogy tisztességes filmeket készíteni, és nem el bagatellizálni, meg nem el linkeskedni a dolgot. De hát ezek nem olyan nagy dolgok, de azért mégis az ember néha azért hátradől, hogy honnan, hova tart az élete.
3: És így még a kis családod, meg a családfádnál maradva, hát azt is sikerült kiderítenünk, hogy a nagyapád sem volt kisebb személy, a hazai nyelvészet, Balassi Bálint kutatás és a francia-magyar nagyszótár megalkotóját tisztelhetjük benne, ha jól tudom. Illetve egy nagy faludi kritizátor, aki szerint Faludi György azért túl fordította ezeket a Villon verseket, és ahogyan megtudtam, még egy levél is van, amiben jól lecseszi Faludit, hogy ez nem is úgy van.
2: Nagyon-nagyon jól informált, hogy el vagyok képedve. Valóban ez egy írtó érdekes helyzet volt. Valóban így van, nagyapám francia szakon tanított a bölcsészkaron, és ugye hát a háború után különféle okokból nyilván nekik is földjutottak a házukat le, nullázódott a család. Ő tett még egy kisebb Varga betűt a Barankovics pártnak, lett egy évig a vezérszónok a parlamentben, és utána kiszállt ebből a sztoriból, persze nyilván kiszállt, hiszen meg is szűntek ezek a pártok. A lényeg az, hogy utána egy ilyen visszafogott tanáremberé vált az egyetemen, találtam az örökségben lévő könyvek lapjai között egy borzasztó érdekes kis cédulát. Következő szöveg, megpróbálom idézni fejből. Tisztelt professzor úr, kérlek téged, hogy a vacsora csillag feljövetelével ne távozz a kari gyűlésekről, valamint jegyez békekölcsönt Bóka László dékán. Na most ebből ugye tökéletesen kiderül, hogy milyen hangulat, vagy milyen helyzetben volt a nagyapám. Ez tette lehetővé, legalábbis a családi legendárium így szól, hogy akkor belevágjon a szótárba. Magyarul egy olyan ember, aki azért egy humánus gondolkodó volt, rózsakeresztes lovag volt, Sorbonnon tanított, tehát a francia kultúrát tartotta mindenek fölöttinek. Egy ilyen ember, egy ilyen politikai légkörben, ami az 50-es években kialakult, nyilván keres magának valami elfoglaltságot, igen, és akkor így született a francia szótár. Ez körülbelül olyan, mint amikor a sakkban nagyon erősek voltak a Kádár érában a magyarok. Persze, mert ez egy teljesen politikamentes dolog volt, kellett hozzá logika és gondolkodás, nem lehetett belekötni, mert ugyanez volt a nagyapámnál is. A Faludival való vitája, ez egy borzasztó érdekes dolog, hát legalábbis nekem, mint unokának, amikor a Faludinak a Villon kötete újra megjelent Magyarországon a 80-as évek végén, 90-es évek elején, most pontosan nem tudom mikor, akkor annak az előszavában megint megtámadta a nagyapámat, amiért én nagyon pipa voltam rá, és fogtam magam, és utána olvastam elég rendesen annak, hogy mi is történt. A korabeli újságokból az derült ki, hogy a nagyapám, mint literátor, mint nyelvész akadt ki azon, hogy ne Villon neve alatt mondja el a Zeneakadémián Faludi egyébként szerintem elég jó verseit, hanem mondja el a saját neve alatt. Tehát ő igazából nem arra volt kiakadva, hogy Faludi verseket ír, hanem arra, hogy ezt Villon fordításként közli. Na, találtam Faluditól is egy kis levelet, 46. február, ha jól emlékszem, Amerikából, amelyben elég mérgesen ír nagyapámnak, hogy hát mennyire utálja nagyapámat. Majd a levél végén van egy utalás arra, hogy egyébként, ha nagyapámnak valamire szüksége van, akkor Amerikából nagyon szívesen hoznak. Na most képzeljétek el azt az állapotot, hogy Faludi írja Amerikából ezt a levet, miközben nagyapámnak a Muskátli utcában porig égett a háza, 4000 kötetes könyvtárral, a család nulláról a testvére fogadja be a családot, hogy valahol tudjanak lakni. Na most nem tudom, hogy erre nagyapám mit válaszolt. Azt tudom, hogy nagyapám nagyon kevés tárgyat, nagyon kevés írásbeli emléket őrzött meg az utók akkor számára ez a levél valahogy mégis megmaradt. Tehát valószínűleg ez azért neki egy fájó pont volt az életében. Nyilván nem tudja ma már megvédeni magát. Én egy picit részrehajló vagyok. Én azt gondolom, hogy ő a maga szempontjában valószínűleg igaza volt. Faludinak voltak túlkapásai. Ő egy nagyon szenzitív ember volt. Nagyon sokszor vehemensen védte az igazát. Én azt gondolom, hogy ennek lett aztán ez a kis irodalmi vita az áldozata.
4: Lehet, hogy ez egy pozitív és nem negatív emlék volt, hiszen az, hogy valamilyen ilyen szubkulturális témában ők elkezdtek vitatkozni, az azt jelentette, hogy nagyon magas szinten partnernek tekintették egymást. Szerintem erről árulkodik az is, hogy Faludi György felkínálta, hogy ha bármit szeretne Amerikából, akkor ő ezt beszerzi, meghozza. De most próbálom a lehető legjobb indulatú módon értelmezni ezt a levelet.
2: Hát én egy picit másként látom, illetve egy lehellettel, most nem lesz szimpatikus egy csomó hallgató számára, hogy mondok. Faludi a maga korában, legalábbis a nagyapám interpretációján keresztül nem volt beemelve a koszorús költők közé. Tehát most a koszorús költőket nem pejoratíve mondom, hanem tehát nem a második nyugat nemzedéke, hanem, tehát, és én szerintem ő küzdött egész életébe a saját pozíciójára. Na most amikor ő Magyarországra visszajött az életének az utolsó éveiben, bocsánat, az életének az utolsó évtizedeiben, akkor egy más helyzetbe érkezett. Egészen más volt az irodalmi élet. Ezek a nagyon látványos és nagyon jól olvasmányos versek, ezek gyorsan sikerré váltak. Ugye nyilván ebben benne volt az is, hogy szamizdatként lehetett őt olvasni, tehát ez a folytottság, de ezek kitűnő versek, kitűnő könyvek, én is olvastam az összes sorot, élveztem. Tehát teljesen jogos, hogy ő ilyen népszerű lett. De azt hiszem, hogy azért benne mindig volt egy nagy küzdelem, hogy fogadja már előtt a magyar irodalmi magas kultúra. Na most a nagyapámról nem lehet azt mondani, hogy ő egy elitista valaki volt, de valószínűleg itt meghúzott egy vonalat. A nagyapám nagyon, nagyon szigorú ember volt, annyit kell még róla tudni, de ezt mindenki elmondja, hogy a francia tanszéken egyszerűen iszonyatosan féltek tőle, nőket nem is nagyon engedett át, azt mondta, hogy nőnek nincs keresni valahogy az egyetemen. Azt hiszem, hogy kettőt engedett át, legalábbis így szól a családi legenda, hogy egy mondat is befejezem. Az egyik kölyüket el is vette feleségül, az lett a
0: hallgató.
5: Halló, szevasztok. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Faludi milliószor kijelentette, lehet, hogy már csak idős korában, de hallottam, meg olvastam is, hogy azokból a Vion fordításokból egy sor Vion sincs.
0: Igen? Ezt hol jelentette ki? Mert azt írtad, hogy átköltésnek nevezte ezeket a verseit, nem is fordításoknak. De ezt erről hol lehet tudni, mert ez tényleg ez egy kicsit érdekes adalék.
5: Rá kéne keresni, de én hallottam egyrészt a szájából, már nem ott ült velem szembe egy tesztóban, hanem tévében, interjúban, stb. És leírva is láttam. Tehát ő ezt legalábbis idős korában, amikor visszajött Magyarországra, akkor ezt állította. Volt még valami magyarázat is, hogy miért nem írhatott ő egyes szám első szemében akkor. A másik érdekes dolog, aztán gyorsan kilépek, hogy ugye a Barankovics pártról volt szó, ami a progresszív katolicizmus lett volna Magyarországon, azt Mindszenty József verte szét, valamiért nagyon ögyébe volt, ezt kevesen tudják róla, csak én szerettem volna mondani.
0: Köszönjük az adalékot!
5: Szevasztok!
0: Ciao, ciao! 215-37-73 a telefonszámunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és most még mindig csak a család fáját próbáljuk. Van mélyebbre is egy kis akadémizmus a családodban? De ez a nagyapai szintes...
4: 18. század.
2: Nem. És a kisgazdapártihoz sincs közünk, tehát abszolút nem rokonunk az Eckhardt Tibor, nem, abszolút nem.
0: Halló.
6: Sziasztok, ápoló.
0: Igen, te írtad.
6: Az előbb ezt én írtam, de hadd erősítse meg az előbbi betelefonálót, nyilván, hogy Faluditól én is hallottam, mégpedig velem szemben ült egy étterem, amikor ezt mesélte, ha bármilyen kérdezően furcsán hangzik ez. Hogy ő ezt átköltésként értelmezte, vagy mit tudom, Vion adta neked ihletet, de teljesen saját műrek tekintete, nem fordításnak.
0: De ez már bőven gondolom a 80-90-es években történhetett, nem? Tehát a visszajövetele után.
6: 90 után már.
0: Igen.
6: 91-ben talán.
2: Hát most erre mondhatok, nem lesz már, pardon, mondjad nára,
6: Hogy nem rossz májon mondtad, de...
2: Tehát nem rossz májon mondom, de valószínűleg akkoriban ugye a 40-es években még nem számított arra, hogy ekkora siker lesz, akkor még William mögé bújt, és most pedig a 80-as években meg nyilván azt mondta, hogy az enyém. De ezt most nem azért mondom, ez hát egy teljesen természetes... Nem, ez egy teljesen természetes emberi dolog is tud lenni, de hát ez tény, hogy akkoriban ebből volt egy vita. Tehát nagyapám 66-ban halt meg, tehát nyilvánvalóan már 80-as évekhez nem volt mit hozzátennie. Tehát gondolom változtatott a faludi az álláspontján.
6: Ha emlékeztek, van az a Német Zsoldosok című vers, amit nem is a neve alatt terjesztett, de annyira elterjedt, hogy kvázi népdalként, vagy népköltészetként terjedt írásban, kézírásban másolva a német megszállás alatt.
0: Nem, sajnos nem.
6: Majd akkor legközelebb elmesélem.
0: Köszönjük szépen.
6: Sziasztok.
2: Csöcsön. Legközelebb majd énekel, de hogy nem népdalként terjedt.
0: Szóval ott tartunk, hogy hova megy mélyebbre a család. Én is próbáltam nézni mindenféle heraldikai és egyéb ügyet az Eckhart családdal kapcsolatban, de ezt azt hiszem, hogy csak te fogod tudni megmondani, hogy hova tovább, melyik ák?
2: Hát pontosan nem.
0: 100. Annyit tudok, hogy 100.
2: Hát fú, van itt Erdélyből egy kanyar, tehát még a dédapám maradi állomásfőnök volt, tehát mondjuk írtó, meg valahol Ausztriában találtak egy raklap Eckhartot a temetőben, akinek ugyanígy írják a nevét, de hát fogalmam sincs egyébként.
4: Magyar telefonáló, parancsolj.
5: Kis ember vagyok, nem mennék bele a faludi vitába, ez most lényegtelen ilyen szempontból. Egy kérésem volna. Tessék?
4: Pedig pörög már a vita itt.
5: Igen, nem olvasok most egy falat. Egy kérésem volna, hogy nagyon jók a történetek, csak neveket mondjál. Tehát amikor azt mondod, hogy nagyapám, dédapám, apám, és nem mondod hozzá a nevüket. Én egy rettetesen bunkó ember vagyok, és műveletlen, úgyhogy nem tudom így, hogy kiről van szó. Tehát akkor mondod azt, hogy nagyapám, Eckhart.
0: Sándor.
2: Mindenki Sándor, úgyhogy. Jó, fogom mondani, hogy az ifjabb meg a...
5: Légy szíves, hogy egy kicsit képbe legyek, hogy a műveltségen tágíthassam.
2: Aranyos vagy, köszönöm.
4: Lehet utána nézni, igen, a különböző Eckhartoknak közben.
2: Hát igen, Sándor, mindenki nálunk is úgy van, hogy a három srácnak az utolsó, nem, de a második nevünk a Sándor, tehát hogy valahogy továbbítjuk. Hát nincs jelentősége igazából. Én örülök, hogy nem vagyok Sándor, már de magyarázkodni kéne. Így is elég problémám, hogy a nevemet senki nem bírja leírni.
0: Ja igen, mert hogy németesen írom, és hogy is van
2: hát ilyen full extra van benne minden,
0: DT.
2: Ami CKR DT. Tehát, hogy hova tart a dolog, nem tudom. Azt érzem igazából, és talán ez a fontosabb, hogy egy borzasztó, helyes, érdekes kis család. Tehát, amikor összejövünk így karácsonyi környékén, az nekem mindig egy ilyen szellemi élmény is egyben. Tehát annyi érdekességet hallok ott, meg annyi mindent olvasnak. Apámnak nagyon fontos volt, hogy ő egész életében olvasta a külföldi szaksajtót és a sajtót. Tehát, ami nekem egy borzasztó, kellemes állapot volt, hogy a 70-es években is olyan újságokhoz jutottam hozzá, amik talán nem voltak minden család asztalán, és ettől vagy olyan levegős volt a világ, tehát nem voltam annyira bezárulva a magunk kis probléma körébe. Ez szerencse, tehát igazából.
0: De ez akkoriban, ugye most a 70-es, 80-as évekről beszélünk, ez inkább a 70-es évekről, a szellemi szabadságot az intellektuális réteg, mondjuk úgy, hogy a felső intellektuális réteg, tehát akik kijuthattak külföldre, szakmájuk vagy hivatásuk révén, ugyanígy a zenészek, sportolók, és hát tudósok. Azok, akik a nyugodt szabad levegőjét visszahozhatták, és ilyen inspiráló légkört tudtak teremteni, akár családilag, de szerintem környezetükben is.
2: Az apám, édesapám 27-ben született, az édesapám egy generáció, dr. Eckhart Sándor, és a nagyapám dr. Eckhart Sándor, tehát ez a két generáció teljesen más világból jött, teljesen más környezetben tanultak. Tehát hoztak egy olyan igényességet, hoztak egy olyan toleranciát, nyitottságot magukkal, ami...
0: Én pont egyfajta konzervativizmusra gondoltam, mert hogy az akkori érában mennyi dolgot kellett meghaladniuk, de ehhez a konzervativizmusuk révén tudtak egyenes gerinccel állni. Én így gondolnám el. Mert hogy ott komoly rendszerváltozások voltak szintén, főleg édesapád...
2: Hát nézd, vallásos emberek voltak, tehát a konzervativizmusukban volt egy érték elvűség, egy értékrend, ami a vallásos nevelésből, ugye az édesapám a ciszterekhez járt, elnézést, hülyeséget beszélek, ciszterekhez járt, meg hát szóval volt, tehát ez egy viszonyítási pont volt, nem vitték túlzásba, nem verték a mellüket, nem nem erre való hivatkozással nem zártak ki senkit az életükből, de csöndbe szépen közben azért ők úgy viselkedtek, ahogy elvárta tőlük a vallásos meggyőződés. Például édesapám, ha jól tudom, életében egy fillért el nem fogadott betegtől, tehát abszolút nem arra ment a játék, hogy ebből neki anyagi haszna legyen, normális körülmények között éltünk, tehát
7: ez
2: végül
7: nem
2: is...
7: Ez nem volt szokás?
2: Ő nagyon komolyan veszi a hippokrateszi esküt, nagyon komolyan veszi. Tehát például mondok egy érdekességet, amit így nem gondol végig senki, hogy mi tudtuk, hogy ő kiket gyógyít, mert ezekről hallottunk, ezek között igen híres emberek is voltak, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon érdekes emberek voltak, de soha nem mesélt ezekről semmit. Van egy napló gyűjtemény, tehát gyakorlatilag ő szerintem egy naplóba írta ezeket, és ha jól tudom, azt kérte édesanyámtól, hogy a halál után x évvel nyissák majd ki ezeket a naplókat, mert ő azt, hogy orvosi titoktartást nagyon komolyan veszi. Például nagyon érdekes módszere, és ezt én megpróbáltam.
0: És megnyitottátok ezeket a napot?
2: Nem. Ez nem, abszolút nem. Egy sort nem láttam még belőle. Nagyon érdekes módszere például, hogy ő azt is naplózza, hogy egy beteggel miről beszélt. Magyarul, hogyha egy beteg 20 év múlva jön, visszakeresi azt a naplót, és emlékszik, hát nyilván nem a fejéből, hanem a jegyzeteiből, hogy akkoriban mi volt a problémája. Néha egész meghökkentő dolgokat tud így a betegnél elérni, hiszen megkérdezi, hogy emlékszik, hogy 20 évvel ezelőtt a szomszédja nagyon hangosan hallgatta a rádiót, és akkor néz először az illető, hogy hol voltam én 20 évetet, és akkor kiderül, de azért az egy nagyon fontos probléma volt, lehet, hogy a rákbetegségének az egyik alapvető problémája az, hogy nem beszélhette ki, az, hogy magába folytotta, ugye ma már tudjuk, hogy pszichésen a rák okozó tényezők között van az, hogy valaki magába folytja a dolgait, lehet, hogy pont az a szomszéd volt az egyik komponens a betegségének, és akkor így a dolog elég érdekes.
0: Ez érdekes.
4: És egyébként döbbenetes, hogy ezt nem tanítják.
2: Hát ő biztos elmondja a tanítványainak, ezt nem tudom. Egyébként hagyd mondjak itt egy kis mellékág, de egy nagyon érdekes történet. Egy nagyon kedves barátom volt a Gellért Hotelnek az igazgatója egy időben. Egy fiatal, hát ugye velem egy idős fiatal, 40 akárhány éves fiúról beszélünk. Rájött arra, hogy a japán turisták vonzódnak a Gellért Hotel irán, de nem működött jól az utazás szervezés, tehát nem volt annyi japán vendégük. És hozott három változást a Gellért Hotel. Egyrészt kiírta a vészkijáratot és az evakuálási tervet japánul a szobákba. Ugye ez földrengés által sújtott ország Japán, náluk ez fontos. Második, hogy lejjebb vitte az zuhanyozó rózsákat x centiméterrel, hogy jobban elérjék. De a harmadik, és ez a legérdekesebb dolog, hogy rákényszerítette, legalábbis én így hallottam tőle, lehet, hogy most a Gellért Hotel hallgatják az adást, és ők másként, rákényszerítette a portán dolgozókat, hogy a japánoknál, ha van egy speciális kérésük, akkor névvel, lakcímmel írják be egy könyvbe. Most mi történt? Ha véletlenül az a japán újra Magyarországon volt, kikeresték, megnézték a listát, és amikor bejött a csoport, akkor a portás azt mondta, hogy kérjük Ikegawa urat egy pillanatra fáradjon, de jó hangosan, hogy az egész csapat hallja. Az Ikegawa ura múltkor említette, hogy picit nagyobb törülközőre vágyik, kettő darab nagy fehér törülközőt bekészítettünk a szobájába. Ikegawa urat állt, és forgott vele a világ, és egyszer csak fontossá vált. Ő, akit Japánban soha még néven se nevezte.
4: De hát ez nem japán, ez bármilyen országra, bármilyen én magam is beköltöznék a Gellért szállóba, hogyha így bánnak.
2: Hát vagy velem. Mondjuk most fordítsuk a maira, tehát a bolt, hogy melyik bolt működik. Igen, hát nyilvánvalóan oda szeretünk menni, ahol tudják, hogy mi hogy szeretjük a sört, habbal vagy habbal.
0: Hát mint most reggel a pékségbe bemegyek, kapucsinokra, aztán igen, köszönöm.
2: Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy is hát ettől szép a történet. Na, gondolom az orvosoknál is ez egy fontos komponens, hogy nagyon fontos, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy kivel mi mit beszéltek.
0: Nos, akkor vegyünk egy kis lélegzetet, és lassan áttérünk hozzá, egy kis zenehallgatás, visszajövünk harmadik utassal, a Tilos Rádió.

0: Csabi a hármas.
1: Szabi a kettes.
2: Bali az egyes.
1: És Cseppur pedig a fő mikrofon. Harmadik utasban vagyunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és ideig családfa nemesítéssel foglalkoztunk, és itt a szünetben meg is állapítottuk, hogy miért van az, hogy egyes nagy emberekről, tudósokról, ne adj Isten rokonainkról, már a mi fényünk elnyomva, tehát a mi fényünk által elnyomva nem jut elég figyelem, hogyha valaki nem elég excentrikus, soha nem tudjuk meg, hogy milyen zseniális ember járt közöttünk. És erre a Szabi azt mondta, hogy ő azt olvasta Csíkszentmihálynál, amúgy sem érdekli az embereket, hiszen minden hír tulajdonképpen átmegy az agyukon, és nem okoz örömérzetet. Valami ilyesmi volt a...
0: Valami ilyesmi, de erre szerintem, hogy szenteljünk egy külön adást. Most itt van Balázs, és vele
1: így van.
0: Beszélgessünk.
1: Tehát eljutottunk oda, hogy te
0: a családban
1: eladtad a fuvoládat, és beválasztottad magadat a Színház és Filmművészeti Főiskola volt akkor, még tévé és filmrendező szaka, azt hiszem, még az is egyben volt akkor?
2: Valami olyasmi, nem tudom, tévé szerkesztő szaknak hívták már, de akkor volt egy ilyen bátortalan kísérlet, hogy...
1: Rendező
2: hogy, nem, ők azt mondták, hogy úgyse kaptok munkát, akkor legalább legyünk már reálisak.
1: De valahol 90 tájéken vagyunk?
2: 90. De 90, igen. 80, hogy van?
1: A forró időszak.
2: 88-92. Tehát...
0: Ó, nagyon szép. A legyen, nagyon szép. Igen. Tehát és elvtársként mentél még be a főiskolára.
1: Úrként jöttél, polgártársként.
3: Jó voltam annak idején.
2: Egyrészt ugye az, hogy mondom, tehát azt mondták, hogy ne is álmodozzunk arról, hogy munkát kapunk, másrészt viszont rengeteg munkánk volt. Tehát rögtön az első év kezdetétől kezdve rögtön dolgoztunk a Magyar Tévének, mert hogy változott minden.
1: Igen. Hát nem akkor volt, hogy pont újraindult az egész, én megpróbáltam gondolom újítani. Én nem is tudom ezt, hogy ment, én nem nagyon követtem ezt, mert azt láttam, hogy pont a 90-es években egyre több új műsor indult, a régieket lecserélték, természetesen Antal Imre, Vitrai Tamás maradt, de minden mást próbáltak fiatalítani, meg változtatni. Én ezt láttam, és gondolom ebbe csatlakoztatok be ti, mint új szerkesztők, vérfrissítés, stb.
2: Ezek a hívószavak, hogy hangkíséra, és hogy pályáztatták. Emlékeztek például, volt ilyen, hogy hét próba, próba hét, tehát hogy magyarul a hétre csináltak verziókat. Én, volt olyan hét, hogy dolgoztam a Kepessel, a Balóval, tehát a Krudinákkal nem, de szóval a nagy gurukkal óriási élmény volt. Tehát én annyira sajnálom, hogy ez így el, mert még voltak vágószobák, tehát még az első filmemet azt negatívra, atya, 16-os meg kamerával Erdélybe, vállalati Volgával, úgy, hogy tényleg puszira adták oda a cuccot, hát egy nyeretlen 2 éves voltam, és azt mondták, hogy jó van, visszahozod, és visszahoztam.
1: Valaki mesélte is, hogy így mentek a vidéki tévéstábok, mint a pécsi, stb. Volt 4-5-6 16 mm-es kamera, mentek bányába forgatni, akkor azt már felküldték Pestre, és majd ott kezdtek vele valamit. Tehát ugye a nyerseket osztogatták
2: le. Hát maga a híradó is régebben így készült, tehát ameddig normál híradó volt, tehát filmhíradó, meg televízió híradó, ez azért nagyon fontos egy mellékmondat, mert hogy nem őrizzük meg olyan hordozón a jelenünket, ami 100-120 évig biztosan megmarad, mert én nem hiszek abban, hogy a digitalizálással átírogatva örökítjük a dolgokat. Tehát a Kádár korszak vége óta nem készül maradandó hordozóra, azaz emulzióra, mert arról bizonyosodott be eddig, tehát a filmnyersanyagról bizonyosodott be eddig, hogy az bírja az idők szavát.
3: Hát azért mondanom, nem.
1: Igen? Én is hallottam már megtörő meg elégett nyersanyagokról.
2: Okay, de még mindig
3: ha nem megfelelően bírja, kezelik, ugyanek
2: persze, de még mindig jobban bírja, mint mondjuk egy DVD lemez, vagy egy VHS kazetta, vagy
1: hát,
2: itt
1: hogy
2: egy
1: metal. Hát, hogy ugye sima adatvesztés, egy harddisk olyan könnyen törlődik, hogy az ember ízre
3: hát meg ugye a probléma, hogy már nem lesz lejátszó eszköz sokszor, így, tehát, hogy megvan az alapanyag, pontosan. De már nem tudod.
0: Eszetekbe se jut a kőtábla, a vésett kőtábla.
2: Na tehát, mert hogy ez még miért érdekes, mert hogy spóroltunk a nyersanyagot, tehát sokkal koncentráltabb munkát végeztünk, mint ugye manapság, pláne manapság, amikor egy okostelefonnal is már filmet tudsz csinálni, abszolút. Hát na mindegy. Az egy gyönyörű időszak volt, nagyon nagy szerencsém volt, hogy még ebbe bele, kicsit belesodródtam, vagy még valamennyire volt.
1: Itt kérdezhetek az elején egy kicsit, tehát mondjuk vagy másodikos főiskolás, és akkor mondják, hogy lenne egy ilyen, mit tudom én, híradót forgattál, hetet, vagy olyan kulturális
2: mindenféle. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy az osztályfőnökünk visz minket a tévébe. Akkor Dömölki János volt a főnök, és neki akkor volt egy komoly pozíciója a tévébe. És ő abból presztízs kérdést csinált, hogy az ő diákjai tűnjenek föl kvázi gyakorlaton, de hát ezt a gyakorlatot meg is fizették, tehát mi ott már rendesen produkciókat csináltunk. A mindenbe, tehát mindenbe belekaptunk, ami csak lehetett, egészen a tévéfilmig, tehát mit tudom én, az ismeretterjesztőtől kezdve a magazinokon a beszélgetés, minden, föl nem tudnám már sorolni.
0: Engem egyébként az is érdekel, hogy a főiskolán magán hogyan oktatták ezt? Tehát, hogy elemeztétek a Pirkspirót a kalandjait? Meg a Dallas? Tehát mit jelentett a televízió és a televízió oktatás 89 90-ben. És 92 között?
2: Volt egy nagyon érdekes emlékem, a Kepes András egy icipicit tanított minket, neki volt egy olyan ötlete, a Columbia űrsikló robbant fel egy tanítónővel, nem tudom pontosan, valamelyik.
1: Challenger.
2: A Challengernek a katasztrófáját a pillanatában ő bekapcsolt 4-5 televíziót, és, vagy videomagnót is fölvette, reakció. Hogy mi történik abból a tényből, hogy fölrobban az a vacak űrhajó, és hogy hogy lesznek belőlük 24 óra alatt nemzeti hősök. És akkor ezt kielemezte, hogy nézzétek meg, hogy formálódik egy hírből egy herosz, egy herosz stb. Tehát volt ilyen, nézd, nagyon érdekes dolog, ez teljesen személyfüggő, hogy most mit kaptunk. A főiskola egy nagy lehetőséghalmaz volt. Én azt mondom, hogy kapcsolati hálóépítésre, meg arra, hogy egyéniségekkel találkozunk. Ki, amit tudott ebből szívogatni, azt vitte magával. De igazából ez mindig egy nagy dilemma. Nagyon sokan szitták a főiskolát, nagyon sokan imádták. Én hihetetlen dolognak tartottam, hogy engem oda fölvettek. Tehát nekem egy ilyen varázslat volt.
1: És mondjuk az osztálytársaid nagy része az még mindig a tévés.
2: Igen.
1: És
2: igen,
1: jó helyen van, jól csinálja.
2: Stályudit, hogy igen, akkor egy Pacolai Béla nevű fiú, aki talán most már játékfilmekkel híresebb, de reklámfilmekben, Sós Péter rendező, színház és tévé, Szatmári Péter operatőr, például a Babos Tamás, tehát mondjuk ami jutott, de nyilván azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valahogy az osztályfőnöknek, és elég sok mindent csináltunk.
1: Akkor a következő lépés, elvégezted a főiskolát, igen. És gondolom egyből televíziózásba.
2: Hát ezt mondom párhuzamosan, szinte észre se vettük, hogy a főiskolának vége.
1: Ja, mert már állásban voltál a tévében?
2: Hát nem voltam állásban, ugye mindig külsős voltam, de mondjuk a Magyar Televízióhoz kötöttem, később a kereskedelmi adók. Utána jött az a korszak, hogy televíziós csatornákat indítottunk, így úgy amúgy megtalált nagyon sok ilyen indítással, különféle feladatok volt ebből kisebb, nagyobb. Mellette paralel a saját cégemnek ilyen-olyan produkció, és aztán jött az életem egy érdekes kanyar, ugye 4 vagy 5 évvel ezelőtt Kecskeméten kötöttem ki, a Kecskeméti Televíziónak vagyok most a főszerkesztője, és mellette Budapesten megtalálnak munkák, illetve van a saját produkciónk a Bábel Hesznával, a Világ című produkció, ami most az MTV-n fut, ennek a producere vagyok, a Algai Heszna, aki a televíziónak egy érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon színvonalas képernyőse, az ő utazási élményeiről szóló, különféle érdekességekről szóló filmsorozatnak az összefogásában veszek részt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a munka megtalált engem. Heszna miatt is, meg azt gondolom, hogy a mai viharos időszakban egy viszonylag általam legalábbis értékesnek gondolt műsort tudunk letenni az asztalra. Nem könnyű, tehát nem könnyű körülmények között.

0: Tévés felkéréseknél szerintem, ahogyan beszéltük, vannak azok a nehézségek, amikor olyan dolgokat kell csinálni, amihez vagy nem füllik a fogad, vagy tudod, hogy egy olyan dolog lesz, hogy ha lehet, gyorsan adják le és felejtsék el. De gondolom a tévénél akárhogy is, de van egyfajta futószalag dolog, meg van egyfajta dolog, ami egy kicsit akárhogy is, de egy ilyen komolyabb értéket próbál már eleve közvetíteni, és nehogy is ne sikerül is egy-egy műsorra lesz megvalósítani. Szóval, hogy ez a dráma, ez szerintem minden ilyen mondjuk tévésben benne kell, hogy legyen, hogy bizony van olyan, ami össze van csapva és feledésre van ítélve, vagy ne is egy olyan sorozat, vagy egy olyan
1: ez
0: helyzet,
1: minden,
0: rádió.
1: Csabi, ez olyan általános, ez minden munkára igaz, amit mondtál.
0: Annyiban nem, hogy vannak olyanok, akik például nem hajlandók bizonyos dolgokat bevállalni, vannak, akik nem veszik észre a különbséget a két dolog között, és...
1: És ez nem igaz megint minden munkára?
0: Nem. Mármint, hogy okay. Személyekről van szó, nem munkákról. Tehát itt a Balázs esetében az ő személyére vagyok kíváncsi, hogy ő neki hogyan sikerült vége viccelni, így, hogy a hallgatónk is betelefonált, rengeteg helyen fordultál meg, ahogy mondod, szerintem az összes tévécsatornán dolgoztál.
2: Hát nagyon sok tévében, igen, megdolgozom is. Értem a kérdést egyébként, van, tehát, hogy mondjam, a minden ember egy icipicit ellenzéki. Már úgy értem, aki gondolkodik. Tehát a mindenkor meglévő rendszernek biztos, hogy megfogalmazza a kritikáját. Ha most a hallgató arra kérdezett rá, hogy a Hír TV-nek voltam az egyik alapítója végül is, ha így tetszik. Mi annak idején a Hír TV-t az első leüléskor azzal az igénnyel kezdtük el összerakni, hogy nekünk akkor nagyon egyoldalú volt a televíziózás. Most az én esetemben itt nem feltétlenül arról van szó, hogy most nekem politikai véleményem van. Én egy rendező vagyok. Nekem sokszor a munkalehetőségekben van egy szűkülés. Tehát a meglévő rendszer ugye a saját szisztémája szerint osztja a pénzt, ad lehetőségeket. Nyilvánvalóan az egyik rendszerben bizonyos embereknek jobb, a másikban más embereknek jobb. Nyilvánvalóan nekem az az érdekem, hogy minden rendszerben normális munkáim legyenek, és a rendszertől független tudjak lenni. Hogy ezt egy ország mennyire engedi, hogy mennyire telepedik rá egy kormányzat a médiára, ez kormányonként bár valamennyire változó, de egyébként ennél az országnál azt kell mondani, hogy a magyar televízióra ez valamennyire jellemző, azért befolyásolja. Kis piac, nagyon sok csatorna van, nagyon sok magyar nyelvű csatorna van, borzasztó érdekes ország vagyunk e tekintetben, mert nálunk nagyon magas a nézői érdeklődés. Tehát a magyarországi televíziózás a világban az első 4 hely között volt, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Montenegro. Montenegro és Magyarország, ha jól emlékszem, ez a 4 ország, aki csereberélte az elsőségért a helyeket. Magyarul sokat tévézünk, de ez érthető, hogy a nyelvünk olyan, hogy egy kis sziget vagyunk. Ugye magyar nyelvű csatornák, tehát Magyarországon még mindig a feliratos tévé nem működik, holott bebizonyították már sokan, hogy a feliratos tévéző országok nyelveket jobban beszélnek. Ugye a legextrémebb a lengyelek, ahol hangolámondás van. Egy kitartott hangon a legérzelmesebb jeleneteket is, a nagy szerelmi vallomást is, egy férfi, egy hangon. A
0: lengyeleknek, ez még mindig működik?
2: Én úgy tudom, hogy igen, és a lengyeleknek teljesen rá is állt az agyuk, tehát ők teljesen külön tudják választani ezt a neutrális hangot magától az eseménytől, amit látnak. Magyarul mi egy nagyon sokat tévéző ország vagyunk. Persze, hogy egy ilyen országban, plusz ugye az én szakmámban egy felfokozott helyezkedés, vagy nem tudom, minek
0: szerepvállalás
2: van. És ebből nyilvánvalóan a politika, nem hogy nem marad ki, hanem nyilvánvalóan a politika is be akarja a sikereit söpörni. Tehát magyarul a Hír TV-nél a legelső, nyilván engem megkértek, hogy segítsek, és akkor én is megpróbáltam magamnak földolgozni, hogy miért vagyok ott, és egyszerűen az olyan emberekkel voltam körülvéve a legelején, tehát ez a legelső pillanatok, az egy tök más Hír TV volt, mint amilyen ma. A legelején azok a fiatalok, akikkel körül voltam véve, azokkal nagyon sok minden abszolút egyetértettem, nagyon jó dolgokról beszélgettünk, nagyon élveztem azt a munkát. Összerakni egy tévét az meg már egy szakmai feladat. Tehát ott már az jön, hogy az ember azt teszi bele, amit tud. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni való, nyilvánvalóan millióféleképpen lehet megítélni a Hír TV-nek a tevékenységét. Én jól éreztem ott magam. Volt egy pillanat, amikor kölcsönösen elbúcsúztunk egymástól, mentem az utamon, ők is csinálják azt, amit csinálnak. Nem, egyáltalán nem tartom ezt semmilyen szempontból gáznak, sőt azt gondolom, hogy nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem ott össze, akikkel ma tök jóba vagyok. Tehát.
0: Igen, ez a nehéz, hogy valakit mondjuk egy szakmai csatornánál, nekünk is itt a Tilos Rádióban van munkatársunk, aki szintén Hír TV-nél dolgozik, és néha kapja a hideget, meleget, gondolván, hogy egy bizonyos pártállása van, néha pedig teljesen semlegesen úgy tekintünk rá, mint egy műsorkészítő társunkra, és a hallgatók és a csetelők is ezt kritizálják, hogy ilyen hosszú ideig ennyiféle váltáson

0: hát, mégis. Jól érzed magad, jó helyed van. Nem lehetett egyszerű, na.
1: Hát nyilván egy ilyen típus is vagyok. Én mondom, nagyon élvezem a munkámat, vagy munkámat, tehát ezt a fajta szórakozást, játékot. Most erre persze felszisztennek a hallgatókban, azt mondják, hogy na ne szórakozzál az én pénzemből. Tehát lényegileg persze, hogy produkciókat készítünk, és ez nyilván munka is, de hogy annyira, ez mindenkinek ilyen érdekes életet kívánok, mint az enyém. Annyiféle emberrel találkozom, annyiféle helyen járok, annyiféle problémát kell megoldani, annyiféle konfliktust kell feloldani, hogy egyszerűen minden nap egy külön élmény.
2: Röpke barátságunkból egyébként azt gondolom, hogy ez az apukád öröksége.
1: Hát az biztos, hogy ő nehezen keseredik el. Tehát az, és azért neki nagyon sok, tehát azért ő nagyon-nagyon nehéz élete volt, ha arról az oldalról nézzük. Tehát azért kőkemény élete volt. Azért megmondani mondjuk most mennyi 85 éves, szerintem legalább 1000 embernek mondta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Na, ezt nem kívánom senkinek.
3: És meg fog halni.
1: Ezt nem senkinek nem kívánom. Jó, lehet, hogy nem 1000, csak 500, lényegtelen. Ha már egynél többnek kell megmondani, egynek is sok. Tehát azt nem kívánom senkinek. Most ehhez képest ő minden este hazajött, nem volt depressziós, nem ivott, nem ordibált velünk, tehát közben tök normális volt. Nyilván megvoltak a technikái, hogy ezt hogy dolgozza föl. Nem szorongott a betegségtől. Ő neki van nagyon sok testi problémája, az idők során nagyon komoly fizikai hátrányok alakultak ki, tehát nagyon nehezen mozog, most nem sorolom, aki ismeri, tudja. Ez nagyon sokszor volt olyan helyzetben, volt például vak, amiből vissza kellett jönnie, szív problém, lényegtelen, tehát fizikailag azért ő rendesen kapta az élettől, de nem panaszkodott soha, abszolút nem. Tehát azt gondolom, hogy így sokkal életőbb. Most ha itt te születtünk, akkor miért ne vágjuk már egyrészt jó pofát hozzá, másrészt hihetetlen jó helyen élünk. Tehát én azt gondolom, most tényleg nem semmiféle hazafiasság nem mondottja belőlem, ami manapság annyira nem divat. Imádom ezt az országot, ez egy kincses bánya, egy kincses sziget, ha úgy tetszik. Tehát annyiféle dologgal tudunk találkozni, annyira sok érdekesség van, annyiféle ember van, a nyelvünk csodálatos, hát micsoda nyelvünk van. Tehát a zenénk, stb. Tehát aki ezt nem élvezi, hát oké, az utazzon, de hát vissza fog jönni szerintem.
0: És akkor te ezek szerint vállalod is a kultúra közvetítő szerepet. Tehát azon túl, hogyha lehet azt mondani, hogy egy futószalagra dolgozó, mondjuk úgy szakmunkás vagy, mert a tévének leadása van, és meg kell csinálni az óra percet, azért attól függetlenül feltettél egy-két darabkával gazdagítottad a kis kultúrát.
1: Hát nagyon aranyos vagy, hogy ilyeneket feltételezel rólam.
0: Nem ismerem az összes melódat.
1: Igen, hát azért talán ez túlzás. És nagyon sokszor gyáva embernek érzem magam, tehát sokkal keményebben lehetett volna, vagy lehetne kiállni az értékeink mellett. Van ebben
0: ez meghallgatás is talán, mert pont így az elején arról beszéltünk, hogy ez simán a levegőbe kilőtt lufi. És így kipukkad, és hoppa, következő 15 percben már tök másról van szó. Szóval, hogy érzem azt, hogy a beletett erőt hiányolod, vagy esetleg azt a fél mondatot, amivel lehet, hogy ez valakiknek a fejébe egy szikrát indított volna, de másik oldalra meg azt mondjuk, hogy de hát minden tévéműsor olyan, hogy kipukkad, ezt csókolom.
1: Én nem vagyok egy harcos alkat olyan értelemben, hogy sajnálom az időt ilyen Petőfi Sándoros, vagy ilyen hogy mondjam, tehát a forradalomnak én nem a barikád tetején állok, mert unom. Tehát a unok forradalmán lenni, egyszerűen nem találok benne élvezetet. Nekem sokkal nagyobb élményt nyújt az, hogyha hátsó országban tudok csillogást a szemekben a saját munkámmal, vagy tök mindegy, tehát hogy a lényemmel sokkal inkább a nehéz, szürke hétköznapokon érzem magam elememben, mint a forradalmi változás. Nem vagyok ilyen típus. Most az, hogy persze, hogy az embernek van egy erkölcsi belső rendje, nyilvánvalóan ebben van egy elszámolnivaló is van, amikor örömök érik az ember, néha úgy érzem, hogy ezt most tök jól megcsináltam, néha nem. Tehát biztos, hogy egy ilyen bridgeman vagyok inkább, vagy ilyen típusú ember vagyok, de ezért lehet sok, vagy nem tudom, hát még különösebben nem szegezték nekem, hogy fú, miért nem csináltál te forradalmat a televíziózásban. Egyszerűen úgy érzem, hogy nem vagyok ez a típus, vagy nem okoz örömet. Na,
0: másik oldalon meg, ahogyan beszéltük, azért rendszerek jöttek, mentek, és ahogyan emlékszem, nagy forradalmár tévéseket már nem látjuk.
1: Jó műsorokat kell csinálni. Tehát ugye a mostani időszakban is azt sajnálom, hogy azok az egyéniségek, azok a tehetségek nincsenek a felszínen, akik itt vannak körülöttünk. Ez a nagy bajom ezzel a mostani világgal, hogy azért még élnek az öregek, akik kiváló munkát végeztek, fantasztikus tehetségek, és még nem látom az új titánokat. Tehát, hogy valami miatt nem jöttek még elő azok az egyéniségek, akiktől nézhető.
0: De nem az volt, hogy pont a te generációd, amikor elkezdődött a rendszerváltás, utána bejöttek az első kereskedelmi tévék, ott volt egy ilyen nagy robbanás, ott bejött egy generáció, ami már kiöregedett, azt hiszem kétszer öregedett ki, és abban már semmilyen utánpótlás nincsen. Tehát ugye a Batizék-féle vonal volt az ilyen első kereskedelm is, ahol úgy rendező, operatőr, műsorvezető szinten, szerkesztő szinten nagyon komoly gárda összejött, és utána pedig ez az egész egyre véknyabb lett, egyre több médiaiskolából, egyre hígabb társaság keveredett.
1: Hát de miért van ez tök egyszerű? Mert hogy a kereskedelmi tévék jól lehet, nagyon nézettek, és nagyon nagy pénzt vesznek el a reklámtortából, vagy csinálnak, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy ők egy nagyon vékony műsor kínálatot adnak egyébként.
0: Igen.
1: Ehhez megfelelő mennyiségű emberük megvan. Ezeknek egy részét hívjuk most celebeknek. A közszolgálati televízió meg mindig azzal kínlódott, hogy az ő műsorait más módon kell eljutatni a nézőkhöz, és azok az egyéniségek, akik egyébként a közszolgálati televízióban hitelesé tudnak válni, ahhoz kitartás kell, azokon dolgozni kell, az, hogy mondjam, eleinte sikertelen, stb. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk erről, hogy a TV2 és az RTL Klub között az volt a különbség, hogy a TV2 nem volt annyira kitartó a kísérletezésben. Tehát elindított egy műsort, és gyorsan levette, míg az nem RTL Klubnál nagyobb esélyt adtak, ezért lett valószínűleg, vagy ezért is, nyilván ezzel millió szempont van, de ezért is lett az RTL Klub nézettebb, mert volt ideje azoknak az embereknek. A magyar televíziózásban is ez a probléma, hogyha állandóan változik a koncepció, meg állandóan változik a műsor struktúra, akkor mi fog ott kialakulni? Nem tudnak kialakulni olyan brendek, most ilyen hülye szóval élve, olyan műsorok, amelyek értékesek hosszú távon.
3: Én úgy tudom, hogy a televíziós lassan meg fog szűnni. Erről mi a véleményed?
1: Teljes.
3: Tehát még a mi időnkben, még a mi életünkben, a mai formájában már átalakulóban van, és még nagyobb átalakulás várható.
1: Igen, azt szoktam mondani, hogy az eszköz lényegtelenné válik, az lesz a lényeg, hogy ki milyen tartalmat tud előállítani. És ez a tartalom az hozzád egy okostelefonon keresztül, egy okostévén, egy tévén, egy rádión, egy újságon, elektronikus újságon keresztül jut el, lényegtelen. A tartalom előállításra fekszenek, illetve a tartalom birtoklásra kezdenek ráfeküdni cégek nyugaton.
3: Nem mindenki a tartalom? Nem éppen az, hogy ott a YouTube és megnézi mindenki?
1: Hát a YouTube-ban azért most kezdett...
3: És nem tudod, ki a gazdája ennek a...
1: Hát most így van, de a YouTube azért elkezdett nagyon foglalkozni a szabályozás kérdésével, meg azért nyugaton most már sokkal jobban le van korlátozva a szerzőjogi oldalról.
3: Bocs, de hát az egész internet elkezdtek foglalkozni a szabályozás kérdésével. Nem tudom, hogy fognak-e tudni ezzel foglalkozni.
1: Igen, tehát
3: én úgy érzem, hogy kicsit elszabadult, kiengedték a szellemet a dobozból, és ezekkel már nehéz lesz foglalkozni.
1: Az igen, de
0: az inkább mondva, hogy mindenki megtalálhatja azt a csatornát, ahol ő bármilyen információhoz hozzáfér, viszont a nagy tömegek számára első két kattintásra ezek limitálva lesznek. Valahol ez a cél különben, mert a tömegek azok még mindig nehezen érik el a szabad információkat.
1: Televíziózás az mindig lesz, mert a televíziózásnak nem maga a készülék a lényege, hanem az, hogy egy szerkesztett műsort kapsz. Tehát ugye kétféle befogadói helyzet van, az egyik az, hogy leülök és adjanak nekem valamit, a másik az, hogy megkeresem, amire kíváncsi vagyok. Ez teljesen más. Ugye ezért alakult ki a 80-as években, egy pár cég kivonult a televíziós reklámozásban, de azt mondta, hogy a melegsört szopogató otthon félkomába lévő ürge, az nem fog fölállni és elmenni a boltig, sőt pénze sincs rá. Ezért mentek a mozikba, mert azt mondták, hogy ha ezekbe a plázákba bemegy az ürge, megveszi a méreg drága mozi jegyet, valószínűleg van még a zsebébe egy Levi's Farmerre való, bocsánat, a reklámért, Levi's Farmerre való pénz. Tehát, de ez is változott, mert ugye a mozi reklámozás meg amiatt esett vissza a mozikba, alig járnak az emberek. Tehát tehát a lényeg csak egy mondat, bocsánat, és abba hagyom, hogy a televíziózás mint befogadói helyzet, vagy mint nézői attitűd, szerintem maga a fogalom az, hogy egy szerkesztett műsort adunk, az maradni fog, véleményem szerint.
2: Tehát az egyik esetben azt mondod, hogy van egy szerkesztő, a másik esetben én vagyok a szerkesztő, viszont ez kell egyfajta intellektuális hozzáállás, vagy egy nem tudom, egy képesség, egy eszközhasználati képesség.
1: Válasszuk külön, ugye egyrészt szerkesztő vagy egy műsoron belül, vagy a műsorokat szerkeszted össze, a műsorokat meg szerkesztők készítették, ugye ez nem mindegy. Egyelőre ott tartunk, hogy a műsorokat szerkeszted össze, és egy nagyon pici százalék az emberiségnek veszi a fáradtságot, és maga is készít műsort. Tehát nyilván sokkal nagyobb lett a terület, sokkal többen foglalkoznak műsorkészítéssel, ugye okostelefonnal, mit tudom, akármivel tudunk videót készíteni, és ez egy borzasztó jó helyzet. Tehát én ezt imádom, mert egyrészt valóban rengeteg olyan érdekes ember kerül a felszínre, és teljesen új nézői viszonyok. Tehát nekem ez egy borzasztó jó merítési lehetőség. Persze visszaszorul a szakmám, nem vagyok olyan fontos, de kapjam össze magamat. Hát szóval próbáljuk meg a korral együtt lépni. Nyilván ebben kell egyfajta egyfajta segítség, állami segítség is, hogy egy szakmát, mondjuk például a művészetet, a kultúrát ébren tartsuk, tehát magyarul, hogy legyenek emberek, akik lárpúrlár is alkothatnak. Nyilván ebben óriási felelőssége van a kornak. De az, hogy sokkal nagyobb lett a választék, hogy nagy a zsibongás ezen a területen, csak jó. Tehát nekem biztos,
3: hogy csak
1: jó.
3: Ugye az ott eszem, hogy a mi szakterületünk itt a zene, illetve jobban a lemezek, és hát a lemezipart már ugye maga alá temette már valami.
0: Sőt, most már eltemették az összes digitális
3: nem is nagyon próbálta senki, állam és a többi megmenteni, vagy nem nagyon látunk próbálkozásokat, hanem egyszerűen csak szétterjük a karunkat, és hát ez van, sajnáljuk. És a zenészek meg ugye csinálják, amit akarjanak.
1: Nekünk az a dolgunk, tehát nekem az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy éhen vannak a zenészek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy vannak jó koncertek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy ha nem adtok pénzt a zenészeknek, akkor nem fognak zenélni, és meg éhen vannak. Mert most egy ilyen átmeneti kor van. Látszik
3: igen,
1: ez. Viszont például, amit megfigyeltem, hogy sokkal komolyabb koncertek vannak a világban. Tehát ha egyszer viszont van egy koncert, és arra össze tud jönni a pénz, akkor nagyon oda nagyon odafigyelés.
3: Bocs, én emlékszem ilyen fejtágítókra a 90-es években, amikor ugye DJ kultúra volt az elsődleges, akkor azt mondták, hogy élő gitár, élő koncertek, szóval nem sok értem van. Ez gyorsan megváltozott 10 év alatt. Most meg mindenki azt mondja, hogy lemezt ne is adják ki, hanem csak az élő koncertekre fektessél, és próbálj a YouTube-t utolérni a éves 200 millió dolláros bevételével, ami persze nyilván csak egy-két előadónak sikerül a
0: világban. Ezt csinálták is, hogy mondjuk van a bevétele, a zenész lehetséges bevételében, a legnagyobb részt a koncertek adják, a második legnagyobb részt a privát órák, meg a privát elfoglaltságok, tehát zenetanítás, mit tudom én, reklámfotózás.
3: 10-15 éve pont ellenkezőre gondoltak, és a trend megváltozott, és most mindenki a koncertekre gyúr, és
0: de ez azért van, mert rájöttek arra, a kiadókat ki lehet kerülni, de közben a fizikai hordozókból bőven nem jön be annyi pénz, mint egy belépőjegyből, egy póló eladásból és a többiből.
2: Balázs, hadd kérek én tőled egy tanácsot. Én 16 éves korom óta nem tévézek. Tudom, hogy van ez az intézmény, szoktak róla beszélgetni barátaim, ismerőseim. Te például milyen műsorral vagy milyen elvekkel vezetnél engem vissza erre a csodálatos eszköznek?
0: Gyere, nézd tévét velem!
3: Én se tévézek egyébként.
0: Nekem sincs tévém, mert nagyon régen.
2: Jaj, már én voltam először.
3: Jó társaságba keveredtél most.
1: Hát hogy tud, tehát hogy keresnek azokat a tartalmakat az interneten, hogy archívumokban ott vannak, amelyek téged érdekelnek, és nézzél olyan műsorokat, amelyek esetleg érdekesek lesz. Tehát ne ülj a tévé előtt számolatlanul. Tehát a gyerekeknek is azt szoktam mondani, hogy a legelső, vagy mondjuk meg szokták kérdezni, hogy most nem volt eddig tévénk, vegyünk-e, mi lesz otthon. Azt szoktam mondani, hogy legelőször vegyél egy műsorújságot nekik, vagy az interneten találj egy műsorújság felületet, taníts meg őket választani, és utána vegyél egy készüléket. De az én gyerekeimnek szintén nincs tévéje. Tehát én is azért tartok tévét, mert muszáj néznem, de egyáltalán nem tévéznek a gyerekeim. Egyáltalán soha nem tévéznek, fogalmuk nincs, hogy milyen műsorok vannak, és tök jól el vannak így. Tehát ez van. Tehát szerintem, hogy mondjam, tehát választani kell.
3: Azért a kisebbség még az én van.
1: Persze, de, hogy persze.
0: Hát azért nem, mert én is például látom azt, bár te azt mondod, hogy nincsen tévéjük, de például a YouTube csatornákra már be vannak jelentkezve, persze. És hogyha felraknak egy új Epic Mealtime videót, akkor azon teljesen kész vannak, és...
1: Úgy, de néznek műsorokat, csak az interneten keresztül, vagy YouTube-on keresztül, igen. Tehát nem azt mondom, hogy nem néznek, hát abszolút néznek, csak nem úgy, hogy... Tehát az időt nem szánják arra, hogy majd jön valami, hát itt végül is ez a dolog lényege. De ezt meg is tanulják az emberek, mert az internetezéssel egy tudatos keresési folyamat alakul ki mindenkinél. Tehát nyilván előbb-utóbb tudatosabban fog mindenki tévézni.
0: Adja Isten!
4: Halló! Szevasztok! Csak érdeklődni szeretnék, hogy említettétek, nem tudom, most kapcsolódtam be az adásba, hogy a gyerekek nem néznek tévét. Nekem sincs tévén, pontosabban tévékészüléken van, de monitorként funkcionál, tehát előfizetésem nincsen, mert fölöslegesnek tartom, úgy, ahogy ti is. Azt áruljátok el, hogy a gyereknek rajzfilmet, vagy YouTube-on bármiféle ifjúsági filmet sem vetítetek, vagy adtok, vagy nem nézik ezt se, vagy...
3: Bocs, mint a műsorkészítők mondtuk, hogy nem nézünk tévét, a vendégünk Balázs pedig egy szakember, tehát hogy nyilván más a véleménye.
4: Aha, nem is a vélemény, hanem az, hogy Hát hány évesek az... a gyerekek?
1: Most mondjuk én, amit említettem, nálam nagyok, de nincs jelentősége, tehát nyilvánvalóan nézzenek rajzfilmeket, nyilván azt szokta mindenki mondani, hogy, hogy le kell velük ülni, tehát hogyha olyan tartalmat néznek, ami fölzaklatja őket, akkor ezt le kell vezetni utána egy szülő számára, ez egy nagyon szép feladat egyébként, és ezt nagyon lehet élvezni. Igen. És nyilván irányítottan, az irányított tévézés az, ami talán, vagy ami jó, tehát az, hogy ne számolatlanul töltsenek üres perceket a tévé előtt. Meg a másik ugye ez az erőszakossága a televízióknak, vagy a nagyon hirtelensége, nyilván ezt se lehet kizárni, ebben is nagyon sokat segít, ha az ember utána beszélget velük.
0: De ott is ott van az, hogy ugye a televíziózás mint gyermekópiumot használják, leültetik a gyereket, és...
2: Csak villanypásztor.
0: Villanypásztor.
1: Babysitter.
2: Villanybabysitter.
4: Egyetértek, néha szükséges is egyébként a gyereket.
1: Persze, meg ez egy...
4: Főleg a kicsik.
1: Meg ez egy színes világ, tehát valami érdekes dolog marad az agyában meg. Tehát
4: de miért nem működik az? Én megfogadtam, hogy akkor lesz legközelebb tévé előfizetésem, amikor itt tudom én, van 6-7 csatorna, vagy 10 csatorna, amit én szeretnék nézni, és egyesével külön-külön fizetek a csatornákért. Van ilyen szolgáltatás? Mert hogy meg kell tennem a hígfos tengerét 100 csatornába, és azt nézem, és nyomkodom a 100 és a 85 csatorna között, hogy akkor ez hogy is néz.
0: Igen, itt az a baj, hogy azok az adók, amikre elő tudsz fizetni digitális csatornákat, ezeket már eléggé terv szerint szerkesztik, és nagyon kevés ember van, akinek ez elég. Ezért szoktak kisebb tévécsatornákra, de leginkább YouTube-on tematikus címekre rámenni, és ott aztán tényleg csak óceánográfiai filmeket nézek, és kész. Engem nem érdekel.
4: Van ilyen, létezik ilyen előfizetés?
0: Nincs. Ez az önállóság, ez az, amit most próbálunk megfejteni, hogy médiaismeret, bevezetés a médiaismeretbe, mert érted, most csak a tévéről beszélünk, de mi van a zenékkel? Mi alapján válogat zenéket?
3: De szóval létezik ilyen tendencia, hogy ilyen lesz a tévé előfizetés, tehát te válogatod össze a csatornát, illetve a műsort is te válogatod
4: össze. Csatornákat egyesével, vagy
3: most sportcsatornáknál, igen, olimpia, és akkor megveszed, vagy a Super Bowl
1: döntő miatt. Meg a 3D. Küszöb előtt, tehát van egy olyan magyar szolgáltató, aki erre építi az egész struktúráját majd, meg nincs piacon, hát nyilván nem érdekes senkinek, hogy ott legyen, mert ez teljesen átrajzolná a szolgáltatói piacot.
4: Biztos, hogy még csak egy gondolat erejéig a zenészekre, tehát hogyha a zenész az nem fog ilyen halni, mert el fog menni, akkor segédmunkásnak, legfeljebb nem fog zenészni, hiányozni fog mindenki.
2: Zenészként ilyen fog halni, segédmunkásként nem fog ilyen.
0: Nem most erre a lapától,
4: nem most nagyon nagy a gáz. Értem, de ő nem fog zenélni, és miért zenél? Azért, mert az emberek hallgatják, meg szeretik.
0: Hát meg ő is szereti, azért
4: ne felejtsük. Az ember társait fosztja meg attól, hogy ő nem zenél, mert meg kell élnie. Ez csak egy gondolat volt. Köszönöm.
0: Köszönöm. Akkor zenéljünk egy percet, még Eckhart Balázsra fogunk visszatérni, és most már tényleg világutazásba fogunk belecsapni. Harmadik utas, Tilos Rádió.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, kedves rádióhallgatók! Továbbra is emlékezünk a régiekről, a televíziózásról, illetve most eljutottunk oda, hogy vendégünk Eckhardt Balázs, aki 76 országba forgatott utazási magazint a televízió számára. Ez hogyan jött? És akkor kezdjük meg az utazás menetét, mert azért egy ennél szebb dolgot, azt hiszem 4 évig csináltad ezt a műsort?
2: Körülbelül igen.
1: Tehát ennél jobb egy televíziós számára, főleg ha utazni is szeret, nem lehet szerintem.
3: Kezdjük talán annál az útnál, ahol a legtöbbet tanultad, és ami a legkellemesebb emlék számodra.
2: De nehéz kérdés.
4: Kezdjük valahol.
1: Igen, időrendben lenne jobb?
2: Nem, hát nyilván ugye.
4: Mi volt az a műsor?
2: Úgy hívták, hogy Koffer, ez volt 98-2002 között az MTV-ben. Egy ilyen szubjektív utazás, nagyon erős, filmes, helyszínkeresős beütéssel. Tehát, hogy nagyon, mi úgy véltük akkoriban és ma is nagyjából, hogy ma már nem olvasmány élményeket keresnek az emberek külföldön, hanem a film élményeiket. Most ugye ez azért érdekes dolog, mert mondjuk vegyük ezt a Casablanca példát, hogy az ember megnézi a Casablanca filmet, akkor kialakul egy nagyon érdekes, izgalmas, egzotikus Casablanca feeling, de kimegy Casablancába, és ezt véletlen se találja meg. Azt hiszem, hogy Rick kocsmáját ma már valaki megfaragta Casablancába, de úgy tudom, hogy igazából nem nagyon hozza azt a...
1: Ez egy díszletváros.
3: De ha nem is azt az egzotikus élmény, de valamilyen típusú egzotikus élményt azért megtalálod.
2: Igen. Illetve hát, hogy az ember odébb megy és talál olyat. Igen, tehát pont ez a lényege, hogy amikor egyszer csak állsz, és azt mondja, na ez most olyan, minthogyha Rick integetne a repülőnek. Tehát, hogy igen, ezt az élményt lehet, hogy pont nem is Marokkóban találja meg az ember, hanem máshol. Tehát ezeket az élményeket keressük. Ugye mindenkiben van valami fajta, hogy mondjam, egy kép egy adott országról. Azt szoktam mondani, hogy nem is országokat kell megnevezni, hanem tájegységeket, vagy városokat, vagy szóval ma már ne azon görcsöljön az ember, hogy eljusson, mit tudom én, Tájföldre, hanem hogy most ő Bangkokba akar elmenni, vagy Phuketre, mert ugye a kettő teljesen más, és de millió ilyen példát lehet mondani, mert így sokkal könnyebb utazni, mint hogy most még pipálgatja az ember, hogy itt nem járt, ott nem járt, hanem hangulatokat keres igazából, gondolom én.
3: Ja, tehát akkor nem városokat látogatunk meg, hanem mondjuk utcákat, városrészeket, épületeket.
1: Igen. Hogy indult az eleje? Te voltál a szerkesztő, milyen stábból?
2: Nem, egy zseniális kollégámmal, Szervánc Katilával, aki DJ volt annak idején, Tojás néven még a 70-es években.
1: Sajnos DJ Tojás, nem?
2: Igen, ma már ez így surálkozik, de hát akkoriban nem DJ volt, hanem itt egy diszkós. És akkor volt Ágoston Gábor, aki egy nagyon, illetve kezdetben Bécsi Imre, később Ágoston Gábor operatőr, meg még egy picit Bagi Ákos, Gózon Francisco, tehát nagyon-nagyon klassz operatőrökkel, és így hárman vágtunk bele.
1: És te voltál a
2: rendező, vagy mit tudom én, a szövegek közül egy csomót én írtam. Volt persze egy csomó olyan ország, ahol csak ketten mentünk, mert nem volt büdzsé, hogy szerkesztő is jöjjön. Azért mondjuk Ázsiában ez egy más típusú, vagy Dél-Amerikában más típusú utazás, mondjuk egy olasz várost földolgozni kettőnknek, hogy abban értékek is legyenek, újdonságok, ahhoz nagyon jó, hogy ott volt egy szerkesztő, aki ráadásul beszélt olaszul, mert hogy itt nagyon lényeges dolog, hogy beülsz egy trattóriába, és legyen valaki, aki nem a pincért fordítja le neked, hanem hogy miről üvöltöznek egyik asztaltan a másikig. Rólad is beszélnek, a fociról is beszélnek, a politikáról is beszélnek, ha ezt az ember nem tudja, akkor egy élménnyel lesz szegényebb. Például mondok egy tök jó példát erre, ez egy nagyon kedves emlékem. Rómában, ugye Fellini a mikorosztályunknak egy nagy ikonikus figurája volt. Nyilvánvalóan óhatatlanul jött az igény, hogy keressük meg, ahol Fellini élt. Megkerestük azt a házat, van rajta egy kis emléktábla. És ugye tudtuk azt, hogy Fellininek nem volt autója, megpróbáltuk elképzelni Fellini egy napját, mikor nem a Cinecittában ment dolgozni, hanem amikor csak úgy lárpurlár volt. És akkor azt beszéltük Attilával, hogy én elindulok jobbra, ő elindul balra, és megpróbálom keresni egy olyan bárt, amiről bebizonyosodik, hogy Fellini ott kávézgatott. Na most nekem volt nagyobb szerencsém, találtam egy ilyen bárt, beléptem ebbe a bárba, és a falakon Fellini filmkockák voltak. Hát rögtön megkérdeztem, hogy jó helyre, mondták, hogy igen. Hol melyik asztal leültünk. És elkezdtünk várni, és az Attila tudta azt a tényt, az úgynevezett Fellini árvái, ez egy fogalom. Azok a nagyon furcsa figurák, akik a Fellini filmekben szerepeltek, amiután meghalt Fellini, munkanélkül maradtak. Ugye ezek táncos nők, mutánsok, bűvészek, tehát ilyen fura figurák. Ezek munkanélkül maradtak, és ezek próbáltak valahogy beilleszkedni a társadalomba, ezeket hívják az Fellini árváinak. Vártunk a bárba, és egyszer csak a bejáratnál megjelent egy kemény kalapos, csokornyakkendős figura, délután 2-kor piros posgás, mondtam, ezt nem viszem el, és elkezdtek szivárogni, fellini árvája a bárba, és délután ott ültünk, de a fakutya vigyorogtunk, és délután 5-re egy fellini film kellős közepén találtuk magunkat, hívtuk számolatlanul meg, akik bírtunk, stb. Stb. Tehát, na most ez is ugye az utazás, hogy semmi más nem történt, csak ugye volt egy mániánk, hogy Fellinit meg kell találnunk, nyilvánvalóan, ha ez vezeti az embert, akkor eljuthat mondjuk a Cinecittába, oda se jut el egy átlag turista, mondjuk az mondjuk azokra a helyszínekre, ahol a filmek forogtak, fogja egyszerűen a kis videóját, vagy nem tudom, az internetről leszed, és már működik. Tehát nem, ezek borzasztó egyszerű dolgok, és egy egészen más Rómát fog az ember megismerni. Ugye Magyarországon is, ha jön egy turista, nem feltétlenül a 8. kerületbe fog bemenni. Jól lehet igazából Budapestet ezen a környéken, ahonnan most ez a műsor is megy, sokkal jobban meg tudja ismerni, mint mondjuk a várban.
1: Bár szerintem most az új Bruce Willis film hatására rengetegen jönnek majd
3: Moszkvába.
1: Hogy hol robbantak azok az autók. De nagyjából nézzük már végig, merre jártál ez alatt a sok év alatt, mert ez a Róma, meg eleve Európáról keveset beszélünk, mert mindenki az egzotikusabb országba vágyik.
3: Igen, nézzük először a földrészeket.
1: Így van.
2: Tehát ugye nagyon sok filmet készítettünk Olaszországról. Olaszország az nem egy ország, hanem nagyon sok kis tartománynak az egyvelege. Tényleg teljesen más hangulatok, egészen más témák. Európában gyakorlatilag hát talán Törökországot, Albániát, Romániát és Bulgáriát leszámítva, meg a nagyon-nagyon északi, tehát Norvégia is attól jobbra. Gyakorlatilag mindenhol voltunk. Franciaországról csináltunk több filmet, ott is nagyon sokfajta térség van. De csináltunk Németországról is, ami nagyon érdekes, szoktunk erről beszélgetni, akik többször vagyunk külföldön kénytelenek elvenni videókamerát, hogy melyik országban engedik a videózást, és melyikben nem. És gondolnátok azt, hogy Németországban nagyon gördülékenyen lehet forgatni. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen gazdag, magára büszke ország, hát ezek nem fogják engedni, hogy az ember ott kotorásszon a színfalak mögött. Na most ők nagyon. Amíg az angol szász jogrendben élő országok, Ausztráliától Nagy-Britanniáig, ezek az országok például nagyon szigorúan lekerekítik, hogy te hol forgathatsz, hol nem. Franciaországban meg végképp. Ott, ha egy játszótéren egy gyereket fölveszel, biztos, hogy két szülő fog oda menni, kitépi a kezedből a kamerát, és elkezd veled örjöngve üvölteni, hogy te mégis mit képzelsz tudni. Ott borzasztóan szabályozzák, hogy kik jelenhetnek, meg korosztály szerint a médiában, és kik nem.
3: Na ezeket most egyébként előre tudtad, vagy közben derült ki?
2: Volt, amit tudtam, volt, amit nem. Nekünk volt egy olyan optikánk, ami oldalra vett. Tehát, hogyha kívülről nézted, akkor
1: a kanyarpisztoly.
2: De igazából nem használtuk, szóval marhára fölkészültünk, de hát ezek hülyeségek. Ugye, miről van szó? A személyes, tehát tudsz kontaktust teremteni, vagy nem? Az egész csak erről szól. Mindenhol a világon, ugye nem beszél nyilván a nyelveket, csak mondjuk angolul. Mindenhol lehet olyan helyzetet létrehozni, amiben szívesen látnak, még a legelvetemültebb helyen is. Tehát,
1: és ez te voltál ez a nem diplomata?
2: Nem, ez sokszor lehet, hogy az operatőr, mert hiszen az ő kezében van az eszköz. Nem, egyáltalán nem mondom, és ez változó. Van, akinek én vagyok szimpatikus, van, akinek a Gábor, van, akinek az Attila. Ez teljesen változó. Tehát millió ilyen történet. Tehát a marokkói szukba vágtak utánunk csákányt, onnan is valahogy ki kellett jönni, akkor még Dániába is egy véletlenül egy klosárnak a látómezejébe álltunk a kameránkkal, tehát a kilátását elvettük egy hontalannak.
1: Dániába.
2: Akkor a balé volt belőle, hogy úgy kellett Kopenhágába, érted, a tökéletes, biztonságos városba kellett egy kicsit odébb mennünk, hogy finoman fejezem ki. Nem, szóval ez teljesen változó. Meg hát nem tudhatod, hogy mikor veszel fel olyan dolgot, amit nem kéne. Tehát ugye ez is benne
1: volt
2: van a pokliba.
1: Persze, megcsíptél egy-két érdekességet?
2: Például Bután, ugye ez egy ilyen nagyon titokzatos ország.
1: Nehezen megközelíthető,
2: jó drága oda bemenni. Butánban, na ez egy nagyon szép történet, a Kisbutha című film. Kisbutha című film úgynevezett dzonga. Dzongok, ezek a kolostorok, amelyekben a buddhista szerzetesek élnek Butánban. Tehát ők kiválasztottak annak idején egy ilyen dzongot, és 14 évig vártak arra, hogy forgathassák ott a filmet. Majd leforgatták a filmet, majd visszamentek egyszer valami miatt még, és döbbenten látták, hogy nincsenek szerzetesek a dzongba, és elkezdtek érdeklődni, hogy mi történt. És azt mondták teljes természetességgel, hát, hogy önök elmentek, és a szerzetesek is elmentek. De hát hova mentek a szerzetesek? Hát átmentek más templomokba. De miért mentek át? Hát azért, mert innentől megszentségtelenítettük a helyet, innentől csak iskola lehet benne, vagy valami állami intézmény, bár. De szerzetesek itt már nem lehetnek, hát itt filmeztek maguk. Tehát ez nagyon kemény. Na most még hozzáteszem azt, hogy ott volt egy ilyen fahíd, ezelőtt a dzong előtt, ahol forgatták a Kisbutát, leraktuk a kamerát, és tudod, hogy ábrándoztunk, hogy na, egy olyan jelenetet de jó lenne megcsípni, mint a Kisbuthában. Persze, körülbelül 10 másodpercig ábrándoztunk, mert hogy a fahíd végén megjelent egy szerzetes, aki tökéletesen ugyanúgy ment végig a fahídon, mint ahogy az a Kisbuthában benne van. Tehát magyarul semmit nem kellett csinálni. Ugye ez sok ilyen ország van, Nepáltól, Tibetig, Tibetnek bizonyos részeig, India, amit nyilván te jobban is ismersz, mint én. Tehát, hogy néha ezek a filmek nagyon könnyen felidéződnek, hát néha meg nagyon nehezen. Tehát fantasztikus dolgokat, például voltam egy Sotozen buddhista kolostorban Kyoto mellett Japánban, ahol olyan szerencsénk volt, hogy a reggeli zazenen, amelyik egy ilyen reggeli meditáció, olyan reggel 3 órakor van, vagy legalábbis ott akkor volt, bemehettünk kamerával. Na most ugye eleve ez egy hihetetlen intim helyzet.
5: Annyira csend van ott. Hát,
2: a dolognak az a lényege, hogy ülnek egy ilyen, nem tudom, körülbelül lótusz, vagy nem tudom.
5: Ez az ember.
2: Igen, az ember. Háttal, tehát a fal felé arccal, és mondjuk egy téglalapot képzeljünk el, a téglalap belső része felé háttal. Míg megy egy szerzetes egy pálcával, és adott pillanatban rásújt egy hatalmasat a hátukra. Ugye nyilván egy európai ember fogalma nincs, ez miért van. Mi meg tudtuk, hogy bizonyos izomtónusokra csap rá, hogy amikor elkezd fáradni a test, és elkezd a fáradtság miatt egy ilyen ernyedni, és belealszik a meditációba, akkor azt a tónust üti meg, amitől feléled. Vagy például a kultikus felmosás, hogy néztük, hogy ilyen fiatal szerzetes diákok szaladnak 4 kézláb egy felmosorongyal, de mint az öreg ördög, mint a Forma 1-ben. És akkor mondtuk, hogy micsoda egy despotikus világ. Dehogy is, hát ezek ilyenkor kinyújtják a testüket, mert nagyon sokáig ültek ebben a pózban, és ennek egy ellensúlyozása ez.
3: Reggeli torna. És sikerült valamit, azon kívül az élményeken kívül, amikről mesélsz most itt nekünk, sikerült olyat hazahoznod, amit a saját életedben tudtál használni?
2: Hát hogyne, egy nagyon fontos dolog van a világnak, ahhoz a nagyon-nagyon vékony hártyájához tartozunk, akik fönt vannak, magyarok, az itt élő klosár is. Tehát, hogy én annyi nyomort láttam életembe, amennyi nyomort nem tudtam elképzelni. Nem is értem, hogy mitől van balanszba a világ. Hogy az Istenben nem borult még föl a föld? Én olyan hihetetlen szegénységet láttam Afrikától, Ázsián keresztül, Dél-Amerikáig, amit nem tudtam elképzelni. Tehát jó, Magyarországon is találsz, ugye Ózd mellett, vagy Tatabánya mellett a Méztelepen, tehát látni iszonyatos nyomorúságot Szabolcs-Szatmár megyébe. Na de könyörgöm, amikor napokon keresztül mész úgy Indiába, hogy látod, hogy ilyen pár dollárokból élnek az emberek, tehát hogy ez hogy a francba nem indultak ezek az emberek, hogy valami jobb életet keressenek. És azért sokszor ott van bennem, ugye mi magyarok el vagyunk egy kicsit zárva a migránsoktól. Jó, vannak migránsok, egyre többen vannak, de nem maradnak meg Magyarországon. Ilyen-olyan politikánk van, stb. Nyilvánvalóan arra kell törekedni, és erre is gondolom, erre törekedik minden józan ország, hogy azokat a migránsokat fogadja be, akik kvalitások, tehát akik végeztek is iskolát, értenek valami, ez logikus. Na de könyörgöm, mi van a többiekkel? Tehát, hogy ebből valami rohadt nagy probléma lesz. Tehát, hogyha csak azt az egyszerű tényt nézzük meg, hogy Marokkóban mondjuk elfogy a víz, és az a x-szer 10 millió ember fogja magát, és akárhogy, de átmegy Gibraltáron, és bemegy Spanyolországba, nem fogja őt érdekelni, hogy lelövik az első sorban lévő 1000-2000-3000 embert, vagy Lampedusán, ezen a nagyon pici kis Szicíliától délre lévő szigeten, ahova megérkeznek az éppen aktuális menekültek.
5: Afrikából,
2: meg Afganisztán felé is. Hát gyerekek, szóval, tehát ezek, én ezt a saját szememmel láttam, hogy itt aránytalanságok vannak, és ugye én igazán komolyan 10 éve utaztam, hát mi lehet azóta, mert most már csak emlékeimből, de hogy a mai világban ez még erősebb ez a probléma. Nyilván mondják például pont Indiáról, hogy közben van egy gazdasági felemelkedés is, és azért a nyomorból jönnek kifele, oké. De azért még mindig irgalmatlan mennyiségű ember él minimum szinten. És itt mondom, a víz lesz a probléma, meg az étel, tehát amikor már nincs mit inni, nincs mit enni, akkor ott nincs tovább líra, meg vallás, meg katonaság, meg zenetánc, igen. Tehát ezt nagyon nagy problémának érzem, de ahogy mondják az okosok, begyógyítja a föld a sebeket, hát majd meglátjuk. De minden esetre ez biztos, hogy a közeljövőben már probléma lesz. Tehát magyarul egy szónak száz a vége, hogy Magyarországon tiszteljük meg ezt az országot azzal, hogy tehát hogy élvezzük, ami van benne, mert ennél sokkal rosszabb helyzetek is vannak. Tehát sokkal, mind éghajlatilag, technikailag, munkalehetőségek, pénz, stb. Nem kell sorolnom. Irgalmatlan nyomor tud lenni egyébként.
5: Na de nem csak nyomor és szegénység van a világon, hanem szépség és öröm, és tánc és zene, és ugye, szóval, hogy
1: Most mentünk a legalját, egy kicsit menjünk följebb, mert Ázsiában ugyanígy a vallásos helyeken túl remek zenei, táncos események, nehogy Isten, hogy hívják ezt? Folklór. Tehát mennyire volt turistás a menetetek, mert ahogy mondott, hogy filmeket akartatok reprodukálni, filmes helyszíneket alap kiindulásból, és ebből milyen helyzetekbe keveredtetek?
2: Nem volt turistás, arra törekedtünk, hogy ne legyen. Vannak országok, ahol muszáj, hogy turistás legyen, másként nem tudod bejárni az országot. Mondjuk ilyen Tibet, de ilyen például az előbb említett Bután is. Nyilvánvalóan mi nem tudjuk azt a tempót tartani, amit egy turista csoport tart. Ugye nekünk meg kell állnunk, több időt kell töltenünk felvételek készítésével, és volt olyan, hogy kereszteztük turista csoporttal az utunkat, és próbáltunk egy picit a turista csoport szemével is körülnézni, de azért mi a saját utunkat jártunk. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, ami nekem egy életre szóló élmény. Van egy pont Nepálba, ahonnan a legnagyobb hegyeket lehet látni, és egy kis tó mellett, és ugye minden embert ott azért visznek a tó környékére, hogy hajnalba keljen föl, menjen föl valami kis buckára, és onnan nézzen a nagy hegyek felé, mert reggel nincsenek felhőbe, és ilyenkor van esélye arra, hogy a hegyek csúcsát látja. Hát mi is így tettünk, természetesen ezt nem lehet kihagyni, stb. Stb. És ott sertepertért körülöttünk ilyen kis nepáli gyerekek, akik jöttek, hogy money, money, money, stb. Nekem erre volt egy bevett trükköm, egyrészt vittem magammal egy csomó luftballont, amit ilyenkor fölfújtam, ugye ennek nincs súlya, nem kerül pénzbe szinte, és egy pillanat alatt fölfújod, odaadod, és egy nagyon kellemes dolog, még a felnőttek is örülnek neki, majdnem, hogy ezt mondom. Tehát ugye pénzt nem tudsz adni ennyi embernek, kaját nem tudsz adni, például egy ideig rágógumit adtam, és akkor bevett a szájába 12 darab rágógumit, majd nem megfulladt, tehát ugye ez nem egy járható. Vittem a lufit, itt is meg, megkötöttem, és nem tudom, nem volt nálam lufi. Belenéztem a gyerek szemébe, és nem tudom, olyan hangulatban voltam, tudod mit, gyere velünk egész nap, vidd a statívot, és este fizetek neked pénzt. Jött a következő, fölvettük ezeket a csúcsokat, és valamiért borult a programunk, mit csináljunk. És akkor jött az következő gondolat, hogy tudod mit, vigyél el a faluba, ahol élsz, stb. És képzeljétek el, hogy milyen szerencsém volt. Elvitt a gyerek ebbe a nepáli faluba, ugye ezt úgy kell elképzelni, egy nagyon meredek hegyoldal, egymástól viszonylag jó messze vannak ezek a házak emeletesek. Az emeleten van a rizskészlet, egy nagy szakajtó, amit őriz valaki, rendszerint a nagyapa. A házat soha egyetlen egy pillanatra nem hagynak egyedül, vagy a vadállat, vagy a mit tudom én, kielől féltik az élelmiszerüket.
3: Maoisták.
2: És ahogy ott forgattunk a faluba, egy ilyen átlagos, de nagyon izgalmas nap volt, ugye például ilyenek, hogy fociznak a gyerekek, és hogyha a labda a pályáról kimegy, akkor 1000-1200 méter megy lefel a labda, amire le kell futni, föl kell hozni.
1: Na, holnap találkozunk.
2: A srácok ezt úgy teljesít. Nem, ők ezt pikpak, szóval ez a semmi gond. Na, a lényeget mondom, egyszer csak egyik pillanatban kipenderül egy nagyon csinos lány a teraszon egy gyerekkel a kezébe. És hát konstatáltuk ott egymásra néztünk a stábban, hogy igen, szemre való ez a menyecske, ez a nepáli menyecske. Majd ezzel úgy tovább nem is foglalkoztunk, ugye nyilván lányt is forgattuk. Este, hogy elbúcsúztunk a faluból, megkértük, hogy a lány írja le a nevét, és leírta, hogy Nabin Mahta magyar. Ezt így. És a MA, az A után volt egy ilyen J-betűszerű valami, és kérdeztem, hogy ezt olvasom, és azt mondom, magyar. Mondom, viszont, hogy magyar. Azt mondja, hát mi magyarok vagyunk. Mondom, mi van? Miről beszélsz? Mi van? Álljunk meg egy szóra. Kik vagytok? Mik vagytok? Tulipánokat festenek, kopjafájuk van, sámányuk van, pentaton dallamot virgácsoltott nekem pillanatok alatt a lány. De nem ez volt a legérdekesebb, és ez az egésznek egy eszenciája. Hazamentünk, lefeküdtünk, és a szállodai szobában, vagy mit tudom én hol, még kicsit beszélgettünk. És egy dolog volt, amiben mind a hármunk egy közös élményt éltünk át, hogy ez a lány ez annyira hasonlított a mi szerelmeinkre. Tehát, hogy egyszer csak jött egy olyan tekintet az ázsiai valóságba, akihez nagyon-nagyon erős rokonságot éreztünk, ezt még akkor, mikor fogalmunk nem volt, hogy ő magát a magyarokhoz tartozó népcsoportba valónak vallja. Úgy tudom, hát azóta erről filmeket forgattak magyarok, hogy valóban, sőt a nepáli közigazgatásban, tehát elég magas pozícióban vannak ehhez a népcsoporthoz tartozó úgynevezett magyarok, akik hát persze ki tudja milyen rokonaink, de az tény, hogy mondom tulipán, kopjafa, tehát ennyiben van közös gyökér.
1: Még földrészeknél tartunk.
3: De én kicsit kíváncsi lettem arra, hogy meséltél arról, hogy mennyire jó létünk van itt. Gondolom itt a mobiltelefonnal és mikrohullámú sütővel való ellátottságról beszélsz, meg az ivóvízről, de ingen hol találkoztál TV. Igazándiból boldog emberekkel?
2: Hát igen, Burmában. Egyszer rájuk van írva. Tehát most Burmáról azok a hírek, hogy hirtelen könnyebb lett a politikai élet, és rászabadult a turista áradat Burmára. Tehát most idén egyszerűen nem érdemes Burmába kimenni, mert az infrastruktúra nem tudja követni ezt a hihetetlen, hirtelen áradatot, és sajnos mindenütt így van, ahol egyszer csak lehet menni, de azért örülök neki, hogy lehet menni. Burmában egyértelműen, azért Ázsiában nagyon balanszban vannak az emberek lelkileg. Tehát amit én láttam, amit kevesen tudunk, a buddhista, én sok buddhista országban jártam, és a buddhizmus érdekelt. És a kolduló buddhizmus, tehát az, hogy ők körbejárnak, és azt az élelmiszert, hát most én koldulásnak hívom, de ez nem adományként megkapják, tehát ez nem azt gondoljuk, hogy ők most gajdolnak, mint... Tehát a balansz az úgy működik, hogy nagyon sok embert fölszív a buddhizmus, sok férfit, sok fiatalt, és a maga rendszer olyan, hogy egyébként éhínség lenne, de így a gazdag emberek támogatják a buddhistákat, és ezért van mit enniük, az meg arról nem is beszél, hogy isteni dolgokat tanulnak az iskolában. Tehát közben fantasztikusan okos dolgokat tanulnak. Tehát Ázsia azért fog nagyon beelőzni, mert fantasztikus iskoláik vannak. Tehát mondjuk most ugrok egy nagyot országok, Szingapurban olyan egyetemek vannak, meg simán kenterbe verik most már a nyugati nagy egyetemek. Tehát itt ez nem vicc, ez azok Kínáról ugyanúgy dettó. Tehát amikor azt mondják, hogy az LG nevű cégnek 70 ezer kutatója van, akkor azért az nem, az, szóval, hogy mondjam, nem kosszal gurigázunk, hogy úgy mondjam. Tehát ezek, vannak országok, ahol nincs 70 ezer kutató, tehát nagy országok, tehát itt nem kis dolgokról beszélünk.
3: Tehát azt mondod, hogy a te tapasztalatod szerint, hogy meg kell becsülnünk az itteni gazdagságot, de hogyha igazán boldogok akarunk lenni, akkor egy másik ország szemléletét kéne valóban hogy átvennünk, mert például Burmában úgy tudom, nincsen televízió, nincsen állami televízió, egy nagyon furcsa, monarchikus uralkodás van, igaz, hogy buddhizmus van, volt, hogy századjára csökkentették a pénz vásárló értékét, tehát ilyen nagyon furcsa gazdasági rendszerben gondolkoznak, északról támogatja őket az ópium, egy zárt,
6: most,
3: nagyon zárt közösség.
6: Most elég fura ilyen villongások is voltak buddhisták és muzulmánok között, ahol éppen most a muzulmánok húzták a rövidebbet, tehát az se egy tökéletes ország, és nem mindenki boldog ott se nyilván.
2: Persze, hát ez nagyon sok ország elmondható. Nyilván az ember, mint turista, a felszínt látja. Tehát nyilván nem volt alkalma egy burmai lányjal beszélgettem sokszor. Mondjuk őről azt tudtam leszűrni, hogy köszöni jól van, annak ellenére, hogy azt azért konstatáltuk, hogy a politikai rendszer az rémálom, és ő fél, tehát azért ez megvolt. De maga a hétköznapokon az élete, mint ahogy Kubában is. Hát a Kuba, ugye, egyrészt egy ilyen-olyan elnyomó rendszer, másrészt azért a kubaiak nem mondani, hogy depressziósak, és ez nem csak az éghajlat miatt van, de sok ilyen országot lehet mondani. Persze, hogy nem lehet általánosítani, meg nyilvánvalóan. Talán inkább úgy mondanám, hogy vannak jobb megoldásaik a hétköznapokra, mint nekünk. De én is a saját kis életemben egy fél éve elhagytam a várost, és elkezdtem egy pici, nem is faluba, talán egy ilyen, mit mondjak, egy majorságba élni, és próbálom most az életet egy egész más oldalról nézni, és már látok bizonyos pontokat, ahol sokkal boldogabb élet tehát kínál ez az életmód, pusztán csak attól, hogy kijöttem a városból. Tehát ez néha nem csak országfüggő, hanem inkább úgy mondom, hogy helyfüggő.
1: De ez a buddhista szemlélet, amit említettél, ez nagy eséllyel pont Ázsiában a legjobban, de Indiában talán a legtipikusabban a természet közeliségen alapul. Amit te mondasz, hogy kivonulna a városból, az hogy a civilizációs rádrakódottságból lépsz ki, mert ugye az átok az a buddhizmusban, és azt tanuljuk, hogy bizony annyi szenny fedi a szemünket, és ragaszkodás és vágyakkal vagyunk teli, amit pumpál belénk ez a világ, és a rokonságunk, a környezetünk, közvetlenül az egész városias létünk, meg az úgynevezett civilizált nyugatias létünk, még keleten, Ázsiában, úgy az iskolákban, mind a családokban, és nagyon-nagyon nagy hagyományokon keresztül, akárhogy is, de ez a természet szeretet, a nélkülözés elfogadása, a ragaszkodásmentesség, ezek vérszinten benne vannak, és a nyugati behatás az, amitől, ahogy mondod, India egy része elkezdett informatikussá válni, meg bankárokká, viszont ott van még az a több milliárd ember, aki viszont akárhogy is, de
3: Még egy nagyon nagy különbséget látok én Ázsia és például mondjuk Magyarország között, a családi összetartás. Tehát az, hogy mi milyen gyorsan, én magam 16 éves koromban hagytam el a kis családi fészket, mások meg egész életet élnek le a nagypapa, nagymama mellett, akik értelemszerűen átveszik az unokák nevelését.
1: Sőt, azt mondják most, hogy ez az új trend nyugaton is, hogy már 30-40 éves emberek is még mindig a szüleikkel élnek.
2: Hát egyrészt sokkal nagyobb tömegekről beszélünk, tehát egész más alkalmazkodni egy kerületben 28 millió emberhez, mint 100 ezerhez, tehát egészen más a teritoriumom, tehát nyilván az ázsiai emberek abszolút meg tudnak békélni egy lényegesen kisebb teritoriummal, mint magyarok. Azonban egy nagyon érdekes dolgot hallottam egy szociológus hölgytől Magyarországon, lehet, hogy ez nektek triviális, nekem azért ilyen összefüggésben meglepő volt, és ide fog kötődni. Arról beszélt, a mély szegénységről beszélt Magyarország, a magyarországi mély szegénység, és azt mondta, hogy ugye ők már rég úgy gondolják szociológusok, hogy közösségeket kell építeni, tehát a pénzt közösségek formálásába kell pumpálni, az tud a mély szegénységből kivezető utat mutatni. De ennek van egy nagyon nagy akadálya Magyarországon. Az, hogy a magyarok meg családokba gondolkodnak. Nem képesek falu közösségbe, telep közösségbe gondolkodni, hanem ők a saját családjuknak a közösségét. Mindegy, hogy ez egy szétesett család, de tradicionálisan még bennük van a lelkükbe, hogy azért az az első. Védem a családomat, takargatom a szennyesét, előnyöket adok a családomnak, és a közösségem rovására. Tehát nagyon érdekes helyzet van, csak ugyanakkor ez így van még genetikailag bennünk, de ugyanakkor meg a család, mint olyan, meg szétesett Magyarországon. Tehát van egy ilyen átmenet most ilyen értelemben. No, mert persze egészen más ország vagyunk mi, tehát egészen máshova tesszük a hangsúlyt sokszor. De hát azzal számolnunk kell, hogy ázsiaiakkal együtt kell tudnunk élni. Tehát, hogy magyarok nincsenek még arra felkészülve, hogy más bőrszínű, vagy más vallású, vagy más kultúra emberekkel éljenek egy házban. Tehát itt ezek, és hát ugye Nyugat-Európa meg már ez nem is kérdés. Majd találkoznak most, ha kimennek Londonban magyarok, nyilván olyan helyeken laknak, ahol pakisztániak a szomszédjaik. Tehát ez most azért változik, nagyon nagy tömeg megy ki most ki, és ez egyben nem csak azt jelenti, hogy most mit tudom én, visszajönnek vagy nem, de nyilván nyílik mindenkinek a világképe. Annak ellenére, hogy nagyon sok magyart ismerek, aki arra büszke, hogy 6 vagy 7 éve él valahol, és még egy büdös szót nem beszél az adott ország nyelvén.
5: Ez is elég magyaros szerint.
2: Viszont egy nagy bravúr, egy hungarikum, hogy ezt meg tudja csinálni, és így tud pénzt csinálni.
5: És amúgy a kinti magyarokkal milyen volt a viszony? Találkoztál-e kintiekkel, segítettek-e?
2: Hát nagyon vegyes. Találkoztam, persze volt közt Aranyásótól kezdve nagykövetig irtózatosan.
3: Aranyásó. Aranyásó, ahol találkoztam?
2: Peru, igen. Ez van, ez most nagyon van. Sőt, most megint nagyon az aranyás. És én magam...
6: Magánvállalkozóként? Vagy...
2: Hát egyébként az az érdekessége dolognak, hogy ha úgy utána olvasgat az ember, mind a mai napig vannak olyanok, akik ezt nagyon komolyan veszik, és ebben egész normális jövedelemre tesznek szert. Én aranyásokkal Peruban folyómederben találkoztam, tehát én nem voltam azokban a bányákban, amikről lehet látni fotókat, hogy ilyen inferno, tehát ilyen elképesztő körülmények között ilyen földfelszíni arany kitermelésben vesznek részt. De hát ha megnézitek a legújabb hírek, amikor valaki Ausztráliában, vagy talán Új-Zéland, azt mondja, tehát egy 5,5 kilós arany rögött, szóval még azért vannak csodák, nagyon fejlettek ma már ezek a kereső cuccok. Na, én Peruban folyómederben láttam, az egy sziszifuszi, nagyon kemény munka, azt nem kívánom senki.
5: Szitálás?
2: Igen, az nagyon kemény.
5: És akkor most akkor Dél-Amerikában vagyunk, egy kicsit nézzük már végig ezt a egész földet, mert azért csak bejártad. Volt Észak-Amerika is? USA-Kanada?
2: Volt.
3: Köszönjük szépen, arról már nagyon sokat hallottunk.
5: Én nem hallottam sokat USA-Kanadáról.
2: Az Egyesült Államok nekem egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Tehát én a film élményeimmel indultam ki. Rettegve vezettem, hogy mikor fog egy rendőr elkapni, és kitenni a kezemet.
5: Az.
2: Igen. Hát volt ilyen a 60-as úton azért, de egyáltalán nem akarta, hogy rátegyem a kormányra kezdet, nagyon udvarias volt, és mondta, hogy még egyszer ne forduljon elő, hogy én
5: gyorsan
2: kettő mérföldre. Na jó, nem, hát azért több volt. De nem téptünk ki, mert eszünkbe se volt, de vagyis. Tehát nekem nagyon pozitív élmény volt Amerika. A Dél-Amerikáról meg ugye ott viszont elég sokat töltöttem az őserdőben, az viszont azért volt nagy élmény, mert soha nem gondoltam volna, hogy nekem az mennyire bejön. Tehát, hogy az őserdő egy fantasztikus élmény, és ezt igazából azt mondom, hogy mindenkinek nagyon kívánom. Jó magam, hát túrázgattam, meg barlangázgattam, de teljesen átlagos módon, nem is vagyok egy sportos alkat. Ugye az őserdőben van egy ilyen dunsztos, párás levegő, amit én elég gyorsan megszoktam, na onnantól kezdve, mintha az anyaölbe lettem volna. Olyan élmény volt, hogy, és nem tudom
6: és
2: megmondani,
6: hogy a szúnyogok, meg a békák.
2: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én tapasztalatom, nyilván mindenki más tapasztalatról beszél, egész más az ekvádori őserdő, a perui, a brazil, tehát ezek vannak különbségek. Ahol én voltam, de több helyen voltam, Ekvádorban és meg Perúban is, ott az volt a tapasztalatom, erre hagyj meséljek gyorsan, van még idő, egy nagyon rövid történetet, hogy az első őserdőbe való utazásunk előtt találkoztunk a Skála áruház parkolójában egy hölgyel, aki a DuPont cégnek az ilyen vegyipari kezes lábasát adta el nekünk csomagtartóból fű alatt, amit nem lehetett csak úgy kicsempészni, tehát mi úgy mentünk oda, mintha Marsra mennénk, fölvérteztük magunkat mindenféle vacakkal. Fölvettem első nap a DuPont cégnek ezt a fehér kezes lábasát, amivel úgy néztem ki, mint egy Michelin baba, majd vinnyugva röhögött az összes indián. Mondtam, hogy miért? Hát azt mondják, te hülye vagy, fehér ruhát veszel fel, az összes rovarnak a hívó színe a fehér. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag te leszel a botanikai gyűjtő figura, aki majd olyan rovarokat is, jó. Na, az volt a szerencsém, hogy abban a pillanat, hogy fölvettem, szétszakott a nagy méregdrágán vett ruha a fenekemnél, és levettem, és na ez volt a jó, tehát rövid nadrágba voltam, hogy szellőzzön. Tehát azért tudom, mert a csapat, az egyik csapat, akikkel hazajöttem, mindenki a László kórházba kötött ki, kivétel én. Tehát nagyon megszívták, de én nem. És utána kénytelenek voltunk gondolkodni, hogy én mit csináltam másként, mint ők. Na én azt csináltam másként, hogy én mindent úgy csináltam, mint a helyiek. Tehát rövid nadrág, minden este zuhanyozás, azt ők egyszer benézték, és onnantól jöttek a problémák.
5: Malária, vagy ilyen izé?
2: Nem tudom, szerintem igazából nincs ma már, vagy azokon a helyeken nem nagyon volt.
5: Na jó, ez túlzás.
2: Biztos van. Ugye a malária szúnyog az este 6 és 10 között aktív. Akkor próbálod úgy átszervezni a napodat, hogy este 6 és 10 között egy hálóval védett helyen mondjuk a jegyzeteidet rendezgesed. Na, mondtam egy ilyen szép dolgot. Tehát próbáltuk úgy berendezni, hogy azért alkalmazkodni a körülményekhez. Mindenféle ilyen speciális állatot láttam, akiket lehet látni a tematikus csatornákon, de mindegyikből csak egyet. Tehát azért azt mondom, hogy egy pók, amelyik holnapon, meg holnap után is ugyanott dekkol, azt ki lehet kerülni. Tehát mikor, már nem tudom, hanyatszor mész arra végig, vagy... Na mindegy, szóval nekem szerencsém volt, lehet ezt így lehet mondani, másnak más az inger küszöbe, lehet, hogy én egy ilyen varacskos disznó vagyok, és nem érdekel semmi, nem tudom, de igazából mondom, nem volt problémám
5: semmi. Ez a túlélő lény azért, erről már hallottunk, tehát egy Isten is azt akar, hogy túlél.
2: De nem vagyok olyan, én abszolút kényelmszerető, nem sportoló, tehát én egy ilyen rémálom vagyok egyébként, egy ilyen baraka túrsz, vagy nem tudom, ezek az ilyen túlélő túrákat szerezve, azoknak én vagyok a fekete bárány, jaj, csak ilyen ne jöjjön hozzánk, mert nem csak gond lesz, tehát engem úgy kell fölvontatnia egyre, mert voltam 5000 méter magasan, hát konkrétan kétszer haltam meg, mire fölértem.

0: vagy lakótelepen a lábainknál, ugye illúzió romboló leszek, de hát Tibet ma már nem az, ami régen. Ugye inkább a Ladakba érdemes menni, vagy szóval máshol. Na lényeg az, hogy ezek a piros ruhás szerzetesek bemennek egy ilyen lakótelepi háznak a bejáratán, majd kisvártatva a hátsó kiáraton távoznak. De amikor már hatodikat, hetediket látod, akkor csak megkérdezed, hogy ez mi. Hát persze nem a tolmácsunk mondta, hanem egy helyi ember odasukta, hogy arról van szó, hogy ez ős és zarándok útvonal, amin ők akkor is végigmennek, hogyha betonfal van. Tehát, hogy ők, hát akkor mennek, átmennek a házon, mit érdekli őket, nekik arra kell menniük. És tudod, amikor ezt úgy telibe kapod, akkor egy pillanat alatt megérted ezt az egész tibeti problémát, hogy voltak éppen, illetve hát ez ordít, szóval nem kell ez nagyon sok ész, hogy ezt észrevegye az ember. Hihetetlen, hogy mennyire nem bírnak a kultúrák egymással mit kezdeni. Tehát olyan egymásnak feszülés van a semmire, hogy az ember csak néz. Ugye nézzük meg Szíriát, hát a hihetetlen műkincs brutálisan megsemmisítve az elmúlt másfél éve, 2012-ben már ilyennek nem szabadna történnie. Akárhogy véded, hát romokban van minden, pedig tényleg Szíria olyan hely volt, hogy jobban megmaradtak a római emlékek, vagy a keresztes lovagok várai, mint mondjuk Európában.
1: Mekkora mázli volt, hogy nagyon hamar elfogyott az olaj, és ezért nem volt. És ezért nem mentek oda elhozni ezeket a javakat. Mi nagyon véletlenül voltunk Szíriában Laurával, és az egyik legnagyobb élményem volt, utazási élményem volt, már csak azért is, mert rajtunk kívül állítólag még volt két turista az országban, de őket csak nagyon messziről láttuk.
0: És mert
1: olyan rossz híre volt az országnak a televízió Igen. miatt, de az meg nekünk nincs, úgyhogy mi szívesen mentünk.
2: Ti nem tudtatok ezt
1: éreztem. Tündéri aranyos emberek, nagyon segítőkészek, csak egyszer dobtak meg kővel, de azt a gyereket is elverte rögtön a nagyapja.
2: És voltál olyan helyen, ahol mit te, magyarok se voltak, vagy nagy isten turisták nem voltak, vagy olyan helyen, ahol tényleg még sose forgattak?
0: Hát magyarok minden itt vannak. Egyszer hihetetlen, de tényleg. Azt megtanultuk nagyon hamar, hogy kényes dolgokat üvöltve magyarul sehol, mert mindenhol beszélnek magyarul. Hát a dzsungel azért az olyan, hogy ott könnyen tudsz olyan helyen menni, ahol még nem jártak előtted, bár hát igazából lehet, hogy csak egy illúziónak vagyok az élvezője, hogy na, ez olyan hely. Most erre nagyon könnyen azt rá lehetne vágni, sem titokzatos, hogy igen, de végül is azt gondolom, és sokszor az volt a tapasztalatom, hogy ha egy kicsit jobban kinyitottam volna a kamera szögét, akkor bekerült volna egy kóla automata a képbe, még hogyha itt olyan emberevőknél vagyunk, vagy akárhol, vagy bekerült volna egy autó, szóval, hogy azért nagyon nagy csodák már nincsenek, nyilván vannak olyan területek, nem én voltam az a filmes, aki hónapokat töltött el olyan közösségekbe, akikhez közel kellett férkőzni nekem, erre nem volt lehetőségem.
2: Mennyi időket forgattatok?
0: Igen, nagyon kevés időket. A mi munkánkban pont az volt a kemény, hogy ugye kora reggel keltünk, hiszen reggel vannak szép fények, ha már fölkeltünk, persze, hogy nem alszunk vissza, ugyanakkor alkonyatkor is forgatni kell, mert akkor is nagyon szép képek, vagy fények vannak. Ugye erre a finnországi útunk előtt sikkoltott fel az operatőr, hogy na most elég. Ugye mert mikor megyünk, amikor nem megy le a nap. Az azt jelenti nála, hogy nem 24 órát, hanem 48 órát fog egyfolytában forgatni, és azt mondta, a gyerekek, szögezzük le. Nekem akkor is jár az az esti 8 órai vacsora, meg 6 óra alvás, hogyha nem megy le a nap, mondtuk, jó, Gábor, rendben. Nem kapta meg, forgattunk végig. Na magyarul kevés idő volt. De megpróbáltuk úgy előkészíteni, hogy például volt nagy szerencsénk, az öreg halásszal csináltunk, az Ibrahim Ferrert megtaláltuk otthon Kubába, tehát azért még ebbe is belefér egy 3-4 napos...
2: Mert az öreg halász?
0: Igen, az öreg halász, a Hemingway fél öreg halász, az élt, amikor mi forgattunk...
2: Ne vicc!
0: De, és nagyon érdekes...
2: Nem az van, mi? Ne. Hány száz év, vagy hogy
0: Gregorio Fuentesnek hívják, jó, most már utólag elárulom, hogy azért ő most már egy turisztikai intézmény, tehát a lányai belépődíjat szednek, hogy be lehessen menni, de nem, nincs sorállás, tehát azért valami exkluzivitás, amíg van a dolognak. Nekünk nagy élmény volt, nyilván be volt támasztva a sarokba a Hemingway-től kapott horgászbot, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy akkoriban volt egy kisfiú, talán Carlosnak hívták, aki ilyen menekült, kubai menekült volt, aki elindult Amerikába egy kis sajkán, és a sajka beborult a vízbe. Mindenki meghalt, elvesztette az apját, de őt valahogy kimentették. És a Fidel Castro, egy nagyon érdekes dolog, elzárta a sajtót egy évig a fiútól, de nem azért, mert politikailag neki ez ciki volt, hiszen ebből egy pozitívumot halászhatott volna, magyarul ő egy évig ellátta ezt a fiút, vagy talán tovább is, és nagy szeretettel gondozták, de elzárta a sajtótól, azt mondta, hogy egy gyereket ne piszkáljuk ezekre a dolgokat. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes oldalai egy Castro rezsimnek is. Ő nem akart politikai tőkét kovácsolni. Na, amikor mi ott volt,

0: Akkor már Kovács volt belőle, akkor ment valami úttörő avatás volt, ahol ez a kisfiú avatta föl az ország úttörőit. Na most képzeld el, hogy velem szembe az öreg halász, aki ilyen lassan, de azért csak meséli spanyolul beszélő operatőrünknek az ő történeteit, míg a periférikus látásommal látok egy tévéképernyőt, ahol meg megy ennek a kisfiúnak az úttörő avatása. Szóval van, most megint egy kép, amiben egy képen belül ott van minden, ott van Kubának ez az egész x éve. Az elmúlt akárhány.
1: És ott a karibi világban merre jártatok meg?
0: Hát igazából...
1: Jamaica?
0: Nem. Kuba. Csak Kuba volt. Akkoriban nem láttuk. Tehát ezek nagyon drága utak, és akkor az ember koncentrált olyanokra, amit talán jobban érdekelt a magyarokat. Kubáról biztosak voltunk. Kubában nagyon sok szuper 8-as felvételt csináltunk, tehát megpróbáltuk összekeverni. Tehát olyan hangulatú képeket készítettünk, mintha archív anyagokat találtunk volna. Hagyja magát, hiszen ezek az öreg autók gyakorlatilag, tehát ott a legkönnyebb szuper 8-assal dolgozni, össze is keveri a néző, hogy most a múlt vagy a jelen. Igen. Nagyon sokat foglalkoztunk a történelemmel, hogy megértsék az emberek, hogy ez miért alakult ki. Három részt forgattunk Kubáról, viszont volt egy nagyon érdekes dolog, a fekete mágia, amiről senki nem tudja, hogy Kubában ez milyen erős ma már. A fekete mágia az ott élő fekete lakosságnak a vallása, vagy nem tudom, hite, vudu, ez egy vudu. Tehát van házioltár, ilyen-olyan áldozat, én azt mondom hivatalosan, hogy csak állatáldozat, remélem, hogy nincs is más, de nagyon nagy titokban, tehát ugye ez nyilván rendszernek nem egy kedves pont, na sikerült forgatnunk egy ilyen helyen, na például az egy olyan hely volt, ahol azt mondom, hogy csoda, hogy tudtunk forgatni, mert nem, hát ezt nem akarja Kuba azért kifelé, tehát ez nekik egy ilyen retrográd dolog, vagy...
2: Közben kérdezik interaktív hallgatók, meg hát engem is nem érdekel, hogy hol lehet megnézni ezeket, én bárhol kerestem, sehol. A koffe, sehol. Nagyon jó, exkluzív vetítés, 76 részt egyszerre levetíted a Tilos Rádió
0: hallgatóknak. Az MTVA archívumában vannak, néha egyet-egyet előhalásznak, de nekem nagyon-nagyon rossz minőségben vannak meg, és igazából élvezhetetlen. Tehát én ilyen VHS-ről átírt DVD-ken vannak, borzasztóan sajnálom, de nem tudom prezentálni. YouTube-on nincs fönn, mert ugye MTV-s, de hát az MTV előhalásza őket, akkor tudják, hogy megvan nekik, az biztos.
1: Hát ez nekünk is itt a Tilos Rádió is nagy probléma, hogy a végtelen mennyiségű archívumunkat hogyan kezeljük, és kereshetővé tegyük, hát még egy MTV-nek, aki még mindig egyrészt tőkét próbál belőle kovácsolni, másrészt meg nincs meg az, aki felcímkézze a műsorait.
0: Talán nem is tudják, hogy van. Ez nem feltétlenül most hát ez a pálya, eltelt 10 év, vagy 12 év, hát most nem, hát most miért pont ezt vennék elő? Egyébként valamennyire ezek még aktuálisak, tehát nagyon sok olyan dolog van manapság is, hogy körülnéz az ember, ugyanarról szólnak a mai filmek is, tehát, de hát nem változik olyan gyorsan minden.
2: Praktikus tanács, hova utazzunk?
0: Hova utazzunk?
2: Igen, tudod, hát, szeretnék egy kicsit boldogabb lenni, egy kicsit elégedettebb lenni, egy kicsit csinosabb lenni.
0: Hát nyilván ugye mindenki azt mondja, hogy pénz kérdése, szerintem nem az egyébként. Tehát van ez a, már lehet, hogy ez főleg fiataloknak szól, van most már ez az ágycsere,
1: couchsurfing,
0: amivel azért ugye két legyet ütünk egy csapásra, egyrészt megismerünk egy helybélit, másrészt pedig ingyen van a szállás, és tehát, hogy akik nem tudják, most azoknak mondom, hogy a couchsurfingnek a lényege az, hogy az interneten egy ágyat foglalok valahol. Magyarul fognak engem fogadni, kapok éjszakára egy ágyat, kapok reggelit vagy vacsorát, és utána cserébe én is fogadhatom, de ez nem kötelező, de egyáltalán nem biztos, hogy így van. Van olyan ország, Törökország, ahol nagyon-nagyon népszerű, tehát ott mindenki arra vár, hogy téged vendégül láss, és vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz, mondjuk Izlandon marra nehéz couchsurfingelni, mert nyilván nincs annyi ágy.
2: Azért mondanék egy olyan példát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valakinek tényleg a kanapén meg lehet szállni, egy barátom, pontosabban egy pár, ők Hollandiában sikerült egy olyan házas párhoz bemenniük, beköszönniük, akik 12 éve regisztráltak már, és 12 év alatt nem jött hozzájuk senki, úgyhogy odaadták nekik a nyaralójukat, majd kivitték őket egy ilyen tengerhajózásra, mert annyira várták már, hogy valakivel megoszthassanak pozitív holland élményeket.
0: Hát
2: tehát, ilyen is van, és a világ minden tájékáról ezer-ezer emberek.
0: Bele kell vágni, tehát hogy az ember, ha most megkapja fizetését, akkor nyilván a legutolsó pont az, hogy hát majd utazzunk. Ugye azt mondták, na most ránk szakadt egy, eladtunk valamit, eladtunk egy autót, és akkor ne autót vegyünk, mert az már olyan drága, menjünk el, utazzunk. De hogyha az ember tudatosan minden hónapban félrerak arányosan valamennyit, és elhatároz, hogy minden évben, ugye egyrészt a szexuális életre jótékonyan hat, a kreativitásra, az inspiratív, akkor az egészségnek tud nagyon jó, akkor nyílik minden. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes rá költeni, sokkal fontosabb, mint venni egy tévét, vagy sokkal fontosabb, mint valami birtokolni való dolgot venni, mert az egy meddő dolog, tehát az úgy van, de sem. Tehát az utazás egy folyamatos változás, tehát a lélek kinyílása, nem tudom, hát nagy szavakat, tehát az utazás maga a csoda. Az, hogy, és ma már ezt megtehetjük, tehát azért végül is fogjuk magunkat és megyünk, nyilván pénzkérdés, és nyilván nagyon komoly akadály a drága repülőjegy, a rossz valuta árfolyam, ezekkel én tisztában vagyok, de hát utána kell menni, az nagyon nagy élmény például heteken át bűvészkedni az interneten, és eljutni olyan aloldalakra, ahol találunk olcsó megoldásokat. Néha sokkal jobb repülési élményünk van kisebb, akár belföldi repülőtársaságokon, mint ezeken a nemzetközi repülőtársaságokon keresztül, és hát azzal az élménnyel is megajándékoz minket, hogy sokkal olcsóbb.
3: Mondok én is egy alternatívát, hát például a zenélésre is lehet utazgatni a világon, hogyha úgy alakul meg az ember szerencsés. Én például mindenhol úgy utaztam, hogy valami meghívásra.
1: Tényleg még Kínát is bejárt az
3: és tehát, hogy nyilván ez, az, ilyenkor az ember nem oda utazik, ahova szeretne, meg nem addig maradott, hát, de legalábbis van egy ilyen ingyen.
1: Én is most ezt hallom, hogy például a néptánc csoportokat eszméletlenül viszik külföldre, és amint kijön, hogy rögtön kapsz egy plusz hónapos felkérést, 83 hely, tanítsál ebbe az iskolába, sőt, a drága barátnőm apukájának még felajánlottak állampolgárságot, és hogyha ott marad és elkezd hegedűt oktatni, mármint népzenei hegedűt, akkor Kínába.
0: Azt szoktam mondani, mert már azért párszor megkérdeznek erről a romarról, hogy ilyen, mit tudom én, hogy mennek valóban Nepálba, és akkor mik a tapasztalatok. Azt szoktam mondani, hogy nem akadály a nyelvtudás hiánya. Tehát, hogy onnantól, hogy a koffer a kezünkbe, és felszálltunk valamilyen onnantól nyugodjunk le, és onnantól legyünk teljesen nyitva, és mindenkivel próbáljunk meg bármilyen módon kommunikálni, mert úgy lesz élményünk. Tehát magyarul a magyarok nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy mivel nem vagyunk erősek az idegen nyelvek használatában, ezért bezárkózunk külföldön. Ez az hibás dolog, kidobott pénz. Persze nem azt mondom, vannak introvertált és extrovertált emberek, nyilván az introvertált a maga módján. A lényeg az, hogy legyen egy emberi érintés, a lényeg az, hogy vigyen magával fotókat a saját életéről, nagyon jó dolog, amikor meg tudom mutatni, mert ezt ők igénylik. Mutasd meg, hogy te honnan jöttél. Igen, mutasd meg, ami a 10 legfontosabb dolog ott legyen a zsebedbe. Akár tárd, vigyél pici ajándékokat, soha nem az értéke a lényeg, hanem az, hogy te látszódjon, amikor átadod, hogy neked közöd van ehhez a dologhoz. Tehát onnantól kezdve megnyílnak a legnagyobb kincses bányák is külföldön. Tehát magyarul az utazás egyben egyfajta jelenpróba is, vagy nem tudom, hogy mondjam, egyfajta önismereti helyzet, és ez a jó benne. Hát nincs vesztenivaló. Mi történik? Hát nem tudunk veszíteni. Ha nem jó az utunk, akkor magunkat okolhatjuk. Jó, persze van olyan, hogy katasztrófa, meg nem tartották be a szavukat, de megmondom őszintén, nagyon sokszor van, hogy mondok erre egy nagyon jó történetet, ez egy picit rasszista történet, ezt megpróbálkozom vele, aztán lehet, hogy utána bezárják a rádiót. Azt mondja, Málta, magyar idegenvezető, beszélgetek vele egy este tapasztalataira, azt mondja, képzeljem el, azt mondja, jött ide, van nekünk olyan szolgáltatásunk, hogy ügyeletesek vagyunk, tehát, hogy nem vezetjük a magyar vendéget Máltán romokhoz, hanem egyszerűen elérhetőek vagyunk, ha gondja van, föl tud minket hívni, minimális összegért, logikus. Na, jön a magyar házaspár, megtörténik a kontaktus a szállodába, bemutatkozik a hölgy, mondja, hogy én vagyok mostantól az ön asszisztense, jó, hazamegy. Egy óra múlva üvöltve fölhívja a magyar, hogy azonnal el szeretne ebből a szállodából költözni. Na, de mert mi a gond? Hát azt mondja, itt csak kisebbség, ezt most belebonyolultam, szóval itt most csak
2: olyan népek laknak, akikkel nem szeretnék együtt lakni.
0: Azt mondja, de hát miről beszél? Hát milyen? Azt mondja, itt lementem a beachre, és itt is olyan népek vannak, és itt mindenütt. Azt mondja, de hát mondjon már egy példát, vagy kik. Hát nem csak a fürdőnadrágosok, itt még a pincérek is. De uram, ők máltaiak, ők itthon vannak. Hát a másik szállodában megy, ott is ezekkel lesz körbevő. Ez csak arra mondom példának, nyilván egy szélsőséges példa, hogy tehát az az ember, aki nem nyitott arra, hogy ott bizony más népek lesznek, más étel, más kulalala, az
2: ahol félelem van, ott félelem van. De egyébként pont az én szüleimnél ez van, hogy annyira szűk a komfortzónájuk, hogy ezért nem mernek utazni. És mindig megvan az okuk, vagy a pénz, vagy a nyelv, vagy a biztonság, tehát mindig meg tudják találni a magyarázatot. Erre egyébként mi azt találtuk ki, hogy visszük magunkkal őket. De hát azt nem lehet mindig, tehát nem lehet mindig kézen fogva sétálni.
0: Hát nézd, erre csináltuk, mi nemrég csináltunk egy filmet a Hesnával, ez egy mozgássérült utazóról szól. Hát most kerekes székkel körbejárni a világ a gyerekek, hát az nem kis dolog. Na most hát ez sem nézhető meg a komfortzónáról. De ez megnézhető a YouTube-on, ezek fönn vannak, Bábel címen. Na most ő tudna mesélni a komfortzónára, na most ennek ellenére csillogó szemmel meséli, és hát a, tehát, hogy mondjam, ha egy lábvidéken, el, és ez nagyon fontos, amit most fogok mondani, nagyon fontos dolog, amikor a legelképesztőbb helyen elakadsz, a világ bármelyik pontján, mindig van egy ember, aki kiment. Ez a csodálatos az utazásban, hogy egyszer csak rájön az ember, hogy van egy másik láthatatlan háló a föld körül. Ez a kapcsolati háló, hogy téged tovább visz a tekinteted miatt, az önbecsülése miatt, közötök nincs egymáshoz, vagy barátod barátjának a barátja, mindig van egy segítő kéz, aki tovább visz, akárhol vagy. És ezt most persze, mondjuk, ha hallgatnak ezt a rádiót, a drogfutárok, akik börtönbe ülnek Dél-Amerikában, nyilván azt mondják, hogy na most hagyd abba. De igazság szerint még talán náluk is van valamilyen segítőkéz, ami legalább azt a helyzetet elviselhetővé teszi. És ez egy csodálatos élmény, mert hiszen ezzel vagyunk hiány. Amikor egy munkahelyen vagyunk, ott mindenki abban érdekelt, hogy elvégezze a munkáját, és a hierarchiában betöltött szerepe szerint érvényesüljön. De segítőkéz őszintességét nem fogod megélni. Az akkor van, ha te mint egy utazó vagy jelen, mert minden föld, a föld összes országában van egy emóció az emberekben, én itthon vagyok, te vagy a vendég, mind akárhol vagyunk, és én segítek neked, ha bajban vagy. Erre lehet, hogy úgy mondjam, nem kell rá építeni, de ez van. Tehát magyarul ezt csak azoknak mondom, akik nem mernek elindulni XY országba, el kell olvasni azokat a tényeket, amik az egészségi állapotukhoz fontosak, de utána bele kell vágni, és bízni kell abba, hogy mindig lesz valaki, aki tovább lendíti az útjukat, még a legnagyobb bajban is. Tehát és ez így, ez én életemben is így volt, és mindenkinek az életében így van.
1: Isteni zárószó a szeretetteljes együttérzés vezérelje utunkat, akármerre járunk, és merjünk neki vágni a világnak.
2: Elvégre egy vérből valók vagyunk, te meg én.
1: Köszönjük szépen a mai vendégségedet, Eckhardt Balázst hallottátok, és a harmadik utas című műsorunk volt, egy kis beszámolót hallhattunk a világ minden részéből, egy kis család volt, volt ebben minden szerint.
2: Találkozunk 2 hét múlva, hallgassátok a Tilos
1: Rádiót. És olvassátok a tilos.hu-n az adásnaplónkat, ahol még egy-két linkkel ki fogjuk egészíteni a műsorunkat. Sziasztok!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Harmadik utas.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3, kezdődik a harmadik utas műsor, minden második héten szerda délelőtt hallotok minket. Itt van Káosz, Szabi és Sztyep a stúdióban.
2: Vendégünk pedig Burger István, aki legutóbb talán egy évvel ezelőtt újságíróként, szerkesztőként, kiadóként volt a vendégünk. Aztán pedig az történt, hogy egyszer leültünk reggelizni. A reggelizés ugyanis egy nagyon jó dolog, mindenkinek ajánlom reggel. És valahogy szóba kerültek a kövek, de nem is emlékszem, hogy mi volt pontosan. Az a lényeg, hogy konkrétan emlékszem, hogy így a szemedben néztem, és valamilyen drágakő, féldrágakő, bárminek az említésénél egyszer csak fellobbant a tekinteted, kinyitottad a szálat, és elkezdtél áradni, és aztán rájöttem, hogy oh, István, várj egy kicsit, István, várjál, gyere be inkább adásba, mert a legjobb az, amikor valaki ilyen szenvedéllyel beszél tulajdonképpen bármiről, mert szerintem a szenvedély az egyik legjobb átvivő eszköz, tényező, akkor az nagyon érdekes tud lenni a hallgatók számára, és úgyhogy szeretettel köszöntünk itt megint a stúdióban téged, és nem tudom, 270 kis barátodat, akiket egyébként a kamerán keresztül meg lehet itt csodálni.
3: Hát ez 200 pontosan, 51-1 tárcában. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és így van, tehát én szerelmes vagyok a drágakövekbe, nem olyan régi ez a szerelem, de eléggé nagy hévvel lángol, és feltett szándékom, hogy sokaknak átadjon valamilyen módon ezt a drága kőszeretetet.
2: Figyelj, azt értem, hogy lehet beleszeretni egy delfinbe, értem, hogy lehet beleszeretni egy nőbe, még azt is, hogy egy, nem tudom, egy különleges paradicsomfajtába, de hogy mi az, ami ezt a tüzet ébreszti egy kővel kapcsolatban?
4: Igen, mert nem vagy egy nagy ékszerhordó, tehát se a fejdíszeden, se a nyakláncaidon nem látom ezeket a színes köveket.
3: Igen, hát tiarát nem viselek, de igazából, és nem is szodomizálom a köveket, persze erről szó sincsen, de a kövek a nőkhöz hasonlítanak. Mert mindegyik más, nincs két egyforma, és mindegyik valami másért szép. Van, amelyik a színéért, van, amelyik az alakjáért, van, amelyik a tüzéért, a tisztaságáért.
2: Jó, és jól látom, dobozban vannak, úgyhogy meg se lehet őket érinteni.
3: Nem érintetlenek. Természetesen.
2: De hogy mit jelent egyébként, azon kívül, hogy azt írtad, hogy gyerekkorodban beleszerettél
3: Hát azok az ásványok voltak, így van. Tehát még azok a kristályok, amiket az ásványbőrzéken lehet.
2: Az én gyerekkoromból a kövek szeretete az azt jelentette, hogy a múzeum kertben a kezembe vettem kavicsokat, rázogattam, nagyon fényesek lettek, és egy idő múlva már tudtam, hogy melyik kavicsot érdemes eltörni, aminek belül ilyen csillogós a szerkezete.
3: Így van. Na hát tulajdonképpen minden szilárd anyag az kristályos szerkezetű, csak van, aminél nem látjuk. Amit te mondasz, hogyha találtál olyan követ, amit eltörtél, és láttad a kristályos szerkezetét, akkor azokban kicsit nagyobbak voltak már a kristályszemcsék. Hát a drágakövek is ilyenek, csak még nagyobbak a kristályszemcsék, úgynevezett makrokristályok. És ezek a makrokristályok, hogyha szépen meg vannak csiszolva, akkor gyönyörűen csillognak, szórják a fényt, a színeket. De amúgy a környezetünkben minden, ami szilárd anyag, egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk az üveg az nem kristályos anyag, de amúgy minden kristályos anyag.
2: Az üveg az folyékony, nem?
3: Az így van. Az tulajdonképpen egy ilyen gél, egy megszilárdult gél.
2: És nagyon folyadék. Lassan folyik.
3: És nagyon lassan folyik.
2: Hogyha megnéztek régi templomokat, a régi templomoknak az ablakát, akkor lehet látni, hogy az a templom ablakoknál alul már ilyen folyásnyom van. Tehát azért ne úgy képzeljétek el, mint valóban a vízfolyásnál, de alul vastagabb, és lehet látni azt, ahogyan
3: száz
2: az anyag
3: évek
2: így
3: alatt,
2: lefelé,
3: így
2: lefelé
3: van,
2: száll.
3: Pontosan. Ha ketté vágjuk azt az üveget, akkor alul a gravitáció miatt vastagabb az üveg, mint felül. Felül teljesen elvékonyodik, így van. Úgyhogy azokban nincsenek kristályok, ezért furcsa nekem mindig, amikor a Swarovski, aki egyébként ugye üvegeket csiszol, az azt mondja, hogy kristály, Swarovski kristály, mert nem kristályos anyagról van szó, hanem egy amorf anyagról.
2: Ha, tehát azt mondod, hogy akkor a Swarovski, hogyha 100 év múlva előveszem a gyűrűkészletem valamelyikét, akkor az alja már egy kicsit vastagabb lesz, és kicsit amorfibb.
3: Igen, de akkor mindig ugye, tehát akkor nem kéne hordani, hanem valahova letenni, és jó, akkor mindig ugyanabba az irányba, igen. igen. Ha forgatod, akkor már nem biztos, hogy így van.
2: No, de tehát akkor Burger István, az ifjú Burger István ült a játszótéren, és elmerengett a kristályszerkezetek végtelen bonyolultságáról, vagy hogy is volt
3: nem,
2: ez?
3: Nem. Én valamiért megkedveltem a kristályokat, de azokat a makrokristályokat, amikről most itt beszélünk, csak éppen azokat akkor nem hívták drága kőnek, mert hogy nem voltak megcsiszolva, kalcitok és különböző kvarcok voltak ezek, amiket én gyűjtöttem, esetleg egy-két pirit, markazit, tehát olyan kristályok, amik úgy csillogtak, szépen mutattak, esetleg kristálycsoportok voltak. Aztán jó hosszú időre én térültem ettől a kristályok szeretetétől, és egészen más utat jártam be. Míg aztán, amikor Dél-Kelet-Ázsiában sokszor sétálgattam a különböző piacokon, akkor azt vettem észre, hogy milyen gyönyörűek a drága kövek. A Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok lelőhely van, Burmában, Tájföldön, ahol gyönyörűek. És így aztán újra beleszerettem a drága kövekbe, és rá kellett jönnöm, hogy Magyarországon egyszerűen nincsen drágakő kultúra, nem ismerik az emberek a drágaköveket. Honnan is ismernék, amikor a régi rendszerben tulajdonképpen nem is nagyon lehetett hordani, mert a pénzverde, aki az egyedüli felhatalmazott szervezet volt arra, hogy drágakövességszereket gyártson, azoknak ki volt adva az ukász, hogy kizárólag szintetikus műtermékeket, illetve üvegutánzatokat lehetett még az aranyékszerekbe is foglalni.
2: Várjál, az, hogy üvegutánzat, azt értem, a szintetikus műtermék, az pontosan mit jelent?
3: Az azt jelenti, hogy mondjuk, ha megnézzünk itt egy rubint, vagy egy zafírt, akkor a zafírt és a rubint azt elő lehet állítani mesterségesen is. Tehát a természet előállítja néhány százmillió év alatt, és egyébként pedig mesterségesen a laboratóriumokban pár nap alatt elő lehet állítani ugyanazt a terméket. Tehát ugyanazt mutatja, ugyanúgy piros, ugyanúgy alumíniumoxid, mint a rubin, vagy kék, és ugyanúgy alumínium oxid, mint a zafír, minden tulajdonsága azonos. Annyi a különbség, hogy laboratóriumban könnyűszerrel állították elő, nem kell sehonnan kibányászni, ezért mondjuk néhány forintba kerül egy-egy ilyen szintetikus műtermék. Még egy burmai rubin, az pedig sok száz vagy sok ezer dollár, attól függ, hogy mekkora és milyen minőség.
4: Hogyan különböztetem meg? Sétálok Burmába, eszegettem ott a kis szendvicskémet, hopp, ott egy rubin. Na most ez igazi vagy sem?
3: Hát, na ez az, amit egy szakértő tud megállapítani.
4: Már nem ismerem a burmai rubint hamisítási trükköket, de az sem nagyon, hogy tényleg, mert a gyémánttal ugye vágunk üveget, és akkor azt megmondjuk, hogy ez gyémánt, ez így szokott lenni.
3: Na de üveget bármivel vágunk, aminek a hetes keménysége van, mert az üveg keménysége
4: kész,
3: hatos.
4: Már borul is.
3: Tehát így szokták egyébként a turistákat beetetni, tehát azt mondják neki, hogy hát ez tessék, ez itt karcolja a földet, meg nem karcolja meg a tégla, de hát a tégla sose karcolja meg még az üveget se, mert ugye annál lényegesen puhább.
4: Nem, de hát ezekkel a műanyag másolatokkal szokták kiütni az emberek szemét, ami aztán tényleg nem karcol meg semmit.
3: Hát azt meg rá se kell nézni, tehát azt egész egyszerűen, hogyha kezedbe fogsz becsukott szemmel egy műanyag utánzatot, vagy mondjuk egy valódi kristályt, akkor azonnal meg tudod állapítani a hőmérséklete alapján.
4: Ja,
3: mert hogy
4: a
3: műanyag, hát a műanyag az nem vezeti a hőt. Ezért a te kezedben melegebbnek érezhető, mint a kristály, ami meg elvezeti a hőt. Azt mindig hűvösebbnek érzed.
4: Jegyzetelek.
2: Parancsolj, kedves hallgató.
5: Egy fülhallgatót
2: fogunk
6: fölvenni, pillanat türelmet, és már is. Igen? Oké, sziasztok, köszi. Az előbb közben lerendeztük, hogy nem folynak meg az üvegtáblánk.
2: Tehát új készítésű üvegtáblák nem folynak meg. Régebben egy kicsit más technológiával csinálták, a középkori üvegek azok bizony folynak, és például azért nagyon rossz használni üveget mondjuk fogólaphoz, hangszerek fogólapjának, pont emiatt a tulajdonsága miatt, hogy nem olyan módon reflektív, mint ahogy mondjuk egy fém.
6: Beraktam egy linket a csináltam, hogy nézzétek meg, pontosan ezzel foglalkozik egyébként. Másnak köszönhető az, hogy vastagabb az egyik fel az üvegtábláknak, éppen a gyártás technológiának, és épp ezért következik be, hogy vannak olyan üvegtáblák régi templomokban, ahol fölül vagy oldalt van a vastagabb rész. Abban nem meg biztos, hogy nem folyik igazából.
3: Hát, ha csak el nem fordították a táblát időközben. Hát,
6: kevésbé, hogyha be van vágva méretre, mert hogy általában ezek így meghatározott méretűek. De nézzétek meg, mert ott van a link egyébként.
4: Oké, ez szerintem műsorunk végéig kitart ez az elmélet. Mert szerencsére már az ról és kontra megjelentek az érvek.
3: De minden esetre üvegszakértő nem vagyok.
4: Köszi. Tehát térjünk vissza a rubint a burmai piacon ránézek, és akkor azt mondom, igen, hogy bizony, ez megér egy kisebb trabantnak az árát, vagy egy nagyobb trabant árát megéri. Nem, nem, ez nem ér még egy plakátot sem, hiszen ez teljes hamisítvány, még a színe sem igazi. Tehát ezekre egyrészt elhoztad a drága kő bibliát, és a kedvenc kis lupédat, vagy nagyítócskádat, ugye nem is tudom, hogy hívják.
3: Na, a lupénak hívják általában, de ez egy tízszeres nagyító, semmi egyéb.
2: Hát figyelj, akkor a nagyító, amihez nagyító kell, hogy használd, jó? Aha.
3: Tehát ez egy tízszeres nagyító, tulajdonképpen azért nem többszörös, mert így akkor a gyémánt hoz is alkalmas, mert a gyémántot azt nem szoktuk tízszeresnél nagyobb lupéval vizsgálni.
4: Miért is?
3: Azért, mert ez egy ilyen bevett szokás, hogy ha a tízszeres nagyítóval nem látok a gyémántban valamit, hibát, akkor az nincs.
4: Aha.
3: De hogyha nagyobbra nagyítom, akkor van, csak az már nem minősíti a gyémántot, és ha egyszer megnéztem egy erősebb nagyítóval, akkor tuti, hogy fogom látni a tízessel is, pedig nem biztos, hogy előtte láttam volna.
2: És miért mert is valahogy... hozták meg itt a határt a tíznél?
3: Nem tudom.
2: Ez az emberi látás, az emberek látásában való különbség?
3: Nem, hát gondolom azért szerették volna, hogyha a gyémántokat úgy lehet minősíteni, hogy legalább valamennyi egész pici része az zárványmentesnek tűnjön. Mert mondjuk egy 50-szeres vagy egy 100-szoros nagyításban szinte egyáltalán nem találnánk olyan kristályt, amiben el lenne valamilyen pici zárvány, vagy törés, vagy
2: a
3: csatorna.
2: A zárvány az a kosznak az eufemizált megnevezés?
3: Nem, a zárvány minden, amit a kőben látsz. Tehát egy törés, egy csatorna, egy repedés, egy másik kristály, egy negatív kristály, vagy akármi.
4: Egy negatív kristály.
3: Igen, hát amikor nem kristályról van szó, hanem egy üregről, aminek a falára újra lerakódik maga
4: csak
3: az anyag, és akkor úgy néz ki, igen, mintha egy kristály lenne, de valójában egy negatív.
4: De menjünk vissza
3: kristály
4: a burmai piacra, mert
3: igen,
4: tényleg rubintot
3: vissza,
4: kell vásárolni az asszonynak, anélkül nem mehetünk haza.
3: Igen, egyébként jó, a rubin az nagyon jó példa, mert a mogoki, tehát a burmai rubin, amiről beszélünk, az a világ legjobb minőségű rubinja. Igaz, hogy most már kimelült a bánya, de most egy másik járatot is elindítottak, ahol hasonló minőségű rubin találtak. Ez olyan, mint az autók között a Rolls-Royce.
4: Mert mint a rubin?
3: Ez a rubin. Tehát
4: ja, a
3: Myanmari, tehát vagy burmai, ahogy tetszik, mogoki rubin, az egy fogalom. Nagyon kevés van belőle, nagyon picik. Ha valami nagyon nagy, akkor sok ezer dollárba kerül karátonként.
1: Ez egy bánya, ez a mogoki? Vagy
3: a mogok az a bánya maga, a bányának a neve. Sok helyen mogoki rubinnak szokták mondani. Van, aki, hogy jobban be lehessen azonosítani, burmai rubinnak mondja. Milyen már itt, azt még nem nagyon hallottam.
1: De és te jártál itt a bányánál esetleg?
3: Én voltam Burmában, igen, rubint vásárolni. Ez például, ami itt van, ez egy onnan származó rubin, ennek 400 ezer forint a karát ára, és ez még egy viszonylag jó áru rubin, tehát ennél sokkal.
2: Ez 8 karátos, jól látom?
3: Nem, ez egy fél karátos.
2: Tudod, a hallgatóknak akartam mondani.
3: Ja, igen, ez egy 16 karátos rubin, igen. Nem, hát tulajdonképpen mindent megpróbálnak neked eladni, tehát amikor
4: na én de voltam... igen, tehát hogy te oda mentél, és te már tudtad, hogy rubint akarsz venni, gondolom összehúzott szemmel, és lupéval előtted mentél, míg véletlenül se próbálnak átvágni, de hát oda jön egy ember, kihajtogatja az újságpapírt, ott van 30 piros bogyó.
3: Úgy van, minden, tehát ha látják, hogy turista vagy, már pedig elég nehezen tudsz beépülni a burmai...
4: Nem, nincs annyira burmai kinéző.
3: Igen, a burmaiak közül egyrészt kicsik, másrészt pedig nem úgy néznek ki, mint az európaiak. Azon és mindent megpróbálnak, az üveget megpróbálják eladni neked, hogyha piros színű rubinként.
4: Hát tudod, ameddig addig van légy is.
3: Ja, pontosan.
4: Tehát, de te, mint fél profi, vagy negyed profi, vagy hogy mondják ezt?
3: Maradjunk a profinál.
4: De te már az eladóból megmondod, hogy ez teljes átverés? Tehát, hogy...
3: Nem, az eladóból nem tudhatod, de ezt a követ kell megnézni, és akkor rögtön látod.
4: És tényleg, tehát nem az, hogy bemész a rubin shopba, hanem ott az utcán.
3: Az utcán, a templomoknál, mondom, mindenütt megpróbálnak megkörnyékezni, de ha bemész a shopba, tehát te mész, hogy vásárolj, akkor is póker arccal adják oda neked a szintetikus rubint, póker arccal adják oda neked az üveggel feltöltött rubint, tehát annyi fajta hamisítás van. Leginkább a rubint, a zafírt és a smaragdot hamisítják, mert hát azok a legkedveltebb, és hát persze a gyémántot, tehát ezek a legkedveltebb, legismertebb drágakövek, ezeknek millió fajta hamisítási módja van. Én azt javaslom, hogy aki nem ért hozzá, az semmiképpen ne vásároljon piacon. Van erről egy sztorim. Egy régebbi drágakő tanfolyam hallgatóit kivitték Tájföldre a drágakő piacra. És az egyik hallgató, aki
4: játékpénzt gondolom.
3: Nem, remélhetőleg még nem végzett hallgató volt, de talált egy zafírt, egy szép nagy kék zafírt, amit meg akart vásárolni. De azért oda hívta a tanárát, hogy tanár úr, azért nézd meg te is, mert van rá pénzem is, szép is, nem is túl drága, $500 volt az afír, de azért nézd rá te is, hogy biztos, hogy jó-e. Na most a tanár az közeledett az eladóhoz, $500 volt ugye az ár, kivette a lupéját, az eladó rögtön azt mondta, hogy $300, tehát igazából még nem csinált semmit, csak elővette a lupét, és mindjárt majdnem felére ment az ár, majd megnézte a lupéval, és mondta, hogy de hát ez egy szintetikus zafír, ez körülbelül $1 ér. Mivel visszavette tőle az eladó, mosolyogva, ugye, Mosolyországa, nem baj, majd eladom másnak, nem mindenki szakember.
2: Igen, Indiában erre kifejlesztettem egy módszert, én azt szoktam mondani, amikor hasonló helyzetbe kerülök, hogy ez fantasztikus, ez egy csodálatos példány. Most én nem pontosan ilyet keresek, hanem azt a másik fantasztikusat. Szóval így meghagyni őt a tisztességében, hogy a kis szíven elsérüljön meg, és azonnal rögtön leszokták venni a falról, vagy a padló alól, vagy bármi a másik szitárt, amire nekem szükségem van.
4: És telefonálunk.
1: Lényeg, hogy legyen egy nagyító az embernél, akkor
2: igen, akár ért hozzá, akár nem. Hogy mindig vigyetek magatok a nagyítót.
6: Előbb is mondhattad volna. Szevasztok a tengerész.
1: Hello.
6: Én jártam Burmába, és hoztam zafírt is, meg rubint is.
1: Kiváló.
6: Na most aztán itthon bevittem valahova, ahol értenek hozzám, én semmi se értettem hozzá, és mondták, hogy hát a csiszolásnál nem tudom, a sarka hiányzik, vagy valami baja van mind a kettőnek, tehát gyakorlatilag értéktelen. A fájdalmamat csak az enyhíti, hogy én viszont egy zárhibás Praktika Nova fényképezőgépet adtam érte, úgyhogy az üzlet nagyjából korrektnek minősül.
3: Alapvetően azért nem értéktelen, tehát hogyha az a rubin egyébként jó minőségű, akkor az a kő nem értéktelen, bármikor át lehet csiszolni.
6: Sikítóval majd megpróbálom újra csiszolni, igen.
3: Hát ezt nem javaslom, de azért vannak szakemberek, akik ezt megcsinálják.
2: Hát én úgy emlékszem, hogy a Rohan simán homokkal csiszolta ezeket a kristályokat.
6: Hát gondolom.
3: Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, nem is tudod, hogy
6: miért fontos. Kitolopaszta és víz, gondolom, és valami megfelelő alaplapon.
3: Ne kezdj bele, azt nem javaslom.
6: Nem, biztos, hogy nem fog belekezni, nagyon sok mindenben belekezdek, de ebben biztos, hogy nem fog belekezni. De eltettem, és ott megvan valahol.
3: Jó, de tudok segíteni, tehát hogyha kell, akkor majd itt műsor után tudok mondani,
6: lehet, hogy ezt megkeresek.
3: Jó, oké, rendben, hello.
4: Pedig már látom magam előtt, hogy közelíti a forgólaphoz, egy ilyen csöpp, és ki is lőtt a szoba túlfelébe.
3: Amit mondtál, visszatérnék a Rahánra, meg a homokra, tehát tulajdonképpen a homok az, ami megkülönbözteti a drága követ a nem drága kőtől. Mert sokszor meg szokták tőlem kérdezni, de mitől drága kő a drága kő? Attól, hogy szép színes, hogy átlátszó? Nem ezektől. A legegyszerűbb dolog az, hogy a homok tesz valami drága kővé, vagy nem drága kővé. Ugyanis a homok mindenhol ott van. Itt ebben a stúdióban is, otthon a hálószobában, az orvosi rendelőben, mindenütt lebegnek ezek a pici kis porszemcsék, amit a napfény, ha beesik az ablakon, akkor lehet látni. Na, az nem por, annak a nagy része mikrokristályos homok. Tehát olyan pici kvarckristályok, amik levitálnak egyszerűen egy kis légmozgás hatására. De most ez ráül mindenre. A bútorra, a drága kőre. És a bútorról megpróbáljuk letörölni. Ha száraz rongyal töröljük, összekarcoljuk a bútort. Mert ezek a kristályok nagyon kemények. Hetes keménysége van, ami hát a környezetünkben nem sokkal van ennél. A fémek mind sokkal puhábbak. A politúr is a bútorokon. Na most ez ráül a drága kövekre is. Ha a drága kő nem legalább olyan kemény, mint a homok, akkor a drága követ is összekarcolja. Tehát csúnya lesz. Ezért úgy határozták meg, hogy nagyjából a hetes keménységűnél kezdődnek a valódi drága kövek. Van néhány kivétel, a régi klasszikus drága kövek között egy türkiz, egy opál, amik puhábbak. De azért, mert akkor még nem voltak ezzel tisztában, hogy mi az, hogy keménység. De ma azt mondjuk, hogy drága kő az, ami minél keményebb, a gyémánt 10-es keménységű például, de hát ugye ez egy felvecskála, amit mi mondunk, tehát ez a karckeménységi skála, ez 1-10-ig tart. A világ legkeményebb természetes anyaga a gyémánt, ennek 10-es, ezen a skálán a keménysége, de egy abszolút skálán mérve az 1-es keménységű grafittól 1500-szor keményebb a gyémánt.
2: De várjál, hogyha a gyémánt a legkeményebb, akkor ez mindig az volt számomra kérdés, hogy csiszolják akkor a gyémántot?
3: Úgy, hogy a gyémánt nem minden oldaláról. tízes keménységű, 9,5 és 10. Tehát először is hasítják.
2: Olyan, mint a tojás, hogy bizonyos oldalakon nyomva nagyon nagy ellenálló.
3: Így van. Bizonyos lapokról nem nagyon lehet csiszolni, és csak önmagával lehet csiszolni. Nagyon későn találták, jöttek rá arra, hogy egyáltalán mit lehet a gyémánttal kezdeni. Olyan kemény volt, hogy semmilyen megmunkálás, csak hasításon kívül nem jöhetett számításba. Ezért a gyémántot, ahogyan megtalálták, nagyon sokáig úgy használták, mert annyira kemény volt. Most már persze ipari módon elő lehet állítani a tízesnél keményebb anyagokat is, de a természetben ez nem fordul elő.
2: Én arra is kíváncsi lennék, hogy Burmában miért gyűltek össze ezek a szép kövek egy helyen?
3: Hát nem feltétlenül egy helyen, vannak úgynevezett torlatok.
2: Hát de ezek... annyira mondjuk például a mátrai rubinról nem.
4: De nem, menjünk csak tényleg vissza ebbe az archeológiai magyarázatába. Igen? Ezeknek a szép színes köveknek. Tehát, hogy a gyémántot tanultuk meg egyedül, hogy ottan a szén lemezkék nagyon nyomódnak, már annyira összenyomódtak, hogy hopp, ott egy kis gyémánt, de nagyon össze kellett ahhoz nyomódni, hogy abból gyémánt legyen.
3: Hát igen, mesterségesen elő lehet állítani szénporból a gyémántot, természetesen.
2: Elhunyt ismerőseinkből is elő lehet állítani.
4: Nagy gyűrűt így kell csinálni.
3: Igen, elvileg, tehát hogyha nem hamuvá égetjük el a nagyit, hanem megtartunk egy kis szenet, akkor elvileg abból is, én láttam már ilyet, hogy azt hirdették, hogy viseld a halottadat ékszerként befoglalva, és akkor az elhamvasztott nagyiból a széndarabkákat azt megőrlik, és aztán gyémántot készítenek belőle. Hogy ez tényleg igaz, vagy pedig csak valami trükk, azt most nem tudom megmondani, mert konkrétan nem láttam még a nagyiból gyémántot készíteni, de az tény, hogy vannak mesterséges gyémántok, tehát a gyémántot is elő lehet állítani szintetikus módon, és nagyon nehéz megkülönböztetni a valóditól.
4: Na de nézzük meg, hogy igen, hogyan alakulnak történelmi ki ezek a...
2: Hogy lesz a végtelenben keringő gázfelhőből ilyen szép kristályszerkezet.
4: Igen, és melyiket mennyi ideig kell nyomva tartani a föld alatt? Mitől lesz piros, pirosas, kék, zöld, és a többi?
3: Na, hát az nagyon unalmas lenne, hogyha ezt én hosszasan, úgyhogy egész röviden fogom elmondani. Igen. A gyémánt ugye nagyon egyszerű a képlete, mert szén. Semmi másból nem áll. Valójában a kristályszerkezet teszi gyémántá. Az, hogy valaminek milyen a keménysége, az a kristályszerkezetétől.
4: Mitől függ, hogy milyen a kristályszerkezete?
3: Hát azt a természet hozza létre.
4: Ez a nyomástól tehát, gondolom meg?
3: Hát nagyon magas hőmérsékleten, nagyon nagy nyomáson, nagyon hosszú ideig tartózkodik, és akkor ez a szén, ami eredetileg szén volt, az elkezd átkristályosodni, és hogyha szerencsénk van, akkor gyémánt lesz belőle. Most azt mondjuk, hogy a gyémánt az nagyon ritka, valójában csak itt a felszínen nagyon ritka. 2000 méter mélyen nagyon sok gyémánt van, csak hát ahhoz le kéne ásni 2000 méter mélyre, tehát tulajdonképpen erre nem vagyunk képesek, nagyon drága lenne, nagyon költséges lenne.
4: Azért láttam olyan bányákat, ahol a munkások felső életkora 12 év volt, és bőven lementek 2 kilométerre, azt hiszem 15 év alatt egy
2: Dél-Afrikában van egy gyönyörű szép nagy luk.
3: Van egy luk, így van, de hát azért ez nem 2000 méter mély. Tehát nem. Arról van szó, hogy az a szerencsénk, hogy vannak olyan ős masszívumok, amik már lekoptak. És nem 2000 métert, hanem mondjuk 200 métert kell leásni a gyémántért, és azt már tudjuk. 2000 méter mélyre azért csak néhány próbafúrást szoktunk engedélyezni, és ott gyémánt mezőket nem aknáztunk még ki. Igen. Tehát vagy valami föl kell hozzá egy vulkáni tevékenység például, vagy pedig egyszerűen meg kell várjuk, míg lekopik. Tehát mindenütt ott van, picit várnunk kell, még néhány 100 millió évet várunk, és már is itt van az összes gyémánt.
4: A szánkban. Na jó, akkor a gyémántot megtudtuk, a nagy nyomás... színes aranyosokat.
3: A színes köveknél más a helyzet. A színes kövek legnagyobb része az, hát én azt mondom, hogy nyomelemek vagy szennyezőanyagok, ugye hétköznapi nevén szennyezőanyagok nélkül, ez mind átlátszó lenne. Tehát üvegtiszta, fehérnek mondhatjuk, de én inkább átlátszónak mondanám. Tehát az, hogy például a rubin, az nagyon szép piros, azt egy nyomelem adja. Azt, hogy a zafír, az szintén bármilyen más színű lehet, csak nem piros, azt is valamilyen nyomelem adja. Próbálták...
2: De azt elmondod, hogy például a különböző zafírokat milyen nyomelemek hozzák létre, hogy ilyen színt kapjanak?
3: Nem, de egy másik példát mindjárt elmondok. Megpróbálták a szakemberek megvizsgálni, hogy de mi az a nyomelem, amitől mondjuk a rubin piros. És akkor megtalálták, hogy a rubinban króm van. Aha, tehát akkor a króm az pirosra színez. És utána elkezdték vizsgálni a smaragdot, hogy azt vajon melyik nyomelem festi zöldre. És megtalálták, hogy króm van benne. Tehát valójában ez egy rejtély, lehet mondani.
4: Hogy miért piros, miért kék.
3: Így van, lehet mondani, hogy magic. Mert egyszer az egyik anyagban zöldre festi a króm a követ, egyszer egy másik anyagban pirosra. És aztán a zafírban attól függ, hogy milyen színű, más nyomelemek vannak benne. Nyilván, ha króm van benne, akkor úgy hívjuk, hogy rubin. Most akkor menjünk vissza egy picit. Tehát a zafír és a rubin az ugyanaz a kő. Semmi más, mint a tinföld makrokristályos változata. Tehát ebből lehetne elég költségesen alumíniumot előállítani, így van. De ha ilyen szép nagy kristályokból áll, ez az alumínium oxid, akkor azt úgy hívjuk, hogy rubin, ha piros, és ha bármilyen más színű, akkor zafír.
4: Itt meddig tart a zafír sor?
3: Ez itt mind.
4: Tehát egy oldal zafír, de tényleg a halvány rózsaszín kék, sárgás.
2: Minden fajta. Van egy egész színcsoport. 50-50
4: ez a színcsoport.
2: Különböző zafír van előttünk.
4: Ezt bemutatod a kamerának?
3: Én megpróbálom.
1: Honnan származik a nevek, hogy zafír, rubin, ókor? Vagy ez milyen?
3: Hát attól függ, hogy mikor találták meg. Tehát, hogyha új keletű a drága kő, például mutatnék majd mindjárt egy kék színű követ, ami az egyik kedvencem, a tanzanit.
2: Ezt sejtem honnan való.
1: Azt még én is gondolom.
3: A tanzanit ezerszer ritkább, mint a gyémánt. Egy szakértő egyszer azt mondta, hogy a tanzanit olyan kék, amilyen kék szeretne lenni a zafír. És ebben igaza is
4: nem
3: van.
4: Nem tudsz egy zafírt is
3: mert gyönyörű.
4: Csak a különbség miatt.
3: Igen.
2: Hopp, leesett.
3: Igen. Tehát gyönyörű. A tanzanit az egyetlen bányából, Tanzániából származik, ez a zoisit nevű ásványnak a kékszínű változata, a zoisit más színekben is van, kékszínben csak Tanzániában találták, és zoisitként hívták egészen addig, amíg a 70-es években fel nem fedezte magának a Tiffany ékszercég ezt a követ, és azt nem mondta, hogy hú, hát ez nagyon szép, akkor ennek csináljunk egy kis reklámot, és elnevezte tanzanitnak a kékszínű zoisitot. Egyébként ez is zoisit, mint a sárga, vagy a rózsaszín, vagy a zöld, vagy a barna, de ha kék, akkor tanzanitnak hívjuk.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy a tanzanit nevű zoisit az nagyon korlátozottan áll a rendelkezésünkre, tehát hogyha x ezer mélyre leásunk, és kiaknázzuk a teljes területet, ahol valami miatt ő eddig éldegélt, akkor mindent a felszínre hoztunk, és beleraktuk szekrényünkbe,
3: ékszerekbe, így van. Tulajdonképpen a tanzanit pont azért, mert ennyire ritka, mint ahogy említettem, ezerszer ritkább, mint a gyémánt, és csak Tanzániában találtak még kék zoisitot, tehát ezt a tanzanitot. Ezért, hogyha ezek a bányák kimerülnek, akkor csillagászati összegekbe fog kerülni egy-egy tanzanit, ezért is nagyon jó befektetési kő a tanzanit. Viszonylag gyors karriert futott be már a 70-es évek óta is, jelenleg a legkedveltebb kék drágakő Amerikában és Japánban.
2: Zenéljünk egy kicsit, addig Csabi össze, amik mennyi pénz van nálunk, jó?

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Egy kis programajánló a hétvégére. Augusztus 21-én volt 21 éves a Tilos Rádió, és 31-én pénteken és másnap szeptember 1-én szombat délután lesz, amikor a Tivadar mulatóban Tilos Rádió születésnapi parti, lesz bográcsozás, sütizés, persze táncolás, gyermekfoglalkoztató.
1: Új póló készül az alkalomra, úgyhogy jöhetnek.
0: Igen,
1: a póló.
0: Aki nagyon fázna, az ott felöltözhet. Programajánlót hallottatok. Vendégünk pedig itt a harmadik utas műsorban Burger István, drága kőszakértő. Egy kicsit azért szeretném megtudni, hogy hogy lesz valaki szakértő, azon kívül, hogy egyre többet foglalkozik ezekkel a kedves kövekkel?
2: Hát el kell olvasni nyilván minden szakkönyvet, ami fellelhető ezzel kapcsolatban.
0: Ebből sok de... van, vagy kettő?
2: Hát 3-4 darab biztos, hogy van, amit érdemes magyar nyelven elolvasni. De hát ettől még nem lesz valaki szakértő, mert a könyvekből csak maximum azt tudja, hogy milyen típusú drágakövek vannak. Van közel 100 drágakő, és hogyha a gyűjtői köveket is ide vesszük, akkor több mint 2000 gyűjtői kő a világon. De hát ettől még nem fogod tudni, hogy melyik micsoda, és nem fogod felismerni. Ehhez el kell végezni egy olyan képzést, ami kifejezetten arra van, hogy megmutassa azokat az eszközöket, műszereket, amivel meg tudod határozni, hogy egy-egy kő micsoda.
0: Még ha most segíts nekem, hogy akkor a drága kő az, ami a hetes keménységtől fölfelé van.
2: Fölfelé általában azt
0: mondjuk. És a gyűjtői kő pedig az, ami esetleg az alatt vagy hetes keménységű, de valami miatt jól
2: ritka.
0: Néz ki, és szeretjük. Vagy ritka.
2: Ritka.
0: Tehát a holdkő az
2: sokkal
0: például...
2: Sokkal ritkább a holdkő, az nem. Az drága kőnek tekintendő, bár a keménysége egy picit alacsonyabb, tehát az hatos keménységű, az egy földpát, de az egy régi klasszikus drágakő, és mivel régi drágakő, talán hoztam is egy darabot belőle, majd megmutatom a műsor után, ezért azt drágakőnek tekintjük, csak úgy, mint a opált, vagy hát vannak ugye a nem ásványi eredetű drágakövek, mint a gyöngy például, ami kagylóban terem, az is sokkal puhább, vagy a gyantából készülő drágakövek, ugye a megkeményedése. A borostyán így van, tehát hogyha az megkeményedik, akkor az is nyilván sok száz vagy sok millió év alatt.
0: Ez nagyon szép egyébként a borostyán.
2: A borostyán nagyon szép, de nagyon puha. Tehát gyűrűben nem érdemes használni a puha köveket. Egyébként a hetesnél puhább köveket is lehet használni. Fülbevalókban, medálokban ott kevésbé éri az a stressz, ami egyébként a kézen hordott ékszereket.
0: És hol kezdődött ez az egész? Tehát nem a te életedben, hanem mikor kezdett el az emberiség felfigyelni a különleges kristályszerkezetű aprókövekre?
2: Hát már az időszámításunk előtt bőven. Tehát az indiai civilizációban már ismerték például a gyémántot is, a zafírt is, a rubint is, sőt, valójában a színes gyémántok is Indiából származnak, a legértékesebbek, legősibbek, hogy úgy mondjam, több ezer évvel ezelőttről rózsaszín gyémántok, kék gyémántok, amik nagyon-nagyon ritkák. Tehát tulajdonképpen az emberben mindig megvolt egy vágy arra, hogy csinosítsa, díszítse a környezetét és saját magát. És ha talált egy-egy követ, ugye először nem csinált vele semmit, hanem csak úgy elvitte a követ magával. Aztán megpróbálta valamibe beletenni egy bőrszíjat kötött köré, vagy nem tudom. Tehát valamit aztán elkezdte csiszolgatni, először csak lekerekítette, és akkor ilyen úgynevezett kaboson csiszolásra, valamilyen gömbölyített formára csiszolta a követ. És aztán jóval-jóval később találták ki a fazettálást, amikor síklapokat csiszolnak a kövekre.
0: Amitől a csillogási együtthatóját emelik.
2: Így van. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert egy-egy nyers kőből nem is néznéd ki, hogy milyen színű, hogyha meg van csiszolva. Tehát annyi módon töri és veri vissza a fényt, oda-vissza ezek a lapok egymáson, hogy sokkal erőteljesebb lesz egy színes kő. Én láttam nyers gyémántot.
0: Igen, és ezt akartam, hogy láttam nyers gyémántot, és olyan volt, hogy hát...
2: Mondták, hogy ez egy kék gyémánt, és mondom, ez
3: koszos kavics.
2: És utána láttam megcsiszolva, és gyönyörű égszínkék lett, tehát nagyon-nagyon szép lett. Tehát bizony, ezektől a kis lapocskáktól függ, hogy néz ki. Tehát ma már

0: villan rajta a fény. És akkor szakemberek elkezdték vizsgálni, hogy vajon hogy lehet a legtöbb ilyen sziporkát kihozni a gyémántból. És tulajdonképpen a múlt század legelején jutottak el oda, az optika is, ugye a fizikának ez a része, és a drágakő csiszolás, hogy olyan modern technológiát alakítottak ki, hogy rájöttek arra, hogy lehet úgy megcsiszolni kör alakúra egy gyémántot, ez az úgynevezett brilliáns csiszolás, ami a hátsó fazetta lapokról, tehát ezekről a kis lapokról, ami az alsó részen van, teljes egészében visszaveri a tábla felé a szemedbe a beérkező fénysugarat. Tehát ha egy tökéletes csiszolású gyémántot mondjuk lefordítasz a táblájára egy fehér lapra, amire ráhúztál egy fekete vonalat, és belenézel felülről, akkor a fekete vonalat nem látod, mert az összes fényt visszaveri előre, csak ugye mivel a tábla van lefelé, ezért azt olyankor vissza a papír felé veri. Tehát látod a vonalat két oldalt, és ahogy beérkezik, onnantól kezdve feketesség eltűnik, semmilyen fényt nem ereszt át. Tehát így tulajdonképpen meg lehet határozni, hogy jó-e egy gyémántnak a csiszolása, mert ha tökéletes a csiszolása, akkor nem engedi át a fényt.
1: De egy jó barátom azt mesélte, hogy a világban eladott gyémántoknak a 90% az Egyesült Államokba megy, tehát nem tudom, 10 gyémántból 9 megy az Egyesült Államokba, amit ugye filmekből lehet látni, hogy ott az eljegyzésnek az egyik fontos része, igen, hogy a, nem tudom, a havi kereset legalább háromszorosát az ember gyémánt vásárlásra fordítsa. Igen, te voltál ez a jó barátom, aki ezt mondta.
0: Ez így is van mind a mai napig. De hát ez nem csak a drága kö, vagy nem csak a gyémántra, hanem általában a drága kövekre vonatkozik. Japán próbál felzárkózni, illetve lesz egy nagy boom, amikor egy picit nyitottabbá válik Kína. Mert már most látható, hogy óriási igény mutatkozik ott is a drága kövekre, csak hát most még azért nem nagyon lehet drága köveket se viselni, se hordani, és meg pénz sincs rá igazából.
1: De egy olyan tény is elhangzott azon a reggeli beszélgetésen, hogy a gyémántnak a törésmutatója az hasonló vagy azonos az üveg törésmutatójával, és ezért kiszokták önteni a gyémánt hibáit üveggel? Tehát van ilyen feljavítása a gyémántnak?
0: Nem, teljesen más. Mondjuk az üvegnek a törésmutatója attól függően, hogy milyen fémsókkal ötvözöd, az lehet akár gyémánt magasságú is, de általában az üvegnek sokkal alacsonyabb a törésmutatója. Tehát ezt nem szokták. Azt igen, hogy üvegből készítenek valami csiszolatot, ami úgy néz ki, mint a gyémánt.
1: És mivel szokták akkor javítani a gyémánt hibáit, mert hogy tökéletes gyémánt az...
0: Igen, tökéletes gyémánt nincs. Az igény mutatkozott rá, mert Amerikában nagyon sok gyémánt kell, és nincs annyi jó minőségű gyémánt, mint ami ott kell. Egy, kettő, ott is vannak azért alacsonyabb néprétegek, akik szintén gyémánt ékszert szeretnének. Ezért a repedezett csatornás gyémántok, amik ettől, ezektől a repedésektől nem olyan szépek, ezeket a repedéseket feltöltötték a gyémánthoz nagyon hasonló törésmutatójú folyadékkal.
1: Jó, tehát akkor nem üveggel van feltöltve, hanem
0: nem üveggel. Ez a folyadék, ez mondjuk egy ilyen olajszerű folyadékot képzelj el, tehát ez a folyadék a kapilláris hatás elvén beleszívódik ezekbe a repedésekbe, és hogyha a repedésben nem volt grafit, tehát ami elszínezi a repedést, hanem egyszerűen fehér volt a repedés, tehát egy üreges repedés volt, amiben nem volt valamilyen más ásványzárvány, akkor azzal, hogy beszívódik, rögtön el is tűnik. Tehát nagyon nehéz észrevenni, hogy ott volt egy repedés.
1: Tehát ezt a nagyítóddal sem lehet meglátni?
0: De, hát azért egy szakember a nagyítóval észreveszi bizonyos csillanások alapján, de egy nem szakember nem vesz észre.
1: A kínai gyémánt.
2: Én vissza szeretnék térni a burmai piacra, mert ott azért ezt nem végeztük ki teljesen a rubint vásárlásnak a hogyanját és mikéntjét, mert itt van egy fotó rólad, ahogy éppen egy ilyen földre terített ponyva előtt feltetőleg éppen egy darabka követ vizslatsz.
0: Igen, éppen nézek egy követ, de az nem Burmában, hanem Kínában készült. Bocs. Tehát az idén volt. Idén voltam Kínában, és próbáltam ott köveket vásárolni a különböző kőpiacokon, és azt kellett tapasztaljam, hogy valójában Kínában annyira drágák a drága kövek, hogy oda inkább vinni érdemes, mint onnan hozni. Ilyen egyszerű. Igen.
1: Bár tényleg most eszembe, hogy van egy idős kínai barátom, akinek egy jáda követ adtunk egyszer ajándékba, és azt mondta, hogy ezt nagyon meg fogják csodálni Kínában, mert hogy ekkora jáda az nagyon ritkaság és nagyon értékes.
0: Így van. A jade az egy nagyon különleges dolog, azt itt Európában egyáltalán nem tekintik.
3: Egy hallgató a vonalban.
1: Fejezben
4: nyugodtan.
0: De Dél-Kelet-Ázsiában a jade-nek különösen a jó minőségű smaragdzöld jade-nek nagyon nagy keletje van.
1: Parancsolj, hallgató!
3: Először is csak egy korrekció, szervusz, az Ufosó vagyok, ha megengedő, nyilván elszólás volt.

0: semmiféle szándékosságot nem látok benne, de hát talán nem praktikus alsóbb néprétegeknek hívni azokat, akik nem feltétlenül tudnak egy...
1: A alacsonyabb jövedelmű.
0: Vagy alacsonyabb néprétegnek, akik nem tudnak egy mit tudom én, TVVVS követ megvenni, azért az alatt is van élet, azt gondolom.
2: Pontosan.
0: Így van, ez egyik. A másik meg, hogy... A gyakorlat sajnos sokszor azt mutatja, hogy az ilyen korrigált köveket időnként csak akkor veszi észre az ember, hogy ez egy javított. Tehát ez csak a minőségre akarok kilukatni, hogy olyan jó minőségben lehet ezeket a köveket javítani, hogy csak akkor veszi az észre az ember, hogy ez egy javított kő volt, amikor mondjuk valami javítás van az ékszeren, és a kő nem kerül kifoglásra, és bizony a melegítésnél, forrasztásnál elfüstöl belőle ez a...
2: Így van.
0: Feltöltött anyag. Ez diszkréten kellemetlen, ilyenkor az ember elkezd zokogni, de ezeket általában pontosan ugyanúgy lehet reprodukálni.
2: Így
0: kicsit
2: van.
0: Nagyobb fáradtság, kicsit nagyobb költség, meg hát az ember megizzad és veszít egy pár kilót.
3: Esetleg te is ékszerész vagy valami szakmabeli?
0: Hát valami.
2: Biztos, hogy szakmabeli. Igazából az van, hogy Magyarországon nincsen ennek kultúrája, tehát Amerikában erre életfogytig tartó garanciát adnak az ilyen kövekre is. Pont emiatt, mert előfordul az, hogy ott hagyja a rezsón a gyémánygyűrűjét az
0: illető. Mondjuk általában azért nagy szerencse lenne, hogyha a természetesen külföldi tapasztalatom nincs, de nagy szerencse lenne, hogyha minden kőz, amit az ember vásárol, kapna egy neonomis certifikátot, és ezeket utána nem hánynák el. Tehát adott esetben mondjuk, ha egy javított kővel találkozom, akkor ott van mellé a certifikát, amin tisztán világosan érthetően le van írva, hogy mi a probléma, ennek kezdve az ember tudja, hogy mivel van dolga. Utólagos meglepetések nem érik. Nehéz sokszor még mondjuk egy 10-es, 12-es nagyítóval is meglátni ezeket a korrekciókat,
2: pontosan.
0: Főleg, hogyha olyan kicsi volt az árvány, és olyan jól sikerült a feltöltés.
2: Igen, néha elég jól sikerült.
0: Hogyha mondjuk a tábla szélén, szóval nehéz azért ezeket kicsi.
2: Igen. Hallgatunk szépen. Arról próbált most beszélni, amiről én tényleg nem tettem említést, hogy ezek a kövek, mert általában a gyémántokat...
1: Köszönjük szépen, szia!
0: Hallgatlak, köszönöm szépen,
2: szia! Szia! Tehát általában a gyémántokat kifoglalás nélkül lehet átméretezni. Tehát például, ha egy gyűrű nagy vagy kicsi, akkor a színes köveket mindig ki kell foglalni, mert azok nem bírják a hőkezelést, sokszor elveszítik a színüket, vagy mondjuk összeroppannak, eltörnek. A gyémántokkal ez nem így van, kivéve, hogyha ilyen kezelt, feltöltött gyémánt van, mert az ilyen gyémánt, hogyha benne marad, akkor a hő hatására ez a folyadék, ez bizony megszilárdul benne, és nagyon csúnya, ilyen szürkés, barnás csapadékká alakul, amit ki kell belőle savazni és újra feltölteni, de ezt Magyarországon nem tudják megcsinálni.
1: Ó, pedig hogy elképzeltem azt, hogy mint a hatalom gyűrűjénél, tehát kapok egy ilyen gyémántgyűrűt, teszem azt 12 karátosat, csak bedobom a tűzbe, várok egy kicsit, és megnézem, hogy van-e elszíneződés, mondjuk az ajándékozó arcát is nézem.
3: Maradjunk a burmai piacnál, mert tényleg gyémántot nem árulnak. Mit tárulnak ott a burmai piacon a földről? Most a burmai piac ugye lehetne Kínában, vagy nem is tudom, azon a környéken még egy pár helyen.
2: Elsősorban a burmai piacon rubint árulnak. Zafírjuk is van, jó minőségű zafírjuk van, és rengeteg gyűjtői kövük, amiket most itt nem kezdek el felsorolni, mert tényleg csak néhány.
3: Ezek
2: között nincsenek gyűjtői kövek.
3: A gyűjtői kő az olcsóbb, és nem ékszerbe való?
2: Nem, általában drágább, nagyon-nagyon ritka. Tehát mondjuk valamilyen ásványnak lehet egy különleges színű változata, vagy egy olyan ritka ásvány, amiből nagyon-nagyon kevés van, ezért nem foglalkozik vele az ékszerszakma. Annyira kevés van belőle, hogy mit tudom én. Találtak belőle összesen 10 dekát. Most itt az összes találatot mondom. Ez érdekes gyűjtőknek, megcsiszolják ezeket a köveket, méregdrágán el lehet adni, mert tényleg nagyon kevés van belőlük. Ilyen kőből Burma bővelkedik, nagyon sok ilyen kő.
3: De a piacon van. A nyers változatot kaphatja meg.
2: Nyerset is, fazettáltat is. Nagyon csúnyán csiszolnak, de megcsiszolnak mindent azért, hogy úgy tűnjön, mint hogyha lapok lennének rajta. Igazából én is beleütköztem ebbe, hogy találtam egy-két nagyon szép rubint, tehát ami minőségileg nagyon jó minőségű, kezeletlen, melegítetlen, valódi, tehát olyan, mint amit kibányáztak a földből.
3: Ezt akartam kérdezni, tehát egy darab, mert ez egy ilyen elfolyott piros valami, gondolom én. Még az, hogy mondják azt?
2: Ennél nincsenek a kristálylapok általában rajta, mert hogy ezek ilyen másodlagos lelőhelyekről származó, ahol nagyon hosszú ideig görgette mondjuk a víz. Aha. És akkor előbb-utóbb ezek az élek azok lekopnak. Aha. Tehát tényleg a szakemberek ismerik fel, hogy hoppá, ez itt egy rubin. Tehát úgy a maga természetességében nehéz felismerni.
3: Arról hogyan mondod meg, hogy az eredeti, vagy ne egy isten különleges?
2: A nyers kövekről?
3: A nyers kövekről.
2: A nyers köveknek én nem vagyok szakértője, arról nagyon nehéz, hogyha látom a kristály szerkezetét, akkor nyilván meg tudom határozni, hogy hopp, ez itt egy zafír, mert ismerem, hogy körülbelül hogy néz ki egy zafír, vagy mondjuk egy kuncitot, vagy egy hiddenitet meg tudok állapítani, vagy egy gránátot, hogy akkor ez, vagy egy tanzanitot is akár. De hát az egy teljesen más szakma. Én a csiszolt kövekben vagyok otthon, nekem csiszolás kell legyen a kövön ahhoz, hogy bele tudjak látni, hogy meg tudjam nézni, hogy az milyen kő. Hogyha már egy lap van csiszolva erre a nyers kőre, annyi nekem már elég, mert akkor már törésmutatót tudok rajta mérni, bele tudok látni.
1: Törésmutatót tudok rajta mérni. Hoztál még egy pár eszközt. Igen. Mivel is méred a törésmutatót? Itt van köztük?
2: Hát az nincs itt a törésmutatót.
1: Az egy
2: refraktométernek. A refraktométernek nevezett berendezés, de van már ennek digitális változata, ami nem pont úgy működik. Itt arról van szó, hogy minden egyes anyagnak más a törésmutatója. Tehát el lehet különíteni, hogyha egy zafírt akarok megnézni, tudom, hogy a zafírnek ilyen a törésmutatója, és ha ezt a refraktométerben látom ezt a törésmutatót, akkor biztonsággal meg tudom állapítani, hogy itt egy zafírról van szó. Ha meg más a törésmutatója, akkor tudom, hogy az mondjuk egy turmalin, vagy mondjuk tegyük fel egy tanzanit. A törésmutató az egy viszonylag biztonságos módszer arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen körről van szó, de hát vannak egyéb eszközeink, mert van egy polariszkóp nevű eszköz, amiben meg azt tudom megnézni, hogy kettős törő-e a kő, vagy egyszerű törő a kő.
1: De
2: azért mondom, ezekben
1: mert a polariszkópa szoktam használni.
2: Azt rendszeresen, ugye?
3: Tök más.
2: Igen. Ugyanezzel az eszközzel lehet megvizsgálni azt, hogy milyen a pleokroizmusa egy kőnek, hogy még egy ilyen káromkodást mondjak. Ez azt jelenti, hogy ha forgatod a követ egy mondjuk sárga fényben, egy monokróm sárga fényben, akkor egyszer mondjuk zöldnek látod, egyszer pedig lilának látod.
1: És a kettős törést az egyszer zöldnek is, meg lilának is?
2: Nem, ezt ahogy forgatod,
1: ja, egyszer lila,
2: és hogy forgatod körbe mindig zöld, lila, és akkor úgy nagyjából tudod, hogy ez nagyon hasonlít a tanzanitnak a nagyon erős pleokroizmusára.
1: Eszembe jutott a kettős törés a kezem, mert az pont ilyen volt, forrát, sárga volt, lila.
2: És hát akkor ehhez jön még a mikroszkóp, ami egy nagyon fontos eszköz, mert az árványkép alapján is meg lehet állapítani, hogy valami természetes vagy mesterséges, de vannak kicsi kézi eszközök, ugye, amit hoztam itt, itt a lupe, ami egy nagyon fontos. Hát a csipeszt azt igazából én egy gyémánt csipeszt hoztam.
1: Gyémánt csipesz. Aha.
2: Hát attól függ, hogy minek nevezünk egy csipeszt, hogy milyen vékony. Tehát ez egy nagyon vékony, nagyon hegyes csipesz. Ha mindjárt a kezedbe fogom adni, ez egy titánium csipesz. Ez azért lényeges, mert a titánium sokkal könnyebb, mint az acél. Ezért, hogyha sok apró kis gyémántot kell fogdosnod, a csuklód az nagyon kikészül. A titánium csipesszel pedig könnyedén tudod felvenni ezeket az apró gyémántokat és vizsgálni őket.
1: Elképzelem, hogy hazamész egy ilyen burmai útról, és mondod a feleségednek, hogy nagyon kikészült a csuklód, sok gyémánt forgatástól.
2: Igen. És hát aztán van itt nálam egy gyémánteszter.
3: Gyémánt teszter.
2: Ez a gyémánt teszter.
1: Ezt így lehetettem?
2: Nyugodtan, bárhova, igen. Ez egy nagyon hasznos kis szerkezet. Esetleg, ha gondolod, akkor meg lehet mutatni a kamerának, vagy nem tudom, bekapcsoljam. Hopp. Így hallatszik a hangja.
1: Aha.
2: Így.
1: És milyen módon teszteli magát a gyémántot?
2: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez itt a hővezetés, tehát a gyémánt hővezetését használja föl arra, hogy megállapítsa, hogy egy szintetikus termékről vagy egy gyémántról van szó. Ez tulajdonképpen a moasszonit kivételével, a szintetikus moasszonit kivételével minden egyebet meg tud különböztetni a gyémánttól. De a moasszonit az meg egy kettős törőkő, tehát azt meg azért egy egyszerű sima lupéval is látjuk, hogy az egy moasszonit és nem gyémánt.
4: Telefonáló.
0: Sziasztok! Egyrészt nem fogok többször telefonálni, másrészt meg nem szeretném szerkeszteni a műsort. Pont a gyémántesztér, illetve örömmel hallottam a mozgatot, hogyha lehetne, biztosan sokakat érdekelne, és szerintem egy roppant érdekes terület a morszanit, amennyiben bele fér a koncepcióba, akkor egy pár szót megérdemel, mert szerintem egy kifejezetten szórakoztató találmánya az utóbbi néhány évnek. Köszönöm szépen,
1: Én nem is értettem a szót. A micsoda az érdekes találmány?
2: Hát ez tulajdonképpen egy mesters, egy műtermékről van szó. Ilyen nem nagyon létezik, illetve van, csak nem drágakő minőségű malszon itt van a természetben. Ez olyan, mint a jag. A gyémántot, mint mondtam, nagyon sokféleképpen próbálták már hamisítani, utánozni, valami olyat létrehozni, ami nagyon emlékeztet a gyémántra. A moasszonit, van magyar példa is, ha jól tudom, valamelyik kis településnek az önkormányzata befektetés céllal vásárolt egy tétel gyémántot, illetve hát azt gondolta, hogy egy tétel gyémántot vásárol, és aztán kiderült, hogy szintetikus moasszonitot vásárolt, de gyémánt árban. Hát csak annyi kellett volna, hogyha meghívnak egy szakértőt erre az adásvételre, mert egy darab lupéval meg lehetett volna állapítani, hogy az a gyémánt az valójában.
1: Szépek ezek, hogy kiadnak, gondolom, több kiló pénzt.
2: Hát sok millió forintot adtak
1: több
2: ki, ha jól tudom.
1: Több kiló pénzt, és nem kérdeznek meg senkit, akinek tudása van erről.
2: Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha valami 70 millió forintra emlékeznék. Aha. Tehát az rém lenne, hogy 70 millió forintért vásárolt a moasszonitot, ami hát most satszper kb. Lehet, hogy 50 ezret ért is. Tehát nagyon kell vigyázni. Egyébként is a gyémánt az egy külön terület, mert attól függően van egy egykarátos gyémántunk, az 0,2 gramnak minősül. Tehát azt tudni kell, hogy ez a karát nem az a karát, mint a fém karát. Fém karát, mondjuk az aranyat is karátban mérjük, de az a fém tisztaságát jelenti. Tehát, hogy mennyi az aranytartalma és mennyi az ötvöző tartalma. Egy 18 karátos aranynak a 3/4 durván arany.
1: Ez a 24 gramból a 18 gram.
2: Nem. A 100 gramból 75 gram.
1: 100 gramból
2: 75. A 24, az a 24 karátos arany, de az a színarany. Tehát azt mondjuk, hogy ha 24 karátos az arany, akkor annak az 1/1000-énél nem több a szennyezőanyag tartalma, tehát 99,99%-os arany. A 18 karátos aranynak a 75%-a arany, a többi az lehet ezüst, réz, platina, sokfajta ötvözőanyag lehet, általában platina nem szokott lenni. A 14 karátos pedig durván a fele arany. És aztán vannak ez alatt is aranytartalmak.
1: Parancsolj!
0: Megint a tengerész.
2: Nyere csak.
0: Bocsánat, én egyszer nem tudom elképzelni, hogy egy önkormányzat generálisan ilyen hülye legyen. Szerintem érdemes lenne megkaparni, hogy akitől vették ezt a gyémántot, az milyen fogú rokonságban áll a polgármesterrel.
2: Igen, lehetséges. Nem tudom, ez nem most volt, ez ha jól tudom már, vagy 6-8
0: nekem
2: évvel ezelőtt.
0: Nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen van. Hát valaki meg akarta szerezni a pénzt.
1: Itt van ilyen szerintem, hogy az embernek hirtelen nagyon sok pénze lesz, és nagyon megörül, hogy olyan dolgokat vásárolhat, amit eddig csak filmben látott, és akkor belefut ilyenbe, hogy tessék gyémánt. Ó, köszönöm, 70 millió.
0: Igen. Én egy önkormányzat vagyok, adja 70 millió egy gyémántot. Nagyon életszerű a dolog, nagyon életszerű a dolog.
2: Igen. Igen. No, tehát visszatérve a gyémántra, tehát egy karát az 0,2 gram, ebből tudjuk, hogy a drága kövek karát súlya az egy egyszerű súlymérték, semmi több. Tehát lehet egy karátos egy gyémánt, az pontosan ugyanúgy 0,2 gram, mint egy karátos rubin, az is 0,2 gram. Nyilván egy 0,2 gramos, vagyis egy karátos gyémánt, az lehet drágább vagy olcsóbb, mint egy rubin. Általában a normális rubinok, most itt nem a burmairól, burmai, sok mindentől függ, ezt úgy szoktuk mondani, hogy a gyémántnak a csiszolása, a színe, a tisztasága és a mérete határozza meg az árát. De ha mondjuk a méretét egy adott sablonnak veszük egy karátos gyémántnak, ez egy 6 mm-es mondjuk brilliáns csiszolású gyémántról van szó, ez attól függően, hogy milyen a többi paraméterre, tehát a színe, a zárványossága és a csiszolása lehet akár 20 000 dollár is, de lehet 20. Tehát azért mondom, hogy nagyon
3: és
2: veszélyes.
3: És totál ugyanúgy néznek ki, mert pontosan, gondolom, van gyémánt sorozatgyártás.
2: Neke, sorozatgyártás nincsen, minden egyes követ. Egy,
3: nem, mert most, ahogy így mondod, hogy mekkora a standard mérete egy egykarátos.
2: Mondjuk egy egykarátos kő az egy viszonylag már egy nagy, Magyarországon nagyon nagynak számít.
1: De mutasd légy szíves, itt egy egykarátos követ, hogy mekkora egy 0,2 grammos kő?
2: Ez itt egy 3/4 karátos kő.
1: Aha, tehát körülbelül egy olyan 30 milliméter átmérő követ képzeltek el.
2: De azért mondtam, hogy 6 milliméter egy karátos gyémánt.
1: Aha.
2: Tehát, hogyha brilliáns csiszolású, akkor annak az átmérője 6 milliméter. És durván 3 egész valamennyi a mélysége.
1: Tehát akkor a drága kő értékét, mondjuk a gyémánt értékét adja a színe, a tisztasága, a csiszolása, meg a vevő hülyesége.
2: Hát igen.
1: Az emberi tényezőt azért
3: csak az érdekel.
2: Én csak azért próbáltam ezt így rávilágítani erre, hogy ne kezdjünk el gyémántot vásárolni így, ahogy az önkormányzat, hogy akkor most veszek egy kiló gyémántot, mert nagyon rosszul is járhatunk. Mert én emlékszem, amikor elkezdtem ezt a, igen, amikor elkezdtem ezt a képzést, akkor azért az első 4-5 kategóriás, színkategóriás gyémántot, azt egy egyszerű halandó, az nem lát különbséget közötte. Tehát ahhoz nagyon nagy tapasztalat kell, hogy észrevedd azt, hogy ez is fehér, az is fehér, amaz is fehér, és akkor azt mondod, hogy ez a fehér ér $1000, ez a másik fehér, amit te ugyanolyannak látsz, már csak $500 ér, pedig az az egyel kisebb kategória.
1: Hát gondolom úgy van ez, mint a főzésnél, tehát az ízlelés kifinomításánál, vagy a festőknél, a látásnál, ugye ti is a színkülönbségeket egy időben elkezditek észrevenni.
2: Így van, így van, tehát ha valami nem hamis, akkor már még a kék szint is észreveszed, tehát most, hogyha nekem mutatnak egy zafírt, akkor nagyjából el tudom különíteni egy másik kék kőtől, amit úgy hívnak, hogy kianit, egy harmadiktól, amit úgy hívnak, hogy aiolit, vagy mondjuk egy negyediktől, amit úgy hívnak, hogy tanzanit. Mert az a kék mégis más. Te lehet, hogy egyforma kéknek látod, de azért általában, ha nem hamisítványról van szó, mert akkor ugye nyilván megpróbálják ilyenné vagy olyanná varázsolni, de hogyha a maga természetességében mondjuk mutatnak egy kék turmalint, akkor azt nem fogom összekeverni valószínűleg egy kék tanzanittal. És már szemre se.
1: És milyen mértékig lehet finomítani ezt a tudását? Ránézem, mondjuk egy zafír, és azt mondod, hogy ó, de szép év volt az Burmában, emlékszem, mikor ilyet bányáztak.
2: Na, mint a boroknál, ugye? Hívjárat. Vicces, de egyébként vannak szint szerint osztályozva, pont a zafírnál, tehát azt lehet mondani, hogy és az már fogalommá vált, a kasmír zafír például ilyen, amit a indiai kasmír bányából sajnos már ez a bánya kimerült. Ez a kasmír bánya adta ezt a kék zafírt, ez egy mély kék, egy nagyon szép, mély, ilyen bársonyos fényű, vagy sejmes fényű zafír volt, és hát csiszolva még felbukkan egy-egy darab, de ott már nem bányásznak ilyet, de ha valahol van ilyen színű zafír, akkor arra azt mondják, hogy kasmír zafír, vagy kasmír kék zafír, mert hát ott akkor ezt bányázták, onnan kapta ezt a szint.
1: És ne felejtsétek el, hogy valamikor a 19. század elején az Asztóriában egy egész emeletet kivett egy rajasztáni király, egy uralkodó, aki így körbejárta Európát, és még az újságok is cikkeztek róla, hogy amikor borravalót adott, akkor ilyen kis rubintot, ezt-azt adott az embereknek, hogy cipelték az ő bőröngyét.
2: De az kiváló.
3: Ez jól hangzik.
2: A burmai királyoknak is rengeteg ilyen, hát jobbára csiszolatlan, vagy ilyen valamilyen módon csiszolt drága kövük volt, de úgy, hogy ládaszámra. Tehát én olvastam egy könyvet arról, ahogyan az utolsó uralkodót az angolok elűzték, ugye a tikfa miatt, Burmából, és óriás ládákba, tehát 4 ember szállította a ládákat, amiben csak drága kövek voltak. Aztán hogy nem, valahogy már nem érkezett meg az indiai szálláshelyére. Azt hiszem, talán egy láda maradt meg a számtalan ládából, 10-12 láda.
1: Elkopott út közben.
2: Igen, valahogy a tisztek azok, igen, elfújtak.

0: Hát ez a lótusz virágszín.
1: Tilos Rádió FM 90.3 harmadik utas műsort hallgatjátok.
2: És hát éppen a lótusz virágszínű zafír árfolyamról beszéltünk, amikor az jutott eszembe, hogy hol is lehet ilyen színű zafírt vásárolni. Tehát hogyan zajlik egy, hogy is mondják ezt, kőgyűjtőnek mi a
0: kereskedő?
2: Kereskedő,
0: gyűjtő. Igen, a gyűjtő az egy másik dolog. Hát van, aki csak gyűjti a követ, van, aki kereskedik.
2: Hát ezért remélem mind a kettőt
0: csinálom. Én mind a kettőt csinálom, igen, gyűjtök is, és kereskedek
3: is. De
0: ez
3: úgy van, hogy ilyen két személyes géppel berepülsz Tanzániába, 50 méter alatt próbáltok megtartani a
0: Indiana Jones-os. A kötélhácsot kibocsátják, én kiugrok belőle, és ott almáért megveszem a...
3: Bőrzacskóban átnyújtanak
0: igen. Hát ezek minden kereskedő álma, hogy közvetlenül a forrástól tudjon vásárolni. Nagyon kevesen tudnak a forrástól vásárolni. Ahhoz, hogy a forrástól tudj vásárolni, nagyon sok pénzzel kell rendelkezz, mert akkor az azt jelenti, hogy nagy tételeket kell lekössél belőle. Tehát most egy darab zafírt, vagy egy darab rubint, hogyha vásárolsz, akkor kinevetnek ott, ahol egyébként termelik ezeket. Mert azt mondják, hogy hát vegyél egy kilót, és akkor kapsz jó árat. Tehát tulajdonképpen kis tételű vásárlókkal nem nagyon foglalkoznak. Ilyenkor az egyedüli megoldás az, hogy nagy kereskedőktől vásárolsz. Én általában nagy kereskedőktől szoktam vásárolni. Van egy-két közvetlen kapcsolatom is, de az nagyon kevés.
3: Hány országban utaztál eddig ékkő tekintetében?
0: Burmában voltam, Tájföldön voltam ezzel kapcsolatban, de van dél-amerikai kapcsolatom, spanyol kapcsolatom, illetve tulajdonképpen a spanyol az a dél-amerikai. A dél-amerikai az jelenti Brazíliát, jelenti Perút és jelenti...
1: Chile.
0: Nem. De Chilét is egyébként.
3: Venezuela.
0: Oké, mindegy. Tehát dél-amerikai, és van afrikai kapcsolatom is, közép-afrikai. Tehát ott több ország is, Tanzánia, Nigéria, és dél-afrikai is van.
3: De egyébként a filmek alapján nem tűnik olyan biztonságosnak, amikor az ember elmegy valahova. Igen. Messzire, ismeretlen emberektől vásároljon sok pénzért drága köveket, fél drága köveket.
0: Fél drága kövek nincsenek.
3: Nem, nincsenek fél drága kövek, ugye?
0: Tehát vannak drága kövek. Köszönöm. Vannak drága kövek, amik többe kerülnek. Vannak, amik kevesebbe kerülnek, tehát olcsóbbak.
3: Nem annyira drága kő.
0: Erre mondtuk régebben azt, hogy a citrinre, meg az ametisztre, tehát általában a kvarcokra, a kvarc változatokra, hogy ezek fél drága kövek, azok is drága kövek, csak nagyobb mennyiségben fordulnak elő, ezért olcsóbbak. Hogyha kevesebb lenne belőlük, akkor biztos drágábbak lennének. De hát ugye homokból nagyon sok van.
3: Igen, de én nagyon kíváncsi lennék, biztos, hogy van egy csomó ilyen anekdotád arról, hogy mondjuk Tájföldön hogyan mentél vásárolni, és hogyan is néz ki egyáltalán egy ilyen
2: az első vásárlásod, vagy esetleg egy különleges találat, mert én pont arra szerettem volna kiukadni ezzel a vásárlással, hogy az extra példányokat meg kell, hogy szeresse, tehát nem elég a kereskedői számélet, itt bizony gyűjtőinek is valahol benne kell lenni.
0: Így van. Több példám is van, az egyik az Tájföldön volt, amikor elvittek engem egy eléggé lepukkant szállodának az egyik ilyen kibérelt alaksori helységébe, ahol egy nagy feka üldögélt ott az asztalnál, és akkor kérdezte, hogy hát mi érdekel engem, topáz, vagy nem tudom, hogy mondott, hogy többféle követ is, akvamarin, vagy morganit, és hogy akkor elmondom, igen, hát ezek így mind érdekelnek. És akkor elővett konkrétan, ismeritek a diszperzites vödröt, tehát ezt a, ilyen diszperzites vödröt így elővett, és abban mind topáz volt. Majd elővett egy másik vödröt, az tele volt, most itt rögökről van szó, tehát nyers kristályokról, és az tele volt morganittal. A harmadik ugyanígy akvamarinnal, és azt mondta, hogy bármi, ami kell nekem, azt meg tudja szerezni Afrikából. Tehát tulajdonképpen ő az egyik fő afrikai szállítóm nyers kövekben.
2: A diszperzites ember.
0: A diszperzites ember. És így körbenéztem, és a falak mellett tele volt ilyen vödrökkel, lezárt vödrök voltak, nyilvánvalóan nem diszperzitet tartott benne.
2: De ő azért értett hozzá, ugye? Tehát, hogy
0: abszolút értett hozzá. Abszolút értett hozzá. Úgy csinált bizonyos dolgokban, mintha nem értett volna, mert mindig, tehát hogyha két szakértő találkozik, akkor általában van egy
2: tesztelés.
0: Ilyen tesztelés, igen, egy tesztfázis, hogy akkor ad valamit, hogy szerinted ez mi lehet? És, akkor úgy tudni kell, mert hogyha nem tudod, hogy mi, akkor elad neked mindent, akkor másik diszperzites vödröket vesz elő, amiben üveg cserepek vannak.
3: Azért biztos vagyok benne, hogy volt olyan diszperzites vödörömben, nem tudom, golyószoros kínaiak ültek, vagy valami.
0: Szerencsére az nem került elő ebben az esetben. Aztán a másik érdekes dolog az a Rubin volt, hogy visszatérjünk Burmára a kedvenc területedre.
2: Fontos, tehát a burmai piacról csak jót hallottam.
0: Igen, tehát a Burma, hát én úgy mentem oda, hogy akkor volt meg épp a záróvizsgám, de hát akkor én műszerekkel vizsgáltam.
2: Tényleg, amúgy kérdezték is a hallgatók, hogy ezt hol, mennyi ideig kell tanulni, stb.
3: Ne fraktálosodjunk, mert erre visszatérünk.
2: Nem, a burmai piac a téma, csak hogy jó. Ez még bőven
0: kérdés. Ezt akkor befejezem, mert mindig el fogom felejteni. Tehát elmentem oda, persze teljesen csokis bugyival, hogy a mikroszkópomat nem tudom magammal vinni, meg a refraktométeremet, meg az egyéb eszközöket, hanem egy darab tízes nagyítóval jöttem-mentem, és hát ez alapján most akkor próbáld meg megállapítani. Tehát ez volt a mély víz. És hát tulajdonképpen jól vettem az akadályokat, mert az igazi mérce az ez volt, hogy nem tudtak nekem semmilyen műanyagot eladni. Amit vásároltam, az pedig jó minőségű rubin volt, de az nagyon érdekes volt, hogy tényleg hoztak mindenfélét, és a szállodákban is ugye mondtuk, hogy minket ez érdekel, akkor az egyik szállodai alkalmazott anyukája az másfél napra lakott a szállodától, de eljött, hogy neki van rubinja, és elhozta. De
2: ez hát nagyon jó házi rubin, én is, hogyha megyek valahova külföldre.
0: Igen, volt 2-3 rubinja, de hát azok is üvegfeltöltött rubinok voltak szegénynek, úgyhogy sokat utazott, és nem vettem meg őket, és az volt a nagyon jó így a harmadik hét végére, amikor egyszer az egyik ilyen alkalmazott lehúzta az ujjáról a gyűrűt, és félve odaadta nekem, hogy akkor ezt nézem már meg, hogy ez most valódi rubin. És akkor megnéztem, az valódi rubin volt, de nagyon csúnya, nagyon zárvány, és mondtam, hogy nyugodjon meg, ez valódi rubin. Már nem túl szép, de ez legalább nem kezelt. Tehát igazából az volt egy ilyen nagy fegyvertény, amikor már a burmaiak elismertek engem, mint drága közszakértőt, és ők kérdezték meg tőlem, hogy vajon ez tényleg
3: István,
0: valódi.
3: István!
2: Na de várjál, ott, tehát, hogy kimész oda, de társas utazás keretében, vagy direkt ékkővásárló...
3: Kicsit lemaradsz a csoporttól.
0: Nem, általában én eleve nem szeretem a társas utakat, tehát hogyha külföldre megyek, akkor
2: magam szervezem. Viccelt, én nem is tudom, hogy ismerek olyan embert, aki társas utazással utazna bárhova is.
0: Hát én annak idején utaztam itt a Görögországba társas útra, vagy
2: na jó, hát egy apartmant kibérelni. De mondjuk így belegondolok, egy ilyen transzkontinentális repülőutazás is egy nagy társas utazás tulajdonképpen. Igen. Függetlenül, hogy ott a székbe,
0: a kínai utat is. Tulajdonképpen egy nagy fokmérő volt a kínai út. 3 hetet töltöttünk májusban Kínában, illetve április-május határán, és már azt is meg tudtuk szervezni interneten keresztül. Tehát tulajdonképpen az utazási irodákra nekem nincsen szüksége, inkább így
2: nem, mondanám. Már ennél sokkal konkrétabban, tehát hogy most a burmai példánál maradva, jó napot kívánok, rubint szeretnék vásárolni, és ezt te a levegőbe kiabálod be, vagy van 2-3 burmai címed, ahova elmész?
3: Ezt India alapján is megmondhatom, hogy ha olyan helyen sétálsz, ahol megfordulnak turisták, akkor felkínálják neked.
0: Mindig felkínálják, a taxisofőrt is megkérheted. Na, tehát Burmában azért a rubin az egy ilyen
2: akkor
0: közkeleti
2: azért előkerül ez az Indiana Jones hatás, és így tehát van, kemények kalandozásból.
0: Pontosan, beülsz a taxiba, és azt mondod, hogy rubint szeretné vásárolni, és akkor a taxis elvész valahova. Ugyanis az van, hogyha, tehát az interneten is találsz olyan kereskedőket, mondjuk Burma az talán kivétel, mert ott ugye azért az internet használat az még, hogy mondjam, eléggé gyerekcipőben jár. Tehát ha ott valaki fönt van az interneten Burmából, akkor ott vagy csak nagyon drágán tudsz vásárolni, vagy valami...
2: Vagy adnak hozzá egy kazettát, és elég turistás.
0: Igen. Tehát Burma az ilyen szempontból egy ilyen speciális helyzet. Ott bizony az kell, hogy beülsz a taxiba, és akkor a taxis visz valahova. És akkor onnan már visznek tovább, és akkor onnan visznek tovább, és ez tényleg egy ilyen kalantúra tulajdonképpen. Míg aztán megtalálod azt a helyet, ahol meg tudod venni az igazán jó köveket.
2: Na és akkor mondjuk egy ilyen megtalálásról, meg hát én erről a válogatásról, tehát hogyan találtad meg például ezt a követ?
3: Inkább a 200 kő közül van-e olyan, aminek a története a legizgalmasabb, vagy a legjobban az emlékezetedbe vésődött?
2: Engem mind a kettő sztori érdekel.
3: Hát, igen, meg az a kő, amit Csabi mutatott, azt mindenképpen.
0: Igen, azt mindenképpen.
3: Az
0: hát,
3: eBay?
0: A burmai rubin. Na hát az eBay-t azt nem tudom javasolni. Az a helyzet,
2: hogy
0: az a helyzet, igen, tehát fényképeket látsz, de mivel az IBN nyilvánvalóan mindenféle vacakot el akarnak adni neked, tehát a különböző szintetikus és műtermékeket és üvegeket, ezért ott, tehát a fénykép is olyan, mert a Photoshopba beemelik, és akkor kicsit retusálnak rajta. Tehát én azt mondom, hogy az eBay-en nem tanácsolom, hogy bárki vásároljon gyémántot vagy rubint, mert nem biztos, hogy azt fogja kapni.
3: Olyan, mint a Russian Bride, gondolom.
0: Sőt, még kereskedőknél is van. Én közvetlen kereskedőktől vásárolok, ami természetesen nem azt jelenti, hogy naponta megyek ki Burmába, meg naponta megyek ki Tájföldre, vagy Afrikába, hanem megvannak azok az embereim, akiknek ismerem az e-mail címét, és akkor küldök neki egy levelet, hogy John, mert mondjuk mindenkit Johnnak, meg nem tudom, Trentnek hívnak, hogy tök mindegy, hogy milyen neve van amúgy eredetileg. Kéne nekem ez és ez. És akkor küldi, hogy ilyen van, és hogy küld hozzá képeket is. És általában, hogyha ez a kapcsolat egy rendszeres kapcsolat, akkor nem szoktak átverni. De még így is előfordul, hogy egy morganitot, ami egy ilyen rózsaszín kő, hogy ha nem vizsgálod be, akkor üvegeket raknak közé. Csak próbaképpen, hogy tudod-e. Tehát mindig mindent meg kell vizsgálni. Mert lehet, hogy azt mondja, hogy belerak neked a 10 kőbe 3 darab üveget, hát ha nem veszed észre. És ha a 10 követ egymás mellé teszed, mindegyik ugyanolyan színű. Az üveg is.
1: És ilyenkor mit kell csinálni?
0: Ilyenkor vissza kell küldeni, és akkor elnézést semmi kér. Gond. Persze, elnézést kér, küldi a másikat, vagy visszafizeti a pénzet, tehát nincs ezzel semmi gond. De ha nem vetted észre, hát akkor bebuktad.
1: És ezt te is így csinálod? Nem tudom, kereskedéssel foglalkozol?
0: Nem. Tehát én igazából...
1: Vagy ez egy jó dolog, hogy így csinál? Tehát
0: szerintem ez nagyon rossz. Nagyon rossz. Tehát tulajdonképpen a táj drágakő piacot ez nagyon lejáratta. Hogy ott rengeteg szintetikus, általában Oroszországból származó szintetikus kő jelenik meg a piacon. Az egyszerű turista már nem mer vásárolni semmit. Ez szerintem nekik se jó. Ez olyan kicsit, mint Kínában a rossz minőségű termék, vagy az alkú. Tehát Kínában sose tudhatod, hogy mi mennyibe kerül. Tehát ez mint friss élményt mondom. Tehát bemész az áruházba.
2: Az áruházba?
0: Az persze, akár, bárhova. Igen, persze. Bemész, és akkor azt mondják neked, hogy X yuan, 200 yuan. És lehet, hogy ezt a terméket két sarokkal arrébb 10 yuanért is meg tudod venni. Tehát nem arról van szó, hogy 20%-ot tudsz alkudni, hanem a töredékére. És ez már látható, hogy most már őket is zavarja, és próbálnak valahogy kimászni ebből a csapdából, hogy a töredékére kell lealkudni a dolgokat. Mert van egy-két butik már, ahol meg egyáltalán nem lehet alkudni.
3: Valószínűleg alapvetően a kereslet határozza meg az árat.
0: Nyilván, de ez a külföldiekről szól. Tehát ugye nehéz engem eladni egy kínainak. Tehát, hogyha bemegyek a boltba, akkor nem mondhatom azt, hogy én kínai vagyok. Mert eleve nem úgy nézek ki.
3: Ez a Skintex, úgy hívják ezt.
0: Így van, és akkor így akkor rögtön rámondják az árat. És hiába, hogy ha tapasztalatom van, és mondom, hogy ugyan már van, hát tudjuk, hogy ez nem annyi. És akkor van olyan kereskedő, aki röhög egyet, és akkor mondja, jó, akkor tessék ennyi, és akkor normál áron eladja neked azt a terméket. De ez lehet ruha, táska, a drágakő kevésbé mondom, mert a drágakő, nem is nagyon ismerik a drágaköveket, nagyon érdekes, mert a bauső az a drágakő. De például a zafír, azt ők úgy mondják, hogy kék drágakő. Tehát lambauső. De hogyha van egy másik kék drágakő, arra is rámondják, hogy lambauső. Mert hát kék színű. Tehát nem igazán tudják megkülönböztetni. Nyilván a szakértők ott is megkülönböztetik. Inkább az angol neveket használja. Tehát aki szakmabeli az, akkor azt mondja, hogy a zafír. Mármint, hogy angolul nyilván ez a fire. De ott még a boltos se. Hát én bementem egy ékszerboltba, és láttam ott egy kék követ, és mondom, hogy ez micsoda. És mondja a csaj, hogy lambauső. Hát mondom, ez nem lambauső. Hát rögtön fölismertem, hogy az ott nem egy zafír, az a kék kő, hanem egy kianit. Mondom, ez nem lambauső. De ez lambauső. Mondom, ez biztos, hogy nem az. Higgye el nekem, hogy ez nem az. De neki erről szertifikétje van. Jó, elővettem a kínai ilyen ásványos könyvet, mert vettem egyet, mert ugye angolul nem nagyon beszélnek. Kikerestem a kianitot, mondom, hogy ez itt, ez. Azt mondja, nem, az nem az, az lambaső. Előveszem a szertifikétet, megnézem a szertifikétet, oda teszem a kianit kínai megfelelőjéhez, ugye a pipacs-pipacs hóvirág, és látom, hogy az van ráírva, hogy kianit. Tehát valójában a szertifikéten nem az volt, hogy zafír, hanem az, hogy ki jön itt.
3: Tudott olvasni a hölgy?
0: Na, ez a következő kérdés. Aztán kijöttem a boltból, és eljöttem az üzlet mellett 10 perc múlva, még mindig a könyvet bújta, hogy
3: ő is átverték. Nézte ezt, hogy csíbelábnyom,
0: igen. Kisházikó.
3: Tehát nem feltétlenül a kapzsiság vagy a rossz indulat okozza azt, hogyha valamikor átverésre kerül sor, hanem a tudatlanság.
0: Tudatlanság. De ez mondom Magyarországra is érvényes. Itt Magyarországon nem volt drága kultúra a régi rendszerben, mert nem támogatta egyszerűen a hatalom.
2: De várjunk, ezt meg is akartam kérdezni. Mi az a drága kultúra? Mert mindenkinek rögtön az ékszerészek és az ékszerek jutnak eszébe, és illetve az ezzel való kereskedés, és csak azt jelenti, hogy elviszem, és gyűrűt csináltatok belőle, vagy eladom annak, aki gyűrűt csinál belőle.
0: Hát az például, mondjuk autókultúra az, hogy te mész a járdán, és elmegy melletted egy zsiguli, és akkor rápillantasz, és nem kell bogarászni, hogy hol van ráírva, vagy milyen márka, hanem tudod, hogy ez egy zsiguli. És hogyha elmegy melletted egy Opel, akkor...
4: Hangjából is.
0: De akkor tudod, a hangjából is, hogy ez egy Opel. De most a drágakő, a minimális drágakő kultúra az, hogy nagyjából azért az ember legalább a nevét hallja annak, hogy turmalin, és akkor nem azt hiszi, hogy káromkodok, hanem tudja, hogy ja, az egy drágakő. Gránát, akkor nem az jut eszébe, hogy mondjuk egy nyeles gránátot, vagy egy tojás gránátot fogunk eldobni, és megsemmisítünk valamit, hanem az egy drágakő. És így tovább. Tehát igazából a drágakő fajtákat sem ismerjük. De olyan szinten nem, hogy például a régi rendszerben a aranyműves képzésen nem volt drágakő óra, egyetlen drágakő ismereti óra sem. Ami azt jelenti, hogy az aranyművesek sem tudták, hogy mit foglalnak be. Mondjuk nem is foglalhattak a régi rendszerben, mert csak javíthattak, de hogyha mondjuk tegyük föl, foglalhattak volna, akkor nem tudják, hogy mi az, hogy... Nekem volt egy ilyen esetem, hogy bevittem egy morganit gyűrűt, a morganit ez egy beril változat, a rózsaszín változata a berilnek, hogy kisebbítsék le. Mondtuk, hogy egy morganit gyűrűről van szó. De nem tudták, mi az, hogy morganit, de szégyelték, hogy nem tudják, ezért ráírták a papírra, hogy szintetikus kő. Na most tudva levő, hogy a szintetikus kövek azok nem veszítik el a színüket, hiszen az ember csinálta olyanná, amilyen. Tehát belerakta azt az ötvözőanyagot, kész, olyan mennyiségben, hogy az tutira olyan színű legyen, azt ha megmelegíted is olyan színű. Ezért nem kell kifoglalni a követ. Na most odaírta a foglalónak, hogy ez egy szintetikus kő, nem foglalta ki a követ, hát mindegy, rámelegítünk. Na, kivágtak egy darabot a gyűrűből, összeforrasztották, el is vesztette a színét a morganit. Lett belőle gosenit, ami egy átlátszó beril változat. Gyűjtőknek érdekes, de mondjuk egy olyan gyűrűben, amiben lényeges volt az, hogy ott egy rózsaszín kő van, ez egy víztiszta kő lett. És akkor mondtuk, hogy hát pillanat, hát, de nem foglalták ki a követ. Hát nem gondolták, hogy ki kell foglalni. Hát mi az a morganit? Hát ez egy nagyon ritka dolog. Hát a fenéket. Hát a morganit az egy közkedvelt, közismert. És akkor mondtam neki, hogy nem ismeri a smaragdot?
3: Vagy
0: az is beril.
3: Internet az egy több gyakorlatilag dologot.
0: Igen, vagy az aquamarin, az is beril, csak az a kék változata. A morganit az a rózsaszín. És akkor így. Tehát ilyesmi ma is előfordult.
2: És ezt hogy oldották meg? Ráírták hát, a szerződésre, hogy amúgy ilyenkor, saját felelősségre
0: ilyenkor mindig saját felelősséget, tehát ilyenkor az van, hogy be kell szerezzen egy hasonló morganitot. Nyilván Magyarországon nem tudott olyan morganitot beszerezni, úgyhogy én történetesen, mint drágakőkereskedő beszereztem neki a morganitot olcsón, és akkor így bele tudta foglalni a morganitot a gosenit helyett, a gosenitet pedig megtartotta.
2: És amúgy milyen árakon vannak a kövek? Tehát például, amit én megtetszett nekem, és kíváncsi vagyok a történetére, ez egy kis tablettányi
0: turmalin.
2: Átlátszó és
0: igen,
2: rózsaszín.
0: Ez egy dinnye turmalin, tehát az egyik fele rózsaszín, a másik fele pedig fehér, hogyha megnézed, akkor látod a kristály alapot is.
2: Az átlátszó rendszeresen fehérnek hívod. Ez.
0: Hát fehérnek átlátszó, üvegtiszta, vagy víztisztának mondjuk, igen, de fehérnek is mondjuk. Ez kérlek szépen, ez körülbelül 8000 forintba kerül, mert ez egy karátos kő, és ennek a karátára 8000. Ennek egyébként nincsen semmilyen különleges története, annyi, hogy az egyik tájföldi kereskedőmtől van, akitől rendszeresen vásárolok turmalint, és mondtam neki, hogy olyan turmalinokat szeretnék vásárolni, amiben látható a kristály alak.
3: Nézze meg azt a turmalint közben.
0: Ez volt egy másik, hát ami tőle, és ez volt egy harmadik, ami tőle érkezett.
2: Na de akkor a gyakorlat az azóta személyesen találkoztál vele, és akkor
0: először személyesen ezeket? Találkoztam vele, ezeket már nem.
2: Ezekről
0: fényképeket küldött, én válogattam belőle, megalkuttunk az árba, és akkor onnantól kezdve elküldte, és akkor én pedig átvettem.
2: És van értékbeli különbség mondjuk egy kerekre, vagy egy téglalap alakúra csiszolt, most ebben az esetben turmalin között?
0: Na, hát ezt már a piac határozza meg. Tehát nagyon közkedvelt a kör alakúra csiszolt kő. Ez valószínűleg a gyémántoktól ered, tehát hogyha valami kör alakúra van csiszolva, akkor annak általában nagyobb az ára, mint hogyha óválra van csiszolva. Aztán az egészen speciális csiszolatok, amik kevésbé kedveltek.
2: Például a hosszúkás
0: cseppalak. Például a nagyon hosszúkás cseppalak, az mindig kevesebbe kerül.
2: Az kevesebbe kerül.
0: Kevesebbe kerül, mert kivéve, ha gyűjtői kő, ha egyébként ékszerkő, akkor kevesebbe kerül, mert kinek kell egy ilyen hosszú és nagyon keskeny turmalin? Lehet, hogy éppen sem.
2: Lady Gaga nagy turmalin.
3: Telefonáló.
2: Halló, tessék.
4: Szervusztok, Iván vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy például a Johannesburgi repülőtéren, amit árulnak gyémántot az ékszerüzletek, azok mennyire megbízhatóak ilyen árérték arányban? Hát, hogy ott is azért átverik az embereket?
0: Johannesburgban nem voltam a reptéren ékszerboltban, de általában azért az egy általános szabály, hogy ezeken a helyeken jó drágán lehet vásárolni kvalifikált drága köveket. Tehát például Dél-Afrikában nyilván gyémántot lehet vásárolni elsősorban. Ezek szinte mindig certifikéttel, tehát minősítéssel ellátott gyémántok. Most már csak azt kell tudnod majd, hogy a certifikétben lévő betűk és számok azok mit is jelentenek.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha nyomtatok otthon egy ilyet, beszkennelek és kinyomtatok egyet, és minden sókristályhoz ezt próbálom
0: megmellékelni. Igen, nyilván, nem, ezek általában független laboratóriumok szokták a certifikétet mellékelni, vagy ha maga a kereskedő, mert az is előfordul, hogy a kereskedő olyan tömegben árul drága köveket, hogy ő is kiállít egy tanúsítványt, akkor erre garanciát kell vállaljon. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben egy másik laborba is elviszed, és nem olyan, akkor garanciát vállal rá, és visszaveszi, és visszafizeti az árát.
3: Gondolom a kedves hallgató problématikája az, hogy amíg visszamész Johannesburgba.
2: Igen, te vásároltál, hallgató.
4: Nem megszeroltam, de megfordult a fejemben.
0: Tehát ott lehet vásárolni nyugodtan.
4: Zafirt.
0: Madagaszkáron?
4: Igen.
0: Madagaszkáron... Hát Madagaszkáron rubint és zafírt azt nem biztos, hogy érdemes vásárolni.
3: Inkább gyűrűs farkumak.
0: Mert az ottani, azok szinte biztos, hogy kezeltek. Főleg a rubin. Tehát értem. Ha rubint nem vettél, akkor annak örülj.
4: Azt nem vettem.
0: Mert azok általában üvegfeltöltött rubinok. Nagyon szépnek tűnnek, de sajnos értéktelenek. A zafírok azok, hát... Én láttam már jó minőségű madagaszkári zafírt, de nagyon sok rossz minőségűt is, vagy kezeltet is.
3: Épp akartam.
0: Tehát nagyon kell...
4: Ez majdnem, hogy korom fekete. Tehát nagyon-nagyon mély, sötét, fekete színű, vagy mély kék.
0: Akkor az szinte átlátszatlan, ugye?
4: Tessék?
0: Akkor azt gondolom átlátszatlan.
4: Átlátszatlan, igen.
0: Jó, akkor az valószínűleg nem kezelt. Vagyis tehát nem valószínű, nincs értelme kezelni, mert az nem egy túlértékes dolog, tehát azt nem szokták kezelni. Inkább az értékes, tehát a nagyon szép kék, a nagyon szép paradzsaszín, a narancssárga, a lila, ezek azok, amiket inkább kezelni szoktak különböző eljárásokkal.
4: Köszönöm szépen.
0: Szívesen. Hello.
3: Hihetetlen milyen kis szubkultúra nyílt meg itt előttünk.
2: Hát,
3: én a személyetemben először most találkoztam ilyen kövekkel, és hallgatók meg sorra teszik föl a
0: tehát kérdés. Visszatérve a kultúrára, a kultúra az annyi lenne, hogy legalább tudja a neveket, a drágakő neveket. Hogyha
2: hát, vagy ha hall tudja, egy nevet, akkor valami. Azt tudja, hogy ez drágakő.
5: Egy újabb hallgató.
3: Parancsolj, kedves hallgató.
6: Hello, sziasztok, Roland vagyok. Csak egy ilyen félig kapcsolódó kérdés. Egy pár éve hallottam, hogy hát a szintetikus gyémántot készítenek. Emberi hamvakból is.
0: Igen, erről volt igen, szó, volt akkor lehet, hogy lemaradtál az
6: elejéről. Ez akkor nem fals hír? Valóban ennek tudják csinálni a...
0: Hát a hamuból nem lehet ugye előállítani. Én itt mondtam, hogy elvileg, hogyha nem tökéletes az égés, és a nagymami elszenesedett egy részben, tehát mondjuk csontszén vagy vérszén képződött belőle, akkor ezekből az elemi szenekből, ha ezt ledarálják, tehát porítják, akkor elvileg nagy nyomáson és nagy hőmérsékleten elő lehet állítani mesterséges gyémántot, igen. De én még nem láttam ilyet, tehát bizonyítékot még nem láttam rá saját szemmel. Én is láttam már olyan internetes fórumokat, helyeket, ahol ezt hirdették, és bizonygatták, hogy ők majd a nagyiból csinálnak
3: hát gyémántot. Hát megfelelő pénzért bármit.
6: És valószínűleg az eljárás az nem éppen egy olcsó
0: dolog. Nem, hát nem, nem, a gyémánt készítés az nem olcsó, tehát mesterségesen sem olcsó. Tehát tulajdonképpen a szintetikus gyémánt sem 2 forint, csak mivel a maga a gyémánt annyira drága, hogy nyilván akik mesterségesen előállítják, megpróbálják ezt eladni úgy, mintha természetes lenne, és akkor már bejön az ára.
6: Aha, és igazából a szintetikus gyémántokat a perszámokhoz használják? Az iparban? A
0: szintetikus, szintetikus gyémántot, hát...
3: Önkormányzatoknak.
0: Nem, oda utánzatokat adnak el, túl drága lenne. Az iparban, igen, ipari felhasználása van a szintetikus gyémántoknak, olyan helyeken, ahol vagy valamilyen törésmutatóbeli, magas törésmutatójú, de átlátszó anyagra van szükség, vagy olyan helyeken, ahol nagy kopásállóságú anyagra van szükség, mert ugye a gyémánt az nagyon kopásálló, esetleg magas hőmérsékletet elviselő anyagra van szükség, mert a gyémánt azért hevíthető sok száz fokig. Ilyen helyeken, de most már van egy jelentős ékszergyémánt, szintetikus gyémánt ipar is, ami kifejezetten ékszergyémántokat próbál előállítani. Tehát azt kell látni, hogy a mesterségesen előállított ipari gyémántok, azok nem olyanok ám, mint ami a fülbevalóban meg a gyűrűben van. Tehát az egy ilyen vagy átlátszatlan, vagy félig áttetsző, szürkés, barnás, feketés anyag, mint amilyen, csak nagyon kemény, mint amilyen egyébként a természetben fellelhető gyémántok 90%-a is ilyen.
6: És még egy kimondtátok, hogy tökéletes gyémánt nincsen. Hogy az ipar elő tudott már állítani tökéletesebbet, vagy keményebbet, mint ami megtalálható a természetben?
0: Az ipar előállított már keményebbet, tökéletesebbet még nem, tehát igazából az van, hogy ha ékszergyémántról beszélünk, akkor általában egyszerűbb egy sárgás vagy egy kékes árnyalatú gyémántot előállítani, tehát valamilyen színű gyémántot, mint szintelent. Uh-huh. Valamiért a szintelen gyémánt előállítása az nagyon-nagyon nehéz. Tehát igazából a fehér gyémántoknál, hogyha az mondjuk még jelentős nagyságú is, akkor ott kisebb a veszélye annak, hogy szintetikus gyémántot próbálnak eladni. Ha én jól tudom, akkor a legnagyobb mesterséges gyémánt, amit egy kristályként előállítottak, az 6 vagy 7 karát volt. Ennél nagyobbat nem. Tehát ha veszel egy 10 karátos gyémántot, akkor már biztonsággal mondhatjuk, hogy az természetes.
6: És ez a 6-7 karát, ez nagyságban mondjuk mekkora centiméter?
0: 6-7 karát az 1,2 gram. És az azt jelenti, hogy ugye az egy nyers kő, tehát úgy számolt, hogy a csiszoláskor annak a fele porrá alakul és elvész. Tehát egy olyan 3 karátos csiszolt követ lehet belőle készíteni.
3: Ez azt jelenti, hogy 10 karátos gyémánt, az 20 karátos kőből van.
0: Így van, nagyjából igen, általában.
6: És úgy külsőleg mekkora, hogy itt centiben elképzeljem?
0: Hát szerintem olyan 1 centiméteres lehet. Egy, másfél ilyesmi nagyságú lehet. Jó.
6: Köszönöm szépen az információkat.
0: Nagyon szívesen.
3: Tehát Johannesburgból még nyelv alatt be lehet hozni.
2: Köszönjük, hello.
3: Nyelv alatt be lehet hozni Johannesburgból.
0: Persze, vagy análisan. Tehát végbélben.
3: Nyugtassál meg, hogy a DJ-ink lemezjátszóiban csak természetes gyémánt.
2: Így van, én itt mutogatom itt a hangszedőnket, ugye nálunk is van gyémánt, vagy gyémánt van.
0: Na, hát így van, a hangszedőben gyémántok vannak. Szerintem azok ipari gyémántok, de valószínűleg természetes gyémántok.
2: Újabb telefonálom, mindenki itt megosztja a keresélményeit.
7: Én itt ezen a szintetikus gyémánt vonalon haladnék egy picit tovább. Én úgy tudom, hogy alapvetően 2 módszer van. Az egyik ez az orosz-szovjet módszer, amivel gyakorlatilag iszonyú erővel összerobbantanak anyagot, és gyakorlatilag pici gyémántra, grafitból vagy egyéb más komponensekből ilyen módon tudnak újabb rétegeket tovább kristályosítani. Másik pedig az acetilén fáklyás történet, amivel inkább nagyon apró szemű gyémántot, szintetikus gyémántot lehet létrehozni. Azt hiszem ez a 2 iskola van a szintetikus gyémántban. Ezt te is így tudod, vagy nem?
0: Én is így tudom. Igazából az acetilén fáklyást azt csak ipari gyémántra használják, igen, ha én jól tudom.
7: Igen. Én is így tudom.
0: A másiknál vannak ilyen kísérletek, de már nem csak Oroszországban, hanem Amerikában és Japánban is, hogy jammy quality, tehát drágakő minőségű gyémántokat hoznak létre.
7: Mind orosz eredetű, tehát az amerikai biztosan.
0: Igen, igen, tehát, igen, valószínű. Tehát ugyanazt a módszert használják. Igen. Van most egy teljesen új módszer, amivel viszont a nem jó színű gyémántokat változtatják meg, Tehát a barna vagy a szürke gyémántokat, amivel eddig nem sok mindent tudtak kezdeni. Most képzeld el, hogy van egy szép nagy gyémántod, ami nagyjából zárványmentes, és szuper lenne, csak szürke vagy barna. Hát most kinek kell? Na most ezzel kezdtek el kísérletezni, és kiderült, hogy valami érdekes varázslat segítségével nagyon magas hőmérsékleten és nagyon magas nyomáson tárolva ezeket a köveket bizonyos ideig, ezek teljesen kifehérednek. Aha. Tehát gyakorlatilag elveszítik ezt a csúnya, szürke vagy barna színüket.
7: De mi a bánat ez a szürke szín benne? Tehát
0: valószínű, hogy olyasmi lehet, mint amilyen tehát valamilyen rácsiba okozhatja, tehát nem egy szennyeződésről van itt szó, hanem egy olyan rácsiba, ami a rácsiba következtében másfajta fényt tör és ver vissza a gyémánt. És hogyha nagyon magas hőmérsékleten és nyomáson tárolod, ez a rácsiba kisimul. Tehát igazából ezt már nem is tekintik.
7: Diagram, így van, ugye,
0: így van. Így van. Hát például, hogyha van egy darab

0: sárga is előállítható, míg a természetben található citrin az általában ilyen szürkés, zöldes, halvány sárga színű. Egészséges.
1: Köszönöm, bocsász. A kérdésem az az lenne, hogy én korábban egy olyan helyzetbe kerültem, hogy egy észak-afrikai országban vásároltam egy geódát, egy zseódot, amelyik egy ametiszt geóda volt, de hát én akkor még ilyen hátizsákos csapattag voltam, és tehát ez egy ilyen, nem tudom, ilyen 6-7 kilós volt, tehát érted, brutális súlyt cipeltem itt keresztül Európán aztán, és ebben a geódában ilyen ametiszt volt elméletileg található, de Észak-Afrikában sokan játszogatnak olyan történetet, hogy totális laikusokat átverős módon mindenféle marhaságot eladnak. Minden. De ez ilyen nagyon lájtos ametisztnek tűnt, tehát olyan szempontból, hogy olyan nagyon halovány lila. És attól függően, hogy hol helyezzem el a mai napig a lakásomba ezt a geódát, nem zárom le, tehát a két felét nyitva tartom, akkor mint hogyha változna a szín, ez lehetséges, vagy ez...
0: Természetesen, itt beszéltünk a pleokroizmusról,
1: tehát
0: azoknak a köveknek, amelyek úgynevezett kettős törőkövek, azok különböző szögből figyelve más-más színűek is lehetnek. Van amelyik anyagnál ez nem számottevő, nem figyelemre méltó, de vannak olyan kövek, amiknél igen drasztikus ez a...
1: És az ametiszt úgynevezett... az ilyen lehet?
0: Hát az ametisztnek is van, tehát mondjuk az lehetséges, hogy egyszer sötét lilának, és egyszer meg világos lilának látod.
1: Ez
0: nyugodtan előfordulhat, de vannak olyan kövek, ahol teljesen más szint látsz, tehát mondjuk például egy dumortieritnek a kettőstől egyszer feketének látod, egyszer pedig kéknek.
1: Aha.
0: Egyszer meg fehérnek. Tehát ez nagyon érdekes. Vagy például, amit itt említettem már az előbb, a tanzanit, aminek egy elképesztő hibbant lila színe az egyik szín, a másik szín az pedig egy ilyen zöldes sárgás. És van egy harmadik is, de az nem számottevő.
1: Figyelj, és az tegyük fel a legutóbbi betelefonál, amit mondtál, hogy hat karátig tudnak elmenni, akkor valószínűleg az összerobbantásos nagy nyomású rendszer, gondolom erre céloztál. Ott tényleg egy hat karátos szintetikus gyémántot és egy hat karátos természetes gyémántot letesznek egymás mellé, akkor ez egy nagyon macerás, vagy kvázi eldönthetetlen, hogy kikivel van, hogy az tényleg frankó, vagy nem?
0: A jelenlegi...
1: Melyik a szintetikus, vagy nem?
0: Ezt mondtam már, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni. Tehát, hogyha találsz benne platina tégei maradványokat, vagy valami egyéb olyan zárványt, ami a gyémántnak alapból nem sajátja, akkor azonnal tudod, tehát ha valami fém maradék van a kristályban, és ezt nem csiszolták ki belőle, akkor az teljesen biztos, hogy szintetikus, mert fém maradvány soha nincsen gyémántban. Grafit viszont lehet, hiszen maga is grafitból, szénből van. Tehát így lehet. Ha kicsiszolták belőle, és nem látsz benne semmi egyebet sem, amitől meg lehetne állapítani, akkor a jelenlegi policy az, hogy természetes gyémántnak kell tekinteni.
1: Értem. És ezek a lumineszenciás, ez megkülönböztető
0: nem.
1: dolgok, ez kamuflás?
0: Nem.
1: Egy ideig az volt. De a gyémántnál nem.
0: Hát az van, hogy a gyémántoknak egy része az luminescence, egy része pedig inerz, tehát nem reagál az UV-fényre, tehát ez alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez mesterséges vagy természetes.
1: Tehát ezek szerint létezik a természetes és mind a két fajta.
0: Így van.
1: Bonyolult ez a világ.
0: Bonyolult, bizony bonyolult. Szerintem érdemes mindig szakértőhez fordulni ilyen esetben, mert...
1: Jó, de hát amit mondasz, az azt mondja, hogy szakértés, azt mondja, hogy bakker.
2: Érdemes jó szakértőhöz fordulni.
0: Hát, jó. Itt most szerintem Magyarországon nem sokan vannak olyanok, akik ilyen 6-8 karátos gyémántot akarnak vásárolni csiszolt formában. Mondom, nyers formában a legegyszerűbb, mert akkor ott rögtön látszik, hogy most ez egy természetes vagy mesterséges dolog.
1: Miért?
0: Hát azért, mert kristály szerkezete van általában a nyers természetes gyémántnak.
1: De nekem volt a kezemben ilyen nyers gyémánt, hát ez ilyen... Hát ilyen, legömbölyödött, üvegszerű, tehát
0: így van.
1: De hát azt nem egy... hasra tőle.
0: Persze, hát semminek nem látszik egyébként így kívülről.
1: Annyi, hogy nagyon hideg, ugye, az üveghez képest.
0: Az üveghez képest.

0: Ez így van, de igen, az összes de... drága kő hideg az üveghez képest.
1: Hát meg kiváló hővezetésük van nyilván. Így tehát van. Egész pontosan talán a gyémántnak van a világ legjobb hővezetés a kristályok között. Tehát,
0: hát nem, azért ez nem egészen így van. Egészen. Sajátos a hővezetése, ezért is lehet gyémántesterrel megkülönböztetni a többi utánzattól. De például a moassonitnak ugyanilyen a hővezetése, ami egy mesterségesen előállított anyag. Szerencsére a moassonit viszont egy kettős törőanyag, a gyémánt meg egy egyszerű törő, tehát ezt egy lupéval meg lehet állapítani, hogy megkettőződnek-e a fazetta felületek, ahogy belenézel. Ha megkettőződnek, akkor egy kettős törőkőről van szó, ha meg nem, akkor egy egyszerű törő.
1: Aha. Értem. Jó, na, bocsi,
2: hogy feltartottak, de nagyon nagyon fontos kérdés.
3: Hello. Még igen? Nekem is van.
2: Tényleg okay. Megtalálták a kriptonitot?
3: Hello.
2: Kriptonitot. Én azt olvastam,
4: igen, kerülnek-e elő meglepő kövek? Új kövek?
3: Szerintem majd fognak előkerülni, ugye itt a világűrt szeretnéd behozni a kérdésbe, hogy...
0: Igen. Hát a világűrből
3: vártok-e ilyen köveket mondjuk a Marsról, vagy a Curiosity, vagy bárhonnan,
0: sőt,
3: meteoritok?
0: Történt is már, tehát vannak olyan meteoritok. Egy picit csúsztattam, amikor azt mondtam, hogy a világ legkeményebb természetes köve a gyémánt. A Földön lévő legkeményebb természetes kő a gyémánt. De meteoritban találtak már olyan gyémántot, ami még ennél is keményebb, tehát 10 és feles a keménysége.
4: Én is hallottam, a gyémántjogart abból csinálták.
0: És peridotot is találtak már meteoritban, az egy zöld színű kő. Általában, amit meteoritból származik, az inkább egy ilyen sárgás. Az ametisztből előállított citrinre emlékeztető ilyen erősebb sárgás.
3: Erős hőkezelésen mennek át, mire pontosan.
0: És nagyon picik. Tehát igazából csiszolni ilyen negyed meg félkarátos kövek jönnek ki belőle, de ezek a világűrből érkező drága kövek.
2: Sajnos eltelt az időnk, pedig még annyi kérdés lenne hátra. Nagyon szépen köszönöm István, hogy itt voltál.
0: Jövök délután is, semmi probléma.
2: Meg hogy elosztod ezt a sok szép követ. Egyébként azt mondd már, hogy melyik a kedvenced ezek közül.
0: Nekem a tanzanit az egyik kedvencem.
2: Az a gyönyörű kék.
0: Azt nagyon szeretem, igen, a tanzanitot. Azt rögtön, amikor megismerkedtem vele, akkor a szívembe zártam. Ennek annyi érdekessége van, hogy egyébként alapból én nem szerettem a kék színt nagyon sokáig, és mostanában az elmúlt években kezdtem el megszeretni, és pont egy kék kő a kedvencem. Hát, így alakult. Még azért nem tudom, hogy azt elmondhatjuk, hogyha valaki még erről picit többet akar, akkor...
3: Igen, erre volt is kérdés, úgyhogy hol lehet ezzel foglalkozni.
0: Tehát, hogyha valaki egy picit többet szeretne erről tudni, akkor a Verk Akadémián szeptember 22-én indul egy ilyen szabad egyetemszerű, tulajdonképpen egy ilyen előadássorozat, ahol bepillanthatunk a drága kövek csodálatos világába.
2: Szevasztok, 2 hét múlva megint lesz harmadik utas, akkor valószínűleg a Babel Sound Fesztiválról lesz szó, 4 hét múlva pedig jön hozzánk egy katasztrófa turista, de elmondom nektek az egyik kedvenc vendégemet, aki jövőre fog jönni, Mátri Eszter érkezik majd Hongkongból, aki delfinekkel foglalkozik, de ez majd tényleg csak jövőre. Találkozunk akkor pénteken vagy szombaton a Tilos születésnapon, addig is legyetek jók és hallgassátok továbbra a Tilos Rádiót. Szervusz István, köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
2: Szevasz. Szevasz. Szevasz. Szevasz.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

9. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Av volt, hogy már új év volt szervezve a nemzet. Csattogtak a kereken. Robogva volt a nemzeti sínen egy markáncs irámba, ameddig a kerál szeme ellát a jobb kezivel egyetem. Izgálóság az persze volt, meg tüntetgetés, de okrea az nem volt, és kész. Nemes értette a kancellária, mit gyakorolgatnak ezek a jogaikon. Horribile, olyan szép őszt, s hezzá illő szeptembert adott a népinek első fülkefor, hogy abba se fütteni nem köllött, se melegedni. Ami valljuk be, két erős tétel a magyar emberek családi büdzséibe. Most ezt a kedves fogyasztásokra fordították, ami visszacsepegett a kincstárba, azt újabb közmunka lett belőle izibe. Volt a nemzeti örök mozgó. Durrogtak a startpisztolok, futott a nép nemzet száz számra, ki bozót írtani, ki a régi munkahelyre, ahon a fele pénzére estette a dolgát, ügön igyekezett nem hezzányúlni a derék szíjáhó, ha csúszott volna le néki a destruktív nadrágja. Megmondotta Girószász András, az apostoli keráli szóvivőség új dolgozója, hogy azt esetleg lehet megszorításnak mondani, mikor a nemzet szűkebbre húzza az övit, de az ellenbe nem megszorítása úgy dönt, hogy mostantól inkább nadrágtartót hord. Meges lett Izibe az egyéni képviselői indítvány, hogy eztán övhasználat A per T nem javallott, pláne derék szín. Ellenbe a nemzeti nadrágtartó nem csak mélyen esztétikus, hanem szépes, munkahelyteremtőes. Na, ilyen üzletre 10 millió nadrágtartóra még a Karvaj külhones fő kapta az offshore fejét. De hiába, a közbeszerzési pályázatot egy újdonás új szőlész-kőbányász nemzeti vállalkozás nyerte jelentős fölényvel. Annak a kerál oda kölcsözött 100 000 közmunkást, azok aztán varták, szabták, ruganyították az új nemzeti jelképet. Volt ott bocskai kompatibilis kutyabőrből a főső középosztálynak, meg egyszerűbb az alsónak. Volt rovásírott, volt szociális bérnadrágtartó, volt a Jobbik javaslatára lábbilincses a cigánybűnözés távlati kezelésére. Fő nem sorolhatni azt a zsizsgő változatosságot, ami hatalmába kerítette a nemzeti piacot. Addig, hogy csak egy derék szíj maradott, magáé a kerálé. Na, azt föllógatták a Szent Korona mellé az ország házába, azt nézték, szervezettem. Aki nem hiszi, essen le a nadrágja. Kelt 2011. október 4.

hogy egy őszi reggel Kerá odakűn járt a vízen, szóvivője hátúszott mellette a törülőkendőbe, hasán a laptopja. Ebb leírta az ukáz, amit majd délelőtt bé fognak szavaztatni a kalaptörvénybe, hogy azt mondja, a hajléktalan legyen tiszta, ápolt, rendelkezzen jövedelemmel, legyen saját lakás, ez esetben jogosult, stb. Dátum aláírás. Ekkor Kerál tréfásan megcsippantotta két lábujjával a szóvivő orrát, és emígyen szólott. Te Péter, hát erőszakos politikus vagyok én, de hogy ég, mondta a szóvivő, ezt visszautasítjuk. Ha nem ellenbe, szeretel az erő nyelvén beszélni. Ha hiszen magyar szakos se vagyol, mégis a magyarok nyelvén beszélsz. Na, erre gyött föl a nap. Van-e üres kuffer a kincstárba, te Péter? Zakatod tovább az unortodox gondolat, vagy bőrönd? Akad ebben, felelte a szóvivő. Mert máma is hiányzik a háború hóorlan 100 milliárdocska. Azt összre volna jó szedni az egészségügyből, meg az oktatásból. A tett halála az okos tojás. Továbbá, mostantól a magyar nem beteg nemzet. Itt vagyok például én. Ha én nem vagyok beteg, miért beteg más? Ha meg beteg, oldja meg. Ne féljé, ha már úgyse lesz orvos, kétszer meggondolja, lebetegszik-e háborús üdőkbe, illen gyógyszerár mellett. Arról nemes beszélve, ezt írjad föl, hogy háborúba hallgassanak a művészek. Szólsz Matolcsinak, tegye le az adókulcsomót, azt elballagtok a nemzeti erőforráshoz, elhozzátok, ami a kultúrára volna, legalábbis a felit. Ami marad már úgyse elég semmire, azon veszünk futbolistát. Fel ennyi színház, fel ennyi könyv, fel ennyi óskola. Méghozzá a nemzeti fele. Vágta rá a szóvivő, azt kikapackodott a partra. Na-na, mondta a Kerál. Továbbá, aki a gyerekit a munka világa helyett egyetemen akarja bőcsésztetni, az füzesse ki előre, meg utólag a nemzeti diplomájával külhomba dezertálna. Ez a magyar jövő útja, nem a tandíj. Okosnak itt vagyunk én. És még valami. Emelte föl az ujját, hogy leállítsa az Aqua Gravita programot. Miért van itt illencsönd reggel? Eztán a Hoffmann Rózsa minden reggel, minden magyar gyereknek 0. órába fölolvassa a János Vitézt, határon kívül és bévül, amíg meg nem hall.

13. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt a kerának egy kis kakassa, akinek nem volt már a begyibe se gyémánt félkrajcát, se aranytojást tojó tyúk. Csak sétált a kiha én nem téren, nézgelődött, fölhívd ezt-azt. Mohács óta nem téli az MSZP gumia, és hasonlókot. Advent ideje volt, mán a munkatörvénykönyve ki lett tárgyalva egy téli hajnalon. Továbbá sör alá tépbe lett vésve a választási törvény tervezetje, hogy eztán örökké a Fidesz nyer. Klappót hát minden. Mán lehetett volna a kis hazának nyugodalma, de nem. Mert mire első fülkefor a győzelmi emelvényin etsző körbe fordult volna, és még összehangó támadás indult a forint ellen. Helyába lett az illetőknek megmondva, hogy nem akar vaj pénzükkel, helyszen van az a magyarnak, ha el nem rabulják tőle, hanem a ganajos védőhálójukkel, a sok iceg miatt, hogy ne minősítgessenek lefele. A volt a tanulság, nemzetközi kutyából sose lesz magyar szalonna. Helyába nyugszik a magyar múlt is jövő oly fundamentumon, hogy a kőszikla a hóképest lófra és madártej, mert az akaraton nyugszik igényesen, konkrétan a kerálén. Volt és népszerűsége bőven olyan, hogy fölülről éringélte a plafont, hanem egyszerre a döbbent, hogy még ő se tud mindenkiről mindent. Pedig volt néki titkos szolgálat, terror elhárítás a gasztrokommandóval, de valahogy mégse. Hogy például ki mit gondol a Winchesterje mélyén, vagy a fejbe, ami még rosszabb. Milyen gyógyszert szed, milyen nem. Aranyere van, rendele vibrátort online, hun offshore, mit adózik, mit ne. Álmába, mekkora malace, arra jutott, hogy ezt ő néki, csak egybe kőne látni a jó kormányzás hó. Ha nincs félnivaló azért, ha van, azért. Béhitta a kis kakast, ide hallgass, Nibek, van a számodra egy szép feladatom. Ki az a Nibek? Kérte a kis kakas. Te vagyol a Nibek, mondta a kerál, eztán így hínak. Technika van, pénz van, főhatalmazás nem köl, mert az eleve van a magyarok istenétül. Horribile, Selmeci Gabriella is megmondotta, hogy a Fidesz egy demokratikus párt, nem kell aggódni. Az lesz a dolgod, hogy ahol számítógépet látol, meg adatbázist, érted? Oda bemész, nem kérdezöl, nem nyitol vitát, ha ombudsman jön, megcsipkeded, és ami adatot csak találsz, fölszívod a begyedbe, összerázod elkövető szerint. Én csak mondom a nevit, te már köpödes a profilt, vagy fordítva. És ez így is lett. Aki nem hiszi, utána lesz járva. Kelt 2011. november 29-én.

történeteket vakító nyári napsütésben írtam. A nap annyira fölforrósította az írógépet, hogy percenként többször megakadt és dadogott. Nem tudván a vakító fehér lapokra nézni, azt sem ellenőriztem, hogy mit írtam le. Fénymámorban, önműködő módszerrel írtam tehát. A nap olyannyira elvakított, hogy csak a csillogó írógép körvonalait láttam. A bádogtető néhány órára annyira fölforrósodott, hogy a már teleírt lapok tekercsekké pöndörödtek. És mert az elmúlt évben úgy zúdultak rám az események, hogy még anyám halálát sem volt időm feljegyezni, nos, ezek az események arra kényszerítenek, hogy a szöveget úgy hagyjam, ahogy első nekifutásra született. Remélem, hogy egyszer majd lesz időm és bátorságom a szöveget újra és újra átgyúrni, és bizonyos klasszikus igényekhez idomítani, vagy pedig, engedve a pillanat hatásának és feltételezve, hogy letörölhetném a képek első spontaneitását, ollót ragadni és kivágni azokat a képeket, amelyek az idő múlásával is megőrizték frissességüket. És ha már nem lennék a világon, tegye ezt meg valamelyik barátom. Vágjanak össze a szövegből egy rövid novellát, vagy egy hosszabb elbeszélést. Úgy. Utóirat. Azon a nyári hónapon, amikor ezt a szöveget írtam, Salvador Dali mesterséges emlékezésének és Freud beszédben utat törő félbeszakított indulatának megindultságában éltem. Bohumil Hrabal. Ő felsége pincére voltam. Egy pohár szörp. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Mikor a Prága szállóba kerültem, a főúr megfogta a bal fülemet, megcibálta és így szólt. Te vagy itt a pikoló fiú, úgyhogy jól jegyezd meg, semmit sem láttál, semmit sem hallottál, ismételd el. És én elismételtem, hogy az étteremben semmit sem láttam, és semmit sem hallottam. Azután a főúr a jobb fülembe akaszkodott, de azt is jól jegyezd meg ám, mondta, hogy mindent látnod és hallanod kell, ismételd el. Én meg álmulva ismételtem, hogy mindent látni és hallani fogok. Így kezdtem. Minden reggel 6-kor kint álltunk a placon, minden reggel kisebb díszszemlét tartottunk. Jött a szálloda tulajdonos úr, a szőnyeg egyik oldalán a főúr, a pincérek és a sor végén én, a legkisebb, a pikoló fiú, a másik oldalon pedig a szakácsok álltak, és a szobaasszonyok, a mindenesek, meg a büféslány. És a szálloda tulajdonos úr elvonult előttünk, és nézte, tiszták-e az ingmellek, meg a fraggallérok, s hogy a frakkon nincs-e folt, nem hiányzik-e valahol egy gomb, ki vannak-e suvickolva a cipők, majd lehajolt, és szimatolva győződött meg arról is, vajon mostunk-e lábat? Majd így szólt. Jó napot, uraim, jó napot, hölgyeim! Aztán már senkihez sem szólhattunk, és a pincérek megtanítottak minket, miként kell papírszalvétába bugyolálni a kést meg a villát, és én kitisztítottam a hamutartókat, és minden áldott nap ki kellett pucolnom a bádokkaskát is, amiben a forró virslit tartottuk. Mert én jártam ki az állomásra a forró virslivel. Az a pikoló tanított be, aki már nem volt pikoló, már a placon dolgozott, ó, hogy könyörgött, hadd hordja továbbra is ő a forró virslit a pályaudvarra. Furcsálottam a dolgot, de aztán megértettem. Én sem akartam semmi más csinálni, csak a vonatok mentén forró virslit árulni. Hányszor nyújtottam oda naponta a virslit kiflivel, egy korona 80-ért. De az utasoknak csak 20 koronásuk volt, néha csak 50-esük, és nekem sem volt apróm, még akkor sem, ha volt. És tovább árultam a forró virslit, míg az utas föl nem ugrott a vonatra, és az ablakhoz nyomakodva a kezét nyújtogatta, én meg először letettem a forró virslit, aztán az apró pénzzel kezdtem zörögni a zsebemben, de az utas már üvöltött, hagyjam az aprót, a visszajáró bankókkal törődjek, és én szép lassan kerestem a zsebemben azokat a bankókat, és a forgalmista már sípolt, én meg szép komótosan kihúztam a zsebemből a papírpénzt, és a vonat elindult, és én futottam a vonat mellett, és mikor már fergyó
meggyorsult egy kicsit, akkor emeltem föl a kezem, és a vankók már-már a nyújtózkodó utas ujja hegyét érintették, némelyikük úgy kihajolt, hogy bent a kupéban valakinek a lábánál fogva kellett őt tartania, sőt, volt olyan is, aki a szemafor oszlopába verte a fejét, más meg a távirópóznába, de az új hegyek gyorsan távolodtak, és én kifulladva, magasba tartott kézzel megálltam, kezemben a bankók, az volt csak az igazi. Nagyon kevesen jöttek vissza a pénzükért, így most már nekem is volt saját pénzem. Egy hónap elteltével már több százast vágtam zsebre, és végül az ezres is összejött. De reggel 6 után, este pedig lefekvés előtt jött a főnök ellenőrizni, mostam el lábat. És már 12-kor ágyban kellett lennünk, és eképpen kezdtem én nem hallani és mindent hallani, és nem látni és mindent látni, ami körülöttem zajlott. Láttam a rendet, meg a rendszert, hogy mennyire örült a főnök, amikor látszatra ellenségei voltunk egymásnak. Ments Isten, hogy a pénztáros lány moziba menjen egy pincérrel, repült is volna rögtön mind a kettő. És megismertem az étterem vendégeit és a törzs vendégek asztalát. Minden nap én fényesítettem a törzsvendégek poharait. Mindegyiknek száma és jele volt. Volt szarvasos, ibolyás pohár, volt, amelyikre városka volt pingálva, volt szögletes, meg hasas is, és volt egy HB jelű kőkorsó, egyenesen Münchenből. És minden este jött a kiválasztottak társasága, a jegyző úr, az állomásfőnök úr, a bírósági előjáró, az állatorvos, a zeneiskola igazgatója és Jína gyáros úr, és mindegyikről én segítettem le, és mindegyikre én segítettem fel a kabátját. És mikor a sört hoztam, minden korsó a tulajdonosa elé kellett, hogy kerüljön. És nem győztem csodálkozni, hogyan képesek a gazdagok egész este azon vitatkozni, hogy mondjuk a város határában a palló mellett 30 éve egy nyárfa állt-e. És már kezdték is. Az egyik azt mondta, nem is volt ott palló, csak egy nyárfa. A másik meg, hogy nem volt ott nyárfa, meg nem palló volt az, csak egy deszka valami korláttal. És képesek voltak iszogatni sörüket, és beszélni erről a témáról, és kiabálni, és veszekedni, de mintha mindezt csak a látszat kedvéért tették volna. Mert szinte már egymás képébe üvöltöttek az asztal fölött, hogy palló volt ott, és nem nyárfa! Az asztal túloldaláról meg, hogy nyárfa volt ott, és nem palló! De aztán visszaültek, és minden a legnagyobb rendben volt megint. Csak azért üvöltöztek, mert utána jobban ízlett a sör. Máskor meg azon civakodtak, melyik a legjobb sör Csehországban. Az egyik szerint a Protivini, a másik a Vodnanira esküdött, a harmadik a Pilzenire, a negyedik a Nimburkira, meg a Krusoviceire. És már megint üvöltöttek, de azért mind szerették egymást. És csak azért kiabáltak, hogy történjen valami, hogy valamivel elüssék az estét. És az állomás főnök úr, amikor elével tettem a sört, felém hajolt, és suttogva mondta, hogy látták az állatorvos urat az Édenben a kisasszonyoknál, és hogy Jaruskával ment szobára. Az iskola igazgató úr ezzel szemben azt suttogta, hogy az állatorvos úr ott volt ugyan, ám nem csütörtökön, hanem már szerdán, és hogy Vlasztával, és nem Jaruskával ment föl. És eképpen beszélgettek egész este. Csak is az Éden kisasszonyairól. Hogy ki volt ott, és ki nem, és amikor én mindezt hallottam, ezeket a beszédeket, hát mindegy volt nekem, hogy a város határában nyárfa volt-e és palló, vagy hogy palló ugyan volt, de nyárfa nem, vagy mi több, csak a nyárfa állt azon a helyen, és az is, hogy a brányi kisőr jobb-e, vagy a protivini. Nem akartam én egyebet látni és hallani, csak azt, hogy milyen is ott az Édenben. Megszámoltam a pénzemet, és úgy árultam tovább a virslit, hogy félre tudjak tenni annyit, hogy elmehessek az Édenbe. Sőt, már el is tudtam sírni magam a pályaudvaron, mert hogy olyan picike, tökéletes pikolófiú voltam, hát mindenki csak legyintett. És ott hagyta a pénzét, mert azt hitték, árva gyerek vagyok. És így érlelődött bennem a terv, hogy egyszer majd 11 után a lábmosást követően kimászok a kis szoba ablakán, és elnézek abba az Édenbe.
Vadul kezdődött az a nap az Aranyplága vendéglőben. Délelőtt egy jól öltözött cigánytársaság jött be, pénz is volt náluk elég, üstfoltozók lehettek, és ahogy ott ültek az asztalok mellett, hát mindenből a legjobbat kérték. És mindannyiszor, mikor valami újabbat rendeltek, mutatták a pénzüket. A zeneiskola igazgatója az ablaknál ült, és mert a cigányok üvöltöztek, áttelepedett az étterem közepébe, és tovább olvasott egy könyvet. Szörnyen érdekes könyv lehetett az, mert ahogy az igazgató úr fölállt, hogy három asztallal odébb üljön, hát föl sem emelte a tekintetét abból a könyvből. Akkor is olvasott, amikor leült, a kezével tapogatta ki a szék támláját, és csak olvasott tovább. Én meg a törzsvendégek poharait tisztogattam, a fény felé fordítottam őket. Még csak délelőtt volt, egy-két leves, néha egy-egy pörkölt, kevés vendég, de ilyenkor az összes pincérnek állandóan csinálnia kellett valamit, még ha nem is volt semmi dolguk. Mint ahogy én is, oly nagy gonddal pucolgattam azokat a poharakat. A főúr is általában igazgatta a tálalón a villákat, a pincér meg újra nekilátott az evőeszköz elrendezésének. És ekkor, ahogy átnéztem az Aranyprága emblémás poháron, látom, hogy az ablak alatt haragos cigányok futnak az utcán, és aztán berontanak a mi Aranyprágánkba, és alig, hanem már a folyosón kést ránthattak, és utána valami szörnyű dolog történt, odarohantak azokhoz az üstfoltozó cigányokhoz, de azok, mintha már várták volna őket, fölpattantak, és megragadták az asztalokat, és mindig úgy tartották maguk elé a lapjukat, hogy a késes cigányok hozzájuk ne férjenek. De mégis ketten már a földön feküdtek, a hátukból kiállt a kés, és a késelők csak szúrtak és döftek, az üstfoltozók kezébe is belevágtak, merő vér volt majd minden asztal, de az igazgató úr csak tovább olvasta azt a könyvet, mosolygott magában, és a cigányfergetek nemhogy körülötte vonult volna el, de rajta keresztül. Összevérezték a fejét, meg a könyvét. Én viszont az asztal alá bújtam, és négykézláb másztam ki a konyhába. A cigányok sikoltoztak, villogtak a kések, a villanások, mint holmi arany legyek, röpködtek az Aranyprágában, és a cigányok fizetés nélkül kihátráltak az étteremből, minden asztal véres volt, ketten a földön feküdtek, az egyik asztalon két levágott új, egy lenyisszantott fül és egy darab hús hevert. A doktor úr, mikor kijött megnézni a két leszúrtat meg a csafatokat, megállapította, hogy a hús egy darabka a vállizomból. És ekkor is csak az igazgató úr volt az, aki tenyerébe támasztott állal, az asztalára könyökölve olvasott tovább. Az összes többi asztal a kiállatot torlaszolta el, ezek az asztalok barrikádozták el az ajtót, fedezték az üstfoltozók menekülését. És a főnök úrnak nem volt más választása. Fölvette fehér, méhecske mintás mellényét, kiállt az étterem bejárata elé, és kezét széttárva mondogatta az érkezőknek, hogy sajnálom, odabent rendbontás történt, csak holnap nyitunk. Az összevérezett abroszokat, a rengeteg tenyér és újnyomot az én gondjaimra bízták. Ki kellett vinnem mindent az udvarra, és be kellett fűtenem a mosoda nagyüstje alatt, és a büféslánynak meg a mindenesnek ki kellett mosnia meg főzni ezt az egészet. És nekem kellett volna kiteregetnem az abroszokat, de nem értem el a szárítókötelet. Úgyhogy ez is a mindenes lányra maradt. Én adogattam neki a nedves, kifacsart abroszokat, és éppen a melléig értem. És ő csak kacagott, és arra volt jó neki az egész, hogy nevetségessé tegyen. Az arcomnak nyomta a mellét. Úgy tett, mintha véletlenül, felváltva, hol az egyik, hol a másik mellét nyomta nekem, rá a szememre. Elsötétült előttem a világ, és minden illatos volt. Mikor aztán abroszért hajolt le a kosárhoz, én láttam be mélyen a két ringó keble közé. És ahogy fölállt, függésből előre meredésbe ömlöttek át mellei, és ez a két nő, a büféslány meg a mindenes, csak nevetett. És így beszéltek hozzám. Mondd csak, fiacskám, hány éves vagy? Elmúltál már 14? És mikor? És aztán bealkonult, és fújt a szél, és olyanok voltak azok az abroszok kín az udvaron, mint holmi spanyolfalak. Mint mikor az étteremben esküvő vagy más zárt körű rendezvény volt, akkor állítottunk fel ilyent,
és én már mindent elkészítettem a placon, és minden újra ragyogott a tisztaságtól, mindenütt szegfű, mindig telekosárral hozták a virágot, mikor minek volt éppen a szezonja, és mentem lefeküdni. De mikor aztán csendesség lett mindenütt, és az udvaron csattogtak az abroszok, mintha beszélgetnének, tele volt az udvar ezzel a muszlin beszéddel, kinyitottam az ablakot, kimásztam, és az abroszok között, az ablakok előtt haladva a kapuig jutottam. Átvetettem magam rajta, és lopakodva mentem a kis utcán egyik lámpától a másikig. A sötétben mindig kivártam, míg az éjszakai járókelők elhaladnak mellettem, míg végre meg nem pillantottam az éden, zölden világító feliratát, és álltam egy kicsit, vártam. Az épület mélyéből egy orkesztrion csörömpölése szűrődött ki, és összeszedve minden bátorságomat bementem. És a folyosón volt egy kis ablak, és én csak álltam, és olyan magasan volt az a kis ablak, hogy lábújhegyre kellett állnom. És ott ült az éden tulajdonos nője, és megkérdezte. Mikéne kislegény? És mondtam, hogy mulatni szeretnék. És ő ajtót nyitott, és mikor beléptem, egy fiatal, fekete hajú kisasszony ült ott, és ki volt bontva a haja, és dohányzott. És megkérdezte, ugyan mit kívánok? És én azt feleltem, hogy szeretnék vacsorázni. Ő meg, hogy itt tálalják-e a vacsorát, vagy pedig a lokálban. És én elpirultam, és azt mondtam, nem, én Chambre Séparéban szeretnék vacsorázni. Ő meg rám merett, hosszan füttyentett, és megkérdezte, pedig már tudta a választ, és kivel? És én rámutattam, és mondtam, magával. És ő fejcsóválva nyújtotta felém a kezét, és így, kézen fogva végigvezetett egy homályos, tompított, vörös fénnyel megvilágított folyosón, és kinyitott egy ajtót, a szobában heverő, asztal, meg két plüsshúzatú szék állt, és a fény valahonnan a függöny, a karnis mögül szűrődött ki, végig szaladt a plafonon, majd úgy omlott alá, mint a szomorú főz ágai. És leültem, és mikor kitapintottam zsebemben a pénzt, visszatért az erőm, és megkérdezte. Velem vacsorázik? És inni mit szeretne? És ő mondta, hogy pezsgőt. Én meg bólintottam, és a lány tapsolt egyet, jött a pincér, hozott egy üveget, és kinyitotta, aztán hátravitte a hálófülkébe, poharakat hozott, és töltött, én meg ittam a pezsgőt, a buborékok az orromba szálltak, és prüszköltem. A kisasszony meg, amint bemutatkozott, egyik poharat a másik után itta, aztán megéhezett, és én azt mondtam, hogy igen, mindenből a legjobbat hozzák. És ő kijelentette, hogy az osztrigát szereti. Hogy itt mindig friss az osztriga. Így hát osztrigát ettünk. És újabb üvegpezsgőt bontottunk. Aztán még egyet, és a kisasszony nekiállt simogatni a hajamat, és megkérdezte, hová valósi vagyok, és én elmondtam, hogy olyan kis faluból jöttem, hogy szenet is csak tavaly láttam először, és ő nevetett ezen, és azt mondta, helyezem kényelembe magam. Melegem volt, és levettem a zakóm, ő meg, hogy melege van, és hogy levehetné-e a ruháját. Ő is, én segítettem neki, szépen elrendeztem a széken, amit levetett, aztán a kisasszony kigombolta a sliccemet, és ekkor már tudtam, hogy ami az édenben vár rám, az nem jó. Nem kellemes, nem gyönyörteli, hanem egyenesen édeni. A kisasszony két tenyere közé fogta a fejemet, és a mellei közé szorította, és illatos volt a melle. Lehúnytam a szemem, mintha elálmosodtam volna. Olyan felséges volt az az illat, és azok a formák, és a finom, puha bőr.
Ő egyre lejjebb és lejjebb tolta a fejem, és én magamba szívtam hasának illatát, ő zihált, és olyan bűnösen gyönyörű volt ez az egész, hogy már nem is kívántam többet, csak ezt. Csak is erre fogok spórolni minden héten a forró virsliből 800 koronát, vagy 1000-et is, mert immár van szép, fenkölt célom, ahogy apám szokta volt mondani, hogy legyen mindig előttem valami cél, és meg leszek mentve, mert lesz miért élnem. De még csak valahol a félúton tartottunk. Jaruska szép csendben lehúzta a nadrágomat, majd az alsó nadrágomat is, és a lágyékomat csókolgatta, és én belereszkedtem a gondolatba, hogy mi is történik itt velem az édenben. Vacogott a fogam, és összegömbölyödtem, és azt mondtam, Jaruska, mit csinál? És Jaruska feleszmélt, de ahogy rám nézett, nem hagyta annyiban, a szájába vett. Én meg toltam el, de ő, mintha az eszét vesztette volna, a szájában tartott, és egy-egy gyorsabb és gyorsabb mozdulatokkal mozgatta a fejét, és aztán már nem toltam el magamtól, és nem védekeztem, hanem elnyúltam, és fogtam a lány két kis fülecskéjét, és éreztem, hogyan folyok el. Hogy mennyire más ez így, mint mikor magam csinálom. Hogy az utolsó cseppig mindent kiszív belőlem ez a hosszú hajú, lehúnyt szemű kisasszony, hogy ki issza belőlem, amit eddig undorral fröcsköltem a pincébe, a szénre, vagy az ágyban, a zsebkendőmbe. És mikor fölemelkedett, hangjában mélységes fáradtsággal így szólt, és most szerelemből. De én olyan ellágyult és hervat voltam, hogy ellenálltam, és azt mondtam, de hát én éhes vagyok, maga nem. És mert szomjas voltam, fogtam Jaruska poharát, hiába igyekezett, már nem tudtam megakadályozni, hogy bele ne igyak, és csalódottan tettem le a poharat, mert nem pezsgő volt benne, hanem sárga limonádé. Jaruska az első pillanattól fogva limonádét ivott, amit én pezsgőként fizettem. És én ezt csak most tudtam meg. Elnevettem magam, és rendeltem még egy üveggel. És mikor a főúr behozta, magam nyitottam ki, és én is töltöttem, és aztán megint ettünk, és a lokál mélyéből az orkesztrión csörömpölése hallatszott, és mikor kiittük ezt az üveget is, és én egyre spiccesebb lettem, letérdeltem, és a kisasszony ölébe fúrtam a fejem, és csókolgattam. Játszott a nyelvem azokkal a gyönyörű szőrökkel és pihékkel, de mert könnyű voltam, Jaruska a hónom alá nyúlt, és magára húzott, szétrakta a lábát, és én, mint kés a vajba. Úgy hatoltam először nőbe. Amit úgy vártam, az végre megtörtént. És Jaruska magához szorított, és a fülembe súgta, hogy tartsam vissza, hogy minél tovább, de én csak kettőt mozdultam, harmadszorra már fröcsköltem bele a meleg húsba, és ő hídba emelkedett, úgy feküdt, hogy csak a haja meg a talpa érte a kanapét, és én testének hídján hevertem az utolsó pillanatig, míg puha nem lettem. Ott pihentem a szétvetett két lába között, míg ki nem kászálódtam onnan, s mellé nem feküdtem. És ő zihált, és elterült, és vaktában utánam nyúlt, és a hasamat simogatta. Simogatta az egész testemet. Aztán eljött a fölöltözés, a búcsúzás és a fizetés ideje, és a főúr számolt, csak számolt, majd átnyújtotta a számlát 720 koronáról, és én búcsúztam, de még fogtam 200-ast, és odaadtam Jaruskának. És mikor kimentem az édenből az utcára, neki támaszkodtam az első falnak, és ott álltam elálmodozva a sötétben, és most már tudtam, hogy mi is történik ezekben a csodálatos kisasszonyos házakban. De rögtön arra gondoltam, na, most már túl vagy a taloncskodáson, holnap újra eljössz ide, és igazi úr leszel megint. Mert mindnyájukat lenyűgöztem. Úgy jöttem, mint egy pikoló fiú, aki virslit árul az állomáson, és úgy távoztam, hogy több voltam, mint bármelyik úr,
az aranyprága törzs asztalánál, ahová csak előkelő urak ülhettek, csak a városi notabilitás. És már másnap egész más szemmel néztem a világot. A pénzt. Ami nem csak az édenben nyitott nekem kaput, de az irántam való tisztelethez is. Csak később jutott eszembe, hogy a tulajdonosnő a portán, mikor látta, hogy csak úgy odadobok 200-ast, hát a kezem után kapott, és meg akarta csókolni. Azt hittem, hogy a pontos időt akarja megnézni, az akkor még meg nem vásárolt karórámon. Csak hogy ez a kézcsók nem nekem, az aranyprága kis pikoló fiújának szólt, hanem annak a 200 koronásnak. És egyáltalán az én pénzemnek. Mert volt még 1000 koronám a matracba rejtve. A pénznek tehát, amiből nekem korán sem jutott számlálatlanul, hanem annyi, amennyit aznap meg tudtam keresni a pályaudvaron a forró virslivel. És délelőtt elküldtek egy kosárral friss virágért, és ahogy visszafelé megyek, hát látom, hogy egy nyugdíjas négykézláb mászik az elgurult garosa után. Tulajdonképpen útközben jutott az eszembe, hogy a kertész, meg a hentes, meg a gőz tejüzem tulajdonosa is törzsvendégek mi nálunk. Hogy nálunk találkoznak mindazok, akik a pékárut, a húst szállítják nekünk. Hányszor mondta a főnök, amikor mustrát tartott a jégszekrény felett, azonnal elígy a henteshez, és mondd meg neki, hogy egy-kettőre vitesse el ezt a gebe borjút. És még aznap estére el is tűnt az a hús, és a hentesmester úgy ült nálunk, mintha mi sem történt volna. De az a nyugdíjas biztosan rövidlátó volt, és ahogy a tenyerével a porban tapogatózott, mondom neki, mit keres bácsika? Mit? Azt mondta, elveszített 20 fillért. És én vártam, míg több ember is odaért, és fogtam egy marék aprót, földobtam a levegőbe, és gyorsan megragadtam a kosár fülét, és arcomat a szegfűbe temetve mentem tovább. És mikor az utca sarkánál visszanéztem, láttam, miként csúszik, mászik több járókelő is a földön, mindegyik azt hitte, hogy az ő zsebéből esett ki az az apró. Egymást ócsárolták, hogy adja már vissza a másik azt a pénzt. És így térden állva veszekedtek és prüszköltek, és egymás szemébe karmoltak, mint holmi csizmás kandúrok, és én elnevettem magamat, és tudtam rögvest, mi hajtja az embereket, hogy miben hisznek, és mire képesek egy pár garasért. És amikor visszatértem a virággal, és láttam, hogy az étterem előtt sok ember áll, felszaladtam a vendégszobába, kihajoltam az ablakon, és egy telemarék apró pénzt dobtam le. De nem ám közvetlen melléjük, hanem pár méterrel arrébb. És visszasiettem az étterembe, rendezgetni kezdtem a szegfűket, minden vázába 200 aszparágusz, 200 szegfű, közben pedig az ablakon át elnéztem, hogy másznak négykézláb az emberek a pénz után, az én garasaim után, közben meg veszekednek, hogy egyikük előbb látta meg azt a hatos, mint az, aki fölvette a földről, és azon az éjszakán és a következő éjjeleken álmodoztam, ábrándoztam. De nappal is, mikor épp nem volt semmi dolgom, s úgy kellett tennem, mintha csinálnék valamit, mikor a poharakat pucoltam, és szembefordítottam őket a fénnyel, és az üvegen keresztül a túloldalon a darabokra töredező teret láttam a pestis oszloppal, az eget és a felhőket. Nappal is arról álmodtam, hogy városkák, városok és falvak felett repülök, hogy van egy feneketlen zsebem, és hogy belemarkolok apróért, és ledobom a kövezetre, mindig jól szétszórom, mintha búzát vetnék, de mindig a járókelők vagy ácsorgok háta mögé, telemarokkal az aprót, s látom, hogy szinte senki sem tud ellenállni, hogy kapkodják a hatosokat, hogy öklelik egymást a fejükkel, és veszekednek, de én már repülök is tovább, és jó érzés tölti el a lelkemet, még álmomban is boldog nagyokat nyeltem, mikor jó mélyen belenyúltam abba az apró pénzzel teli zsebbe, és újabb embercsoportok közé szórtam szanaszét a zsok garast, és csilingeltek az érmék a kövezeten, és szerte gurultak. És én olyan ügyes voltam, hogy méhecske alakjában berepültem a vasúti kocsikba, meg a villamosokba is. És egyszerre csak ott csörgött egy marék nikkelpénz a padlón, és láttam, hogyan hajol le, hogy lögdösődik az összes utas, csak hogy az apró pénzt fölvegye, s hogy mindenki úgy tesz, és azt hiszi, az ő zsebéből gurultak ki a garasok.
Erőt adott nekem ez az álmodozás. És mert kicsi voltam, és ezért magas kaucsuk gallért kellett hordalom, de a nyakam rövidke volt, és a gallér nem csak a nyakamat, de az államat is vágta. Ezért aztán, hogy ne fájjon, állandóan emelt fővel kellett járnom. Megtanultam így nézni is, és mert nem bírtam fájdalom nélkül lehajtani a fejem, egész felső testemmel előrehajoltam, a szemem minduntalan lecsukódott, és úgy néztem a világot, mintha csak lenézném, kinevetném, semmibe venném. Úgyhogy még a vendégek is beképzeltnek gondoltak, és így tanultam meg állni és járni is. A talpam mindig sütött, mint a forró vason. Csodálkoztam, hogy nem fogtam még tüzet, hogy nem égett még el a cipőm. Úgy sütött a talpam. Néha már annyira kétségbe estem, hogy hideg szódát locsantottam a surranomba, különösen kinn a pályaudvaron. De ez csak kis ideig segített. Alig bírtam megállni, hogy le ne vegyem a cipőmet, és ki ne rohanjak azon mód, frakban, a patakhoz, hogy lábam a vízbe mártsam, így hát újra meg újra szódát öntöttem a lábbelibe. Néha egy darab a fagylaltot is. És már értettem, miért hordanak a főurak, de a pikolók is a placon agyon használt, agyon taposott cipőt. Olyant, amilyet már csak a szemétdombon találni. Mert csak ilyen cipőben lehet elviselni az egész napi ácsorgást és lótásfutást. És egyáltalán. Mindenkit. A szobaasszonyokat, meg a pénztáros nőket is gyötörte a lábfájás. Mikor aztán este lehúztam a cipőmet, térdig poros volt a lábam, mintha nem is a parkettán, meg szőnyegen, de szénporban jártam volna egész nap. Ez volt az én frakkos életem másik oldala. A világ összes főúrának, pincérének, pikolófiújának a visszája. Fehér, kikeményített ing, vakítóan fehér kaucsukgallér, és a lassan elfeketülő láb, mint akit valami szörnyű betegség támadt meg, mint aki a lábától fölfelé kezd elhalni. De minden héten összegyűjtöttem egy újabb kisasszonyra valót. Mindig másra és másra. Életem második kisasszonya Szőke volt. Mikor beléptem és megkérdezték, mit parancsolok, mondtam, hogy vacsorázni szeretnék, és rögtön mondtam azt is, hogy chambre séparée-ban. És mikor azt kérdezték, kivel, arra a Szőkére mutattam. És újra szerelmes lettem. Most már ő belé, és minden még csodálatosabb volt, mint először. Még ha az első felejthetetlen maradt is. És eképpen próbáltam folyvást a pénz erejét. Rendeltem a pezsgőt, de mindig megkóstoltam, mert a kisasszonynak is valódi pezsgőt kellett innia velem. Nem tűrtem immár, hogy nekem pezsgőt töltsenek, a kisasszonynak pedig limonádét. És mikor aztán mesztelenül feküdtem, és a plafont bámultam, és a Szőkeség is ott feküdt mellettem, és ő is a plafont nézte, egyszerre csak fölálltam, és kivettem a vázából néhány szál bazsarózsát. Letéptem a szirmukat, és koszorú alakban feldíszítettem velük a kisasszony hasát. Olyan szép látvány volt, hogy csak álmodtam. És a kisasszonyka megemelkedett, és ő is a hasát bámulta, de néhány szirom lehullott, és én

meg, hogy az lesz csak az igazi, ha karácsonykor fenyőgalliakat hozok, és ezekkel a galliacskákkal díszítem fel majd a hasát. De ő, hogy még gyönyörűségesebb lesz, ha fagyöngyel díszítem föl. De a legeslegjobb az volna, és ezt el is intézi, ha tükör lenne a plafonon, a kanapé fölött, hogy lássuk magunkat az ágyon fekve. De főleg azt, hogy milyen szép is ő mesztelenül. Bundácskája körül a kis koszorúval, és ez a koszorú évszakonként változni fog, az szerint, hogy az adott hónapnak melyik a legjellegzetesebb virága. Milyen szép is lesz majd, ha papvirággal, és mezei szekvűvel, és margarétával, és krizantémmal, és színes falevelekkel díszítem fel. Fölálltam, és átöleltem a vállát, és hatalmas voltam. Amikor búcsúztam, 200 koronát adtam a lánynak, de ő nem fogadta el. Így hát az asztalon hagytam, és elmenőben úgy éreztem, hogy 180 centi magas vagyok. A házi asszonynak is beadtam a kisablakon egy 100-ast, amikor lehajolt, hogy a pápa szeme mögül szemügyre vegyen, és kiléptem az éjszakába. És a sötét utcák fölött csillagos volt az ég, de az én szemem előtt csak a kisasszonyka májvirággal, tőzükével, hóvirággal, kankalinnal díszített hasa lebegett. Minél tovább mentem, annál jobban megvoltam döbbenve. Honnan támad bennem ez az ötlet, hogy úgy cicomázzam fel a szirmokkal a szép női hasat, középen a pihés dombocskával, mint salátával a sonkástálat. És ahány virágot csak ismertem, annyival folytattam a mezítelen szőkelány öltöztetését. Pimpóval, nőszirommal és tulipánnak szirmával. És eltököltem, hogy az egészet még egyszer jól átgondolom, mert így egész évre meg lesz a mulatságom. Mert pénzért nem csak a szép lány, hanem a költészet is megvásárolható. Másnap reggel, ahogy ott álltunk a szőnyegen, és a főnök föl alá járkálva nézte tiszte az ingünk, hogy megvan-e minden gombunk, mikor azt mondta, jó napot, hölgyeim és uraim, elnéztem a két lányt, a büfést, meg a mindenest. Olyan áthatóan bámultam fehér köténykéjüket, hogy a mindenes megcibálta a fülemet, és rá kellett jönnöm, hogy egyikük sem hagyná körül díszíteni a hasát, a szőrdombocskáját. Sem Margit virággal, sem bazsarózsával, nemhogy holmi szarvas comb módjára fenyő galliacskákkal vagy fagyöngyel. Így aztán tisztítottam a poharakat a nagy ablakok fényébe fordulva, az üvegen túl, az utcán félbevágott emberek jártak-keltek, és én sorra vettem a nyári virágokat, egymás után szedtem ki őket a kosárból, és szirmokkal, virágokkal cicomáztam az éden szép szőkéjének a hasát. Anyat feküdt, a lábát is széttárta, és én a combját is feldíszítettem. És ha a virágdísz lecsúszott, gumiarábikummal ragasztottam vissza, vagy finoman odaszögeztem, oda rajzszögeztem. És így pucoltam példásan a poharakat. Senkinek sem fült ehhez a foga. Én meg kiöblítettem a poharat a vízben, a szememhez emeltem, és néztem tiszta-e, de a pohár ürügyén arra gondoltam, mi mindent fogok majd csinálni az édenben. És így jutottam el a késői, kerti, mezei és erdei virágokig, és elszomorodtam, hogy mihez kezdek télen. De aztán boldogan elnevettem magam, hisz télen még szebb virágok vannak. Veszek majd ciklámenet, magnóliát, elmegyek Prágába orchideáért is, vagy akár végleg Prágába költözöm. Ott is akad munka az éttermekben, és ott egész télen van virág. Aztán lassan közeledett a dél, és én szalvétát, tányért hordtam az asztalokra, és sört, meg málna, és citromszörpöt, és mikor delet harangoztak, és legnagyobb volt a sürgésforgás, hát nyílik az ajtó, és az éden szép szőkéje lépett be rajta. Megfordult, hogy becsukja maga mögött, majd leült, és kinyitotta a retiküljét. Egy borítékot vett elő belőle, körülnézett. Én meg legugoltam, a cipőmet kezdtem gyorsan fűzögetni, a térdemen éreztem, hogyan ver a szívem.

És jött a főúr, és azt mondta, egy-kettő, eredj a placra. De én csak bólogattam, és a térdem, mintha elvándorolt volna, mintha helyet cserélt volna a szívemmel, annyira remegett. De aztán megembereltem magam, és fölegyenesedtem, amennyire csak bírtam. Felszegtem a fejem, karomon átvetettem a szalvétát, és megkérdeztem a kisasszonytól, mit parancsol. Ő meg, hogy engem akar látni, meg egy pohár mánna szörpöt. És én láttam, hogy az a bazsarózsa mintás nyári ruha van rajta, hogy bazsarózsa ágyások veszik körül. Kigyúlt az arcom, és én is olyan piros lettem, mint a bazsarózsa. Erre aztán nem számítottam. Kit érdekelt a pénzem, kit érdekeltek az ezreseim, amit most láttam, azt csak is és kizárólag ingyen lehet kapni. Mentem hát a málna szörpökkel megrakott tálcáért, és mikor odaértem a lányhoz, a borítékból, amit az asztalra tett, az én 200-asom csúszott ki. Ő meg úgy nézett rám, hogy velem együtt az összes pohár megremegett, és az első lecsúszott a tálcán, szép lassan eldőlt, és a szörp a szőke lány ölébe ömlött, és már ott is termett a főúr, aztán a főnök is oda sietett, és mentegetőztek, és a főnök elkapta a fülem, és jól megcsavarta, és ezt nem kellett volna tennie, mert a szőkeség tele torokból felkiáltott. Mit merészel? A főnök meg. Leöntötte és tönkretette a ruháját. Nekem kell majd megfizetnem. Mire ő? Mi köze hozzá? Én nem akarok magától semmit. Miért szégyeníti meg ezt az embert? Erre a főnök negédesen leöntötte a ruháját. Mindenki abba hagyta az evést, a kisasszony meg így felelt. Semmi köze hozzá, megtiltom, érti? És most nézzen ide! És felkapott egy szörpöt, és felülről szép lassan a fejére, a hajára csorgatta, s utána a következőt, és merő málna szörp meg szóda buborék lett, és végül az utolsó málnát a dekoltázsába öntötte, és így szólt, fizetek! És kiment, s utána a málna illat felhő, és csak ment a bazsarózsás sejem ruhájában. Most már méhek döngték körül, és a főnök felemelte az asztalról a borítékot, és azt mondta, eredj utána, ezt itt felejtette. És én kirohantam, ő meg ott állt a téren, és mint a vásári törökmézes bódét, úgy zümmögték körül a darazsak és méhek, de a kisasszony nem hessegette el őket. Így aztán nyaldosták róla a cukros szirupot, ami úgy tapadt rá, mintha még egy bőre volna, egy vékony réteg, mint a bútoron a politúr vagy lakk. És én csak néztem a ruháját, és oda nyújtottam neki a 200-ast, de ő visszaadta, és azt mondta, hogy a pénzt előző este nála felejtettem, és hozzátette, hogy estére vár az Édenben, hogy vett egy gyönyörű csokor pipacsot. És én láttam, hogyan szárad bele a napon a málnaszörp a hajába, hogyan merevednek és keményednek a hajszálai, mint a megszáradt lakkozó ecset, mikor az ember elfelejti higítóba mártani, mint a kiömlött gumiarábikum, mint a sellak. És láttam, hogy attól a málnától a testéhez ragad a ruha, hogy úgy kell majd letépnie magáról, mint egy régi plakátot, mint a régi tapétát a falról. De még ez sem volt minden. Engem az döbbentett meg a legjobban, hogy így beszélt velem. Hogy egyáltalán nem félt tőlem, hogy többet tudott rólam, mint bárki az étteremben, hogy minden bizonyan annál is többet, mint amennyit én tudok magamról. Aztán aznap este a főnök azt mondta, hogy a földszinti szobámmal akarja bővíteni a mosodát, és hogy vigyem fel a holmimat az emeletre. Mondom, talán majd holnap, nem? De a főnök úr csak nézett rám, és én tudtam, hogy tudja. Tehát most kell fölköltöznöm. És újfent figyelmeztetett, hogy 11-kor ágyban a helyem, hogy ő felel értem mind a szüleim, mind a társadalom előtt. És hogy ahhoz, hogy az ilyen pikoló fiú egész nap bírja a munkát, ahhoz egész éjszaka aludnia kell. Éttermünk vendégei közül az ügynökök álltak legközelebb a szívemhez. Nem mind, mert akadt az ügynökök között olyan is, aki hitványáruval üzletelt, vagy olyannal, ami eladhatatlan volt. Egy szóval meleg vizet áruló vigéc.
A legjobban egy kövér ügynököt szerettem. Amikor először tért be hozzánk, úgy rohantam a főnökért, hogy az rémülten kérdezte, mi van? De én lihegve jelentettem, hogy főnök úr, valami nagy potentát van itt. Így aztán a főnök ment, hogy megnézze, és tényleg, ilyen kövér ember nálunk még nem járt. A főnök úr megdicsért, és ő maga választott a vendégnek szobát. És eztán mindig abban a szobában szállt meg ez az ügynök, különleges ágya volt, a házi szolga 4 tuskóval és 2 deszkával támasztotta alá. Szépen mutatkozott be nekünk ez az ügynök, mert volt vele egy segédféle is, aki valami nehezet cipelt a hátán. Úgy nézett ki a segéd, akár egy hordár, és mint egy nehéz írógépet úgy vonszolta azt a hevederekre kötözött micsodát. És este felé, mikor ez az ügynök leült vacsorázni, mindig úgy vacsorált, hogy fogta az étlapot, csak nézte, mintha képtelen volna választani, ám azután így szólt. Na, akkor ezen a szalontüdőn kívül hozzák az összes főételt szép sorjában. Amint az egyiknek a végénél tartok, jöhet a következő, míg azt nem mondom, elég. Mindig 10 ebédet evett meg, amíg jól lakott, utána elábrándozott, s azt mondta, jól jönne valami harapni való. És első alkalommal 10 deka téli szalámit kért. Amikor a főnök úr kivitte neki a szalámit, fogott az ügynök egy telemarék aprót, kinyitotta az ajtót, és kihajította a pénzt az utcára. Aztán néhány szelet szalámi után, mintha megint dübegurult volna, újabb adag aprót markolt fel, és megint kihajította, és szinte mérgesen ült vissza a helyére, és a törzsvendégek összenéztek, aztán a főnök úrra pillantottak, és neki nem volt más választása, odament, meghajolt, és megkérdezte, ugyan miért szórja szét az aprót, már ne vegye rossz néven, uram. És az ügynök azt mondta, hogy miért ne dobná az utcára a garasokat, mikor a cég tulajdonos naponta, és ugyanígy 10 koronásokat dobál ki. És a főnök visszament a törzsvendégekhez, és elmondott nekik mindent. De azok csak még nyugtalanabbak lettek, így hát a főnök elszánta magát, és újra visszament a kövér asztalához. És mondja neki, ne vegye rossz néven, uram, de mégiscsak az én vagyonomról van szó, ön úgy szórja a garasait, ahogy akarja, de mi köze ehhez az én 10 koronásaimnak. És a kövér felállt, és azt mondta, ha megengedi, elmagyarázom, de bemehetek a konyhába. És a főnök meghajolt, és a vendéget a konyhajtó felé tessékelte, és ahogy beléptek, hallottam, amint a kövér bemutatkozik. A Van Berkel cég képviselője vagyok, kérem, szeljen le nekem 10 deka téli szalámit. És a főnöknő asszony szeletelt, mért, és a szalámit egy tányérra rakta. És mindnyájan megrémültünk, hogy itt most ellenőrzés folyik. De az ügynök tapsolt egyet, a sarokban fölállt az a segéd, és fogta azt a kis takaróval borított tárgyat, amely most úgy nézett ki, mintha rokka volna, és a segéd bejött a konyhába, és letette azt a cuccot az asztalra, az ügynök lerántotta róla a takarót, és egy szép, piros gép állt ott. Egy csillogó körfűrész, ami tengelyen forgott, a tengely végén fogantyús hajtókar, aztán volt a gépen még egy forgatható gomb is. És a dagadt ember boldogságtól eltelve mosolygott arra a gépre, és eképpen szólott. Hát kérem, a világ legnagyobb cége ugyebár a katolikus egyház. Az olyasmivel kereskedik, amit még soha senki nem látott, amit még soha senki meg nem fogott, amivel mióta világ-világ senki sem találkozott, és ez kérem az, amit Istennek neveznek. A második cég az International. Maguk már ezt is ismerik, olyan masina ez kérem, ami elterjedt szerte a világon, az úgynevezett pénztárgép, ugyebár. Amit, ha helyesen nyomkodnak napközben, ha nem ütik mellé a gombokat, hát estére számolás helyett megcsinálja maguknak a napi mérleget. És a harmadik az a cég, amit én képviselek, a Van Berkel. Olyan mérlegeket gyárt, amelyeken szerte a világon mérnek, melyek egyaránt pontosak az északi sarkon és az egyenlítőn, és gyártunk mindenfajta hús és szalámi szeletelőgépet is, és ennek a gépnek itt a következőben rejlik a varázsa, kérem, mondta a kövér,
és miután engedelmet kért, lehúzta egy darabon a szalámi héját, a lehúzott bőrt a mérlegre dobta, és egyik kezével a kurblit kezdte hajtani, a másikkal meg a szalámi rudat nyomta neki a forgó késnek, és a kés túloldalán egymásra feküdtek a szalámi szeletek, úgy nőtt a kupac, mintha már az egész rudat felszeletelte volna, holott a rúdból alig hiányzott. És az ügynök abba hagyta a kurblizást, és megkérdezte, mit gondolnak, mennyit nyom, amit eddig felszereteltem. És a főnök 15 dekát mondott. A főúr 11-et. Na és te, öcskös, kérdezett engem. És én 8 dekát mondtam. És a főnök fülön csípett, jól megcsavarta, és mentegetőzött az ügynök előtt, hogy anyám még csecsszopó koromban fejjel a kőpadlóra ejtett, de az ügynök megsimogatta a fejem, kedvesen rám mosolygott, és azt mondta, ez a fiú találta el a legjobban, és a mérleg serpenyőjébe dobta a felszeletelt szalámit, és a mutató 7 dekáig billent ki. Mi pedig összenéztünk, és körbeálltuk azt a csodagépet, és mindannyiunk számára világos volt, hogy ez a kis masina pénzt hoz a házhoz. És mikor hátrébb léptünk, fogott az ügynök egy marék aprót, és a szenes ládába dobta. És tapsolt egyet, és a segédje behozott egy másik csomagot. A papír alatt olyan volt, mint egy üvegbúra. Olyan, amilyen nagyanyámnál borult Szűz Mária fölé. És mikor levette róla a csomagoló papírt, egy mérleg állt előttünk. Olyan, mint egy patika mérleg. A mutatója egészen vékony volt, és csak 1 kilóig mutatott, és az ügynök azt mondta, kérem, ez a mérleg olyan pontos, hogyha rálehelek, megmutatja a lehelletem súlyát. És rálehet, és valóban. A mutató megmozdult. És ekkor a kövér fogta a fölszelt szalámit, és a mi mérlegünkről átrakta arra a másikra. És az a másik mérleg azt mutatta, hogy a szalámi pontosan 6¾ dekagram. És világos volt, hogy a mi mérlegünk 4 dekát lop ki a főnök zsebéből, és az ügynök kiszámolta az asztalon, az annyi, mint... Aztán aláhúzta az eredményt, és így szólt. Ha hetente 10 kiló téli szalámit adnak el, akkor ez a mérleg 100x¼ dek a szalámit spórol meg önnek, azaz jóformán egy fél rudat. És öklével az asztalra támaszkodott, cipősarkát megemelte, csak a lábujjhegye érintette a földet, és győzedelmesen mosolygott az az ügynök, és a főnök azt mondta, menjen ki mindenki, tárgyalás lesz. Azt szeretném, ha az egészet úgy, ahogy van, itt hagyná, megveszem. Ez itt, kérem, az én mintadarabom, mondta az ügynök, és intett a segédnek. Kérem szépen. Egy héten át jártuk ezzel az egésszel a krikonosai menedékházakat és turistaszállókat, és minden valamire való szállóban eladtam egy szeletelőgépet, meg egy mérleget is. Én mind a 2 masinát csak adóspórolónak nevezem. Így van ez. És ez az ügynök alig, hanem szeretett engem. Biztosan az ifjúságára emlékeztettem, ahogy meglátott, hát megsimogatott, és olyan meghatottan mosolygott, hogy még a könnye is kicsordult. Néha ásványvizet rendelt a szobájába. Mikor fölmentem hozzá, rendszerint már pizsamában volt, a szőnyegen feküdt, és hatalmas pocakja ott hevert mellette, mint valami hordó. És tetszett nekem, hogy nem szégyelli a pocakját, ellenkezőleg. Maga előtt tolta, és mint holmi reklámcikkel ketté hasította vele a szemben haladó világot. Mindig azt mondta, ülj le, fiacskám, és megint rám mosolygott, mindig úgy éreztem, mintha nem is az apám, de anyám simogatna meg. Egyszer elmesélte. Tudod, én is úgy kezdtem, ahogy te. Én is egészen kicsike voltam. Még a Korref cégnél. Rövid áru. Ó, gyermekem. A mai napig emlékszem a főnökömre. Mindig azt mondta nekem, egy valamire való kereskedőnek 3 dologra van szüksége. Ingatlanra, boltra és raktárra. Ha elveszíted a raktárodat, akkor még ott a bolt. Ha a raktárt meg a boltot is elveszted, megmarad legalább az ingatlanod, és azt már senki sem veheti el tőled. Ám egyszer elszalajtottak, hogy fésűt hozzak. Szép csontfésűket. 800 koronába kerültek azok a fésűk, és én a bicikli csomagtartóján 2 hatalmas táskába szállítottam őket.
Vegyél ebből a bombomból, vegyél csak, vedd ezt, ez bombom megy. Ó, és ahogy tolom a hegynek a biciklit, hány éves is vagy? És én mondtam, hogy 15, és ő vett egy bombont és csámcsogott, majd folytatta. Hát, szóval, ahogy tolom fölfelé azokat a fésűket, egyszer csak megelőz egy parasztlány. Ő is biciklin. És a dombtetőn az erdőben megállt, és mikor odáig toltam a biciklit, rám néz, de olyan közelről, hogy lesütöttem a szememet. Ő pedig megsimogatott, és így szólt. Nem megyünk málnázni. És én fésűstől az árokba fektettem a biciklit, ő meg az enyémre fektette a női bicikliét, és kézen fogott, és rögtön az első bokor mögött letepert és kigombolt, és még mielőtt észbe kaphattam volna, már rajtam is volt, teljesen betemetett az a parasztlány, és ő volt az, akivel először voltam együtt. Aztán eszembe jutott a biciklim, meg azok a fésűk. Hát, oda rohantam, és a lány női kerékpárja az én biciklimen feküdt. Akkoriban a női gépeken a hátsó sárhányon a fél kis háló volt. Színes háló, amilyent a lovak nyakára és fejére is szokás volt húzni. És én kitapogattam a táskában a fésűimet, és megkönnyebbültem. És a parasztlány, ahogy odaszaladt, és látta, hogy nem bírom kiszabadítani a pedálomat az ő hálójából, azt mondta, ez intő jel, hogy még ne váljunk el. De én féltem. Hogyan? Vegyél még bombont! Ez itt az úgynevezett nugát! Féltem, és bementünk a biciklikkel az erdőcskébe. A parasztlány ismét a nadrágomba nyúlt. Hát igen, fiatalabb voltam, mint most, és ezúttal én feküdtem ő rajta. Úgy, miképpen a bicikliket fektettük egymásra a bozótosban. Ő a földre, én meg az övére. És úgy szeretkeztünk, ahogyan a biciklik. És nagyon jó volt. És jól jegyezd meg, fiacskám, hogy az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű, de most már menj aludni, reggel nagyon korán talpon kell lenned, igaz, fiacskám? És fogta az ásványvízes üveget, és magába döntötte az egész tartalmát. Hallottam, hogyan csorog le a víz a gyomrába, mint az esővíz az esőcsatornán a tartályba, és mikor aztán az oldalára fordult, hallani lehetett, amint a víz a túloldalra zúdul, hogy a szintje kiegyenlítődjék. Nem szerettem az élelmiszerrel, margarinnal és konyhafelszereléssel házalókat. Ők magukkal hozták az ennivalójukat, és a szobájukban ettek, sőt, némelyik spiritus főzőt is hozott magával, és krumplilevest főzött a szobájában, és a krumpli héját az ágy alá dobálta, és ráadásul még azt is elvárta volna, hogy ingyen tisztítsuk ki a cipőjét. És mikor az efélék elutaztak, borravalóként reklámjelvényt adtak, aminek fejében megengedték, hogy az autójukig cipeljem élesztős dobozaikat. Mert mindig volt náluk élesztő. Attól a nagykereskedőtől, akit képviseltek, és ezt az élesztőt útközben, ha tehették, eladták. Volt olyan, aki annyi bőröndel utazott, mintha magával cipelni az összes árut, amit egy hét alatt el akar adni. De voltak olyanok is, akiknél szinte semmi sem volt. Amikor egy ilyen ügynök tért be hozzánk, és nem voltak bőröndjei, érdekelt, vajon mivel kereskedik. És az áruja mindig olyasmi volt, amivel sikerült meglepnie. Így például az egyik ügynök csomagoló papírra, meg papírzacskókra vett fel rendeléseket. Ő az akúja szivar zsebében, a zsebkendője mögött hordta a mintadarabokat, a másiknak meg csak egy-egy jojó és diaboló volt az aktatáskájában. Azt hordta magánál. A zsebében csak egy megrendelő lista volt. És így járta a várost, és játszott a jojóval, meg a diabolóval, aztán bement egy üzletbe, és ott is játszott. És a játék és rövidáru kereskedő azonnyomban faképnél hagyta a vevőket, meg a díszműáru ügynököt, és mint egy álomban nyújtotta a kezét a jojó és a diabolú után. Nagy keletje volt mindig az ilyesminek, míg a közönség el nem telt a játékokkal, és a kereskedő rögvest megkérdezte. Hány tucattal, hány nagy tucattal tud nekem szállítani? És az ügynök belement 20 tucatba. Aztán engedve a rábeszélésnek, egy pár tucattal megtoldotta. Máskor a tömör bársonyos gumilabda jött divatba.
és egy másik ügynök a vonatban, meg az utcán is gumilabdát dobált. És aztán bement a boltba, és ott is dobált azt a kis labdát. És a kereskedő, mint akit megbűvöltek, úgy ment elébe, és a plafonra nézett, azután le, hogy miként repül a kis laszti a magasba, s hogyan tér vissza a kézbe, és megint föl és le, hány tucattal, hány nagy tucattal hagy itt nekem ebből a labdából. Az eféle szezon ügynököket nem szerette. Nem szerette őket a főúr sem. Ezek voltak az úgynevezett